0: nem akar, a másik nem tud. Ennyi az egész.
1: Mit nem tud?
0: Mulatni, vidulni, énekelni és táncolni. Itt van a kutya eltemetve.
1: Vagy úgy? Melyik kutya?
0: Az a kutya, azzal a kutya jó kedvel. Nem panaszképpen mondom, csak úgy. Nem tesz semmit.
2: Mackó leült egy lapos kőre és eltűnődött. Olyan volt ez az egész dolog a számára, mint egy képrejtvény. És ő sose volt nagy rejtvényfejtő, lévén ő egy csekély értelmű medvebocs. Inkább énekelni szeretett.
0: Nagyon helyes. Te csak énekelj. Tra-la-la-la-la. Örülj az életnek.
1: Örülök is.
0: Van, aki tud.
1: Mi baj, Füles?
0: Mi lenne?
1: Olyan bánatos vagy.
0: Bánatos? Miért lennék én bánatos? Születésnapom van. Az év legboldogabb napja.
1: Születésnapod van?
0: Nagyon természetes. Nem látod? Nézd csak a sok születésnapi ajándékot, amit kaptam. Látod, mennyi torta meg töltött csokoládé?
1: Ajándék, torta, csokoládé. Hol?
0: Hát nem látod?
1: Nem én.
0: Én se. Ez csak olyan tréfa volt, vicc. Ha, ha, ha, ha.
1: Hát akkor gratulálok. Még sok-sok születésnapot.
0: Neked is, Mici Mackó.
1: De nekem nincs születésnapom.
0: Nincs is. Csak nekem van.
1: Akkor hát miért gratulálsz nekem?
0: Miért ne? Remélem, nem akarod magad rosszul érezni az én születésnapomon.
1: Ó, akkor értem.
0: Elég baj, hogy én ilyen piszokul érzem magam a tulajdon születésnapomon. Se ajándék, se csokoládé, se torta gyertyával, még csak egy nyavajás üdvözlő táviratot se kaptam. Legalább más ne érezze rosszul magát. Ez minden, amit várok.
2: Ez sok volt, Mici Mackó gyenge szívének.
1: Várj meg itt!
2: Szólt gyorsan, sarkon fordult, és iszkolt haza, ahogy csak szusszal bírta. Úgy érezte, akárhonnan, akárhogy, meg kell ajándékozni a valamivel szegény Fülest.

0: Mici Maszkó hazaérve lakás előtt találta Malackát. Felfelugrált az ajtó előtt, hogy eléri a csengőt. De nem érte el.
1: Hé, Malacka!
2: Szerbusz, Mici Maszkó!
1: Mit ugrálsz itt, mint a bakkecske?
2: El akarom érni a csengőt. Éppen most érkeztem ide a látogatásodra.
1: Majd én csengetek helyetted. Épp most beszéltem Fülessel. Szegény Füles nagyon rossz lelki állapotban leledzik. Születésnapja van. Senki a füle botját sem mozgatja. Észre se vették. És nagyon a szívére vette ezt a közönyt. Elnye, senki se felel a csöngetésre.
2: De Maszkó, már hogy felelnének? Hiszen ez a te lakásod.
0: Bementek. Maszkó első dolga volt oda menni az almáriumhoz, megnézni, maradt-e még egy kis méz a csuporban. Még volt egy kevés.
1: Ezt odaadom Fülesnek ajándékba. Te mit adsz neki?
2: Nem lehetne úgy, hogy én is ezt adom? Mondjuk a kettőnk ajándéka.
1: Nem, ez nem jó megoldás.
2: Hát jó, én viszek neki egy léggömböt. Van még egy a múlt heti mulatságból. Mindjárt haza is futok érte.
1: Látod, Malacka, ez nagyon jó ötlet. Ennek biztosan nagyon fog örülni szegény Füles. Menten jó kedve támad. Egy szép léggömb igazán nem ronthatja el az ember kedvét.
0: Malacka eltotyogott. Mici Maszkó is elindult ellenkező irányban, a mézes csuporra. Meleg nap volt, s az út hosszúnak tűnt. Ferét se járta be, mikor valami cudarérzés kerítette hatalmába. A füle tövén kaparászott, valami az orrát csiklandozta, még a füle is viszketett tőle. Mintha valaki noszogatta volna belülről. Na, Maszkó, mi lesz? Így hát letelepedett, és levette a csupor fedelét.
1: Még jó, hogy ezt magammal hoztam. Sok mackót ismerek, akiben nem lett volna ennyi előrelátás, hogy efféle elemózsiát vigyen magával az útra.
0: S már nyalogatta is a mézet, bedugva fejét a csuporba.
1: Lássuk csak, hova is indultam? Füleshez!
0: Fürgén felugrott. Aztán egyszerre csak eszébe jutott a dolog. Hiszen utolsó cseppig megette Füles születésnapi ajándékát. Darabig semmi sem jutott az eszébe. Aztán gondolkodni kezdett.
1: Végre is ez a csupor nagyon szemre való kis csupor. Még akkor is, ha nincs benne még. Majd tisztára mosom, ráírok valami jelleset. Mondjuk, sok ilyen boldog születésnapot még. Füles sok mindenre használhat egy ilyen szép, szemre való kis tisztot.
0: Eközben Malacka is megjárta a lakását. El is hozta a léggömböt, amit Fülesnek szánt. Magához szorította, nehogy a szél elfújja, és sebesen futott, hogy előbb érjen oda, mint Mici Maszkó. Szerette volna úgy feltüntetni a dolgot, mintha neki jutott volna először eszébe Füles születésnapja. És ahogy liegve futott, lelki szemeivel előre gyönyörködött benne, hogy fog örülni Füles, még vigyorgott is hozzá a lelki szájával. Hát, ahogy fut, megbotlik egy buckában, és orra esik, bang! Malacka feküdt a földön, és azon tűnődött, hogy mi történt. Első pillanatban úgy rémlett, az egész világ felrobbant körülötte. Aztán úgy határozott, hogy talán nem is az egész világ, csak az erdő. Vagy talán még az se. És most már nincs is a földön, a holdon van valahol. És soha nem látja többé Róbert, Idát és Mici Maszkót és Fülest. Aztán azt gondolta.
2: Jó, de feltéve, hogy a holdon vagyok, akkor sem muszáj órákig így feküdni arccal a porban.
0: Így hát óvatosan feltápászkodott és körülnézett. Ott találta magát az erdőben.
2: Hát ez furcsa. De mi lehetett hát az a robbanás? Én csak nem szóltam akkorát, mikor elpuffantam. És hol a léggömb? És mi ez a vacak nyúlós rongydarab a kezemben? A léggömb! Jaj! Ó, jaj! Hát most mit tehetek? Haza nem megyek most már. Több léggömböm úgy sincsen. És Füles talán nem is szereti a léggömböket annyira.
0: Így hát búsan tovább ballagott, és leért a folyópartra, és megszólította az ünnepeltet.
2: Jó reggelt, Füles!
3: Jó reggelt, Malacka, ha lehet ilyesmiről szó, amiben kételkedek. De nem baj, csak úgy mondom, szót sem érdemel.
2: engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: Mondd még egyszer.
2: Engedd meg, hogy születés...
0: Füles három lábára egyensúlyozva megpróbálta a negyediket óvatosan a füléhez emelni.
3: Most légy szíves, ismételd meg, amit mondtál.
0: És a patájával igazította előre a fülét.
2: Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: És ezt nekem mondod?
2: Neked hátfüle.
3: És az én születésnapomra célzol?
2: Arra.
3: Úgy érted, hogy nekem igazi születésnapom van?
2: Úgy bizony, Füles. És én ajándékot is hoztam neked.
0: Füles leeresztette jobb füléről jobb patáját, megfordult és nagy nehézséggel felemelte a bal patáját.
3: A másik fülemmel is szeretném hallani, volnál szíves.
2: Ajándék.
3: Nekem?
2: Neked.
3: Azért, mert nekem igazi születésnapom van?
2: Igen, Füles. És hoztam neked egy léggömböt.
3: Léggömböt? Azt mondtad, léggömböt? Azt a nagy buborékot gondolod, ami olyan színes és felszokták fújni? Mulatság és öröm és vidulás, és ének és tánc, hip-hop, helye-húja. Azt akarod mondani?
2: Azt! De attól tartok, illetve igazán sajnálom, Füles, de ahogy futottam hozzád a léggömbbel, orromra puffantam és...
3: Ó, minő szerencsétlenség! Biztosan nagyon gyorsan futottál, malacka. Remélem nem ütötted meg magad.
2: De nem! De,
3: Füles, kérlek,
2: a
3: léggömb,
2: az
3: bizony szép. Az én
0: léggömböm, malacka csak bólintott szomorú.
3: Az én születésnapi léggömböm.

0: és átjutott a fülesnek a nedves rongyalagot.
1: Ez az.
0: Malacka bólintott.
1: Köszönöm, Malacka. Igazán, nagyon-nagyon köszönöm. És, mondjad csak, meg tudnád mondani, milyen színű volt? Úgy értem, amikor még léggömb volt.
2: Piros.
1: Mindjárt gondoltam. Piros. Kedvenc színem. És mekkora volt?
2: Akkora, mint jó magam.
1: Mindjárt gondoltam, akkora, mint Malacka. Kedvenc nagyságom. Úgy.
0: Malacka gyalázatosan érezte magát, és nem tudta, mit mondjon. Kinyitotta a száját, megint becsukta. Ekkor harsányan átkiabált valaki a folyó túlsó partjáról.
3: Sok szerencsét a születésnapodra!
0: Mackó átgázolt a folyón, egyenesen Füles felé tartott. Malacka leült oldalt, kezébe temette fejét és szipogott.
3: Nagyon praktikus csuport. Tessék, itt van. És az van ráírva, sok hasonló boldog születésnapot kívánok. Tisztelettel, Lici Mackó. Ez mind rá van írva, és mindenfélét lehet tartani benne. Tessék!
0: Füles, meglátván a csuprot, egész izgatott lett.
1: Nagyszerű. A léggömböm éppen belefér.
3: Az nem, Füles. A léggömbök sokkal nagyobbak, mint a csuprok. A léggömb arra való, hogy zsinegen tartsák.
1: De az enyém nem olyan. Ide néz, Malacka.
0: És ahogy Malacka búsan felnézett, Füles óvatosan felemelte a nedves rongyot két fogával, óvatosan beleeresztette a csuporba, megint kivette, visszatette, és ezt többször megismételte.
1: Ugye? Úgy sétál ki meg be, ahogy akarom.
3: Igazán örülök. Mindjárt gondoltam, legjobb lesz, ha ilyen praktikus csuprot ajándékozok neked, amiben mindenfélét bele lehet tenni.
2: Látod, tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen bele lehet tenni a praktikus csuporba.
0: De Füres már nem hallotta őket. Kivette meg, betette a rongyot a csuporba, és ragyogott a boldogságtól. És Robert Gida, Mici Mackóék kis gazdája, estét rendezett Füres tiszteletére, ott volt csokoládé és fagylalt, és torta három gyertyával, és Füles neve a tortán, piros cukorból kikanyarítva.

0: Kovi Gábor, állatkerti útmutató.
1: Ez a cinke, oly picinke, falevélből alacinke. Pókhálóban szoknyája, makhéjból a csizmácskája.
2: Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra. Végül is elvitték szobra, ott oktatják szebre-jobbra.
1: Apám, így szól a kis bálna, hadd mehessek el a bálba. Nem mehetsz el, fiam Péter, nem vagy még egy kilométer.
2: Miért tanulnak a kis vércsék? Azért, hogy a leckét értsék. Tanítójuk egy hasas, pápaszemes, lomhassas.
1: Ne ugrándozz, ne táncolj, ne bomolj, az iskolás fiúcska mind komoly. Garázza kőkét inti így a moly.
2: Fekete az ablakpárkány, rákönyököl a kis sárkány. Hat feje néz az utcára, egy a leckét bent biflázza.
0: Pamkós Irató Károly, Pingvintánc.
3: Arra lenn a déli sarkon, hol legnagyobb a hideg, ahol még a nap sem jön fel, vagy ha feljön, sápad, sorvad, didereg. Itt a Frigider színpadon tudjátok-e, hogy kinek táncolnak a pingvinek? A jégvilág lakóinak, nézik őket fókák, bálnák, nagy tengeri elefántok, kormoránok, delfinek. Az idő itt bármilyen, szélsüvítés dallamára, hósziklák közt jégszínen, tippegetve, toppogatva, felrebbenve, megforogva, erre-arra tántorogva, soha-soha meg nem unva, táncolnak a Mirnien.
0: Bőrönd Ödön.
4: Bőrönd Ödön a köröndön, ül a kövön, fekete színű bőröndön. Arra száll egy helikopter, lerádióz a riporter. Bőrönd Ödön. Bőrönd Ödön, miért is ülsz itt a köröndön, fekete szín bőröndödön? Visszafele Bőrönd Ödön, csepp zsebrádió adóján. Azért ülök a köröndön, fekete szín bőröndömön. Várom, hogy a tearózsa. Várom, hogy a tearózsa kinyíljon az aszfaltkövön. S a négyes busz begörögjön.
5: Országjárás.
2: Elindultunk. Malátára malátáért, galántára palántáért, rabizára paprikáért, soroksára salátáért, macsoládra kocsonyáért, kocsonyádra mazsoláért, cserenyésre cseresznyéért, szerencsérre szerencséért, pécelre mézért, mézeskútra pénzért. Jöttünk, mentünk, nagylaposon, hegyesen, homoródon, vegyesen, hétrongyoson, feszesen, lassú réten, sebesen. Mit csináltunk? Hévízen vacogtunk, szomorúdon kacagtunk, árnyékoson napoztunk, koplallón jollattunk, éberlakon álmodtunk. Tolcsván tocsogtunk, potyondon potyogtunk, szikszón szikkadtunk, csuklódon csuklottunk. Lepényden lepénytettünk, legénden legénkedtünk, nyíratádon bolondoztunk, bolondócon nyiratkoztunk. Szekeresden szekereztünk, nekeresden nem kerestünk, heverdelen elhevertünk, előréven elrévettünk. Be is értünk, verebesre seregestül, seregesre verebestül, fenekesre fenekestül, csolnakosra csolnakon, lovas szírtre jó lovon, szombathelyre szombaton, hangos völgybe daltalan, dalos zugba hangtalan, zajgó várba zajtalan, szomjú helyre szomjasan, gyopárosra párosan, boldog kőre bársonyosra, bársony.
0: Csillagjáró Fehérváró.
6: Pam, pam, paripám, földön, vízben, levegőben, a parányok sűrűjében, odakint a csillagűben, a fénynél is sebesebben rohanám, csillagjáró Fehérváró az én tátuszban. Köd a farka, tűz a feje, üstököst vadászok vele, hogyha meghorkantja torkát, zsákba szorítom az orkát. A szügye mély vízben csobog, meglasszózom a polipot. Mind megölöm víva tusát, a sok betegség vírusát. Sörénye most lángol, ragyog, táncra perdítem a napot. Verejtéktől torzom-borzon a tejutat végigporzom, s estére, ha fáradt vagyok, karámunkba levágtad. A Hortobágy hídja mellett csillagjáró, fehérráró paripám már leheverhet. A farára nagyot csapok, s jó abrakot adok néki vacsorára, táltos zabot, 3 tonna atommagot.
0: Nemes Nagy Ágnes, Budai utca.
7: Ez az utca Budai. Jól lehet itt játszani. Vannak nála nagyobb utcák, a mi utcánk bátyai. Ez az utca Budai, Budai. Vannak nála kisebb utcák, a mi utcánk hugai. Hugai, bátyai. Gyerünk gyorsan játszani.
5: Ugróiskola.
2: Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni. Nézz oda, ott egy ugróiskola. Felrajzolva járdaszélre, zöld krétával nagyra, szépre, mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugróiskola. Egy-egy-egy város, egy város, fordulj vissza, város, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra? Páros? Nem leszel te sáros. Itt a vége, egy-egy-egy.
0: Hullabodza.
7: A mi utcánk kicsi utca, van benne egy hosszú bodza, ősz felé már hullabodza, kisbogyóját dobja, dobja, kisbogyóját dobja, dobja, lila lesz az utca hossza, kiabál is Bandi bácsi, az autóját szappanozza. Nem gondolok semmi rosszra, de örülök, drága bodza, tarthatom a gumitömlőt, míg az autót szappanozza. Őszi fényes napsütésben, víztől fényes járdaszélen szappanozza és lemossa. Hull a bodza, hull a bodza.
5: Gesztenyefa levél.
2: Találtam egy fa levelet, gesztenyefa levelét, mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Ha az arcom elé tartom, látom, nagyobb, mint az arcom. Ha a fejem fölé teszem, látom, nagyobb, mint a fejem. Hogyha eső cseperegne, nem bánnám, hogy csepereg. Az óriás nappal, éjjel, óriási tenyerével befedni a fejem.
0: Ki lakik az utcában?
7: Hogy mi nálunk ki lakik? Mindig látni valakit. Labdáért a kocsi útra, most szalad ki Magdi, Jutka. Itt van András, Andrea, itt a Szűcsék kisfia, nyúlsapkában, mint a nyúl. Dundi Péter meglapul, boltajtóból nézi őket, vegytisztító Márkusz úr. Márkusz úr, Márkusz úr! Dundi Péter hol lapul? Nem tudjátok? Deske Évi. Egy magas lány háta védi, mert nagy, mint a citadella, az a hosszú. Izabella.
5: A titkos út.
2: Hogyha most elindulok, aztán balra fordulok, egy kis útig, titkos útig Lábujjhegyen eljutok. Egyik oldalt házak háta, fel a másik oldalon, és a lombok zöld szakála átömlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán a nem tudom ki. Az is akkor, hogyha kell. Kézen fogva, senkivel. Messze innen utcalárma, messze dong a kisvasút. Így bújik a psz. Így lapul a pszt-pszt, titkos út.
0: Mi van a titkos úton?
7: Mi van ott a kis úton? Csöndes úton, titkosan? Macska van ott. Macska van, ül magában, titkosan. Fényes szeme, zöld szeme, orgon a fa levele. Egyszer aztán talpra pattan, ugrik, ugrik, láthatatlan. Aztán csak a szél oson, titkosan. A titkoson.
5: Mennyi minden?
2: Ez az ösvény, sose fösvény, akármilyen keskeny ösvény. Van itt minden, mennyi holmi? Hogy is tudnám elsorolni? Cipőfőző, trédoboz, fenyőfárok, 2 doboz, szódás üveg cserete, gesztenyefa levele, zöldcsigák, zöldkövek, fű alatti bőrövek, gerletolla, kréta, gyufa, fényképen a Verne Gyula, és a többi, de szép, de szép. Ezek azok, izék, mizék. Bámulok csak ennyi kincsen. Mennyi minden, mennyi minden.

0: Mintahol beszek az a tintahol. Mintahol.
1: Szabó Lőrinc, kicsi vagyok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erős leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi vagyok én, bátor leszek én, óriások palotáit elfoglalom én. Kicsi vagyok én, nagy úr leszek én, aranyszobát adok minden testvéremnek én. Kicsi vagyok én, vezér leszek én leszek a legjobb ember a földkerekén.
2: Zelk Zoltán kiskertész, kora reggel talpon vagyok, kiskertembe kiszaladok. Várnak én rám a virágok, rózsák, szegfük, tulipánok. Hogyha beszélni tudnának, tán jó reggelt kívánnának. Hangos szóval köszönnének, szomszédkertnek, napnak, szélnek. De én így is értem őket. Látom, milyen vígan nőnek, látom, milyen vígan élnek, színnel, illattal beszélnek. Este minden alszik a virág is. Nincs paplanjuk, nincs párnájuk, mégis gyönyörű az álmuk.
3: Pincés Judit

0: گره بود فی زالا حسرت ایدالن شوها شینش وادیده ایدالن شوشه هول از اشو
1: کچا اوستا تو
0: تو ویزه چوبا ناچا ایت کچا گیت کچا خودا چاستا شار بونزر کچا بوبراسی رسک تو ایشه لاتس
1: فلمیله
0: fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár. Szólal, szólal, szólal. Pittyen a fészek, zörren az ágy, moccan a hegyeken a hajnali láng. Jegenyefa, jegenyefa, jegenyefa lánc, síma út szélén kettős ránc. Denevér, bakegér, északi szél, gondul az óra megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamba mértéptél. Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár. Hallgat, hallgat, hallgat már.
1: A medve töprengése.
0: Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. A kibújok vacogok, a bebújok hortyogok. A kibújok jó teszem, a bebújok éhezem. Barlangból kinézzek-e? Fák közt szétfürkészek, lesz-e már odú méz? Ez a kérdés, de nehéz.
2: Öreg anyó.
3: A tücsök leszek, fekete tücsök, majd megállj, még visszahívnál. Nem lesz, aki ágyba küldjön, és az orrod megtörölje. Mászkálhatsz a kerítésen, pottyanhatsz a csúnya földre. Jó lesz, jó. Neked és nekem is jó. Lesz akkora házam, mint a makhé. Meg sem mutatom neked. Holdfényt fonok békarokkán, mák olvasót pergetek. Jó lesz, jó. Neked is, nekem is jó. Majd kérnél tőlem süteményt, de nem ülök a pamlagon. Nedves fő közt lakom, harmad gyöngy ablakom. Majd megállj, még visszahívnál.

0: Zsündisznócska lovagol. Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra egy kicsit szundítani. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon.
1: Csin, csin, csin, csincsere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a zsündisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra Mackó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom atta! Mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Mackó bácsi. Zsündisznócskától
1: hallottam. Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Veleressen száll.
3: Na majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rasportékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögve ballagott el Mackó bácsi az erdő térre. Ott lakott a zsündisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messziről hullongatott elébe.
4: Isten haszta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom, hogy mit szolgál, drága egészséged.
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet. Volna egy kis számadásom velem.
4: Rájön, Mackó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van egy kis béka, becsináltam maradék egér, pecseni.
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi. Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de tréfás kedve van, uram, bátyámban. Hát már hagyd lovagolnék én medvén, amikor azt sem tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse. Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Azt se tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege.
5: Húzzák azt, hogy ez?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a füled. Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, de nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek. Adjon
3: békét.

0: előbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
1: Hol bújkálsz már megint, te kis gomolyam?
2: Jaj, Mackovács, nem győzöm én már a menést. Legyen fel egy kicsit a
1: hátamra. Hát még minden! De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem várom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamra.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
2: Jaj, Macó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen lezdulok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy dolog. Engedjenek, hogy ide erősítessem magam.
1: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajléka. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
2: De sajnálom, hogy magát lelkem, Mackovácsik, hogy
1: mit szólna hozzá,
2: ha elhagytogatnám
1: őket egy magyarul fogja szükségét? Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd, öcsikém.
0: Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy magyarul fasuhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
1: Hajna, bölcsém, itt van vagyunk már. No, híres cinegék, merre vagytok? Most várjuk el, ki mondott igazat?
3: Nini, itt jön sündisznócska, medve hátok.
4: Hogyan oda lovat, sündisznócska?
3: Medve lónak párja nincs.
4: Jihő, medve koma, sündisznócska hátas lova.
0: Szegény rászövött Mackó koma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jut fel. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér becsinált.

Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis Csikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza, Mirza, mint sejtelmes talány, csendült a szó nagyanya ajkán. Sehogy se akart békülni vele, aztán ráhagyta, egye a fene ezt a bolondos furcsa szót, s így hívta ő is a kis Csikót. Kinek deszkából tákolt kalóda volt istálunkban külön otthona. Nappal, persze ficánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron. Nyihított, dobbantott, majd megszaladt, s űzte a dongó szarvasbokarat. Nagyanyát leste, őve fát ha vitt, hát elkísérte a konyhába is. Meglátta, s kiáltott sikítva, hely de megijesztett érte Mirza. S ráveregetve a kampós nyakra, kocka cukorral kicsalogatta. Vasárnap a vallagott misére a lányok között a Csikó kísérte. Kert alul, ha paprikát hozott, mögötte Mirza ugrándozott. Sejmes füvön petrencék között így szerzett nagyanyának örömöt. Örömöt, kedvet. Aztán egy napon ebédnél így szólt apám. Eladom. Sok az adó, lassan a sírba visz, s télire kell majd a csizma is. Őt, Némán, a megrémült család, mindenki letette a kanalát.

0: Bújdosó nap, napos fák közt aranyrigók. Jó volna lenni csavargónak, mint ott az a kis vízipók. A vízipók a tóvizén. Jó volna futni könnyedén, nyurgalábakkal futni, futni, s mindig mindenütt célba jutni.
1: Örcsök Mária elfogták. Elfogták a kis Ebit, kiforgatták a zsebit. Nem én loptam, a vidra, nála van a halikra.
2: Pákolic István, mézlopó. Írgum-burgum barna medve, lépes mézre szottyant kedve. Gondolta, hogy körülnéz, halak adna egy kis méz. A méhecskék összefogtak. Vé, mi haszna, itt nem lophat. Dologtalan himpellér, jobb lenne, ha elmennél. Írgum-burgum barna medve, mérget morgott a méhekre. Erdők ura, én vagyok, lépes mézet akarok. Az odba dugt a mancsát, de a méhek megrohantak. Ahány csak volt, zíp, zíp, zíp, jól megsípte a kezét. Írgum-burgum barna medve, nincs a táncra semmi kedve. Mancsa be van pólyálva, de senki nem sajnálja.
3: Beeg Zoltán, három jó. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok három nyulak? Úgy ültek ott, mint az urak? Úgy-úgy bizony, mint az urak? Felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka, nem áll hitte. Repült is már a hírt vitte, s buta róka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe. Összebújva tanácskoztak, jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fájuk, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak rókát esznek. Ennek a felese móka, szedte is lábát a róka, futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne. Hát amint ott futott szaladt, szembe vele a farkas haladt. Szaladj te is, komán farkas, jaj, mit láttam, ide hallgas. Az erdő közepében jártam, most is borsózik a hátam. Sose láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyet. Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak farkas tesznek. No hiszen, egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett. A rókával versenyt futott, vagy nem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérjed, szaladj, ha kedves az életed. Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam. Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elől róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézés őket nevedve, együtt szalad róka, medve. No hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél.
4: Szaladj inkább te is erre!
5: Kiáltott rá a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket.
4: Három nyulak, de akkorák! Nem láttál még ilyen csodát?
5: Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne folyják föl a szörnyek. Soha se vadászik többet.
2: Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva békességben.
1: Bölcsök Mária siket fajnak. Siket fajnak szép fiatal.

0: programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton!
0: Koncertek, nagytermi partik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, mindennap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightkor, Bardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András, Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob, Haladó Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagy Terem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Levaliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a Maratonon 2011. Az eredeti zene ízek leszed, nem hiszed el? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maratonnak üretem.
0: Programajánlót hallottatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akaró.
4: Jó.
3: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a

0: mit hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ott van. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog a karját gyorsan mozgatja, és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Hagyjon békén, be ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Ez az a Klerben.
3: Ja, voltante. Egy meleget.
1: Ez az?
3: Várniszt, máma!
4: Most nézd! Most neki megy! Új, már a levegőben van!
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
4: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300!
1: Ja, Istenem, Istenem, hogy nem fél.
5: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon, hogy ne félne, látja, hogy fél, vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
6: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
7: Jézus Mária, felfordul!
4: Jaj, nem tudok oda nézni!
6: Mi? Ez a lópingló? Azt elhiszem! Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom!
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forog még a levegőbe. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
5: Most megint bukfencezik?
2: Jaj! Ne tessék félni, nagysád! Amíg engem lát, ne féljen, nagysád! Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
6: Meddig marad még olyan magasan?
8: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
5: Oda nézem, megint egy bukfenc!
8: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
8: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
6: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akar.
8: Hát maga ismeri a dárdos?
6: Nagysád is?
8: Unoka fivére.
6: Óriási, hallotta?
8: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
6: És a nő nem szégyeli magát.
8: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát. Azt mondják, egész pénzét rákölti.
6: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
8: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízbont.
6: Óriási, példátlan.
8: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Hát mi?
6: Ilyen még nem volt.
8: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa! Óriási!
6: Nagyszerű, hihetetlen!

Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lomtalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon, micsoda szépség, mi bánat, mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van, sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást, vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel. Csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta. S oly könnyű vagy. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé. Egy angyal várja tán, hogy átöleljen. Álmos vagyok. Álmos vagyok, nyűgös, szegény, kinek se szándoka, se terve. Istenem, hol lehetek én? Szép életem hol folyhat? Merre? Nehéz pilláim lecsukom, akár az elcsüggett hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban, hópelyhek hullva hullanak, pedig halálos hermelinnel, míg messzi víg szánkó szalad, és mindig gyöngébben csilingel. Háztető a Montmartre-on. Mint szétszedett szirmai a megszáradt virágnak, olyanok a tetőn a barnult cserepek. S nekem, mert csendesen bámulni szeretek, elég a háztető is, hogy semmit se csinálja. Az ablakom szembe van az úrka háztetővel, fel se kell nézni, hogy láthassam az eget, s az ég alatt a karcsú kémény sereget. Ez itt Párizs fölött, mint fekete nádas nő fel. De nem jó, ugye nem jó menni a messzi égen, a felhők rajzain szenvedni oktalan, és nézni végtelen, némán, boldogtalan Párizst, a legszebb várost, ahol semmim sincs nékem. Füst, hogy szeretem én a füstöt, az ég virágját, ki a kéményből hajt rezegve felfelé. Halovány, lengeteg növény, a lelkemény, virág, fátyol vagy árnyék, szál, eltűnt, merre jár hát? Ostor pattin, lovacskák csengői felizennek, gitáros aggastyán kántál az udvaron, részpént zeng a kövön, kidobta le vajon? E fonnyat francia dal, miért fáj az én szívemnek? Egy ablak nyitva van, ott ül egy lány feketében, lehajtott fejjel var, jobb karja felle jár. Zöld kalitkában csüng egy sárga kis madár. Hol láttam ezt a képet gyerekkoromban, régen? Felnéz a barátnő,
Ha most integetnék nélkül, szívemre tett kézzel szerelmet vallanék, mint ifjú víg bohém. Milyen jó volna még danulni, hancúrozni, futni, világot tépni. Este felé oda lenne a kapu alatt várnám. Súgdolóznánk, s annak csók lenne a fele. Ittas kis bisztróban vacsorálnék vele, reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. Cserék, cserék, hány lehet egymás mellett egy sorba? Egy, kettő, három, négy. Milyen jó látni mind. Ócskák közt egy piros, nini, ott egy megint. Piros, fekete, rozsda, amott meg egy pár csorba. De messzi van az élet, de messzi van az élet. Ezer csudabódé, támolygó boldogok. Zászlóleng, hintaszál, tűzijáték lobog, aranykocsik forognak, tükrös ládák zenélnek. Ha én azt tudnám, ki a legszebb, ha én azt tudnám, mi a legjobb, ha én azt tudnám, merre tartsak, ha én azt tudnám, mit évő legyek. Ha én azt tudnám, min örüljek, ha én azt tudnám, miért sóhajtsak, ha én azt tudnám, minek élek, ha én azt tudnám, hogy mi lesz velem. Nincs egyéb örömöm, nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen, nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillagok ragyogtak, és ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltünk, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni. Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág Andrássy úton. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön famíliák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusznak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban két haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és két felé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymástól. Reggel fölkelnek.
hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazulról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a börzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancs-sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, suroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrű, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behunytam, és elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a villák vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elében állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagyszárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, s arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, huncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnya. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hó, pendelyök, morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, és az angyal a kis könyvet kinyitná. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp, kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tóhídján, s ott félig elfáradva a korlátnak borultam az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez, ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkodni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem festet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. Teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak, katonabanda zúgott. A nyár elment, a terasz teli puszta asztallal, az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek, tovább, előre, és fák jönnek két oldal, némán. Fák jöttek. Leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán, jöttek sorba leverten fák,
jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl Árkon-Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni sokáig, jaj, soháig. Milyen hosszú vasok. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinnék, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán mereng. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni, várni, várni, várni, várni, elaludni és álmodni, álmodozni, gondolkodni, vágni, vágni, elepedni, hagyni a szívet repedni, nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni, örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az óperenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyem nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok, bajtól, bútól, egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.

gravitáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink buktosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudod. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs méretese, rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled? Ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

0: mindenkinek, hogy a hatalmas Óz, a varázslók varázslója méltóztatott befejezni az ő elmélkedését. Vége a csendrendeletnek, ébresztő!
1: Oroszlán, bádogember, madárijesztő! Ébresztő, nem hallottátok? Ébredjetek! Mehetünk Ószhoz!
2: Engem a kutya se ébreszt.
1: Totó, ébresztő!
2: Mit kiabálsz? Nem is aludtam.
3: Jaj, ki támadott meg?
4: Mehetünk Ószhoz.
1: Megkérdezzük a kulcsát. Tessék mondani, most már Ósz színe elé mehetünk?
0: Nem. Illetve magam sem tudom, ne zavarjatok össze mindenféle kérdezősködéssel. Itt csak nekem van jogom kérdezni. Mindjárt meg is kérdezem. Halló! Halló! Tiszteletre méltó Óz, hallasz engem? Itt minden kapusok kapusa Smaragdváros kulcsára beszél.
5: Hallak.
0: Mondd meg nekem, hogy ez az űrzavaros társaság egy kazal szalma, 6 darab kályhacső, egy berezelt oroszlán, egy fekete gumó, meg egy kislány bemehetnek hozzád?
5: Engedd be őket.
0: Hát most az egyszer megengedem nektek, hogy a hatalmas Ósz színe elé járuljatok. Tessék, itt vannak a szemüvegek. Ezek nélkül senki nem léphet a városba. Tessék.
1: Oda nézzetek! Minden zöld!
4: Hűha!
6: Na hát!
7: Fúj, de randa!
1: Milyen gyönyörű zöld márványpalota!
4: Nézzétek, még a kő is zöld színű!
3: Oda nézzetek! Ott egy zöld favágó!
8: Csak nehogy zöld tigrissel találkozzunk!
1: Mint egy szép álom, olyan az egész.
0: Siess, kislány, Óz a trónteremben vár.
3: És mi nem mehetünk?
0: Óz egyenként kíván fogadni benneteket.
8: De én félek egyedül bemenni.
0: Ha ellenkeztek a hatalmas Ózzal, nem kaptok sem észt,
4: jaj nekem,
0: sem szívet,
3: jaj nekem,
0: sem bátorságot. Bizonyám.
1: Jaj nekem, nincs mit tenni. Egyedül megyek.
4: Okos légy, Dorka.
3: Nehogy megharagítsd.
8: És főképpen ne félj.
1: Akkor mehetünk.
0: Tessék, itt a trónterem ajtaja. Lépj be.
1: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hol tetszik lenni?
9: Lépj közelebb.
1: Hol vagy?
9: Nem látod azt a hatalmas fejet? A trón székemen. Az vagyok én.
1: De nekem azt mondták, hogy majd...
9: Halka! Óz vagyok a hatalmas, mindig más és más alágatás. Ki vagy? És miért járulsz elé?
1: Dorka vagyok, a kicsi. Segítséget kérnék tőle.
9: Hogyan került az a jel a homlokodra?
1: A jóságos észak-déli boszorkány csókolt meg, amiért a házam ráesett a gonosz nyugati boszorkány tyúk szemére, és ezzel felszabadítottam a mumpicokat.
9: De rég dolog volt a házad részéről. És mit kívánsz tőlem?
1: Segíts nekem, hogy hazajussak Kansasbe, Emilyhez és Harry bácsihoz. Már biztosan nagyon aggódnak értem. Én még sohasem mentem sehová se egyet.
9: Azt akarod, hogy segítsek rajtad, akkor segíts te is rajta.
1: Hát, mit tudnék én, a kicsi, rajtad a hatalmas varázslón segíteni?
9: Pusztítsd el halálos ellenségemet, a gonosz boszorkányt. Akkor hazaküldenek a családhoz.
1: Én a gonosz boszorkányt? De hát én ezt nem tudom megtenni.
9: Egyszer már majdnem megölted, ha jelented, hogy elpusztítottad, akkor hazamehetsz Kansasbe előbb. Nem?
1: De én még soha nem öltem meg senkit. És még ha akarnám, akkor se tudnám megölni. Ha te, aki nagy vagy és hatalmas, te sem bírsz vele. Hogyan bírnék el vele én?
9: Azt én sem tudom. De meg kell ölni. Mert ha elpusztul, akkor kipusztul a gonoszság és a hölgy. Most menj. Küldd be a madárijesztőt!
3: hazaküldött?
4: Beszélj!
1: Reménytelen a helyzetem. Ahhoz addig nem akar hazaküldeni, amíg meg nem ölöm a gonosz boszorkányt. Én pedig ezt úgysem vagyok képes megtenni. Téged hivat, madárjesztő.
4: Engem? Hogy néz ki? Megismerem majd?
1: Meg hát. Egy hatalmas fejet látsz a trónszéken. Az ő.
4: Jó, jó. Akkor megyek. Szorítsatok nekem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az? Nincs itt senki? Hol az a fej? Nincsen. Nini! Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
6: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
4: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
6: Miért tegyem meg ezt neked?
4: Azért, mert

0: Mit mondott?
1: Miért lógatod az orrod?
2: Ja. Ne is kérdezz. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az úz.
0: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
2: Én nem láttam semmiféle fejet, csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádogfa vágónak.
3: Akkor bemegyek én.
1: Jaj.
3: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Aha, ott ül egy hatalmas hétfejű sárkány.
4: Én vagyok Ósz, a hatalma félelmetes.
5: Ki vagy
4: és miért járulsz elébe?
3: Favágó vagyok, és pedig talpi bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
5: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned.
3: Hogyan?
5: Egész dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza, és akkor neked adom a legnagyobb, a leggyengédebb, a legszerűbb szívet, amely csak a birodalomban található.
2: Neked is ez volt a bádog ember.
0: És milyen alakban?
3: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz boszorkányt.
1: Valami szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kifér a torkokon. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunk a teljesíti.
6: No, hol vagy te, szörnyi? Jézusom, tíz van, kigyulladt a trózék. Segítség, anyukám!
7: Én a tűz magalának, az hatalmas, félelmetes, ki vagy, miért jár?
6: Gyáva oroszlán vagyok, mindentől és mindegyikül félek. Azért tettem, hogy megkérjelek, adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer ki nem leszek.
7: Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorrá teszlek, de ameddig élsz a baszorkány, addig gyáva maradsz!
6: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most megtámadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy veszked, mint a nyárfa levél?
0: Ne is mondj semmit. Na menjünk! Üljünk le a mezőn.
3: Igen, üljünk le a mezőn és beszéljük meg, hogy mi is tegyünk.
0: Hé! Várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást, csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
8: Mi ez a rettenetes ugatás a trónteremben?
0: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
8: Dobjátok ki ezt a csaló kutyát.
0: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatást sem ért meg. Ne cibáljanak már!

0: pont a fejemre.
1: Micsoda szégyen.
0: Mi tévők legyünk, barátaim.
2: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresnünk, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
0: És ha nem sikerül?
2: Akkor én sohasem leszek bátor.
3: Én pedig okos.
4: És én se jó szívű.
0: De én akkor sem tudok megölni senkit, ha sohasem látom Emilyenit, Harry bácsit és a farmot.
2: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
3: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem tapasztalmat látok, amilyen eszkálálni.
4: Én nekem pedig még akarom szíveni.

Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasz szájú Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. No mert közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ott a minden ember névhez jutott olcsószerrel, azon felül, mit az apja adott neki meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan-e szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak a káromkodást. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente-fente ő az írral, kígyóhájjal, medvezsírral, ebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S ha felébredt, mennyi kéjjel tabogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kék nadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám asszonyos képpel, sosem választál a néppel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasz száj mély nagyátok. Ti midőn a szúrós serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébekorba beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mély drága, becsesebb a drága gyöngynél. Hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mint hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában, s bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva, főznek, sütnek, abból, amit valahonnan, más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen, szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helyiségben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. Mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, veri a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinnya vinnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, sári panni zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kisé megveretválja.
nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja. Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező, ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező. Nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön, vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában, hát ima furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőben, mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzeletni, a vasvillát sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül egy György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne a szép sörte, már a helyét is pödörte, sonka, sódal, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak legottan, lobog a lángbőg, a katlanszál, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgasz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűvályos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Készim már a bornyomókád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánysereg azonban beszivárog alattomban. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet mer, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pára Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge, pörge, kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ünnök halkal, bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen bizas szegénynek. S míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegzi, a cigánybanda újra kezdi, bajusza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyelt szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lába kelvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül egy György a kádban lepedővel leszögezve, nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.

Jó estét kívánok! Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle megvan róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Hát ilyen népnevelő félévé alakultam én a 38 év alatt, amióta színésznő vagyok. Igen, hosszú ideje már, hogy leghasznosabb és egyben legsikeresebb művészi megnyilvánulásaimnak úgynevezett önálló estéimet érzem, amiket én írok, én szerkesztek és én játszom el, mert élmény anyagát én éltem meg. 1945 óta, ahol csak alkalom nyílott rá, magam építette hevenyészet várszínpadon, templomban, éjszakai lokálokban, később hangversenytermekben, rádióban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, Stockholmban és Kolozsvárott is. Elmondtam az életemet. Beleszőve, mint egy igazoló illusztrációként a legszélsőségesebb műfajú színészi ópuszokat. Ezeknek az önvallomásoknak nem hiú önmutogatása rugója, hanem a legtisztább, használó, segítő szándék. Én azt állítom, hogy az ösvény, amire az élet sűrűjében, mint magános vándor rátaláltam, helyes és jó, mert abból a közös útból indul ki, és abba is torkolik bele, amin a haladó világ menetel a cél a kommunális emberi boldogság felé. És az életemmel bizonyítom, hogy ez az ösvény járható, bár merede, de éppen ezért röviden, mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok. Használni akarok. Népnevelő vagyok. Meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájokon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba vájt, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel színezett színészetemmel szórakoztatva, megpróbálok önöket is felvezetni boldogság. Estén címe Életem története három tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongorista.

Hát, első tétel készülődés. Hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahorgással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, s meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apám. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem, az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagyhírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgázta. Valamikor labdatéren hét fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson, ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszon? Engem dobott ki a sors. Mindig engem. Mindig engem. Kövér könnyel, sóvár vágyal, víg hat körül leskelődtem, tényferettem. Most is, víg hat körül, kik nem hatan, százan, ezren, labdát vernek víg felettem, csak úgy kusoltat a sor. Mindig engem, mi most a labdatéren? Milyen gyorsak a fiúk, és még szebben kacagnak, miként a régi hatok. Milyen szent volna utódomat meglelni, a kitudott kis senkit, fölösleges nem játszót, és szólni hozzá vígan, fiacskám, meglátod, majd lesz egy nagy labdajáték, s ott te leszel a vezér, röpülsz, miként a labda, és rikolsz, mint egy víg rigó, s ha majd nagyon elfáradsz, keresed a hatokat, keresed, s nem találod. Így van ez jól, fiacskám. Régi hét fiúk közül ímé engem tartott meg a fő-fő labdaverő, s a többit szépen ifjan kiverte a játékból. Így szólnék utódomhoz, de bár bejártam százszor a régi labdateret, nem lehet, nem talán. Talán más most. Nincs játékból kitudott csenevész, sárga fiú. Pedig nagy labdaverő, én titkos nagy Jehovám. Úgy szeretném az ilyet mindet összegyűjteni. És egy vígságos játékban egy utolsó

Nagyszerű szemű ember lehetett Hevesi Sándor valóban, mert nem nevette ki a választott versért a 65 kilós, pirosposgás fekete kislányt, aki vaskos kecskeméti lábán ott ágált előtt. Azt mondta, fölvesz az akadémiára, ha hajlandó vagyok őszig lefogyni 8-10 kilót. Fogyok, uram, 2 esztendeig tart. 2 ősz múlott el, s vele egy szerelem. 3 fél év egyetemből és házasságból, egy életveszélyes műtét, ami örökre elbúcsúztatott az anyaságtól, és egy válás. Amíg sovány sápadtam, végre nekiindulhattam választott pályámnak, természetesen most már egyenesen a színpadra. A színészetiskoláját Miskolcon és Pécset jártam ki, mindent játszottam, hősnőt, primadonnát, naivát, szubrettet, komikát, és a legkevésbé sem lepett meg, hogy legnagyobb sikerem pontosan egy anyaszeretben volt, pedig a lányom 15 évvel volt idősebb. 3 évig vártam a csodát, hogy a pesti igazgatók majd leutaznak, értem, és fölfedeznek. Aztán elvesztettem a türelmemet, fölutaztam én Pestre, betörtem a belvárosi színház igazgatói irodájába Bárdos Artúrhoz, akiről hallottam, hogy szenvedélyes színész felfedező, és felszólítottam, hogy igazgató, kérem, most meg azonnal tessék engem felfedezni. Hát Bárdos mosolygott, és egy kottát nyomott a kezembe, hogy énekeljem el. S mert a próbaéneklés után 3 évre szerződtetett, elénekeltem és eltáncoltam hang és táncodás nélkül az Esernyős király című zenés játékban Margot a francia chanson egy szerepét, ami mindössze egy kánkán kupléből és táncból állott, és valahogy így kezdett.

rengeteg strófa volt, minden strófa közben tánc, óriási sikerem volt. A lapok hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban a kokottok és a ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen. A karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számezett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét. Most készül rá éppen a Vix Színház újból feleveníteni Rutka Évával a főszerep. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegesen, valami fontosan embertársai. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Giulia a színház. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. Akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetésüket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazsággal. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és azon.

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Viciliot!

0: Scenario S.
1: Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kijátszhatja. De eljött az idő, amikor a gyűlölet elborította az életet, és minden besötétedett. 1944. áprilisában, betegen az iszonyattól, ami körülöttem a világban dúl, vak ösztönömtől vezetve felhúzottam a Tátrába. S fenn a békés hegyek között 8 hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de mégis mindig vártam. Valamire vártam. A csodára vártam, ami meggyógyít és lábra állít, ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben, és célt mutat a jövendő életben, és én nem vártam hiába, én megkaptam a csodát. Én hitet kaptam. Én a református, de ateista apám, hit nélkül felnőtt színésznő lánya, hívő lettem. Én hiszek a világ mindenségben, a csillagokban és a porszemben, tehát az emberben lakom szeretetben. Adi Endre vers. Szent elgondolás. Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett. S szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus. Legigazabb. Az emberek úgy elrosszul. Hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok. Pedig ma is élhet. Feltámad ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen és igazul. Járj közöttünk, drága Istenemmel. Tavasz van. Nőnek a gazok. Kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak. Egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen tiéd. A szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová a Tátrából 2 kofferruhámért az irigység és kapzsiság juttatott, és mint aféle Mata Harit, mint német kémet juttatott a felszabadítók katonai biztonsági szervek kezé. A szeretet ott állt a front mögötti falusi katonai fogda lépcsőjén, idegen egyenruhában, s csodálkozó hangon magyarul megszólalt, hogy kerül maga ide, Mezei Mária? Igen, a tolmács egy pesti zsidó fiú volt, aki felismert és ismert. Tudott rólam pár úgynevezett segítőtettet, amit otthon sorstársaival cselekedtem. Hálás volt, és igazolt, és megajándékozott az életemmel. Csoda! Mert ha véletlenül nem ő állott, akkor én ma nem állhatnék itt. Mert háborúban, idegenben az olyan váddal terhelteket, mint amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni. A szeretetnek sok arca van. Ahány csillag, virág, fa, hegy, víz, állat, és igaz ember létezik. Ők az igazak, a hálások, a testvériek, az áldozatvállalók, a másokért önmagukat felejteni tudók, ők adták az én hitemet. Ők mutatták meg az igazság ösvényét, és fogták kezemet első lépéseimnél az új élet felé, hazafelé, de ők fogták ceruzámat is a Radványi kis erdészházban, hogy megírhassam a kis útmutatót, életem eredményét, a hoztam valamit a hegyekből. Az igaz élet alapelveit és szabályait fogalmaztam meg benne, azóta ezek szerint igyekszem élni, nem könnyen, de egyre boldogabban, hiszen az első és legfontosabb elv és szabály ennyi, a szeretet, mint a maga földben, benned alszik. De csak akkor éled, és akkor éltet, ha önzetlenül továbbadod másnak. És minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle. Naívul fogalmazva, de kimondja a kis írás, hogy a jók tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és gazdagok. Hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és hogy az ember élet célja nem lehet más, mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, és tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés és boldog jövőjét. Ady Endre verse, Kerekes János zenéje, Jóság síró vágya.

Babona varázs. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában ordja. Az este a kertek alatt jártam, és elborult az élet. Az este varázspoharat borított a földre, hogy élet. Hirtelen árva éjszaka, szomorú, mégis szép varázs volt. És a fák alatt egymaga lassan feljött az óriás hold. Lám, mondtam, egy aranygyümölcs, égő gyümölcs az ében ágon. Ó, melyik nap keleti bölcs varázsul ilyet Indiákon? Ó, nagy varázsló, titkos est, ki elborítod e világot, kinek nedves etyetyefes zajtalan éjjel száz virágot, varázsköpönyeget terít kezed, és elnyomja a késő. Szüzeknek alvó testeit érni mintázza néma vésőt. Te mintáztad őt is, te bölcs, sok régi, lányos éjszakáján, hogy érve majd aranygyümölcs legyen életemében fáján, mert te vagy a nagy érlelő. Ekkor a hold feljött a fáról. Furcsán mozogva jött fel ő, regélve még Amerikáról. Felhők kapkodtak szerdezét, hideg sejtelmek szele támadt, s hallottam ideges nezét, a rángatózó, ilyet válok. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni, és hogy a szépből csak az álma jut, és hogy a pénzből jó, ha mára fut, s minden erőmet érte kell cserélni. Oly szomorú, hogy akit szeretek, talpig nem öltöztethetem brokádba, nem híhatom lakni aranyszobákba, és hogy fillérért unva csükködök. Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll árulni hulló kecseit miattam. Oly szomorú, hogy perceim eladtam, s időm bora idegen kádba száll. Oly szomorú, hogy nem fektethetem gyáros fejem egy csöndes ölbe tétlen hosszú napok során egy gyönget élben tűnődni a halálos élet. A nárgilét és ottománt kesergem, ládámban és szívemben nincs arany, lelkem körül a munka mocska van. Nemes tétlenség, nemesíts meg engem. Októberi ájtatosság. A kórus padján, onnan a rácson át látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imád villany kísér is új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymaga ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Bárány, bárány vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgass. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomharregökben nyújtasz. Te, kit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem. Miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf kór kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka egér csatát, a halni születőknek éltét, úndbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy. Az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is, egész világunk mind csupa látomás,
folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, urunk, te vagy égi másunk, te a nagy álom, te vagy a fő lidérc. A tested lélek, hanem a lelked érc. Érc lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról hal sűrű rácsonát küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Zsoltár férfi hangra.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Emlékeztünk egy kicsit a repüléssel Charles Lindbergh-re, aki 27-ben kb. Ezen a napon repült át az Atlanti-óceánon. És hallhattátok a Birodalom visszavágot is, azt pedig 80-ban, május 21-én mutatták be. Persze jártunk mindenfelé. További jó tiloshozást!

0: Szóval ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas élő műsora, és újra élő vendéggel, élőben jelentkezünk be innen az FM 90,3-ról, illetve aki nemzetközi vizeken hajóz, annak a tilos.hu oldalon megtalálható az a műsor élőben is, és majd ugye a harmadik utas adásnaplóból akár évekre visszamenőleg, vagy a jövőben is. Ma is egy különös vendégünk van, aki nem csak utazik, hanem még az utazásait meg is örökíti, sőt, ez a munkája is lett. Hát nem is tudom, Szabi, hogy hol kezdjük ezt a bemutatósdit.
1: Először is ott, hogy nem működik a felhallgatóm, ami mindig nagy örömmel tölt el, bámulatos, hol tart már a tudomány. Csabi, mit is mondtál, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?
0: Rázni kell.
2: Van nekem egy kis fülhallgatómhoz.
1: Van itt több, valamelyik csak jó lesz. Szóval, szervusztok, drága hallgatók. Szervusz, Attila vagy Dávid?
2: Jó reggelt, mind a kettőre hallgatok. Külföldön az Attila kicsit negatív, úgyhogy ott szoktam néha Dávidként bemutatkozni, de...
1: De várj, miért ez Attila? Attila az hát, hún, a Dávid az zsidó. Mindkettőnek lehet pozitív vagy negatív viszonyja.
2: Nem tudom, szerintem azt még mindig rossz néven veszik, ahogy ott lerombolt egy-két várost a dicső elődünk, és még úgy emlékeznek rá, van egy-két mondás is Attilákról. Nem tudom, ez olyan, mint a finneknél, az orosz keresztnél, vagy... De, tehát Attila, mondjuk akkor az egyszerű választ.
1: De tényleg? Tehát komolyan van, akinek rossz érzése van?
2: Igen.
1: Amiatt, hogy mint egy 1500-1600 évvel ezelőtt mik történtek?
2: Nem tudom, magyar párhuzam mi lenne, mondjuk, hogy Szulejmán, vagy nem tudom, aki úgy rendesen úgy legyalult sok épületet, vagy sok várost, akkor, és arra van keresztel valaki, nem tudom, úgy kicsit úgy rezonál a név, de aranyosak az emberek velem, attól még csak előfordul, hogy Dávidként hívnak.
1: Ja, van ez a kis riposzt, hogy az átlag magyar az mennyire berzenkedik, hogy Törökországot bevegyük az Unióba, és egyébként is retteg attól, hogy törökök, vagy egyáltalán nem magyarok idejönnek, majd utána hazamegy és végigüzgülje a Szulejmán sorozatot, mert az ő nagy kedvence. Vagy éppen ez Izaurát, teljesen mindegy.
2: Igen. Erre hirtelen most nem tudok mit mondani, de nem sokára hatni fog a kávé szerintem.
1: Ó, és én most látom, hogy neked fából készült az órád?
2: Jaj, igen, ezt 40 éves szülinapomra kaptam egy nagyon kedves barátomtól. És persze nem minden darabja fa, mert ugye, tehát a mechanikát azért elég nehéz lenne ebből előállítani, de maga a váza, a szerkezete az.
1: Hát ez gyönyörű, és ez milyen fából van?
2: Nagyon
1: örültek, drága hallgatók, hogy a rádióadásban elemzünk egy látvány, de hát ez már csak ilyen. Majd lefényképezem nektek, és megnézhetitek a Facebook oldalunkon, de elképesztően néz ki. Gondolom azért, mert hogyha fémórád lenne, akkor sokkal könnyebben észrevennének az állatok, amikor filmezel.
2: Lehet. Igen. Nagyon gyorsak vagytok, de majd felgyorsulok én is. Okay.
0: Szóval a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természetfilmes, és író, producer, fordító, biológus, kutató és filmkészítő, videó szerkesztő, és most már ugye gyermekek apja, és már kevesebbet utazik, mint korábban, ugye?
2: Igen.
0: De azelőtt azért bejártad a világot.
2: Hát igen, de mi nem jártam.
0: És mások fizettek neked ezért.
2: Nem jártam, fizettek, igen, és nem jártam még Új-Zélandon, meg Ausztráliában, tehát oda még jó lenne.
0: Ó, egy kontinens, még kimaradt.
2: Igen, az még úgy hiányzik, de a többi helyen, sok helyen jártam, de hát ugye tudjuk azt, hogy egy kontinens egyszer fordult meg az ember, attól még nincs ez kipipálva, de tényleg utaztam, szerencsés
0: vagyok. Hát egy utcában is lehet még olyan helyet találni, ahol csak... Nem mentem be, mert nem mondták, hogy ott van a tuti.
2: Igen. Vagy itt is lehet természetfilmet csinálni, mint ahogy most is készül a filmműhelyünkben egy sorozat a budapesti vadvilágról, de nem olyan régen, ahogy mentem itt a Dunaparton, hát egy ilyen nagyon jó sztorit láttam, nem tudom, a dolmányos varjakat úgy követitek kb., hogy mivé fejlődnek itt a városban.
1: Amikor tehát, csak van egy kis időnk erre, akkor mindenképpen követitek.
2: Akkor jó. Meg feltétlenül megéri. A lényeg az, hogy ezek magas épületekről diót törnek, tehát ledobják a diót, összetörik, és aztán összeszedik, vagy hogyha makkot akarnak törni, tölgymakkot például a Tabánban, akkor azt a eszméletlen okosan a Döbrentei térnél lévő fordulóban a zebrára dobják, azért okos dolog, mert rendesen roppant a kocsi, akkor is ha lassan megy, tehát széttöri nekik a makkot, de ők, amikor felszedik, nagyobb biztonságban vannak, mert a gyalog átkelőn vannak, eleve lassítanak az autósok.
1: Várj, hogyha jól értem, akkor a dolmányos varjú eszköz használata kiterjed az ember eszközeire.
2: Kiterjed a gépkocsi használatra.
1: Mi azért gyűrtük végig az evolúciót, hogy segítsünk a dolmányos varjúnak makkot és diót törni.
2: Igen, hát a gépkocsi sok mindenre jó, többek között ugye elvisz az ember tábóvébe, sok rovarnak megoldás jelent a lét nagy kérdésére, mert ugye azonnali megoldás, hogy szétkenődik a szélvédőn, a varjú pedig valóban diótörésre tudja használni.
0: Na de kezdjük azért az elején, mert ahogyan az ön életrajzodban megfejthető volt, már egész gyerekkorodban a filmezéssel akartál foglalkozni, és a természetfilmezés egy elég speciális dolog, mert nehezen tudod irányítani azért a bogarakat, meg a fákat, hogy éppen mit csináljanak, tehát ezt megrendezni egy ilyen dolgot, szerintem ebbe bele fog menni, de hogy kezdődött ifjú gyermekkorodban ez a filmezési?
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy volt egy közmédia, amiben vasárnaponként természetfilmek mentek. Egyórásak, félórásak, BBC-től, németektől, franciáktól, és én emiatt nevelkedtem ezeken az Attenborough filmeken. Ezek eléggé érzékenyen érintettek, és nagyon elkezdett érdekelni ez a dolog, és szerencsére fotográfikus családba születtem, tehát volt több kamera, és megengedték, hogy ezt elvigyem ezeket a

0: a hangját?
1: Arra már nem emlékszem, ezeket a emlékezet elfedi.
2: De az első snittjeim azok hangyás képek, ugye ezt utána mindig adta hétfőnként a tévé.
0: Mondjuk ez, hogy 80-as évek elején volt egy VHS kamerátok, apukát kamionos volt, ugye? Hozott Toblerone csokoládét is.
1: Beletaláltatok. Igen, sokan irigyeltek az osztályba, és akkor én ezzel ellen sírással tiltakoztam. A nagyszüleim dolgoztak igen külföldön, és akkor ezek a dolgok bejutottak, tehát farmerem is volt, és puma cipőm.
0: De egyébként ezeket a régi felvételeket te megtartottad, megtaláltad?
1: Nem, azok elpusztultak, hál' Istennek.
0: Amikor rávettad a Bruce Lee filmeket.
1: Főleg Bud Spencereket, de igen, tehát azok eltűntek, van, ami megmaradt, ami filmre forgott az iskolai ilyen szakörön, a Sinkó István volt hál az égnek a rajztanárom, vagy nem tudom ezt, hogy hívták, ez a ilyen képzőművészeti szakkör. És akkor én ott éreztem először nagyon boldognak magam suliban. Tehát azelőtt nem tudtam, hogy ez lehet jó is a suli, és akkor ez olyan felső tagozat alja volt, amikor egyszer csak éreztem azt a melegséget, ami tud jönni egy jó tanárból, ami a tudást, a kedvességet, a mindent, és én azóta is, hát egy kicsit azért ő hibás abban, hogy én végül is filmes lettem, Sinkó István, lehet, hogy hallja.
0: Ezután is köszönjük szépen.
3: Na de hát akkor miért a mozgókép, és miért nem az állókép, hát animáció, rendezés, ezek mind gondolom már 10 éves korban
1: voltál. Nem vagyok olyan művelt. Az animációhoz is, meg a képzőművészethez is kell szerintem olvasottság, művészeti véna, és én meg inkább már kiskoromban is az állatokat nézegettem, akkor emiatt én elvégeztem a biológus szakot, és aztán nagyon komoly molekuláris biológusként végeztem, de már a laborban éreztem, hogy ezt most akkor, amint megvan a papír, én nagyon gyorsan lecserélem a szép nagy vadonra, és akkor lényegében én a diploma utántól kezdve már tehát már profin napi 8 órában dolgozom filmesként, azelőtt kalózkodtam, de tehát a vizsgai időszakok után is mentem mindig forgatni.
0: A biológia szakon végeztél Bécsben is, meg Magyarországon is, az ELTE-n is.
1: Igen.
0: Egyébként volt különbség a között, hogy hogyan tanítják a labancok, vagy hogyan tanítják a kurucok a biológiát?
1: Én csak a szakdolgozatomat írtam a Bécsi Egyetemmel közösen, nekem az volt a
0: az
1: tapasztalatom.
0: Angol vagy német nyelven volt?
1: Nem, ott angolul beszéltem mindenkivel. Az volt a tapasztalatom, hogy attól, mert még Bécs, attól még nem röhögnek ki, hogy tengerbiológiát akarok csinálni, mert ők is csinálták nagy elánnal. Tehát a Bécsi Egyetemen komoly mélytengerkutatás van. Ugye ma már nem kell ott lenni feltétlenül. És akkor így rám testáltak egy csomó mintát, és én ezeket boldogan elemeztem, és így nagyon közel kerültem filogenetikai értelemben a hidrotermális kürtők baktérium élővilágához, baktérium közösségéhez.
0: Mert a hidrotermális kürtők baktérium élővilágát elemezted a szakdolgozatodban?
1: Egy olyan fajt találtunk.
0: Mert ott nem jártál.
1: Ott nem jártam, pedig ha kitartó vagyok a tudományban, akkor feljuthattam volna az Alvin tengerrel a terró fedélzetére, ami ténylegesen lemegy a kürtőkig. De ugye nem voltam szorgalmas tanuló, hanem olyan bacikkal dolgoztam, amik sekkévízből származtak a Yucatán félszigetről, illetve Korzika mellől, de filogenetikai értelemben, tehát evolúciósan a legközelebbi rokonaikat a mélytengeri hőforrásoknál, a kürtőknél kell keresnünk, tehát egy nagyon közeli rokon találtunk, és aztán azt le is írták, mint új baktériumfajt, és ennek voltam én is egy kicsit a részese, hogy ezt megtaláltuk, ezt a baktérium közösséget.
0: Ha jól értem, akkor az evolúciós biológiában is ez egy nagyon fontos mérföldkő.
1: A napfénytől független létformák, igen, azok nagyon fontosak. Hát főleg az ilyen exobolygó, illetve földön kívüli életkutatásnál valószínűleg amikor majd találnak új életközösségeket, valószínű nagyon sok olyan lesz, ami nem a csillagnak, tehát a központi csillagnak a fényétől függ, hanem valamilyen más, például ez esetben kémiai energiát használó, arra épülő életközösség van.
0: Igen, mondjuk az Európa Holdon, amit egy nagyon vastag jég borít, de alatta valószínűleg vízréteg van, hát vagy ki tudja, hát az viszont elég messze van a naptól ahhoz képest, hogy a napenergiát használják, ráadásul ugye a jégréteg még meg is szűri ezt.
1: Igen, tehát ott valószínű tök sötét van alul, tehát a maga a páncél alatt. Egyébként ilyen szempontból nagyon izgi volt, amikor láttam egy olyat, hogy az Antarktisz jege alatt kísérleteznek egy olyan robottal, ami a jég alsó felszínén megy végig, és ilyeneket tudnak majd exobolygó kutatásnál használni.
2: Ugye, mert egy ilyen óceánt

0: hogy kezdesz el kutatni? Hát nyilván van úgy, hogy elkezdesz a jégen járni, mint Scott vagy Amundsen, csak éppen az alsó felületen, a felső felületen nem sok értelme van. Egyébként magában a naprendszerben még azt hiszem van a Szaturnusznak is olyan holdja, ahol ilyen, csak most hirtelen nem jut eszembe, de biztos beírják a kedves hallgatók majd, hogy melyik az, ami szintén ilyen jég által fedett, és óceán van, és ott van... Enceladus, hogy ott is van tektonika, lemeztektonika is van, vannak hőforrások, kürtők, onnan lehet tudni, hogy egy bizonyos szögből készített felvételeken a hold pára oszlopokat bocsát ki magából, amihez muszáj, hogy legyen meleg a jégpáncél alatt.
1: Hú, azért súlyos science fiction irányba mozdultunk, mert most belegondoltam abba, hogy ha az Európára küldenénk egy szondát, akkor igen, azzal, hogy befúrja magát a jégbe, és elkezd a jégen fordítva igen járkálni, nem pusztítja el például az ottani létformát teljesen.
0: Ó, hát ezt azért meg lehet oldani, hogy egy steril készüléké menjen oda. Tehát, hogy mármint ugye itt az invázió a nagy gond, hogyha...
1: Tehát az egyik, hogy a földi élet nek az átvitele, az invázió.
0: Az invázió.
1: A másik pedig az, hogy fúrni bele egy lyukat, holott,
0: hát
1: holott
0: bele
1: az egy védelmi
0: fúrni,
1: réteg.
0: A túlélésünk lesz a tét. Tehát nyilvánvalóan ugye vagy az van, hogy az ember megtanul nem növekedni, vagy pedig ugye új területeket fog kolonizálni. Egyébként valószínűleg a kettőt együtt fogja csinálni, hogyha már mint faj fennmaradt persze.
1: De ez nem olyan fajta ellentmondás, mint a fenntartható fejlődés?
0: Hát pont arra gondoltam, de igen, belesétáltam a saját csapdámba, hogy magyarán igen, meg kellene tanulni olyan ökonomiát folytatni, ami nem a növekedésen alapul, ugye tehát nem a termelést fokozni, hanem megpróbálni úgymond visszafogni a fogyasztást is és a termelést is, ugye, hogy az ember ne használja túl a saját bolygóját. Én most csak arra akartam kilukadni, csak túl gyorsan beszéltem, hogy nyilvánvalóan, hogyha tovább növekedik az embernek az ökológiai lábnyoma, jobban fogyasztja a bolygót, akkor persze, hogy más égitesteket fog elfoglalni, ha erre van elég acél, alumínium, nem tudom mi, amit ugye be tud vetni ennek érdekében, és aztán nagyon nem fogja érdekelni az emberi fajt, hogy most kit kolonizálunk ott egy másik holdon, mert hogy a mi túlélésünk lesz a tét. Nyilvánvalóan majd...
1: Hát ez az egyik olvasat, a hippi olvasat szerint pedig kialakítunk egy másik fajta egyensúlyt, viszont abban valószínűleg nem fér bele az, hogy kolonizáljunk, és
0: igen,
1: más világokat ugyanígy elpusztítsuk, mint a sajátunkat.
0: De szerencsére ezek ugyanúgy ott vannak ettől függetlenül, hogy mi milyen hülyeségeket csinálunk. Tehát ezért jó szerintem a biológia nagyon, hogy ezeket a különböző variációkat megmutatja az életre, és így rájövünk arra, hogy nagyon nem az az egyetlen életmód, amit mi folytatunk, hanem egy csomó más van, csak itt a Földön is. Most kézzed el, a naprendszerben van még, nem tudom, 2-3 potens hely, amit érdemes megvizsgálni, akkor mondjuk galaxis szinten, vagy még annál is nagyobb léptékekben mennyi helyet lehet megvizsgálni.
1: 100 milliárd csillagnál, és szinte
0: egy jó gondolat.
1: Nagyságrendű galaxisnál. Bizony. Ja, és persze, amikor azt mondtam, hogy elpusztítjuk a bolygót, akkor nem a bolygót pusztítjuk el, hanem pusztán magunkat. Tehát, hogy a mi magunknak élhetetlenné tesszük.
0: Én ezt a gazdagok, a szegényeket, azt is lássuk be, hogy azért lényegében ez van. Tehát nem
1: De a gazdagok is el fognak akkor pusztulni.
0: Nem olyan nagyon biztos.
1: Hát, mondjuk azt, hogy elfognak, jó, és akkor kicsit
2: pénzzel ugye nem csak tartósítani lehet a dolgokat, hanem a rengeteg pénz szobában való felhalmozása az AIDS-től is megvédi a híres kosárlabdázókat, tehát pénzzel bármilyen kataklizmát, jó vastagon bebugyolálod magad pénzzel, és
0: jó betonbunkerekbe be lehet fizetni, már épülnek ilyenek Európában is.
2: Hát sőt, volt az a dokumentumfilm a 2012, ahol óriás Noé bárkákra lehetett befizetni, amikor éppen...
1: Az a 2012 volt az a dokumentumfilm?
2: Igen.
0: Hogy biztos vannak ilyen jó mélyfagyasztó kúrák is.
2: Igen, hát az a legviccesebb, persze, volt, majd felébresztjük
1: őszatlát. A Walt Disney egy ilyenben van állítólag eltárolva.
0: Úgy remélem.
1: Ha jól sejtem, egyébként a jégen alulról mászkáló igen robottal az Antarktisz expedíción találkoztál?
0: Nem. Én az Antarktiszon merültem jég alatt, illetve csak jégtáblák alatt, mert amikor én ott voltam, az Antarktiszi nyár volt, tehát nem volt összefüggő jégpáncél, hanem ilyen jégdarabkák voltak, de ezt én egy science blogon láttam, ezt a robotot, hogy elkezdték tesztelni pont emiatt, hogyha majd arra kerül a sor, hogy exobolygókon vagy ezeken a holdakon lehet kavírnyálni, akkor már ugye készen legyenek azok a roverek, amik elboldogulnak egy ilyen környezetben.
1: És hát Attila, milyen az Antarktisz nyáró? Hát mesélj nekünk!
0: Hát az Antarktisz az egy nagyon jó kontinens, főleg azért, mert nagyon nagy a kutatóknak a koncentrációja, tehát iszonyú érdekes emberek jutnak oda le. Tehát akik ott dolgoznak, meg élnek, azok önmagukban nagyon érdekesek, mert csomó fázison átmentek az életben, és tényleg egy kicsit olyan, mint egy rejtőkönyvbe cseppensz, és mindenki egy fazon, egy érdekes sürge, még akkor is, hogyha csak éppen fűtő, vagy technikus.
2: A híres fűtő.
1: Teljesen. Én megismerkedtem egy biológussal, aki amúgy munkája szerint génelemzést végzett, tehát DNS-eket rakosgatott össze, illeszgette a kis pirált darabkákat, és amúgy évente pályázott Dániába, a Dán Antarktis bázisra, hogy ő legyen ott a dízel gépkarbantartó, mert hogy abban a munkába ő beférne, és amúgy meg nagyon izgatta ez, egyfelől anyagilag, másfelől meg, hogy milyen lehet az, hogy azt hiszem 9 hónapra vannak elzárva. Tehát hogy három hónapos kiképzés, és utána, de hát te nyáron voltál, tehát az alatt a kevés idő alatt voltál.
0: Igen, én ilyen értelemben turista voltam, mert olyan durván 2 hónapot töltöttünk csak ott. Viszont az állomáson lévő embereknek példát mutattunk az, hogy még mindig lehet ősi módszerekkel, mert ugye a magyar az hogy kutat az Antarktiszon? Hát nem kell nekünk állomás, hát mi sátrat állítunk. Ugye jönnek a nomád magyarok, jurtát állítanak sátrat, és aztán mennek ugye bázisra, és amit lehet összekúnyani.
2: A magyar Antarktisz.
0: De teljesen jól működött, nagyon szerettek minket egyébként, mert ez volt a hőskor, ugye, amikor az emberek húzták a szárnyunkat maguk mögött az ellátmánnyal, és tényleg mindenben segítettek, meg ahogy jöttünk visszafelé, kérték is, hogy tartsunk előadást, hogy milyen az az Antarktisz, mert ugye akik már az állomásokon vannak, azoknak az élete már nagyon van regulázva, tehát ő nekik egy rutin szerint megy, nem szabad kimenniük bizonyos órákban, nem lehet elhagyni az állomás, stb. És akkor ezért voltunk mi egy üdes színfolt a kalózok.
2: Hogy meséljetek, milyen összekukázni egy génszekvenszert. Szép lehetett.
1: De az azt jelenti, hogy nektek volt egy ilyen fűthető sátratok, vagy nem. Egyszerűen kis kemping sátrat felállítottatok?
0: Jó, nagyon jó tucaink
2: voltak. Az 5-rongyos teszkós.
0: Nagyon jó holmiaink voltak, a cég adta, egy cég, akit gondolom nem lehet mondani, és a lényeg az, hogy olyan hálózsákunk volt, ami iszonyú meleg volt, és akkor ott el lehetett aludni. Tehát a lényegében meg volt.
1: A mohán? Amúgy mi?
0: Zuzmó moha, igen. De hát egy polifóm alulra, ugye utána jön ez a vagyontérő pehelyhálózsák, és akkor levetkőző, belebújsz, és meleg.
1: Nagyon érdekel, hogy nyáron én az Antarktisz. Ugye általában a filmekben, amikor látom, akkor mindig csak ilyen nagy talpakon, nagyon lassan mennek szembe, fúj a szél, igen. És fura szemüveg van rajtuk.
0: Igen.
1: És szól a Delta zenéje.
0: Igen,
1: kb. Ez van. Ehhez képest gondolom, hogy nem ilyen szavannai időszak van, meg táj, amiben nagyon pici méretű zsiráfok szaladgálnak.
0: Hát ugye egy akkora kontinensről beszélünk, tehát ez másfélszer akkora, mint az Egyesült Államok, és ugye a nagy része az olyan, hát durván 2,5 kilométer vastag jégtakaró alatt van. Tehát ezért is nem kockáztatom meg azt, hogy elmondom, hogy milyen a nyári Antarktisz, mert nem tudom, egy nagyon pici részén ugye a szélén voltam, és de az biztos, hogy olyan hideg volt időnként, mint itt télen, tehát ezt el lehet mondani a kedves hallgatóknak. De nekem, aki egy ilyen sátorban ébredtem, és az volt a munkám, hogy filmezek, nyilván van más, hogy nézett ki, mint annak a mondjuk turistának, aki egy óriás hajón érkezett, mi is találkoztunk ilyenekkel.
2: Mit csinálnak ott? Tehát egy kávéillatú felhő, van antarktiszi képeslap, szuvenyérbolt.
0: Fotóznak, egy úszó hotelben érkeznek, egy adott helyen partra szállnak, sétálnak föl alá, bemehetnek az állomásokra. Ott van egy ilyen fogadó rész, ahol ott körülnézhetnek, iszonyúan élvezik, fotózkodnak, és aztán elmennek, rengeteg ugye pénzt költenek erre, jó sok széndioxidot kibocsájtanak közben, és keseregnek, hogy olvadnak a gleccserek, tehát hogy egy ilyen Aranyos társaság, de ők nyilván máshogy látják, mint mi magyarok, akiket egyébként nagyon, tehát úgymond kis kellett onnan menteni, mert ugye mi keményen tovább toltuk a szezont, tehát már mentek el az állomásokról, akik csak nyárra jöttek, és mi még kitartottuk, és aztán egyszer csak úgy kezdett az időablak bezárulni, és aztán végül egy orosz hajó volt olyan kedves.
2: Az igazi magyar sarkutatók, igen.
3: Lényegében, igen.
1: Kálcsörföldetek
0: ez tipikusan egy rádiós műfaj, az antarktiszi stoppolás. Tehát az, hogy tényleg ez mi, egy rádióban vagyunk. Ott a Nemes Verus volt, aki tehát volt egy olyan önbizalma, amivel úgy tudott beleszólni ebbe a rádióba, hogy kellett. És az antarktiszi rádió szleng az nagyon érdekes, mert egy basic English-re épül.
2: De antarktiszi nyelvjárás.
0: De antarktiszi nyelvjárás, és nem nagyon sok okot ad a félreértésekre a rádió forgalmazás. Tehát mondjuk az, hogy rossz idő van, azt úgy mondják be, hogy weather bad, hogyha ha elég szar idő jön, akkor big bad, ha tényleg, akkor big bad, big bad.
1: Tehát, és még gondolom úgy beszélnek, hogy nem is nyitják ki nagyon a szájukat, hogy ne menjen be a hideg.
0: Nem, az állomásokon meleg van. Ez csak arra értem, hogy az Antartisznak van ez a külön kis rádió csatornája, ugye az állomások így beszélgetnek, és akkor a Verus ott stoppolt. Tehát ott stoppolt el az orosz.
2: De mi van egy közös sáva, nem tudom én, hány állomás
0: 16-os VHF.
1: 16-os frekvencia.
0: Nyilván van segélyhívó, és akkor bejelentkezel, mondod a helyzetedet, és akkor válaszol a másik, és megmondja, hogy hova lépj át. Tehát átléptek a 14-esre, 13-asra, valamelyik csatornára, és akkor leeldumált, persze az összes állomáson áttekernek, és akkor hallgatják, mert végre van valami hír. És akkor utána back to channel 16, és akkor mindenki visszaugrik a segélyhívóra, és akkor ott várnak tovább a nagy csöndben.
2: És nagy a forgalmazás? Vannak témák azért?
0: Na most ezt azért nem tudom, mert én ott nem rádióztam, hanem én bámultam a Verust, hogy tud leülni és csevegni. És mivel, hogy nagyon hamar
2: nézte. És mivel fejhallgatóval nyomtattál, csak a család nézte.
0: De a kéziadóval, tehát hallottam, mit recsegnek vissza. De elég hamar népszerű lett, és aztán jött érte helikopter is, és elvitte buliba.
2: Az antarktiszi partik, hát erről is sokat.
1: A buli, ez alapvetően pingvinek voltak ott, fókák?
0: Nem, az állomáson van sok férfi, és akkor
2: és akkor ő volt akkor, az egyetlen.
0: Ez egy nagyon nagy szám, hogyha valahol lányok vannak, és akkor azért helikoptert küldenek adott esetben, de a fiúk nem fértek fel, képzeljétek el.
1: Láttam, miért várjál, melyik is volt a...
2: Hát van horror és pornó.
0: De úgy küldenek helikoptert, hogy annak az üzemórája $2000. Vagy üzem fél órája, most az nem tudom, de egy indítás az annyi. És akkor a Verusért, meg velünk volt az Éva is, aki Nagy Balázs geográfusnak a felesége, ugye Éva, őt is elvitték.
1: Nagy buli. Rájöttem, hogy az Apokalipszis Most című filmben, hogy emlékeztek, az Apokalipszis Mostban ott voltak ilyen bulik. Uh-huh. Ugye a katonák közé megérkezett egy darab nő.
0: Ja, egyébként erről a buliról annyit meséltek a lányok, mert azért faggattuk őket, hogy volt, aki velük táncolt, de akinek nem jutott lány, az partvissal. Tehát én ennyit tudok, ez a hivatalos verzió, sajtóközlemény.
2: És többen sírtak, amikor a lányok integettek visszafelé.
1: Igen, ha zene lesz, majd mutass fényképeket, jó?
2: Mindenesetre azt kérdezném meg, hogy az Antarktiszon mit filmeztél?
0: Jó, főleg a kutatókat, viszont én amikor magamban definiáltam, hogy én miért megyek oda, mert azért mindenki azt mondja erre, hogy de jó.
2: De ez önköltséges volt, vagy ez valamilyen stábtagjaként?
0: Stábtagjaként mentem. De ugye nyilvánvalóan veszélyekkel járt. És amikor gondolkoztam, hogy én miért akarok oda menni, mert rengeteg veszély van, és én jól be tudok tojni nagy utak előtt, akkor rájöttem, hogy nekem ott víz alatt kell merülnöm. És onnantól kezdve megvolt a saját célom, hogy én mint búvároperatőr is dolgozok az Antarktiszon, onnantól kezdve még nagyobb lett a motivációm, de alapvetően kutatókat, az ő munkájukat fotografáltam, és amikor eljött az idő, vagy éppen szabad idő volt, vagy éppen találtam egy elásott NDK-s kompresszort a lengyel állomás ilyen hangárjában, akkor megmerültem.
2: Na mesélj el,
1: hogy találtam? Tehát eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
0: Igen. Ez pontosan így van, tehát ugye sűrített levegőt szeretni az Antarktiszon.
1: Eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
0: Igen. Ez pontosan így van, tehát ugye sűrített levegőt szeretni az Antarktiszon nagyon nehéz. Én megpróbáltam vinni, de nem, tehát kinyitották a palackomat, és ezt le kellett. És így is örültem, hogy az olmot el tudtam vinni. Máig rejtély, ugye az még a, akkor mi voltunk, azért még a nagy terror para előtt volt, és én kézzétek, hogy 12 kiló ólommal a derekamon tudtam repülni. Nem tudom, mit gondoltak a vámosok, hogy az valamilyen ilyen gerinc problémára.
2: Mások orrom nélkül se tudnak.
0: Én levittem a cuccomat, de így a sűrített levegőt ott, ott nagyon nehéz szerezni. Nem búvárkodnak ugyanis az Antarktiszon sokan.
1: Vajon miért?
2: Komolyan, a búvárkodás az, az miből áll? Mert hát egyrészt, hogy borzasztóan hideg a víz, ezért speciális felszerelés kell. Tehát nem elég, igen, az ólom meg a sűrített levegő, oda, igen, is kell a... Nem is tudom, milyen neoprém ruha vagy.
0: Igen, ami, egy ilyen nagyon vastag neoprén, ami nem engedi be maga alá vizet. Így ilyet is vittem. Ezt a Cakó Laci adta nekem kölcsön, egy iszonyú jó ruha volt. És az a lényeg, hogy mindenem ott volt. Tehát ott a buvárszemüveg, békatap, ruha, szépen.
2: Csak levegő nem,
0: csak levegő nem volt. És akkor hát mentem állomásra állomás, és mindenhol búvárok után kérdezgettem.
2: Jön a magyar, mit kér most éppen, most mit fog kérni?
0: Nagyon nehéz dolog volt ez. És aztán a lengyel állomáson mondták, hogy hát néhány éve voltak itt búvárok, mutogattak róluk fotókat, és aztán utána mondták, hogy hát lehet, hogy itt hagytak pár cuccot. És
1: hiszen nem jöttek vissza a
0: vízre. Nem kérdeztem meg. De mindig.
2: Itt van ez a két zsák levegő.
1: Igen, tehát itt hagytak cuccokat.
0: Ennyi infó volt, nem volt több. És akkor én hátra mentem, mert gondoltam, hogy valahol töltöttek. És akkor ezek ilyen nagy hangárok, amik kiszolgálják az állomást magát. Ott mennek a generátorok, pörögnek ezzel ilyen dízel cuccok, és akkor nagyon melegek, ezért ott száradnak a ruhák, ki vannak lógatva, az eszmetlen zajban ilyen fülvédővel teregetnek az emberek, emellett van a zuhanyzó, és ott van a társasági élet egy része. És akkor ott nézegettem a nagyon sok roncs, ez az amaz egymásra dobálva, ami az évek során ott felgyűjt, és egyszer csak ott látok egy DDR-es kompresszort. Tényleg azzal töltöttek sok-sok évvel ezelőtt. És szerintem nem nagyon tudtam volna mit kezdeni ezzel, csak amikor én búvár tanfolyamot végeztem, még a 90-es évek elején, akkor az a kiképzésnek a része volt, hogy sokat kellett tölteni. Sőt, utána mi, amikor még búvárkodtuk a földközi tengert, akkor sokat ültem kompresszor mellett. Tehát úgy tudtam, hogy melyik cső ki, melyik be, mi az, ami...
1: Mert amúgy ez egy nagyon veszélyes dolog.
0: Hát nagy nyomású levegővel, igen, nem olyan egyszerű. És ez a gép ez beindult, tehát nem tudom, hány évet állt. Most ilyen szűrőcsere, olajcsere, ilyesmivel nem nagyon foglalkoztam, majd megnéztem, hogy mit tud a kütyű, és 110-ig tudott tölteni ilyen nagyon olaj ízű levegőt. Mm-hmm. Tehát azért annak volt egy aromája, volt egy bukija, de levegő volt, és 110 bár, az nem rossz. Tehát az majdnem fél palack.
2: Na de a kérdésem eredete az, hogy mit videózik az ember az Antarktisz jege alatt?
0: Hát igen, azt kell tudni, hogy nagyon gazdag élővilága van, hosszú életű állatok vannak ott, a gerinctelenek nagyon nagyra nőnek, például ilyenek ott csupaláb állatok, amik ilyen ízeltlábúak, a pókfélékhez hasonlítanak, nagyon hosszú ízeltlábuk van.
2: Körbe vannak lábbal, nem? Az ezerlábú, százezer lábú.
0: Hasonló az, de a csupaláb állatnak csak 4 nagyon nagy lába van, tehát egy nagyon jó pofa kis fazon. Ilyenek ilyen nagyon hosszú gyűrűs férgek, 1-2 méteresek, de ami a legszebb, hogy tengeri rózsák, sőt korallok is élnek, tehát nagyon sokféle csalánozó szivacs. Én utána találkoztam egy német búvárral, aki a perui állomásról indult, és ő egy gyógyszergyárnak merült. Tehát ő szedte össze a fajokat, pont azért, hogy hatóanyagok
1: hogy
0: után...
1: kiaknázhassák.
0: Igen, igen. Hát nyilván van rengeteg új faj van, és a hatóanyagok után kutatnak folyamatosan. Tehát ott lemerültem egy szikla mellett, rávilágítottam, és színpompás volt.
2: Ó, ezeket a felvételeket azért megnézni, meg egyedül merültél, vagy ez hogy biztos van ennek is egy
0: nem
2: protokollja?
0: Nem volt nagyon sok képzett búvár a környéken, igen, úgyhogy egyedül.
2: Egyedül? Mondtad, hogy csinálsátok, mentem, és akkor majd délután jövök, mert...
0: Vigyáztak a parton, tehát vártak, észrevették volna, hogy nem jövök vissza.
2: Mert azért elég magányos lehet az Antarktiszon bármit is csinálni, hogyha az ember annak a szakmának az egyedüli képviselője, ugye, vagy éppen, hát most azt mondtad, hogy búvárból nem volt sok.
0: Nem.
2: Még búváros poénokat se süthettél el. Úgyhogy akkor most hallgassunk egy kis zenét. ez a harmadik utas, és a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természet, videós, kutató,
1: biológus, filmes.
2: Igen, és hát remekül szórakozunk, hallgassátok tovább a műsort.

0: Tehát ez itt a harmadik utolsó Tilos Rádió Szemlélet magazinja. Sokan kérdezik, mi az, hogy szemlélet? Hát nézzétek utána a szótárban, kinek mit jelent a szemlélet. Itt van például egy olyan vendég ma, akinek a szemlélete az utazással egybekötött videózás. És ez lett a munkája.
1: Igen,
0: is.
1: Vendégünk Molnár Attila Dávid, természetfilmes, és most éppen az Antarktiszon jártunk, és bátyó beírta, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt föld van.
2: Uh-huh. Igen, egy kontinens, de ugye ez a kontinentális jég, és ami alatt a robot megy, ez a tengeri jég, vagy shelf jég, és annak a mérete nagyon nagy, még nyáron is elég masszív. Igaz, hogy darabolódik, tehát töredezik, ahogy megy előre a globális felmelegedés, de a tengeri jégtábla az nagyon megnő télen. Tehát akkor akár nagyobb is lehet, mint a kontinentális jégtakaró, már mint felületre nézve.
0: Na de még ameddig itt vagyunk az Antarktiszon, oda jut el közülünk a legkevesebb ember. Hogyan sikerült ezt összehozni? Tehát te kutató biológusként jutottál oda, vagy filmesként?
2: Ó, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én a barátaim biztatására elvállaltam egy televíziós munkát az MTV-ben, és ott üldögéltem és telefonáltam, műsorokat próbáltam összeszervezni, és akkor jött oda a Tóth Zsolt Marcell és a Fiar Sándor, és megkérdezték, hogy én el tudnék-e menni, és a csípőből igent mondtam, utána szenvedtem otthon még ezen a dolgon, hogy ne táncoljak-e vissza, de lényegében nem léptem vissza, ezért is tudok ilyen érdekes dolgokat mesélni.
1: Kicsit még lubickünk a tengerekben, mert a Cápák a keresőmben címmel volt egy filmed, aminek az egyik főszereplője az a Selmeci Dániel volt, uh-huh. aki múlt évben itt ült pont abban a székben, ahol te is. És ugye az van, hogy Steven Spielberg egy kicsit átírta a koncepciónkat a cápákról, nem tudom, hogy előtte hogyan gondolkoztak az emberek, de azóta mindenképpen egy fenevadnak gondolják, és elképesztő mennyiségben nyírják ki a cápákat a világ minden tájékán, hol azért, hogy finom levest készítsenek az úszonyukból, és a maradékot visszadobják, ami hát így nem használható cápa. Mondom nektek, kedves halászok, hogy a cápa az úszonyával együtt cápa, az úszonya nélkül pusztán táplálék.
2: Igen. Na most ez a film, ez úgy készült, hogy én nem is forgattam ezt a filmet, hanem ezt a Sásdi Zsolt vette fel a Danival ezt a filmet, és én abban segítettem, hogy az elképesztő nagy mennyiségű nyersanyag, ami összejött, az összeálljon.
0: Az Antarktiszon vannak a legjobb vágószobák.
2: Hát olyan jó kockás seget lehet növeszteni, ha az ember sokat vág, meg sokat ír, és ez nekem ez kialakult, tehát jó izmaim vannak, tehát itt is ezen széken is eszméletlen jó ülés esik, és ugye aki aktív filmes, sokat utazik, sokat forgat, annak viszont az meg általában nem tud sokat vágni. Na most felfedezte a Zsolt, hogy én el tudok bánni ezzel a nagy anyaggal, és a kezem közé adta, és szerintem máig egy nagyon sikeresnek is, egy nagyon jó referenciát taroltunk ezzel a filmmel a fesztiválokon. A Bajkáltó mellett is volt egy igazi jó orosz fesztivál, ahol ez fődíjas lett, és az Operaházban, Irkutszkban adták át a Valak pénzzel együtt a fődíjat, úgyhogy ezek ilyen nagy sikerek voltak, hogy tényleg tudunk valamiről értelmes dolgokról kommunikálni, és az utána meg még el is ismerik. Ez egy jó emlék nagyon.
1: A film ajánlójában írjátok, hogy mi édes drága emberek naponta közel 300 ezer cápát ölünk meg. Ez elképesztő szám. Ez döbbenetes.
2: Igen. Nagyon összefügg azzal, hogy sok mindent veszünk Kínából, ahol fellendül a gazdaság, erősödik a középosztály, és egyre több pénze van a kínai, tehát nagyobb a vásárlóerő, és az Afrikában nagyon érezteti a hatását. Tehát ott például az orrszarvútülők, meg az elefántcsont iránt megugrott kereslet is erre vezethető vissza, és a cápaúszonyleves is. Mert ezeket a cápákat azért nagyon nagy részben tényleg szándékosan fogják ki, és ahogy mondtad, rámennek az úszonyra, a többi megy vissza, néha még a máját dolgozzák fel ezeknek az állatoknak, de valóban a megugrott kereslet az, ami hajtja. És ezért van nagyon szuper, hogy vannak Kínában is olyan kampányok, amik tényleg sztárok, vagy sportemberek, vagy igazi idolok mondják, hogy figyelj, ne rendeld már meg, azért étterembe, és ezeknek időnként azért van észlelhető hatása, hogy...
0: Hetekre leáll a
1: igen, 300 ezerről, egy-egy napra visszaesik 290 ezerre az elpusztított cápák száma. Ugye itt az is megrázó, hogy a legtöbb ilyen különleges állatot, vagy ritka állatot azért tölik le, mert azt gondolják, hogy belőle, vagy valamelyik részéből készített por, főzet, kenőcs, akármi, az afrodiziákum.
2: Igen.
1: Tehát, hogy egy ilyen furi belső frusztráció vezethető vissza.
2: Gondolat. Én nekem ez úgy amúgy tetszik. Tehát úgy értem, hogy az egy szép dolog, hogy az embernek a gondolkodás módjában benne van az, hogy anyagi szinten is összefüggünk az élővilággal, mert ez ténylegesen így van. Tehát minden, tehát a víz, ami bennünk van, ugye nagyrészt víz vagyunk, az már volt, nem tudom én, egy patakban az északi sarkvidéken hullott le egyszer már legalább a trópusok, az a víz molekula, úgy értem, meg volt beépülve lehet, hogy egy dinónak a testébe. Tehát ténylegesen van egy anyagforgalom, ami, hogyha az ember a gondolkodásában ő ezt tudja, az szerintem előnyösen is tudja befolyásolni azt, hogy mi mindent tesz. De most ez a filozófia viszont nagyon káros abból a szempontból, hogy azt hagyja figyelmen kívül ez a gondolkodás, hogy ténylegesen kipusztítják ezeket a fajokat az ő közreműködésükkel.
1: Pedig lehetne kampányt indítani, amiben azt mondhatnánk, hogy afrodiziákum lehet például a gyümölcs, a zöldség, tehát hogyha valaki egészségesen táplálkozik, akkor szerintem sokkal jobb
2: persze. De egyébként erről tök jó lenne egy kínaival elbeszélgetni, hogy tényleg miért nem elég az, hogyha mondjuk olyan vizet iszik, ami tényleg előtte, nem tudom én, volt bölénypisi, vagy most nem tudom.
0: De tehát, van ennek státuszszimbóluma is, tehát hogy ha egy kínai negyedbe bárhol elvetődik az ember, ott ez a fecskefészek, cápauszony, és eszmetlen ritka állatok megevése, kész. Ez nekik a minden, befizetnek, megették, fotózgatás.
2: És ugye nincsen ezzel, én szerintem gond, és azért is szeretném, hogy majd esetleg erről úgy beszélgetni, hogy itt ül tényleg valaki, aki ezt el tudja mondani, neki ez miért fontos.
0: Egy szakács
2: mondjuk.
1: Egy cápa, hívjunk be egy cápát is. Rakjuk ők egy helyre, hogy dumálják.
2: A gond az egy-egy számmal van, mint David Attenborough is elmondta, fogamzásgátlás. A probléma az egyet szám. Tehát, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor bármilyen pici aprócska az a hülyeség, az a nagyon nagy gondot tud okozni. Ugye
0: ez csak egy lépés az, hogy ez a fajta újra felhasználásba az ellenségeinket megéve átveszünk az erejét. Vagy egy okos embert, ha megeszünk, akkor mi is olyan okosak leszünk. Ez a hiedelem világ, ugye, ami volt korábban
2: volt.
0: Ilyen.
2: Igen, ezek kihatnak.
1: A Santaramban van egy ilyen nagyon szép szemlélet, hogy bármit csinálsz, érdemes megvizsgálni, hogyha az összes ember úgy cselekedne, akkor hogyan változtatná meg a világot?
2: Ezek nagyon szép gondolatok szerintem, ezek jók.
1: Ez egy bankrabló volt, aki rájött erre egyébként. Korábbi bankrabló. Mindegy, másik történet, de valós.
2: Ez nagyon érdekes. De azt mondom, hogy tényleg azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy vadállatotra úgy tekintek, mint egy szimbólumra, így nőttünk, tehát így vált az emberiség, tehát így váltunk emberi, vadásztunk, gyűjtögettünk, persze, hogy egy agyarnak, egy fognak nagy jelentősége volt. Nem csoda, hogy ez megmaradt bizonyos helyeken még máig ténylegesen.
0: És te trófeagyűjtő vagy? Tehát, hogyha a tenger alján találsz egy csontvázat, egy fogat, azt hazaviszed?
2: Nem, fotózom. Fotó, tehát én képen viszem.
1: A fényt viszed haza. Egyébként azon gondolkoztam, hogy az észak-amerikai indiánok, azok úgy tűnik meg a saját történetmesélésük szerint, próbáltak valamilyen egyensúlyt teremteni a világ és önmaguk között. Ehhez képest jöttünk mi, európai hódítók, angolok, írek, franciák, hollandok. Szanaszét lövöldöztük őket, megöltük az összes állatokat, elvettük a földüket, és elkezdtük kiaknázni, és rájöttük, hogy ez nem működik, úgyhogy másokat is elkezdtünk ugyanígy kizsigerelni.
2: Persze.
1: Hát, hogy van olyan, és ez a probléma, amiről beszélünk, ez az egyetszámról szól. Tehát arról, hogy hány ember kultúrájának képezi alapkövét az, hogy például nagyon ritka állatokból megegyenek testrészeket. Hány ember kultúrának képezi az egyik alaptézisét, és emellett ebből hányan tudják megtenni. És minél inkább növekszik ez a szám, annál inkább veszélyes faj leszünk mindenki másra, és saját magunkra is.
2: Igen. Na most az, hogy az indiánokat őslakónak fogjuk fel, ugye ők is bevándorlók voltak, tehát az észak-amerikai indiánok, ugye Ázsia felől,
1: Hát a 12 ezer éven keresztül, vagy mondjuk 11 500 éven keresztül egész jó egyensúlyban voltak.
2: Igen, de én emlékszem, hogy ők
1: írtották
2: ki a mamutokat például. Tehát azért emlékszem, mert nem csak néhány ezer éve történt. Tehát a Wrangler szigeten például ugye a mai Oroszország fölött, ez már a jeges tenger, ott még rendesen a fáraók idejében, tehát egyiptomi fáraók idejében, mint pár ezer évvel időszámításunk előtt, még éltek mamutok. Igaz, hogy az már egy törpefaj volt, tehát már nem az a nagy kontinentális óriás, ami uralta például az észak-európai tundrát, hanem ez egy kicsit kisebb volt, de nagyon jól el volt, és nem pusztult volna ki, csak éppen a téli jégtakaró, megint visszajön, ez érdekes, ez a téli tengeri jég, azon kimutathatóan elindult egy ilyen vadászvándorlás, tehát mentek a jégkori vadászok oda-vissza a kutyáikkal, íjaikkal, lándzsaikkal, mert tudták, hogy a Wrangler szigeten még van mamut. Az utolsó szálig kinyírták őket, és utána, amikor a Bering szoros jégpáncélán át tudtak kelni, kolonizálták Észak-Amerikát, onnan mentek lefelé Dél-Amerikába. Persze, hogy nagyon sok értelemben szép volt, ahogy éltek, viszont ők is emberek voltak, és nekik is megvolt a maguk kiírtott fajlistája, ha így nézzük.
1: Hát nekik is megvolt a tanulási időszakuk.
2: Hol tartana most Amerika, ha indiánok élnének. Ugye ezek gondolatkísérletek, lehet ilyenekkel foglalkozni, vagy hogy mi lenne Új-Zélanda, ha még lenne moája, vagy Madagaszkárnak, ha lenne elefántmadara, de ugye ezek...
1: Erszényes farkas Ausztráliában.
2: Igen, de hát ezek...
1: És egyébként a Bering szoros az, ami kb. 15 kilométer.
2: Most azt nem tudom, hogy ott mekkora volt.
1: Nagyon kicsi, tehát nagyon közel van az Oroszország és Alaszka ahhoz képest, hogy például milyen távol van Európa nyugati partvidéke az amerikai partoktól.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha másik irányba indultak volna el, akkor talán sokkal biztonságosabban, vagy akár hamarabb eljuthattak volna az amerikai kontinensre.
2: De hát miért? Hát, hogyha elindult, ugye ők kelet felé indultak, tehát ugye Ázsiát elhagyták, és ugye ott jó masszív, ugye jégkorról beszélünk, masszív jégtakaró van, tehát ők egy rendes havas tájon keltek át az észak-amerikai kontinensre. Míg hogyha ugye másik irányba mennek, akkor útjuk a táj az Atlanti-óceán.
1: Igen, de azt mondom, hogy mi európai hódítók, mi az Atlanti-óceánon keresztül közelítettük meg. Hát ilyen kis lépcsőkkel, tehát elmentünk Izlandra, Grönlandra, igen, és így tovább, de hát azért azok hatalmas távolságok ahhoz képest, hogy milyen közel van Oroszország meg Alaszka.
2: Igen.
1: Most már több, mert akkoriban nem a Google Maps-et használták alapvetően ilyen navigációhoz. Írja be a célállomást.
2: Igen, erről eszembe jut, hogy hívják a vikingek az izlandiakat. Hogy azok a beszariak, akik nem mertek elmenni Amerikába. Hát igen, ez valóban. Tehát ugye hajóval lehetett az óceán áthidalni, a szárazföldön pedig tudtak menni délnek. Most ugye Dél-Amerikában láthatjuk azt, hogy még vannak olyan indián törzsek, akik még esetleg nem felismertek, vagy tényleg háborítatlanul élnek. Én egyszer jutottam el Amazóniába, és ott pedig jártam egy olyan területen, ahol indiánok sosem éltek, és az még egy érdekes dolog volt látni, tehát milyen egy szeletké a világnak, ahol nemhogy ugye nem a spanyol konkvisztádorok nem jártak, meg az utána jövő ugye betelepülő telepesek, hanem még maguk az indiánok sem éltek ott.
1: És kitűzted a magyar zászlót? Mondd, kitűzted.
2: Igen, kitűztem, de biológiai értelme, tehát jelöltem.
1: Aha.
2: Területet jelölt.
1: Pisiltél, úgy érted?
2: Igen, és méghozzá a legmesszebbi helyre, ahova Kandamú medencében fehér ember eljutott, ott jelöltem, és utána mondtam az utitársaknak, hogy ez birtokba van véve Magyarország számára, ez a terület most már kolónia, az ausztrál nagyon felháborodott, hogy de hát ez hogy lehet, hát akkor ő is jelölt volna, mondtam, vissza tud menni, de már nem tudott, mert jöttek a zuhatagok, meg minden, és mondta, hogy rendben van, átengedi ezt a területet.
1: Nagyon kedves. De várjál, milyen egy érintetlen terület? Hogyan képzeljük el?
2: Nem véletlenül nem laknak ott indiánok, ezt tudom mondani, tehát nagyon nehezen megközelíthető, eszméletlen sok az élősködő, a szúnyog, a mindenféle vérszívó rovar, és hát értem szerint sok a ragadozó, elég veszélyes terep, hegyes, völgyes, a folyók nehezen hajózhatóak, és talán van valami olyan hangulata, ami miatt mondjuk egy indián törzs, vagy annak a vezetője azt mondja, hogy na, ide inkább nem, mert olyan egy ilyen hegyláncokkal körbevett andoknak a lábáról beszélünk, lényegében egy ilyen elég zárt terület, és lehet, hogy ez egy tabu volt a számukra, valamiért nem akartak oda menni. A tabuk egyébként iszonyú könnyen kialakulnak az emberi gondolkodásban, így épül fel az idegrendszerünk, és én miután kijutottam élve a Kandamú medencében, nem csodálkozom, hogy azzal a helyen kapcsolatban például vannak tabuk.
1: Akkor az egyik dolog, hogy jutottál oda?
2: Igen. Magyar kutatóknak hála, akik papagájokkal foglalkoznak. Konkrétan Olá György főleg, aki most Ausztráliában szerzett doktorátust, és ő vele évek óta dolgozunk együtt, és ő a perui Amazóniában dolgozott sokáig, és amikor az ő munkája ott betetőződött, akkor már olyan komoly kutató lett, hogy tudott saját expedíciókat is szervezni a perui kormány engedélyével. És e közül a legutóbbira kaptam én lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Tehát azt kérdeztek,
1: ez mikor
2: hogy
1: volt?
2: Most februárban.
1: Ez a tudomány kommunikációs ösztöndi, amit kaptál?
2: Igen. Tehát gyakorlatilag itt azt történt, hogy a perui kormány adott arra a Gyurinak támogatást, hogy a perui tudományt, sokféleséget, biodiverzitást népszerűsítse, és összerakott egy 9 tagú expedíciót, ami 6 nemzetből állt, azt hiszem. És így együtt csináltuk meg ezt a kutatást, mérést, és közben természetesen filmeztünk is.
1: Engem igazándiból praktikusan is érdekel ez a dolog, hogy hogyan jutottál oda arra a területre, amire ennyire nem jó odajutni.
2: Ezek az életnek a hihetetlen csavarjai, én se értem. Tehát azért próbálom ezeket feldolgozni magamban. Például erre az útról egy ilyen nagyon részletes úti beszámolót írtam, amit most így rendezgetek. Tehát próbálom, még utólag is próbálom feldolgozni, hogy milyen döntések vezettek ahhoz, hogy az ember egyszer csak ott találja magát egy ilyen helyen. Ez egy külön műsornak a témája lehetne, ez egy döntésfa, és egyáltalán biztos, hogy jó döntés az, hogy te egy ilyen útra elmész, mert nagyon ott tudsz maradni. Akkor dengi lázjárvány volt, az első dengit a fehér ember olyan 40%-os eséllyel éli túl, ha elkapja, ha a másodszor megkapja.
1: Mármint, hogyha nem kap gyógyszert?
2: Lényegében az van, hogy ezt nem nagyon tudják úgy kezelni, hogy mint a maláriát, hogy mit veszel egy preventív gyógyszert. A dengi az állandóan változik. Lényegében csak a szúnyogi írtó véd meg attól, hogy megcsípjen a szúnyog, de ha megcsíp, és tényleg dengilázas vagy, akkor nagyon nagy az esély. A 40%, bocsánat, az túlzás, valószínűleg ilyen 20% körüli, hogy elmegy egy európai ember benne, de ha másodszor is megcsípi, akkor már 60-70%, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen olyan embernek, mint én, aki Európában élt, meg az immunrendszerem ehhez van erre van beállva, annak nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy egy ilyen helyen van.
1: Drága hallgatók, hogyha így most nem ugrik be, akkor a dengi egyik beceneve az, hogy csonttörő láz, mert hogy olyan fájdalmakkal jár a láz miatt, mint hogyha törne a csontod, és nekem volt egy személyes élményem is Indiában, amikor olyan lázam volt, hogy azt mondták, hogy ez valószínűleg dengi, de aztán a vérvizsgálattal kiderült, hogy ez egy nagy semmi volt, viszont ott történt meg velem, hogy én kint szitározom, és az történt, hogy éjszaka iszonyatosan rosszul éreztem magamat, de hallottam, hogy a mesterem játszik szitáron, és ilyen tök szép lassú melódiák voltak, és nagyon-nagyon jó érzés volt ráfeküdni arra, hogy ő játszott. És reggel, amikor így összekaptam magam, akkor kimentem, és mondtam neki, hogy nagyon szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy az éjszakát emiatt éltem túl. És így nézett rám, és mondta, hogy de hát végigaludtam az egész éjjelt.
2: Jaj, nem is játszott.
1: Hát igazán.
2: De valójában.
3: Komoly lesz.
2: Wow.
1: Úgyhogy hát, mindenkinek ajánlom, hogy...
2: Én ismerek egy zoológus nőt, ő Garai Cinti, aki átélte a dengit Puerto Maldonadóban, és ő nem tudták semmivel csillapítani, és végül ott a barátai felültették maguk elé a robogóra, és kimentek az Interoceanic Highway-re, ami ugye Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig vezet,
1: és
2: azon mentek robogóval így, és a menetszéllel hűtötték a cintit.
1: Ez gyönyörű. Ez csodaszép.
2: Ez neki is egy szép emlék.
0: Volt itt bent a műsorban is vendégünk Lóczi Viola búvárlány, aki szintén ő a Thai-szigeteken sikeresen beszerzett magának egy dengét, de túl is élt, és eljött ide elmesélni ezt a dolgot. De ő is azt hiszem, hogy azt mondja, hogy nem egy szúnyognak kell megcsípni a dengét, hanem egy néhánynak.
2: Igen. Hát és aztán van a leishmaniázis, ami egy igazi perui unikum. Az lényegében az történik, hogy egy olyan egy ilyen pici húsevő légy terjeszti, ami elképesztően ravasz, mert csak egy pillanatra száll le rád, de már elvisz belőled egy darabot, és akkor ott az a kis vércsöpp ott elárulja, hogy eltaláltak. És akkor minden tízezredik közvetítsek Leishmaniához is, vagy nem tudom hányadik, de sokadik.
1: És az, ezért számolik
2: az
1: el.
2: Nagyon durva, az kemoterápiával lövik ki az ember szervezetéből, tehát az konkrétan egy lényegében egy vérbe jutatott méreggel törlik ki azt a kórokozót, és akár hónapokig is tartott, mire lényegében elkezd élni egy kórokozó a szövetet, izomszövetet.
1: De jól hangzik. Na igen, és konkrétan az eljutás, hogyan lehet egy lakatlan területre eljutni? Tudod az, hogy leszállt a leuró?
2: 64 oldal, tehát az az engedély, amit a kormány ad ki, akkor az ellátmányról, amit össze kell vásárolni, az mondjuk 17 gépelt oldal. Tehát én a Gyurira nagyon felnézek, az Olá Gyurira ezért, hogy ezt így meg tudta szervezni, össze tudta hozni. De természetesen az is kellett, hogy az én ügye producerem, a Tóczsolt Marcell, az itt a médiatanácsnál kopogtasson amiatt, hogy úristen, egy magyar kutató soha nem látott expedícióra készül, és ők nyújtsanak egy olyan gyors segélyt, amivel egy kamera le tud menni. Tehát, de ez is csak egy szelet ki annak, hogy mennyi mindennek kellett stimmelnie ahhoz, hogy tényleg ott tudjunk lenni a Gyuri mellett, kamerával a kézben, és menjen a motorcsónak előre bele az amazóniai őserdőbe.
1: Na, ez izgat nagyon. Tehát
2: igen.
1: Azt az útvonalat szeretném tudni, a kiindulási pont A, Budapest, igen. A B, megérkezési pont, a senki lakta. Magyar földe.
2: Igen, igen. Senki lakta. Igen, magyar external territory. Tehát felszállás ugye aztán Amsterdam, tehát ugye az első leszálló Amsterdam, ott ugye krumpli meg sör, és aztán utána egy nagy repülés egészen Peru fővárosáig, ahol ugye az ember leszáll, és én legalábbis arra számítottam, hogy valami elképesztő, hogy mondjam, ilyen sivatagos éghajlaton, erre ugye megüti az embert az óceáni kellemes, finom, kiegyensúlyozott éghajlat. Ott van két napot maximum, akkor közben megismerkedik egy-két perui itallal, aztán utána röpül egy nagyot Cuscóba, az már ugye Andok, hegyláncok, aztán onnan átrepül lényegében a nagyhegyeken, és leereszkedik az amazóniai oldalon, tehát ez már a túlsó oldal, ami a nagy teknőre néz, ahol a nagy folyók gyűlnek össze, és ott leszáll egy Puerto Maldonado nevű városban, ami mondjuk olyan méretű, mint nem tudom én, mint Győr, tehát nem egy fővárosnyi, de egy elég masszív nagyváros, és ezt óriás folyók szegélyezik, és az egyiken elindul felfele egy motorcsónakkal, megy egy napot, ott megalszik, egy nagyon szép turista reszortban megy még egy napot, ott az ember megalszik de felfelé a folyón egy napot, ott megalszik már egy kutatóállomáson, és akkor ott összerakja a cuccot, és utána jön az ugrás az ismeretlenben, ami szintén folyóval, folyás irányjal szemben fölfelé.
1: Motorcsónak, vagy azt nem engedélyeznek, és elvezni kell?
2: Ez egy jó kérdés, mert egyébként van, amit nem engedélyeznek, tehát ez egy jó például motoros fűrészt nem tarthatnak ezek a turista reszortok, mert nagyon vigyáznak ezeken a magterületeken a fákra. Ez kezdte felismerni Peru, hogy neki az esélye az a biodiverzitás megőrzése a jövőben. Pont. Tehát ez egy baromi érdekes dolog. Costa Rica volt előtt ilyen, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, mi inkább hagyjuk ezt a hadsereg dolgot. Elég kicsi ország vagyunk, minket úgyis innen is, onnan is lerohannak, és lényegében oktatásban, nemzeti parkban, Costa Ricában van világon az egyik legtöbb nemzeti park egy országban, és oda tették magukat, már látszik, hogy egy nagyon jó stratégia, szuperül működik a turizmus, és ezt Peru követi, és ezért vannak ezek a szigorú eljárások, de a motorcsónak muszáj, tehát anélkül nem élsz meg, tehát a eszméletlen nagy motorok hajtják ezeket a hosszú amazonoszi ilyen hosszú hajókat, tehát nagyon hosszúak és keskenyek.
1: Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor hallgatja ezt a műsort, és esetleg más irányba kormányozza ennek a gyönyörű országnak a hajóját ennek hallatán.
2: Meglepne.
0: Akkor rövidesen visszajövünk, harmadik utas, és hát be fogjuk járni ezt a világot több mint 30 perc alatt.
1: Moller Attila Dávid természetfilmes a vendégünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Molnár Attila, Dávid természetfilmes, és éppen Perúban járunk, ahol 2016-ban az Innovate Peru című tudománykommunikációs ösztöndíjat megkaptad, és kijutottál. Elmentünk most képzeletben, erre az ember sosem járt a területre. Felvertétek a sátrat,
2: igen,
1: és leszállt a nap.
2: Igen.
1: Innentől válik izgalmas a történet.
2: Igen, mert azt mondta az egyik indián, hogy nagyon szuper szállásokon voltunk előtte, 5 csillagos, 4 csillagos, stb. Mondta, hogy ne aggódjunk, amikor bejutunk a Kandamu medencébe, az lesz az 1000 csillagos hotel, ugye az ember felnéz, és akkor milyen gyönyörű lesz. Hát én az első éjszakát, tehát jó.
1: Mondd ki,
2: mondjuk
1: rettegés.
2: Beszartam nagyon, mert akkorák voltak a lényegében ezek a nádak, amiknek a tövébe állítottuk a sátrakat, hogy a levelek aránya olyan volt, mint, tehát, hogy katicának érzed magad. Nem tudom, jártam alatta, és így nem hittem, hogy ez ténylegesen ekkora. Eleve nem értettem, miért ebbe a dzsumbújba sátrazunk, mert voltak a nagyon jó nyitott helyek, ahol a szabad ég volt, és kövek voltak, és olyan, hogy nem éreztem, hogy bármi honnan jöhetne támadás, de az indiánok mondták, hogy csak ide sátrazunk, és másnap reggel megértettem, ugyanis az volt, hogy este kinyitották a csapot, elkezdett zúgni lefelé az eső, az reggelig esett, és a folyó szintje 5 métert emelkedett, tehát ahol mi voltunk, ott a sátrakat nem érte még el a víz, de minden alatt el lett borítva, tehát azok a ilyen sziklapadok, meg hátságok, ahová én azelőtt szívesen kikötöttem, azok már reggelre mind víz alatt voltak, és mi meg így úsztuk meg az első éjszakát, ez a válaszom akkor a kérdésre.
1: Az első éjszaka akkor a találkozás a vízzel, igen, de biztos vagyok benne, hogy a helyi lakosok azok különösen érdeklődtek irántatok, hiszen betörtetek a területükre. De kik is a helyi lakosok? Uh-huh. Azon kívül, akiket már említettél.
2: Igen, igen. Ez a második nap volt inkább. Tehát az élővilága, az esőt azért az esőerdei állatok sem nagyon szeretik. A rovarok nem annyira tudnak repülni benne, a ragadozók nem szeretnek elázni. Tehát akkor minden olyan csöndes, akkor zuhog az eső, úgyhogy ez volt az első éjszaka. A második éjszaka, ebbe belekóstoltunk. Ott kezdődött azzal, hogy ugye a lányaim mondták, hogy publikus területen mindig azt mondjam, hogy amikor a dolgomat mentem végezni, hogy elmentem egy fajt felfedezni, hogy ezt azért illik úgy mondani. Tehát mentem egy fajt felfedezni az erdőbe, amikor szembe jött egy jaguár, de ezt így értsétek. Tehát a lényegében azon az ösvényen, ahol én mentem a kijelölt fajfelfedező helyre, azon az ösvényen ült velem szembe, és várt egy jaguár, és ezt nem hittem el, de tényleg így volt, tőlem mondjuk 10-15 méterre ült, és nagyon-nagyon kíváncsi volt, és szóltam a többi kutatónak, hogy jöjjenek oda, leültek mellém, és egyszerűen nem hitték el, amit látnak, hogy ott van velünk szemben egy ilyen ragadozó, aki egyáltalán nem fél, és annyira nem félt, hogy egy idő után gondolt egyet, és elindult, hogy ő bejön a táborba. Tehát 100%, hogy soha erre nem vadásztak, erre nem lőttek, ez nem látott indiánt, ez nem látott semmilyen embert, és úgy jött tényleg, mint egy macska. Tehát a farogtartása minden olyan laza volt, olyan, látszott, hogyha nem csináltunk volna semmit, akkor úgy körbeszaglászott volna, lehet, hogy leütött volna egy-két áldozatot, de nem táplálékszerző módban jött, utána sok jaguáros támadásos videót néztem egyébként a neten, pont ezért, hogy én jól olvastam a test mozgását, de tényleg cicaként jött, feltartott fülek, és mi annyira megijedtünk, hogy edényeket ütögettünk egymáshoz, és arra a zajra fordult vissza.
1: Tehát, ezek bolondok, ekkora zaj, csak megyek inkább haza.
2: Nagyon fájt, fájt a fülének a zaj.
1: De tényleg volt előre kidolgozott protokoll, hogy mi van, hogyha jaguárral találkoztok?
2: Hát engem nagyon zavart, hogy nem volt erre protokoll.
1: Ez de mondjuk nehéz is, hány fajról beszélünk, akik ott lakják, mondjuk az ismert
2: nagyon
1: fajokról
2: sok,
1: van szó,
2: nagyon sok
1: a kakilással felfedezett újabbakkal.
2: Igen, igen. Hát jönnek ugye a majmok, azok föntről nézegetnek téged, akkor onnan érzed meg, hogy mondjuk hullik rád mondjuk a víz a tegnapi esőből, és felnézés, akkor ott ülnek a majmok, és akkor nézik, hogy mit teszel, vagy mit csinálsz. Vagy ugye az írtáson, ahogy ugye kivágják a növényzetet a sátraknak, akkor reggel jönnek be a kolibrik, és próbálnak inni ugye azokról a virágokról, amik még tegnap ott voltak, csak ma már nincsenek ott. Ugye a fejükben benne van a kognitív térkép, hogy pont hol vannak a jó nektáros növények, hogy azok le lesznek.
1: Nem bántottak a kolibrik? Mert nem, úgy hallottam, hogy nagyon agresszív állat.
2: Kolibrik. Lehasaltam, amikor
1: de komolyan, a Kaliforniában azt mondják, hogy nem szabad közel menni a kolibri fészekhez, mert rögtön támad. Lehet. És hogy nagyon gyors, és nagyon rossz, amikor az ember arcába csíp.
2: Igen, biztos pontosan bánik a csőrével. Igen. Mi, ahogy eltalál egy virágot is. Valószínű, igen, lehet, hogy vannak ilyen vérkolibrik, vagy kolibrik, de ezek nem, ezek kedves növény szívogató lények voltak, és akkor ezeket lehetett látni, amik még közel jöttek, de valóban a világon, ezt kutatók mondták, sehol nincs akkora esélye, hogy te szabadon élő jaguárral találkozz, mint a Kandámó medencében, mert hogy nem is vadásszák őket, da-da-da-da. De ezért ért engem sokként, hogy nem készült a tudományos expedíció ilyenekre, de a zoológusok ilyenek, hogyha valaki aki zoológusra utazik, az legyen tudatában annak, hogyha egy mondjuk egy ászka kutatóval megy, akkor azt semmi más nem fog. Minden lesz nála, ami az ászkákhoz kell, és nem igazán semmi, ami jaguárhoz vagy papagájhoz. Ez a papagájkutatókra is igaz. Na most

0: gitár mestered veled.
1: Egy képzeletben, úgy érted.
0: Nem, ott volt. Tehát ő ott lefeküdt és nézett minket, és őrség volt végül.
1: Viszont ez azt jelenti, hogy hiába hatoltatok be a területre, ti egy érdekes színfoltja voltatok, mondjuk elég nagy méretűek, tehát valószínűleg nem volt egyértelmű számára, hogy melyikőtök győzne egy harcban, és első körben a barátkozást választotta. Ez nagyon szép tőle.
0: Hát igazából nem találkozott olyan élőlénnyel, ami rá fenyegetést jelentett volna, hiányzott belőle a félelem, és ezért valóban inkább volt kíváncsi, mint támadó hangulatban.
1: Más ilyen vadlények is ugyanígy érdeklődtek a tábor iránt, vagy irántatok?
0: Hát ezek a majmok, kolibrik, de a te személyed, mint ember, az inkább a rovarokat, a vérszívó rovarokat érdekli. Tehát nagyon finom falat vagy, és akkor mindenhonnan megpróbálnak megkóstolni. Ez még ami az a folyamatos érdeklődés, hogy nincs olyan, hogy mondjuk lenne bármikor nyugalmat tőlük, hanem folyamatosan jönnek. A sátor volt a menedék.
1: Tehát hány napot töltöttetek a medencében?
0: Egy hetet.
1: És az egy hét alatt hány órát aludtál? Mert hogyha összeveszem, hogy vannak a rovarok, ami ugye hát önként is elkezd egy idő múlva irritálódni az ember tudata, bőre, idegrendszere, plusz még jön néha egy-egy ilyen nagyobb macska, hogy befekszik a sátor mellé, hát meg még esik a víz.
0: És dőlnek le a fák, ez is fantasztikus, hogy én ezt nem gondoltam volna, hogy egy őserdőben ennyi ág zuhan le, de nagyon sok puffanás, robbanást hallasz, és pure luck, hogy jó helyre állítod a sátrat. Tehát mondjuk a brazil dió, ami ott szintén gyakran esik, az nagyobb, mint egy kókusz dió. Az, amikor 40 méterről leesik, az agyonvág a sátron keresztül. Tök mindegy, mi van veled, és szedi is az áldozatait. Tehát ez egy valós tényező, de a lezuhanó ágak is ugye korhadnak, esnek, dőlnek nagyobb eső után, vagy kap egy kis szeletalom korona, és ez igen, tehát emiatt sem aludtam nagyon jól, aztán elértem a fáradtságnak arra a pontjára, ahol végigaludtam egyszer 12 órát, és onnantól elkezdtem magam, nem azt, hogy otthon érezni magam, csak megszűnt az állandó szorongás, ami az elején volt, és akkor elkezdtem tudni hatékonyabban dolgozni.
1: Ez hányadik napon volt?
0: Harmadik.
1: Ez jó, mert akkor valószínűleg a tudatod azt mondta, hogy átállunk erre a rendszerre, most már ez van. Vagy agyad üt a brazil dió, vagy meg ezt a macska, de mindegy, most már itt vagyok. Ezt a filmet mikor láthatjuk?
0: Ez jövő év végére készül el, de ha minden jól megy, akkor most ezzel a filmmel hamarabb, tehát már jövő év elején tudunk jelentkezni.
1: Vágás,
0: az Amazónia papagájai.
1: Amazónia papagájai. Vágás, fényezés, zene, utómunka,
0: narrátor. Mindennel együtt.
2: Egy kicsit a természetfilmzenékről beszéljünk már.
0: Ez nagyon jó téma.
2: Én szeretem a könyvtárzenéket nagyon, ahol ilyen előre elkészített számokból csak az idő alapján ki lehet választani, hogy a tenger alatti jelenet, ez egy kicsit bugyborékolósabb szint is, a madarashoz egy kicsit csicsergősebbet. Hát te mi alapján is merre felé nézegetsz? Klasszikusokat előszedsz, vagy iratni szoktál zenét?
0: Nagyon köszönöm a kérdést, mert nekem ez egy nagyon fontos dolog, és éveken keresztül volt, hogy Molnár Szabolcs írta az első filmjeimhez a zenéket, aztán Mátyás Attila volt sokáig.
1: Az a Molnár Szabolcs, akinek itt volt műsora a Tilos Rádióban?
0: Volt műsora, igen. Aztán a Mátyás Attila, aki az FO System, meg Sex Action formációkból ismert, akkor ő írt nekünk sok zenét, és aztán utána Kövi Szabolcs, akinek szintén több filmem zenét köszönhetem, és aztán jött egy időszak, ami ahogy mondod, a könyvtárzenéknek a forradalma volt, ami nálunk úgy jelentkezett, hogy hozzánk bejött egy szuper zenei szerkesztő. Ugye milyen jó, hogyha mondjuk a tévében megszűnik az ismertesztő filmgyártásban, most szerencsére azért elkezdenek újra ezzel foglalkozni, de lényegében a Tamás Zsolt előtte a tévében dolgozott, és aztán ugye nem volt erre a szegmensben igény arra, hogy zenei szerkesztő legyen, és kikötött nálunk, és most már hosszú évek óta dolgozik nálunk, és nem én válogatom a zenéket, hanem van egy ez a luxusunk, hogy van egy zenei szerkesztőnk, aki totál jól ismeri a zenéket, hihetetlen memóriája van, tudja másodperc, hogy melyik filmhez, mikor, kinek, melyik kiadónak, milyen darabját, kinek az előadásában használta, és ez nekem nagyon fontos, mert én zeneit végeztem, ami azt jelenti, hogy én kottát nem tudok olvasni, de azért fontos nekem, hogy milyen a zene, és hallom is szerintem a lényeges különbségeket. És a természetfilmessé válásban fontos szerepet játszott nekem a Sivatagi Show című film, ami a zenéjével talán tehát a legnagyobb klasszikusokkal dolgozott, és amikor nekem eljött a lehetőségem, hogy én is csináljak egy nagy természetfilmet, azt egy tölgyről csináljam.

0: Csináltam a nagy film, nagy fa film, akkor a Tamás Zsolttal végigjártuk a zeneiségnek minden bugyrát, és lényeg az, hogy többféle hangzásvilága született a filmnek, és végül a sivatagi show mellett döntöttük, és eszméletlen a harsány, de klasszikus zenéket, tehát szimfonikus zenekarok által előadott darabokat választottunk, nagyon domináns zenei világa, és sikeres lett a film, nyert külön zenei díjat is vele a Tamás Zsolt, úgyhogy arra máig nagyon szívesen emlékszem.
1: De...
2: Ez a nagy fa film?
0: Mint a zenéért, a hangzásvilága a zenéért,
1: de
0: külön a Tamás Zsolt megkapta.
1: Most klasszikus zenék, tehát mondjuk Chopin, Ravel, Debussy, Beethoven.
0: Na most ezzel azért fogsz meg, mert itt az van, hogy vagy kamarazenekarok, vagy nagy szimfonikus zenekarok adnak elő darabokat, amik nagyon sokszor, tehát hogy mondják ezt, kórok, filmszkór, tehát hogy kimondottan filmekre írt zenék.
1: Hát akkor de ez darabok, a library...
0: Igen, és a library, ez inkább a library, csak abban azok, amik tényleg nagyon karakteresek, vagy nagyon harsányok, de amiket utána dúdolsz is akár. Ez egy nagyon jó döntés volt, tehát hogy nem félni attól, hogy el kell hallgatni a narrátornak, és csak a látvány meg a zene, ez nagyon...
1: És akkor ezeket a zenéket hol szereztétek be? Mert azért a library-hez való hozzájutás... Ahhoz kutatni is kell.
0: Nagyon sokat kutat a Tamás Zsolt, mindig úgy néz ki, hogy megmutatom a jelenet elővágatát neki, elmondom, hogy mit akarok, milyen jelenetnek az üzenete. Tehát mit akarok elérni vele a nézőnél, ő mindig egy fecnikre ír, sok fecnit teleír, és akkor szól két hét múlva, hogy kész van, és akkor le lehet ülni mellé, és akkor ugye dugunk egyet a fülhallgatókkal, és akkor fülelek, és akkor mondom, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami abszolút nem, és akkor ő azok mentén kutat tovább, és amikor megvan a zene, akkor ő utána csinál egy olyan zenei vágatot, amiben a zenék hossza nagyjából végleges, és a finom vágatot arra igazítjuk rá. Tehát nagyon érdekes, hogy nálunk a zenedarab annak az üteme, vagy az visszahat még a filmre, még egyszer.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az egyik legnehezebb dolog, hogyha stock anyaggal dolgozol, hogy az 3 perc, és neked a jelentet csak 2 perc mondjuk.
0: Na most ezt vágja a Zsolt. Tehát ez zenei, tehát ő letölt is, sokszor lehet sávonként tölteni, ő komponál, ő csinál darabokat, tehát van, hogy kiemeli a hegedűt, és csak hegedűvel kezdünk, és aztán engedi be a többi hangszert, és aztán utána, ugye hát megvan a jelenet hossza, arra durván készen van, és akkor utána a vágó még egyszer leül, mert a snitteknek a kibelépő pontjait az ütem szerint alakítja újra. Így megy nálunk ez.
2: A nagyfa film. Igen. Így kicsit említetted, mesélj már arról, hogy kik voltak a főszereplői annak a filmnek.
0: Aha. Hát főleg a tölgy. Ez egy kocsányos tölgy, ami a Gerecsében.
2: Ez a híres Gerecsei tölgy.
0: Hát ez nem olyan nagyon híres, ez a filmben lett.
1: Ez a film tette híres.
2: Ettől a filmtől lett igazi sztár.
0: Igazi sztár. Van a Posfej Györgynek egy oldala, Dendrománia, ahol óriás fákat lehet böngészni a neten, hogy Magyarországon hol vannak óriás fák, meg ha találsz egy újat, akkor azt rá tudod vinni.
2: Meg van az a könyve, a Magyarország legnagyobb fái könyve. Fáj.
0: Na hát én azt a könyvet, azt amikor megláttam, ráugrottam, hát... ez egy nagyon jó könyv, és a lényeg az, hogy amikor sikerült erre pénzt szerezni, erre a filmre, akkor húztam egy ilyen 60 kilométeres sugarú kört Budapest körül, hogy elérhető legyen azért a fa, és akkor azokat bejártuk, a legszebb fákat a Gyurinak az adatbázisa alapján, és akkor így találtuk meg a Gerecsét, ahol valahogy minden úgy éreztem, hogy stimmel, és akkor az lett a film főszereplője, de lehetett volna bármelyik más tölgy is, mert elképesztőek ezek a tölgyek, nagyon sok élet van rajtuk. És de valóban, ahogy mondod, az állati szereplők mellett, mint például a Pele, vagy a harkályok, vagy a csúszkák, vagy a hangyák, vagy az orszarú bogarak, szarvas bogarak, amellett megjelennek a kutatók is. Tehát erre mindig nagyon figyelek, hogy legyen valami emberi szereplő a filmemben, és szerettem őket így megfigyelve bemutatni, tehát nem riport helyzetben annyira, hanem inkább azt, hogy csinálják a dolgokat, és közben azt valahogy fotografáljuk és filmezzük.
2: És az arról van valamilyen tudásod, hogy azok a filmek, amiket elkészítettél, azok hogyan hatnak vissza a filmed szereplőire?
0: Tehát, ez például konkrétan nagyon egyszerű, van egy erdész, aki erre a fára vigyáz, mert az elődje is vigyázott, de amióta ez a film elkészült, ő azóta még nagyobb becsben tartja, és nála a film az abszolút megütötte a szintet. Tehát úgy volt vele, hogy hát ez egy nagyon nagy élmény volt neki is egy ilyenben részt venni. Tehát ez közvetlen a fára is visszaadt, az erdész gondoskodik róla, hogy ott le legyen vágva alatta, hogy ne csonkítsák meg, hogy ne másszanak fel, ne gyújtsanak tüzet alatta, ilyenek. Ez fontos.
2: Nekünk nincsen otthon tévénk. Következtetésképpen azok a kevésbé népszerű csatornák, vagy kevésbé ismert csatornák sem jutnak el hozzánk, ahol lehet látni dokumentumfilmeket. Én bárhol kerestem az interneten, mindig csak a trélerekhez jutottam el, a filmjétek tréleréhez jutottam el. Mit javasolsz azoknak? Mozikban ugye már nem nagyon adnak dokumentumfilmet, iszonyatosan ritkán lehet fesztiválokon elcsípni egy-két vetítést. Igen. Mit javasolsz, hogyha mi érdeklődünk az ilyen Magyarországról forgatott kimenős tábok, valamilyen szempontból magyar tematikájú természet dokumentumfilmet?
1: Hát, ha csak a stáb magyar legyen, és természetfilm legyen, és online lehessen elérni.
0: Hát ebben az én kollégám, a Tóth Zsolt Marcell, egy nagyon aktív ember. Tehát ő azt vallja, hogy mindent a neten kell csinálni és elérhetővé tenni. Neki köszönhető, hogy nagyon sok élő közvetítésünk van a vadonból, ilyen fészek kamerákat lehet látni. Lényegében a válaszom filmdzsungel.tv. Tehát indítottunk egy olyan online csatornát, ami 0-24-ben ad. Nyilván kell hozzá egy jó erős net. És az egyetlen hátrány, ezen nem tudjátok mindig minden filmünket teljes hosszban elérni, hanem ennek egy műsora van, de arra ügyelünk, hogy minden filmünket lehessen valamikor nézni az év során, a hónapok során, és ennek az az oka, hogy azért nem tudjuk az egészet online elérhetővé tenni, mert nekünk, tehát mi gyakorlatilag a filmkészítésből élünk, és ezek a filmjeink nekünk fenn vannak olyan oldalakon is, ahol fizetősen elérhetőek, $1-2 lehet őket megnézni, de az is fontos, hogy a magyar közönség ezeket ingyen láthassa, ezt megtehetik vagy a Spektrumon, vagy a köztévéken, vagy pedig ugye ezen az online csatornán, tehát Film Dzsungel TV.
2: Szervusz, kedves hallgató!
0: Igen.
3: Sziasztok, Ápoló vagyok. Néha szoktam kondizni, de oda a Szabi is szokott járni, mert ott találkozott az a nagy darab hőssel, aki amerikai filmekben győz mindig. Az alkotáshoz.
2: A Dwayne Johnsonról beszélsz, ugye?
3: Az az, igen. Ott szokott állni egy szerepjáról, mert Film Dzsungel van az oldalára írva. Ott van az irodátok.
0: Tehát az irodánk az a fent van a Rózsadombon. Úgy találod meg, hogy akár a természetfilm.hu-t írod be, vagy a Film Dzsungel stúdiót, vagy Film Dzsungel TV-t, akkor megtalálod, és igen, a terepjáró gazdája az én kedves barátom, kollégám, aki ezeket az online dolgokat nyomja.
3: És akkor ezt hogyan hozzáférni? Elő kell fizetnem, vagy egyes filmeket letölteni?
0: A Film Dzsungel TV az ingyenes, tehát hogyha ott beéred a kínálattal, akkor ott ugye tudsz válogatni abban a hónapban elérhető filmek közül, de hát ugye néhány filmüket tényleg ki kell várni, mert ezt jól mondták a srácok, hogy itt bizony nincs fenn az összes egyszerre. Nyilvánvalóan a legjobb filmjeink azok fenn vannak bizonyos olyan oldalakon is, ahol más jó filmek is fenn vannak.
3: Köszönöm szépen!
1: Köszi!
2: Hello! Érted, Ápoló, tehát azt írt be, hogy jó filmek oldala, Film Dzsungel, és ki fog jönni. És mi a tévé? Az azt jelenti, hogy Tuvalu-i igen, domain nevet vásároltatok?
0: Igen, Tuvalu.
2: El kellett menni oda a domain nevet venni, mondd meg.
0: Az hol van? Az ott Új-Kaledónia mellett, vagy hol?
1: Tuvalu. Óceánia.
0: Óceánia. Én oda tenném ilyen Új-Kaledónia mellé. Nem, hát ez egy domén, hogyha indítasz ilyen stream adást, akkor tudod ezt is kérni, tudod vásárolni, és akkor lényegében mi azt gondoltuk, ez fejezi ki azt, legjobban azt az effortot, hogy mi erre tényleg ezen ketyeg két gépünkben az irodában eszik az áramot, az IT-sünk dolgozik, hogy elérhetőek legyek az anyagok, a Babinski Edit segít a műsorajánlók megírásában, a TGM meg húzkodja a fájlokat, rakosgatja, mindig odafigyel, hogy legyen friss tartalom. Tehát a Tamás Zsolt a zenei szerkesztőnk, és a TGM pedig a Tóth Zsolt Marcell. Ez a különbség, de már
1: de egy lassan képben. Benne van, igen. Majdnem megvan az egész táb. Hát akkor beszéljünk Új-Zélandról, ahova nem jutottál még el sose.
0: Hát Új-Zélandon sok érdekes dolog van, például a keák. Én nagyon javasolom, hogy akinek van pénze megvenni az állatkert jegyet, az utána menjen el a keákhoz és töltse ott az egész napot, mert ezek új-zélandi nagyon okos papagájok, és róluk tudok beszélni, tehát én őket láttam, nekem a Új-Zélandon nem a gyűrűk ura, hanem a keák jutnak eszembe, és tényleg ezt tudom javasolni, hogy iszonyú jó fejek, és már
2: mit
0: Budapesten
2: mit kell tudnunk a keákról? Mit jelent az okosság?
0: Tehát, hogy probléma megoldásban is jók, nagyon jó kognitív képességek vannak, hogyha a dolmányos varjokra beszéltünk.
2: Akkor családi őket, problémákkal fordulhatunk hozzá?
0: De szerintem ők megoldják egyből, egy-egy erőteljes csípés a jó helyen, és mindjárt tudod, hogy mi az igazi probléma. A lényeg, hogy nagyon jó fejek, és látszik, hogy az agyukat csomó kérdés foglalkoztatja, érdeklődnek tárgyak iránt, és foglalkoznak kutatók is velük, például Ausztriában. Néhány száz kilométerre innen van labor, ahol problémateszteket oldatnak meg velük, nyitnak zárakat, emelnek emeltyűket, másik megfigyelése útján tanulnak, imitálnak, becsapnak, hazudnak, titkot őriznek, egy csomó mindent tudnak a kicsi agyukkal, ami egyszerűen a papagájuktól ugye nem idegen. Az Alexa szürke Jákó papagájóta tudjuk, hogy sokkal több mindenre képesek. Gondolkodás terén az állatok, mint azt korábban feltételeztük volna, és itt nem csak a papagájokról van, szóval kutyákról, majmokról, stb. Tehát,
2: ez annyira szép, hogy én kis süldő kismaradt koromban még azt tanultam, hogy az embert az állattól azt különbözteti meg, hogy az ember eszközhasználó. Majd egyre másra elkezdtek rájönni, hogy igen, az állatok eszközhasználók, majd most már alig van olyan állat, amiről nem derült ki, hogy eszközhasználó, csak egy kicsit másképp csinálják ezeket a dolgokat, mint mi, igen, illetve elég megdöbbentő probléma megoldó képességről, emlékezetről, rövid és hosszú távú memóriáról tesznek tanúbizonyságot.
0: Máskülönben nem állatok tudnának élni. Tehát mondjuk elképzelünk egy kék bálnát, ami mondjuk 40 éven át vándorol, most az hova lenne egy jó térkép nélkül az agyába, vagy ugye most a grönlandi cápákról nem régen kiderült, hogy akár meg tudják élni, ha minden igaz, akkor az ilyen 3-400 éves kort, ami a gerinceseknél most úgy tudom, hogy a legmagasabb életkor, hát ez hova lenne egy bizonyos szintű gondolkodás nélkül?
2: Tehát gyönyörű, vagy a hosszú szárnyú bálna, hogyha elfelejti az éneket, amit dolgozik,
0: elfelejti a dialektust.
2: Nem újjuk eszembe a dallam.
0: Szerencsére seafoodot esznek, ami jót tesz az agynak.
1: Ó, tényleg ezt el is felejtettem, hogyha már 5 kontinenst bejártál, akkor néhány gasztronómiai élményről is számolj be. Mert azért a sok utazásban megéhezik az ember, és biztos vannak horror történetek, illetve borzasztóan, fantasztikusan, csodálatosan jó ételek, és nagy Isten recept tapasztalatok is. Itt a hallgatók már előkészítették a ceruzát és a jegyzetfüzetet.
0: Ja. Oké. Okay. Tehát az antarktiszi legjobb fogásnak a receptje a következő. Vegyél a legközelebbi ABC-ben egy görög gyümölcsleves tasakot, menj haza, hűsd túl a tejet, utána szórd bele a görög gyümölcslevest, picit keverd el kanállal, úgyhogy darabos maradjon, és aztán utána az egészet told le.
1: Harabdáldát,
0: csomókat. Nagyon kevesen tudják ezt a titkot, elkeverik habverővel, mindent tönkre teszik.
1: Túl sima.
0: Tehát nekem ez egy nagy élmény volt, hogy ott vittünk ilyen rendesen polított, szállított kajákat, és ott, tehát én nem arról vagyok híres, hogy én nagyon sokat várok a kajára, hanem én nagyon gyorsan ezeket intéztem, és ez volt például nekem a nagy gasztronómiai élmény, hogy ott lehetett ezt így csinálni.
1: De hogy ott van volt Antarktiszon?
0: Igen, ahol a gép leszáll, ott van egy bolt. Ott van volt, tehát ott tudsz ezt-azt venni.
1: És ez mi? Ez ugye a Dél-Amerikához közeleső része Antarktisz.
0: Igen, nagyon jól tudod. Igen, tehát én a Dél-Shetland szigeteken voltam, a György Király szigeten egészen pontosan, tehát ez már az antarktiszi félszigetnek a csúcsa. Korábban egy ilyen 40 évvel előttünk ott járt Rockenbauer Pál is, és Szabados Tamás is egyébként pont ugyanaz a helyen, ez ilyen nagyon weird.
1: Ők is forgattak?
0: Igen.
1: Nem is tudom, azt nem is láttam én azt a kis.
0: Hát jó rég volt az MTV-ben. Aztán egy szovjet hajón voltak. Na jó, akkor jöjjenek a fogások. Hát az orosz állomáson milyen fogás? Az orosz állomáson az a fogás, hogy a készletek elég hamar elfogynak pénzügyi okokból, és akkor tudsz enni rendes antartiszi halat. Mert ott az oroszok kutatók tökre rá vannak arra, hogy teljesen természetes, hogy megfogják a pecabotot, és kimennek horgásznak. Ha ugyanez az amerikaiaknál úgy néz ki, hogy pillecukor, rendesen sütve, utána forró habos kakaó, és aztán steak rendesen.
2: Az argentinoknál, ők ezt fogják ki ott a vízből.
1: Igen, az argentinoknál kakaó nélkül
0: jön az igazi steak, de rendesen csonttal mindennel. Tehát az argentin marha, tehát arról nem is de az egy külön műsor, ugye, de és a dobozos bor. Tehát a milyen borok vannak ott, most nem Mendoza, nem tudom melyik hely az, de az a lényeg, hogy ugye annyira a bor a szerves kultúra része, hogy ott simán tudott kombi dobozból inni a jó bort, a jó száraz fehéret, tehát ott az argentinoknál ez volt, a lengyeleknél májas hurka és véres hurka. Én teljesen lehidaltam, elnézést a kultúráltabb hallgatóktól, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen central European dolog, hogy teljesen lehet azt ott tenni. És akkor a dél-koreai pedig nagyon közeli a magyarhoz, szeretik a csípőset, szinte mindenük piros, tehát rendesen megszórják, és ami nagyon tetszik, hogy ott nincs duma kaja közben, hanem rettenetesen csámcsognak. És akkor kizetek egy ilyen hosszú asztalt, és akkor mindenki szörcsög, de negyed órán 20 percen keresztül, és elképesztő jó élmény, hozzáad az egészet.
2: És mondd, miért van ennyi állomás ott?
0: Uh-huh. Azért, mert az országok fontosnak vélik a tudományos kutatást, és üzleti megfontolás is van mögötte, mert az Antarktiszon található ásványkincsekről, természeti erőforrásokról azok az országok dönthetnek, akik ott kutatnak. Ez az Antarktiszi egyezmény.
2: Tehát az olajra várnak leginkább, aztán másodszorban azokról a ásványanyagokról van szó, amik már fogyóban vannak.
0: Nyilvánvalóan. Tehát azok, az Antarktiszi tanács, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, de az egyezmény az biztos ezt megszabja, hogy csak azok az országok, akik ott tartósan állomásoznak, azok szólhatnak bele.
2: Hány évet jelent a tartós állomásozás?
0: Néhány év már elegendő, tehát Magyarország is beleszólhatna.
2: Na, erre gondoltam én is, hogy csinálhatnánk, hát így egy ilyen tilos rádiós különítményt kirakhatnánk oda, és uh-huh. akkor mi is kihasítanánk egy szeletet.
0: Biztos
2: ebből az antarktiszi tortából.
0: Biztos lenne belőletek.
2: De hát úgy lenne, mint ahogy ti is, hogy ilyen sátrat leraknánk, megpróbálnánk búzenégővel fűteni.
0: Egyébként, tehát ugye azért tartják fel a lengyelek is, meg a csehek is, a románok is az állomásukat, mert azért ez kivitelezhető, sőt, úgy is kivitelezhető, hogy több ország együtt tart fenn egy állomást, tehát lehet közösen is állomást tartani.
2: És ennek a völgynek, a földnek a kizsigerelése, ez már most is folyik, vagy igazándiból akkor fog elkezdődni, hogyha
0: hát
2: a felmelegedés olyan szint lesz, hogy könnyebben elérhetek lesznek a föld rétegek, vagy azok hát a rétegek, amik az ásványanyagot tartalmazzák.
0: De a történelmet nézzük, akkor már túl van az Antarktisz az első nagy kizsigereléseken, mert amikor meg ugye nem voltak még a szintetikus zsírok, olajok, amikor még tényleg bálna zsírra, fóka zsírra világítottak, vagy a műanyagipar nem tartott ott, hogy a dunyhákat a ne tényleges madártollal tömjék, akkor ugye először az északi sarkvidéken tarolták le, ugye így pusztult el az óriás alka, aztán ugye mentek a déli sarkvidékre, ahol kis hián kipusztították például az antarktiszi medvefókát, ami csak azért élt túl, mert egy szigetre nem nagyon tudtak már eljutni, ott valami 40-50 példányból szaporodott újra vissza.
2: És ezt azért, hogy világítani tudjunk?
0: Hát nyilvánvalóan kellett az anyag. Tehát kellett az emberiségnek az az anyag, ami a bálnák bőre alatt volt, a fókáknak a bundája kellett. Ugye nem volt olyan a ruhaipar sem, mint most, hogy tényleg nagyon jó meleg cuccokat elő tud állítani. Akkor bizony az, hogy egy ilyen bunda, ami mondjuk a Brit Columbia partjai mentén, vagy a tengeri vidrák, ott élő tengeri vidrákat levadász, hogy abból egy bunda az volt a tuti. Na most ugye ez vezetett ahhoz, hogy most, ahogy leszállsz az antarktiszai kutatáson, ott vannak a bálnacsontok, hevernek mindenütt, mert ezek régen mind bálnafeldolgozó helyek voltak.
2: Hiszen az egész bálnát mindenki cipeli magukkal,
0: csak a szükséges részeket vitték fel. Tehát úgymond az Antarktisz túl van ezen az első sokkon, de elfelejtette. Tehát, hogy az állatok odajönnek, nagyon kíváncsiak, vagy éppen ugye megcsipkednek. ez a része annak a tájnak, a romantikájának, de nem szabad elfelejteni, nem tudom, 120 éve az ott még keményen ment a nagy üzem.
2: Egy hallgató beírta, hogy mesélte azt a történetet, amikor egy fóka ételt hozott egy kutatónak. Tudod, hogy mire utal?
0: Fóka ételt hozott egy kutatónak.
2: Mindig talál ki valamit, úgyse voltak ott érte.
0: Egy fóka... Fóka ráfekszik kutatóra, a fóka megkergeti a kutatót, vagy amikor engem ugye megharapott a fóka, ezekről tudok, de egy étel...
2: Hogy megharapott a fóka?
0: A víz alatt voltam, és a játszadoztak a kiskölyök, medvefókák, azok pont olyanok, mint a kutyakölyök, teljesen csak ugye vízben vannak, és úsznak. De ugyanúgy játszanak, tehát hogy így a fejükkel így mozognak ide-oda, és aztán oda-oda kapdosnak, és akkor harapott meg az egyik, de nem vészesen, csak éreztem, hogy milyen jó erős fogai vannak, de olyat nem tehát nem hallottam. Olyat hallottam, hogy lehúzott leopárdfóka búvár kutatót, aki meg is fulladt, de azt, hogy enni
2: valamit. Tévedésből? Valaki... Mert gondolom nem tudta megenni.
0: Gondolom tesztelt, hogy ez egy fókája, igen.
2: És nem az volt, fóka volt.
0: El is engedte, de hát akkor már sajnos késő volt. Igen, de ezt nem tudom, bocsánat.
1: Még kihagytunk azért egy pár országot, mert ugye voltunk Dél-Amerikában, voltunk a Antarktiszon, de mondjuk Pápuát kihagytuk, úgyhogy legyen az, hogy először muzsikálunk egy, na hát szegény hallgató.
2: Jön ez a kedves hallgató, aztán legyen zene.
0: Jó, oké.
2: És utána visszajövünk.
1: Az utolsó kimaradt országokra. Szia, mond.
4: Szevaszok. Meg tudom kérdezni, hogy a filmet, az említett filmet 2017 elején esetleg ilyen madárbőrzzel, vagy ilyen hasonló keretek között esetleg be lehetne mutatni, mint én filmklub szerűen.
0: A papagájokra köszön. Gondolsz, ugye?
4: Igen, gondolom én.
0: Akkor jó, tök jó.
4: Köszönöm, sziasztok, tovább jövök.
0: Jó hírem van, mert hamarabb is lehet, mert ennek a kutatásnak egy félórás összefoglalása megjelenik már idén végén. Ezt úgy fogod majd megtalálni neten, hogy Macaw Movie, tehát az Ara Papagáj film, és a cím ez a Macaw Project lesz, és ez elérhető lesz ez a film felirattal.
1: Lehet, hogy a hallgató olyasmire gondolt, hogy egy madár bemutatná a filmeteket.
2: Ja, vagy ő jár madár bemutatóra, és nagyon várja, hogy az egyiken majd megjelenjen ez a film. Aha. Nekem meg lenne egy személyes kérdésem, hogy szerinted meg tudjuk azt csinálni, hogy szervezünk egy olyan vetítést, rendes fizetős vetítést, ahova a tilos hallgatók beülhetnek, és megnézhetjük valamelyik, vagy az egy-két kedvenc filmedet.
0: Persze, lehet ilyet, de én nem kérnék pénzt, mert ezt a tilos hallgatók már egyszer úgymond kifizették ezt a filmet, mert például, hogyha mondjuk olyan filmet nézünk, ami mondjuk a Nagyfa film, vagy a Vipera, ahol adófizeti pénzből is valósítottuk meg, akkor egy ilyen egyszerű vetítés, azt simán lehet csinálni.
2: Várj, mert 30 ezer hallgatónk van, tehát nagyon nagy előadótermet képzelj el.
0: De a Dokuárt az egy jó hely ilyenre. Az itt van nagyon közel hozzátok, tehát egy ilyen 3 perc séta. Uh-huh. Dokumentumfilmek népszerűsítésére hozták létre, a Rádai utcában van, és ott például isteni körülmények között lehet filmet nézni, ott ünnepeltem a 40 éves szülinapomat is, ott direkt kíváncsi voltam, hogy hány órás műsort tudok megtölteni a filmekkel, és sikerült egy ilyen, hát nem az összes filmen ment le, de jó pár órán keresztül ment, ott nem volt sok néző, de hát majd biztos, hogy ti jól megreklámozzátok.
1: Igen, ez van rá, hallgassunk egy kis zenét, és visszajönk az utolsó fél órával a harmadik utasban.
2: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.
2: És Pápuára kell eljutnunk, hiszen még van egy pár rész a világon, ahol a hallgatók szerint nem voltál, de voltál, mindenhol voltál már.
1: Milyen íze van az embernek?
3: Milyen íze van az embernek? Állítólag édeskés, és a Thor Heyerdahl, amikor írta a Fatuhiva című könyvet, akkor még konkrétan beszélt olyanokkal, akik ettek még embert, de én tudtommal nem. A Pápuai Guineában pedig úgy jutottam el, hogyha ugye mentorok már szóba kerültek, akkor nekem az egyik nagymesterem az a Dombóvári Tibor, búvár fotográfus, aki Miskolcon él, de amúgy világjáró, és ő vett a hóna állal, amikor sokat ígérő 20 éves voltam, akkor ott látott bennem valamit, és akkor vele járhattam a világot egy pár éven keresztül. Az volt a dolgom, hogy cikkeket írjak a fotói mellé. Nagyon hihetetlen képeket csinált, és vele jutottam el kétszer is Pápuai Guineába, de ezt úgy képzeljétek el, hogy egy olyan hajón hajóztam vele, ami azon a tengeren az egyetlen hajó volt. Tehát nem olyan mondjuk, mint a Vörös tengeren, hogy te ülsz egy búvárhajóban, és de tudod, hogy mondjuk 100 km-es közelben van még 14 búvárhajó, hanem én úgy hajóztam egy hajóban, hogy az egész tengeren nem volt még egy motorhajtású.
1: A hajó.
2: Eleve Pápuáról folyamatosan a rémtörténeteket mondanak, a fel nem készült turistákat, elrabló, megevő, megtámadó helyekről, a természettel turistákat megtámadó és elveszejtő részéről.
3: Tehát ezek olyanok, mint a, ugye ez a migráns sztori, tehát persze tök könnyű ráhúzni egy országra valamit, vagy egy színre valamit egybe kimondani. Tehát a Pápuai Guinea a világ legsokszínűbb helye, abban az értelemben például a világok nyelveinek több mint a felét ott beszélik. Tehát csak a Bibliát kiadták ott valami 300 verzióban, de szerintem az összes nyelv az kb. 900 nyelvet beszélnek magán a Fő-szigeten meg a környező szigeteken. Ennek az az oka, hogy nagyon elszeparáltak a hegységek miatt, a geográfiai okai vannak, lenyugtatják ők magukat, tehát rágják ezt a bételdiót, piros tőle a szájuk, és nagyon easy az életot. Én nem kóstoltam meg ezt, mert valahogy én nem bírtam ezt a nagy köpéseket, amiket ugye ezután kellett, de például Méder Áron földkerülő szólóvitorlázó barátom, ő például ezt egyszer kipróbálta, és mondta, hogy ez egy teljesen normális dolog, és ténylegesen kellemesen hat az idegállapotra. A benszülöttek ott nem agresszívek, de iszonyatosan izmosak. Én ezt nem értem, mitől van. A férfiak olyan izmosak, hogy én nagyon féltem, amikor velem szemben megállt valaki, ugye teljesen látod, hogy akkora muszkliai vannak, hogy agyon tud ütni, de ezt most miért mesélem.
1: Meg miért gondoltad azt, hogy agyon akar?
3: Nem, hogy az, puszta az izomerő, annyira impozáns, hogy én, hát állatok vagyunk, hát az embert azt különböztetni meg az állattól, hogy semmi, tehát ugye ilyen helyzetekbe derül ki, és akkor itt tudok alliterálni a hallgató, hogy tényleg meg lehet ijedni, viszont nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és meséljük még el Pápuai Guineáról, hogy ott élnek a David Attenborough kedvenc madarai, a paradicsom madarak, amiket önmagában csak azért megéri oda utazni. Én viszont a tenger miatt mentem, tehát én még Port Moresbyből tovább repültem Új-Britannia szigetére, ahonnan indul ez a Febrina nevű hajó, ami egyedül időzik a Bismarck tengeren, aminek a szigetein a gumit guminak hívják.
2: Na,
3: és miért?
1: Mert magyarok. Ők is magyarok.
3: Mert régen német gyarmat volt.
2: Német.
3: És aztán utána...
1: Hiszen azért Bismarck tenger.
3: Azért Bismarck tenger. Hát ez már elképesztő. Ott állok a szigeten, és ez egy gumi. És én padlót fogtam, mint hogyha azt mondták volna, hogy ananász, ugye az is egy német, ugye angol teljesen máshogy hívja, de mindesetre kicsi a világ.
1: Sanskrit szó.
3: Tényleg?
1: Igen, tehát ott egy kicsit erőbb volt
3: kicsit
1: az ananász, mint Németországban.
3: Csak a németek ugye átvették, nem úgy, mint a... Kíváncsi vagyok a paradicsomot, hogy hívták Dél-Amerikában, mert ugye utána átvették az olaszok, akkor abból lett az aranyalma.
1: Hát gondolom valami tamata, vagy valami ahhoz hasonló, hiszen az alap paradicsom megnevezés.
3: Igen. Igen.
1: De figyelj, meg, figyelj,
2: hogy bocsánat, de hogy Pápua Új-Guinea azért ez egy viszonylag nagy terület, tehát Ausztrália, vagy Indonézia végétől eltart az óceánba bele, és Ausztrália fölött van. Na most annak melyik részén jártál, és hol van az a rész, ahol ti voltatok az egyedüli hajós?
3: Igen, ez nagyon, ezt igyekeztem körülírni, nem az Irian Jaya részen, tehát ahol működik is egy magyar búvárbázis, nem ott voltam, hanem én először leszálltam a nyugati parton Port Moresby-nél, ott eltöltöttem durván egy hetet búvárkodással, tehát szintén csak a víz alatt élő világról tudok beszámolni, és utána repültem át Új-Britannia szigetére, amitől északra fekszik a Bismarck-tenger, tehát tökéletesen láttam mind a két oldalát a Fő-szigetnek, de magát a hegyvidéket, a hegyvilágot nem jártam be, arra hívjatok egy bizonyára egy nagyon érdekes embert, aki...
2: Aki a tengerszint fölött dolgozik.
3: Aki a tengerszint fölött dolgozott.
1: Már csak pár perc van hátra a műsorból, úgyhogy jöjjön, tudod, lapozzunk az utolsó oldalra, jöjjönnek a kis bulvárhírek.
2: Meg a jövő kép felfestése, esetleg az a pár ország nevének a megadása, amiről most nem beszéltél, de mondjuk a filmjétben található belőle valami.
3: Jövőkép. Az, hogy vannak gyerekeim is, és elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tanítsak filmkészítést, és pont azért az érzés miatt, amit én annól átéltem, amikor tényleg jó volt tanulni. És ezért most elkezdtem ilyen tanfolyamokat tartani, hogy hogyan legyél természetfilmes. Nagyon gyerekcipőben van, kutatóknak segítek, hogy hogyan készítsék el a tudományos kisfilmjüket, vagy srácoknak, gimistáknak, hogy hogyan forgassák ügyesen a mobilt, hogy abból például egy film jöjjön ki a nap végére. Úgyhogy ez az én most egy ilyen nagyon erős motiváló tényező az életemben, hogy tanítgatok, illetve az, hogy a filmkészítés mellett felnőtt még a filmműhelyen belül ez a PET kupa, ami egy környezetvédelmi kezdeményezés, ami szintén a filmből született, és ez is egy nagy örömforrás, csapatmunkában valósul meg, és a Tilosnak is köze van hozzá. Ugye tavaly nagyon tuti hajót indítottatok, és országszinten nincs bakancslistám, és nincs kívánságlistám, pont azért, mert valahogy mindig úgy kerültem én helyekre, hogy a kamera miatt, és a mintázat alapján, amit eddig láttam az életemben, biztos vagyok benne, hogy megint valami képtelen helyen fogok kikötni, csak azért, mert filmes vagyok.
1: Akkor én még azt szeretném kérdezni, hogy a gyerekeid bennük már elkezdte nyiladódni a természetbúvár, etológus, vagy bármilyen módon határáljuk az, amivel te foglalkozol.
3: Hát jelen pillanatban azzal vannak elfoglalva, hogy egy Jerikó rózsája nevű sivatagi növényt, ami mondjuk úgy a Szaharában él, azt keltetik.
1: Tehát kísérletek esetleg?
3: Azt nem, de a papagájunk van, hogyha ez érdekel. Tehát például az élővilág érdekli őket, ezt nem is tudnák máshogy csinálni, de mondom, ilyen például ezzel vannak elfoglalva, hogy víz éri azt a növényt, akkor kinyílik, és néhány napig zöld lesz, és virágot is hajt, és utána a vizet elveszi tőle, az ember visszazárul, és konkrétan, ha jól tartod, akkor kb. 4500 évig fog élni.
1: Nagyon jó. És akkor a papagájjal azt mondod, hogy a gyerekek nem próbálkoznak.
3: Van kognitív teszt, amit csinálnak otthon, tehát például van sárga...
1: Hány éves gyerekek? 12. A 12 éves gyerekek a papagája kognitív tesztet csinálnak.
3: Igen, tehát van az, hogy mondjuk mutat neki, van háromszínű legókocka, sárga, piros, kék, és akkor mutatja, és akkor mondja az egyik szint, és ha jóra koppint a papagája, akkor kap jutalmat, és akkor ebben nagyon jó a például a karaki, ez egy új-zélandi kecske papagáj.
1: Nagyon jó lesz, hamarosan megépíti a karaki papagájátok az első kis legóvárát is, ha jól értem.
2: És filmes ötletekben csináltok-e olyat, hogy ne egy Isten odaállít egy zeneszerző, hogy van egy csodálatos operám, és természetfilm jelenteket szeretnék alatta látni?
3: Szerintem ez ilyen is lesz, ahogy a kultúra fejlődik, és a filmezés halad előre, mindenféle fura helyzetek lesznek, és tényleg van olyan, amikor a film valóban nem úgy készül, hogy egy rendezői alapötletből, hanem a gombhoz kabát el alapján, és ezt csak ott találod magad.
2: Van, az operaíró biztos máshogy gondolnák.
1: Van olyan vágyat, amit tömre meg tudsz fogalmazni, és bele tudod mondani az éterbe. Nekem két nappal ezelőtt volt egy ilyen tapasztalatom, hogy kimondtam egy vágyamat, és két órával később megvalósult.
3: Tengeri rádiós vizsgát tenni, tehát hogy tudjak tengeren rádió forgalmazni, ez egy vágyam például.
1: Szuper, legyen is meg hamar. Molnár Attila Dávid volt a vendégünk, ez volt itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja.

Nem engedték szóval. Igen, vagyok. Azt mondtam, hogy a földkerekség legbátrabb.

Volga. Ma Volga, Ultra Volga, e la Volga Scala, Ushu, Sharkan, Uya. Jöttek, jövögéltek, útközben olyan tüzesre fölízzott a nap, hogy aki hozta a hónalat, azt az ember teljesen sötét. Azért barna bőrűek a cigánok, mert annak az embernek a lehet. Másik embernek pedig, hogy a hónalat.

könnyeivel elárasztott egész. Az a könyvillás volt az első esélye, amikor az én azóta esőnek. Mondja a holnak a fehér ember. Fölengedj, fogadd meg, hogy minden hónap első péntekén megújulsz, és megjelensz az égen. A hold megígérte, hogy minden hónap első péntekén megújul, hónap utolnál lehet, és fogadságot tett a kis hasonló. A nap azt az esküvőt kérte, föl is kell a nap még télvíz idején is, és bár ő egyformán iszik állandóan, a télhavában nincsen nagy hatalma, mert a hideg nem engedi olyan uralmat is. Amikor a fogadás.

Azért, mert a nap és a hold nyugati ég alól száll. Oda van vágy. Ott van.

0: A fekete kisasszony. Volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, volt egy szegény cigánykatona. Amikor visszajött a háborúból, rögtön kiadták neki az obsitot, mert rendben leszolgálta azt a bizonyos időt, ami akkoriban a katonáknak ki volt tűzve. Megkapta az obsitot, és ráadásnak még az összes kincstári holmit, amilyen csak volt, mindent megtarthatott magának, a ruhát is, a puskát is. De hát annyira le volt gyengülve szegény, hogy azt a nehéz puskát egyáltalán nem bírta vinni, meg nem is volt már rá szüksége. Úgyhogy a puskát eldobta. Aztán fogta magát, és elindult hazafelé. Üres volt a tarisznyája, és falvak sem akadtak elébe, ahová bemehetett volna, hogy ennivalót kérjen. Gyötörte az éhség rettenetesen. Egyszer csak romokra lett figyelmes az út mellett. Közelebb ment, hogy jobban megnézze, és látta, hogy valamikor egy ház álltott, de már a belőle megmaradt köveket is régen belepte a moha, az udvarát pedig fölverte a gyom. Hozzá fogott kereskélni, bóklászni a romok körül. Hát, ha talál valamit, hát, ha kinőtt a földből valami krumpli meg paradicsom. Kutatott eleség után. Ahogy járkálgat erre-arra, rábukkan egy lépcső lejáratra. Ó, azt mondja, hát ez egy pince. No, itt biztosan találok magamnak vagy enni, vagy inni. Lemegyek. És elindult szegény cigánykatona a hosszú, rengeteg lépcsőkön lefelé, de csak lépdelt, azok meg sehogy se akartak elfogyni, s a katona megsokalta a menést. Olyan iszonytató sötétség vette körül, hogy elkezdett félni is, és azt gondolta magában, hogy mégsem ereszkedik alá, inkább visszafordul. Nem lesz ez itt jó, dünnyögte. Most már igen nagy mélységben lehetek, kimegyek innen. Megfordult, hogy visszainduljon, de akkor olyan szörnyűségeset látott, hogy felborzott rajta minden szőrszál a rémülettől. Ott tekergőzött előtte egy fertelmes nagy kígyó. Akkorák voltak a kígyó szemei, mint egy-egy tüzes ököl, és izzó szikrák pattogtak belőlük mindenfelé. Bizony, félelmében megfutamodott a katona. Ahogy szaladt a tömérdek lépcsőkön lefelé, valahol messze a pince legmélyén megpillantott egy kicsinke fény. Lélek szakadva rohant a kiszüremlő fényhez, és föltépte az ajtót. Hát, egy nagyon szép tiszta szobába jutott, ahol minden megvolt, aminek csak egy szobában lennie kell. A szoba közepén állt egy nagy kályha is, azon volt egy nagy üst, és a kályha mellett, a hamus kosárban, ott kapirgált egy kis kakaska. Az asztalon ennivaló és innivaló, mintha valakinek megterítettek volna. Körülnézett a cigánykatona, de nem látott senkit. Akkor leült az asztalhoz, és jó ízűen elfogyasztotta, ami oda volt készítve. Miután evett és ivott, gondolta, lefekszik és kipiheni magát, mert hogy takarosan meg volt vetve az ágy is. Ahogy feküdt az ágyban, egyszer csak megjelent előtte egy fekete kisasszony. De olyan fekete, akár a szurok. Köszönt illendően. Az Istennel talállak téged, jó ember. Az Isten hozott el hozzám téged is. Fogadta a köszönést a katona, de közben annyira félt, hogy csak úgy húzta magára a dunnát. És mondja a fekete kisasszony. Hallgass ide, jó ember. Valamikor hajdanán ideigért téged az Isten, és most megjöttél. Három próbát kell kiállnod, és a bátorságodon múlik teljesíteni tudod-e a feladatokat, mert nagyon nagy megpróbáltatások várnak ám. Ne félj, én kitanítlak téged mindenre, hogy mi lesz veled. Íme, ihol ez a könyv. Ez szent könyv. Ha leszáll az éjszaka, fogd ezt magad elébe és olvasd. Jönnek majd az ördögök, elkezdenek szólítgatni, szépen is beszélnek hozzád, durván is beszélnek, mindenféle sértő szavakkal káromkodnak majd, és fenyegetőznek rettenetesen. Te rájuk se emeld a fejed ebből a könyvből, mindig csak ezt nézzed, és ezt olvassad. De még ha nem is olvasod, Csak tartsd a kezedben, és a szemeid ezen legyenek. Hogy miket ígérgetnek, ne gondolj azokkal semmit. Éles kardokkal szétvagdalnak majd, fölapróznak diribről darabra, bele is vetnek ebbe az üstbe, de amikor tüzet akarnának gyújtani alattad, akkor... Látod azt a kis kakast? Akkor az elkukorékolja magát, és az ördögök ott fognak hagyni. A többivel ne törődj, én meggyógyítalak téged. Jól van, fekete kisasszony, teljesítem a próbákat, egyezett bele a katona. És mivel éjszakát kezdett mutatni az óra, fogta a könyvet, és nekilátott az olvasásnak. Amikor már éjfél felé lépdelt az idő, valóban úgy történt, ahogy a fekete kisasszony megmondta. Összejövetel csináltak a szobában a pokolbéli ördögök. Nagy zengéssel, csattogással hirtelen megjelentek és körülvették. Hé, koma! Figyelj csak! Nézd már ide, hallod-e! Nézd ránk! Hej, de nagy bátor ember, hogy még újat mesz húzni velünk! Ha nem nézel ránk, ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg így, meg úgy! Acsarkodtak, hízelektek, fenyegetőztek az ördögök. De a szegény cigány katona betartotta, amit a fekete kisasszonynak fogadott, nem nézett rájuk. Mondja az egyik sátánivadék a másik. Most mit gatyázol itt vele? Miszlik, be kell vagdalni, és abban az üstben meg kell főzni. Azzal megragadták, éles kardokkal, szerteszéllyel vagdalták, diribről darabra, és beledobták az üstbe. De mire mindezeket elvégezték, a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait.
1: Kukorika!
0: És már el is tűntek a tisztátalanok. Nem volt tovább erejük. Mihelyst eltakarodtak, rögtön megjelent a fekete kisasszony. Kiszedte az üstből és egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűvályos kenőccsel szépen megkenegette, összeforrasztotta őket. Újból életre keltette a cigány katonát. Még szemrevalóbb, finomabb ember lett belőle, mint annak előtte volt. A leánynak pedig kifehéredett a bőre, a homlokától lefelé a csecsebimbójáig. Jaj, azt mondja a cigány katona, amikor rátekintett. Hát te meg odáig kifehéredtél. Azonnal megtetszett neki, akarta volna csókolgatni. Elmenj innen, hozzám ne nyújjál, kiáltott a leány. Ilyenekre még csak ne is gondolj, mert itt rekedünk a föld alatt, amíg csak élünk, s amíg a világ világ lesz. Még gondolni se gondolj ilyesfélékre. Mit tehetett szegény? Kelletlenül tudomásul vette, hogy nem lehet. Amikor a kisasszony elvégezte a tiltómondókáját, így szólt a katonához. Holnap ugyanúgy tesznek majd veled, mint ma. Ugyanúgy fognak beszélni hozzád, ám te csak bújjad a könyvet, mert abban van a hatalom. Holnap is összevagdalnak diribről darabra, de ne búslakodj egy szálat sem. Én életre keltelek. Másnap a cigánylegény evett, ivott, aztán lefeküdt és aludgatott, ameddig csak tehette. Amikor eljött az éjszaka, fogta a könyvet, amit a leány adott neki, és elkezdte bújni. Lapozgatta, nézegette, olvasgatott belőle. Éjfél óra táján, drop, a nagyszarvú ördögök megint oda toppantak a szobába. Először még szépen beszélgettek hozzá, hát ha ki tudják csalogatni a betűk közül, hát ha fölemeli a pillantását. De az bizony rájuk se hederített, csak tapasztotta a szemeit bele a könyvbe. Mondja az egyik ördög a másiknak. Hallod-e, cimbora? Miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen nagy tiszteletben? Miért kíméljük? Vagdaljuk össze és főzzük meg! És nyomban megragadták. Nekiálltak, ahányan csak voltak, elkezdték miszlibe aprítani, metélték diribről darabra. Amikor szétvagdalták és beleszórták az üstbe, a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait.
1: Kukurikó!
0: És a tisztátalan pokolfajzatok abban a szempillantásban eltűntek a szobából, mintha ott se lettek volna. Előjött ismét a kisasszony, Kiszedte az üstből és gondosan egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűbájos kenőccsel mindegyiket megkenegette, hogy összeforradjanak, és a katonát megint visszatérítette a halálból. Úgy szökkent talpra, mintha semmi se történt volna, és még daliásabb lett, mint annak előtte volt. A kisasszonynak pedig kifehéredett a bőre, egészen le a derekáig. Szegény cigány katona, ha tehette volna, azonnyomban ölelgette, csókolgatta volna, de hát a kisasszony szigorúan kiadta neki, hogyan viselkedjen vele szemben, ő meg ahhoz tartotta magát. Mondja a kisasszony, no, most már csak egy próba van hátra. Ha olyan derekasan viseled a harmadikat is, mint az eddigi kettőt, akkor méltó jutalmat kapsz, meglátod. Jól van, ne félj semmit. Bízd rám az egészet, feleli a katona. Elkövetkezett a második. Reggelizett, ebédelt, megvacsorázott, evett, ivott a cigánylegény, aztán lefeküdt aludni. Amikor közeledett az idő, fölkelt, maga elé fogta a szent könyvet, s olvasgatta, nézegette. Aztán éjfél óra táján, drop, hirtelen odateremtődtek elébe az ördögök, és ugyanúgy bántak vele, mint az előző két éjszaka. Azon igyekeztek, hogy a szavát vegyék, de nem tudták beszédre bírni. Nagy haragra gerjedtek az ördögök, lármázni, ordítozni kezdtek. Hát miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen tiszteletben? Vagdaljuk össze és főzzük meg! Megint megragadták a katonát, éles kardokkal széjjel vagdalták apró darabokra, és belevetették az üstbe.

izzott a szépségtől. Ahogy magához tért és körülnézett a katona, akkor vette észre, hogy már nem abban a föld alatti kicsi szobácskában, hanem egy csodálatos királyi palotában van. Az ablakon beragyogott az ég, csiripeltek a fákon a madarak. Bizony ez a pince egy elvarázsolt ország volt, amit ártó szavakkal a föld alá igéztek, varázshatalommal lesüllyesztettek a mélységbe. A fekete kisasszonyról, aki egy elátkozott királyleány volt, lehullottak a gonosz rontások, és szépséges hajadon lett belőle megint. A kakaska is visszaalakult koronás királynak, mert hogy ő volt a király valamikor. A kígyóbőr pedig a királyné asszonyságot takarta, a leány édesanyját, és az átok elmúltával most visszaváltozott ő is. Kinyitották a városboltjait, vidáman nyüzsögtek a népek mindenütt. Olyan nagy vigadalmat rendeztek, hogy még a mesébe is beleillett volna. A cigánykatonát megválasztották királynak, a királyleány meg a felesége lett. Ha nem haltak meg, ma is élnek.

Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Rofoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Rofoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk,

0: Be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány.
1: Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy.
0: Akkor a farkas elfutott a kovácshoz.
2: Hé, te kovács, gyere gyorsan, égesd le a szőrt az egyik lábamról. Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled.
0: Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón.
2: Nyissátok ki, gyermekeim!
0: Kiszól neki a szép leány.
2: Tedd csak be a lábad az ajtórésen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk.
0: A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács.
1: Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka.
0: Sietve kikulcsolták a zárat, s megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körülfogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka,
0: panaszolják.
1: Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép profoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony.
2: Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán. Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

0: mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd. Szót fogadott a farkas, oda ment a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül. Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha. A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonná serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné pernyévé válik oda bent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette rá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza! Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja ilyetten. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize. Hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott. meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állítottak. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzi. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság? Feleli az ember. Elbeszélem neked, mert látom, nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép Rofoicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon múlt kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé. Amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsaág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked? Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia menyasszonya. tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép profolica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere, csak csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz! Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája, világszép profolica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Odafutott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett Rofoica anyja. Jaj, szépséges leányom, kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Rofoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban. És most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele. Feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.
1: A bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is. Van neked gazdád, az a gonosz ember. Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám. Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér báránykát. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám! Azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Isten? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen! Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiacskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazda ember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, Négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anyabárány pedig alig, hogy megellett, azon múlt betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a konosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt, szokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod? Itt van a bárányka ebben a zsákban. De meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére, és mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hej, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle, legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb két dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Feleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet. Bármilyet is. Csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhozta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt, felhányta érte az egész házat. De nem találta sehol. Hazavallottak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyúzta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főn. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjféltájban a gazda odahusott, oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karám ajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljuk, mit csináljuk? Nem maradt csak három báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat. És ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdett. Hogy ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medve bőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz, medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkora gazda, mert ráeszmélt, hogy ezért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá, fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta a fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszöktek, csak szétnézett, és már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, és majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze két bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz fénasszony elkapta a parton, s a két másikkal együtt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy neki volt az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És ez a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járta a világot. Azt kérdezi Jézus: hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe vezett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. Két percem tellik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele két percem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírdogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkányhoz. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember! Elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhúst szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve. Ezért veszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, forgatta, még nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát. És hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé. Kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

0: források, kutak, szárazak voltak a tavak. A kocsogós tófenéket hemzsegték és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőtök, csigák, pióták, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötőlárvák, siklók, álcák, taknyos edihalak, páncélos vízibogarak, száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: S mást a király mit tehetett? Sárkány szájnak szűzni.

0: Hallnakinkán, de a nagy dögöt kiírtja.
1: Első napelnek az egyik, a délceg, a legnagyobb.
0: Karton dögöt, fogokkorját, egy kaján,
1: elbúzom.
0: Aztán a második nap a középső is el.
2: Amikor eltűnt az első kerekedett sűrű felé, és mire elfoszott fehéren alatt már nem volt.
0: A földre áradt a kétség, szulapként csúrgó sötétség, a népek vaksába kapottak, kovából szikrák csikoltak, futkostak, dobogtak, sírtak, fáklyákkal sötétbe jöttek.
2: Amikor a második ment, segítségül kérve Isten, látták még a kerek holdat, tetőpoltvétlen ragyogtak, útra dobták sokasodott árnyukat a szélkakasok, az úton a patavert por meglepvedő ezüstpap.
0: És a holdat sisteregve elnyelte a sárkány kedve, a csillagok sustorogva dűltek a sárkány torokba, botorkált az ember állat, madarak nem kiabáltak, csak a baglyok, denevérek, böngtek, sorva a növényzet.
2: Nem jött fel a nap, se a hold, a két fény is réteg.
0: Amikor a legkisebbik készült venni gyilkos kedvit, mint üstökös az ég hátán, megjelent a sötét sarokán. Ahogy a behemót teste megállapodott lebegve a vén király háza fölött, minden feje lángot lökött. Szétterpett pikkelyes szárnya, farka lecsapott a fákra, a lombot zúzta, kavarta, ütött pikkelytorok farka. A tüzet tökte okáttal tordott király házra, s a tető most lángot fogott, cserép hólyagszok pattogott. Az iszonyú pörzsöléstől, a gomolygó kénes dőztől, a fák izzadva megsültek, zsugorodva
2: kestültek. Királyfi futott, magáról tán nem is tud.
0: A királyfi futott, míg nem egy erdőbe jutott.
2: Botorkált mezőn vetésen, hegyen, völgyön, sziklarésen.
0: Csúszott hasmánt és szokogva vakmódjára tapogat.
2: Gyökerekben, göröngyökben, gázolt patakban, jegesben.
0: Folyó túszott át vaktában, korcsolt vizet fulladtában.
2: Futott, szokogott magában az örökös ég.

0: Csipke finom ezüst bombok, ezer ezüst csapda. S előtte egy ezüst pajta, ezüstből a szalma rajta. Pajta előtt ezüst őz áll. A pajtából ezüst gőz száll.
1: Ajtót nyit most félve, homokon, fáradtában majd lerogyva, újra kohol egy kis szikrát, hátra hőköl, vajon mit lát? Ott egy ló a csikajával ezüst szalmát kevert nyállal, ropogtatta, harsogatott, farkuk ezüst leget csapott.
0: A királyfit régi búja zugott a tűzt, oblokát sírva görgette, a lófarán embergette.
1: Szusszal könnyel alig bírta, a lovat lucskosra sírta. Kérdi a ló.
0: Mi bajod van? Segítették a bajomban.
1: A fiú szipogva hallgat, hangot nem ad ki a garat. Kétség csípi, mint a bolha, búját lónak panaszolja. Neki a ló nem segíthet megölni a sárkányisten testvéreit visszahozni, napot, holdat, éjt. De aztán mégiscsak mondja, a sírástól fuldokolva.
0: Országunkat sárkánytól, házunkra pőszlánkját fújta, a lányokat elragadta. Kis húgaimat befaltak. Vigyük szűcsorban, állat örök tikkad. A nyírkosabb sarat nyalja, őrzi azt a gödre baj. Elvitte a napot, holdat, azóta sötétben borzadt topog, vaksin, barom, ember, nyitott, mégis levart szemben. Aszik, sorvad fű, fa, termés, nincs az égen csök derengés. A hidegben kövül reped a föld, kifagynak gyökerek, levél helyett fán a térló, ágat földi húzó csimbók. Elfogyott a fagyjuk, szurok, mivel a mér világított. Hogy tudnád segíteni országunkat megmenteni?
1: A ló a kis királyfinak így válaszol.
0: Omlokomat, ha háromszor megcsókolod,

0: sajtig, tett, mint a tálkos rossz parancsolta. A pajta elé kilépett, a tetőről szalmát tépett, a csikót megcsutakolta, a lófejét megcsókolta. S lett olyan nagy ragyogás benne, akár az Isten szemében.
1: Nap volt a jászóhoz kötő.
0: Fényét a táltos ló lökte.
1: Vakított a fénykristály ló, a pajtája is sugárzó.
0: Orlikából a fény tódul,
1: fülében is fényesség.
0: Minden szőrszála derenge.
1: Körötte tűzbábot meg.
2: A királyfény ügyel szól,
1: megtántorgott a falnak.

0: città stupida o domingo villa villa domingo domingo
1: támogtak, vakbódultan, pislogtak, félig vakultan, hunyorogtak, csirizes vak szemek, gyulladásos héjak, s fölélettek csípás, dagadt szemű állatok, madarak, gyíkok, bárányok és lovak, kutyák, sündisznók, bogarak, rókák, sasok, bikák, nyulak, pacsirták és százlábúak.
0: A legény a sötét csűrben suhogott az üres űrben. Nappal napokon nyargalt, éjjel a hold csikor nyargalt.
2: Királyfi fáradtságát rátottan nyelte ágylását. Táltost ültő éjjel nappal küszködött a sugarakkal, hogy a fény legomolyogjon, lóból csikart hold borogjon. Lett is mindig világosság, lángult a táltos asztal.
0: Sokáig ez nem tartott, a gonosz sárkány is érint. Fújódik a leppet miri, bíborzik nyakain, s emígy ordít véncsont bőr anyjára, büdös tolú poszorban.
3: Hozd el a két táltos lovat, félik ők a hatalmadat.
2: A királyfi is elfáradt, és a fénysörényre vágyott. Most már az ember látta, de ő indulva. Égette a táltos háta, mint átforgósodott lámpa. Elfáradt a két fény, a táltos és a csikója. A legénynek nincs épp orca, szőrös mészállat az arca. Vért ereszt a lába körbe, keze vérfa, vér a könnye, két combja véresre törve.
0: Bárhogy sütött, a fiút ez szomorította, ez csak a halált mutatta. Világ ettől meg nem élett, fagyott, aszott hold vidéket.
2: S lelvén egyéi sírjukat, lecsukták szempillájukat. Hajnal felé, hajnaltájban, elaludtak mind a hárman.
0: A boszorkány, sárkány anyja fölkapott a piszkavasra, s heherészve fölkacagva, maga után nagy bűzt hagyva, átrepült a mindenségen, s leszállt az alvóknál éppen. Fölneszelt a táltos nyomban, de a fiú mély államban. S a banya a lovak lángját lecsavarta, mint a lámpát, táltosok közt röpdösvén, mint denevér holdas estén, cikkant, nyelvet öltve rájuk. Eztán ő lesz az apájuk. S gödőfélyüket megfogta, ráugrott a piszkavasra, s kénes lángokat pukkantva elsodott a sárkányban.
2: A két engedelmes táltos elszállt vele a sárkányhoz. Hajnalt nem adtak, holdfél. Lőn újra merem sárkányos.
0: Fölugrottak a tagásra, de lovait nem találta a királyfi. Szólt, kiáltott, hangja a sötétben elfújt. Föld elnyelte légyet, vissza nem lehet a szabad. Rígy, tetsz, azt nem lehet.

0: elitben úszik zöld az fénylődbe. Oda megy, hát látja egy sír, ami fölött a rózsasír. A fegyver régen elporhat, s lent a rovar is elrothat. Őszült gaz, csóvány a síron, csiga héjak a csóványon.
1: A síromhoz ér, de onnan forró füst száll, kék lángolomban. Száll rám, töri, de nem baj. Tüskéből köny patok, töri, de a tövisekből a köny annál inkább fecska. Húzza, de nem jön, hiány a kék lángol kocsiká.
0: Gyökeréktán ördög fogja, csontkézzel halál markolja. Fecska a köny, még végre a rózsát tőből kitépte.
1: Csoda elegyő való, a királyfit rántja, úsz, újja fordi rózsatövéhez, rózsa piatt.

0: Justo Rollo Herbert. Ameddig a derengés ér, ott a rozsdék szélnél egy kőpántú vasajtót lát, ajtón vasos vaskörnyel. Az ajtón vert vasvirágok, vicsorgó pikkely páfrányok, göndörkörnyű kansárkányok, vasfürt mellű oroszlánok, emberevő tündér anyák, vasagyok, virágkanyák, tátott szájuk elvigyog, ővas nyáluk csak úgy csordul.
1: Elhajol nagy izgalomban, fölnyitja az ajtót nyomban, s szívének kél bizony. Ez a sárkány, birodalom.
0: Előtte, mint kripta tátok, zord sötétség, lord morgások morajlanak föl a mélyből, stódul a tont sötétből, kémszab, füst, bűz, gomolyogva, a fiú orrát facsarva.
1: Veszi a rózsát és indul, kardját markolásva döndül a lépcső, a fény kósza, alig világított. Elszállt a lefelé dörzsdül, sorba nyúj a cincok rendül, lábát csúsztatja síkosság, kígyók, varatjuk, gyíkosság, sziszek a tagoknak másznak, tapos rajtuk, kaparáznak.
0: S végén a hemzsegő ének, óriási fáklyák égnek, sercegnek ipáron központ, nyers lányuk sziszekbe ráront az útra, hőséget hánynak, Weber néhül a sárkánynak.
1: A rózsától a lángok soká kurácsa nekünk, ketté válnak, merevülnek, rézrojtokká tegyük. A láng szikla hasadékon, mint szakadék mély úton, vadászt a csikója röpít, rózsa úgy a kis királyfit könnyedén átröpítette, lángkoszorún átemelte.
0: Túl a burjánzó rézlángon, ott áll tornya 73, ott a sárkány ólomvára, hová a nap van bezárva. Nap, hold, csillag, három húga, két gyöngyzuzmó arcú bátyja, és a naphold helyettesek, fogja őket istrán cövek.
1: Ahogy a lángból kilépett, szád fülébe csuda ének, újra bömbölt a lángorkán, odaugrott a boszorkány, nyakán lila méregkassal, kezében egy vaskakassal. De rója lánya. A banyának szótlan intett, státogott nagy viszonyodva, megkövült a vén boszorka, kővé váltan tárt a karját, kőátkait már nem hallja.
0: A vaskakas kukorékolt, Isten hangon háromszor szólt, vasszárnyait csattogtatta, vastaraját lobogtatta, s ketté repett, mint a dió, kakaséban, a káltos ló, akár a béla dióban.

szippal csak meg a marjából. Azután menj a sárkányra. Ugrott a királyfi, szája tapadt áldos orlikára, tüdejét tegezve szívta áldos erejét meg. S áldos erejét tűz ragogott az erekben, kirántott a kardját.

0: érdekel, lapot veszi, csoldaltan is nyelvi teszi.
1: Mikor nyitja a középső, csurog előtt a lépcső, csillag, talán megnyújtott a király a bajban. Bocsán, fénykajték a tömeg, gubanc aranypolit hegyet. Mennyezetik fölkúkozva, akár a csúrben a kocsa. Ragyog, tündöklik a csillag, sziporog, kunyorog, pillog, akártal azt is behányja.

0: lábon az ágyú füstje.
1: A testvérek a lóölcsre pattannak, mint nagy comb szöcske, nőttek pikkelyfák csikóra, s a lányok rózsalány szóra váltak könnyű madarakká, csivitelő néha csak.

επιστρέφει ο την Μπιλάνιο. Έχει το κέρδο το σπίτι.

meg a mesé, meg a címe, a hosszvigyentély. Hol volt, hol nem volt, ebben két ország, Lóbrinciás mindegyre. András próbál lakott, erős lakott, erős. Volt neki egy szép vagyok. Olyan hosszvigyek, senkinek egy haragot nem adtak. Mindig Thank you.

Igaz, hogy

0: miért nézegeted magad a tükörben?
1: Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött. Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Természetesen mindent fordító. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
2: Nyáu.
1: Gyere, átbújunk rajta.
0: Csak nem te szóltál hozzám.
1: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
1: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
2: Nyáu.
1: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
1: Most ne álmodozz. Induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
0: Ilyen! Átjutottunk!
2: Ilyen! Átjutottunk! Utánam! Fussunk!
0: Hé! Ne olyan sebesen! Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu. Egészen más minden. Oda néz. Ott állnak. Kicsodák? Senkit se látok.
0: Élnek. Mozognak. Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükröt.
3: Nézd csak!
0: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Ez megint valami torpisság. Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön...
4: Tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legszebb az országban?
5: A tükör így válaszol. De mikor ismét megkérdezte varázstükrét, az már így felel.
0: Na nem baj, mindjárt rendbe rakom őket.

0: Ätit.
1: Mert fordítva látod, tükörír rá.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
2: Nyáu. Kár volt a fáradtságért, ennek a versnek semmi értelme.
3: Mit bámulsz?
2: Meh.
0: Nem bámulok, csak csodálkozom.

0: Nagyon mulatságos volt.
1: Ne beszélj össze-vissza.
2: Összetörte magát.
0: Szerencsére semmi baja sem történt.
1: Unjuk ezt az ismételgetést.
3: Jönnek, hogy összerakjanak, és én még nem is estem le, és nem törtem darabokra.
0: Örülni fognak, hogy éppen találnak. Különben is kellemesen elbeszélgettünk. Habár sok mindent nem értettem, amit mondtál.
4: El kell tűnnöm, mielőtt észrevennének. Minden jót!
5: Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet,

Idegen a végtelen, s a jelenlét is idegen. De nem idegen ez a tündér ravatal, halmaza a törékeny világnak nem idegen. De az álmodott s elmúló jövő is nem idegen. Nem idegen, édes hajóm, gyémántos aljú, semmibe úszó szigetem, ahonnan patkányfejű nép iszkol a betonozott térbe. Mennybe menendő hajó. A vizek felett nem az úr lebeg. Valami megközelíti hajunkat. Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajunkat. Valaminek lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajunkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajunkat. Szóval is megmondatott, leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákok faszománya, egyenes görbe fakerék. Ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kis katona ugorja. Ragyogóba kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók cápán hegedülnek, víz hátán veres forrán ott úszik az ünnep. Fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől. Ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Aki íme fogan a szemétben, de alattvaló guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek. Bolond a meggörvítő, s a kiegyenesítő bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengerpartjára. Én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Fenn úszom a te úton én, mennyei kapitány. Cimbalmom a csillag közit távolság húr szövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök tűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varra tenni csillagképet, te tovább égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyas orosztán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, új világ születik rajtunk, gyönyörűségtől gyönyörös. Földi jegyeink letörülve. Özön és Ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal,
mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlótpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk, a becsukódó kezek iránt szerelem, te boltavám s panteonom, menj be, menendő hajó. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat, ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kint reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leereszve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok, iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak.

0: Reggelre források, kutak, szárazak voltak a tavak. A pocsogós tófenéket hemzsegték, és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőcök, csigák, piócák, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötő lárvák, siklók, álcák, taknyos ebihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: A mackó, a bagoly, az őzike, a nyuszi és rókakoma csodálkozva figyelték.
2: Csak ugyan.
3: Jó napot, hogy vagytok?
4: Nem szeretjük a bámészkodókat.
2: Nyilván azt hiszi, hogy mi a szigurák vagyunk.
4: Ikrek vagyunk. Twidlidi?
2: Twidlidám.
4: Téged hogy hívnak?
5: Kislány, szereted a költeményeket?
3: Igen, nagyon szeretem.
5: Akkor figyelj, elmondjuk a kedvenc versünket. Mi találtuk ki?
2: A fókáról, a bolondos kalaposról, meg a csigáról szól.
5: Ez a vers csupán 26 szakaszból áll.
3: Ilyen hosszú?
2: Nem, tudunk hosszabbat is.
6: A nap a tengerre szállt, ráküldte minden sugarát.
2: Ez annál furcsább volt, mert éppen éjfél volt.
5: A hold bosszusan nézte, mert ő ugyan úgy vélte, hogy a napnak pihenni is kell.
6: Nem foglalhatja a hold helyét el. Ez annál furcsább volt.
3: Köszönöm. Igen, szép vers. A többit majd legközelebb mondjátok el.
5: Hát mi nem szóltunk a fókáról.
2: Sem a kalaposról.
3: Majd legközelebb.
5: Te most jut eszembe, hogy...
4: És hozzád Jen?
3: Igen, sajnálom, de nem szeretem a dzsemmet.
4: Az általam készített dzsem igen finom.
7: Újra és újra kezdem a játékot. Újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük. Ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe.
3: Ez igen zavarosan hangzik.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem. Kérlek, mondj valami példát, akkor jobban megértelek. Például... Mire emlékszel a legszívesebben?
4: Ó, sok mindenre, ami két hét múlva történik.
8: Egy kifejezés csupán azt jelentheti, ami az értelme.
4: Például, szerinted mit jelent az, hogy áthatolhatatlan?
8: Nem lehet rajta áthatolni.
4: Szerintem áthatolhatatlan azt is jelentetni, hogy elég volt a beszédből. Úgy látom, még sokat, igen sokat kell tanulnod. Figyelj és okulj.
9: Fényezett az fényezett, a fűszál az csúszál, forgás-forgás, titom a cucc, bohókás-bohózat hupp. Örvény a törvény, szörvény, pillanatnyi mörgény.
3: Némelyik szónak van értelme, de általában amit mondtál, halandzsa.
4: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett, a fűszál az
3: csúszál. Elég, mindezt már elmondtam.

0: Benyitott, hogy megpihenjen. Nagyon elcsodálkozott azon, amit odabenn látott.
1: Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
2: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
1: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
3: Az expresszionizmus jegyében született. A dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben. Nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el.
2: Nincs, de a leg sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül.

0: Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak. Vagyok, amilyen vagyok, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre.
1: Képverseimből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. Azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomba, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziósta manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai.
2: Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreganyám, a fúgyém, ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
1: Dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas művészi mozgalommal.
2: Könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhova le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletözve. Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás.
0: A hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Teljesen feldolgozott

hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin.

Talán majd egyszer, talán majd nem sokára. Újból tülfüggönnyé változik a tükör fényes, kemény lapja, és mi ketten átbújhatunk rajta.

Tilossá Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első fél órában egy kiállítás hanganyagot hallhattatok. Sajnos így utólag, mert csak tegnap volt látható az A38-as kiállítóterében. A kiégő izzók készítették a vizuált, amihez csináltam a hangot. És most újabb évfordulókat ünneplünk. Tegnap volt 74 éves Tandori Dezső. Már az előbbi hanganyagban is hallhattátok a hangját. Szóval a következő fél órát neki szenteljük, utána pedig Sherlock Holmes.

Változatok homokórára. A legb nincs, de a legb sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül.

semmikor nélkül. 1976 823 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik. S ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira pontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű. És ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora. Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. És az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem. És nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesen e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé, a folt
gyors vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te, miti, őt? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

nehéz, nehéz, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Nehéz, nehéz, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félre beszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited. Gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, ne hidd el, mi gaz, ordít az égre, nem igaz. Szeme közé kacag nekik, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj, vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj, vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenen. Hallod, ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel, eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két váladat, szemembe néz, ne hadd magad, tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints, te légy az Isten, hogyha nincs.

0: vékony sávra mutató ablakként az állványzatra. Egymás után négy reggel, négy egyforma és mégis különböző reggel. Megfulladunk, ha majd emberek hangja szólít. Ezeket mind komolyan veszem, ennyire komolyan veszem. Pedig mindig azt mondom, nem kell másokat idézgetni. Leíthetünk már a sajátunkból is. Ez is igaz, de ez se változtat semmi. Akkor főként valóban szóval
1: outside this morning, so says, why is it always freezing on a Monday?
2: I don't know. Why does the
1: turn of the weather always come on a Monday? You know, they say the first signs of the winter are the All-Ireland finals have been played, the county final is over, and the league starts next Sunday. And that's what's happening.
2: On a Monday.
1: And I was looking at the telly on the way in, and snow will start today in Scotland, the first sign of winter.
2: Are you serious?
1: Snow on the mountains in Scotland.
2: So that means it's getting close to Christmas.
1: Well, you love that word, don't you?
2: I love Christmas.
1: I really do. I love Christmas.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Look at us having down your old mud record playing again. I love this.
2: You're dropping in with us for the headlines at 5:30.
1: I am indeed.
2: Taking a look at the papers in the next hour.
1: Looking forward to it.
2: Indeed. And are you going to join me? We're doing our first birthday file this morning.
1: At around
2: just after the papers, around 25 to 9, so you can join us for that as well.
1: Great.
2: Pick out
1: also we'll be hearing in our sports programme Jerry Long's visit to the Tommy Vara dressing room yesterday after they won the county final.
2: Sounds good.
1: It does.
2: Looking for Jerry.
1: Exciting, yes.
2: And all I got was Calibre all weekend.
1: Talk to you later, I'll drink to that.
2: He'll be dropping in with us. We've got our first look at travel news in a little less than 2 minutes.
3: Egy kis Tipperary rádió, Tipperary rádiója, megye, Tipperary, székhelyez, Tipp az a Tipperary. Van nekik is a zenés műsoruk. Akkor átaludtam, mint a kő. Este 8 után ágyba zuhantam, és semmire nem tudtam gondolni. Fél hétig húztam a lóbört. Hirtelen tört rám a fáradtság a tegnapi Tipperary versenynap után. Rájöttem, hogy a field szó volt a kulcs szó. Erre előbb kellett volna rájönni. Enfield Lady, Rockfield Native nyert. Valamint jól bejött az, akit én szerettem volna rakni, ha a taxisofőr nem adja a titkos tippet, a Speaking Tour. Mert hát ugye Speaking Tour volt nekem ez, mert beszéltem rá a kis szalagomra. Hát igen, ez volt tegnap az úgynevezett üzenés nekem. De nem baj. 2.70-nel zártuk, 2.30-al zártuk pozitívba a napot. És akkor most várjuk a... Cigi, ezt a kölgést nem vártam. De csak én tehetek róla, várjuk a 7:30-as híreket, akkor majd elhangzik Tipperary helyi időjárás. Előbb bemondták, hogy Skóciában már havazni fog ma, és nagyon helyesek voltak, hogy megjegyezték, közeledik karácsony.

0: 5 kilométer. Nem gyújtok rá, annál több marad korkra. Aztán este még egy pakli. Holnap reggel cigivel ébredés vonaton Dublinba, úgyis ha elmegy. Úgyhogy egy paklit megsporolok talán. Mármint nem a paklit sporolom meg, hanem a saját egészségemet, vagy mit. Na most jönnek a hírek.
1: You two, shag off and leave her alone. This hour of the morning as well. 22 minutes past 7, let's take our first look at travel news. Super FM's 2020 travel news. 20 past at 22 the hour.
0: Utazási reklámok.
1: Sorry about that, I misplaced my travel news. Weather-wise today, it's going to be cold and blustery today with scattered showers of rain or hail with highest temperatures of...
0: Ennyi esős idő várható. Borús.
1: By the way, we'd like to remind you if you're out and about, turn on your driving lights, your parking lights, let people see you so you,
0: Dél-Írországban.
1: Save a life and it could be yours, so turn your lights on when you're driving, even if you're just dropping the kids to school, turn on your parking.
0: Autósoknak, okay. Főz, hogy engem el ne üssenek az országúton, azt kéne bemondani.
1: Traffic lights in operation on the, in Ross Grey.
0: Nincs járda.
1: And also temporary traffic lights in operation on the Cashel to Clonmel Road. Diversions in operation.
0: Clonmel, ott is van egy verseny. Októberben, de olyan lehetetlen megközelíteni, hogy nem tudok eljutni oda. Ráadásul Észak-Nyugat-Írországban leszek, úgyhogy mindenképpen lehetetlen. Ősszel már nem közlekedik itt a déli part szakaszsal párhuzamos vasút. Tehát Limerick és mondjuk Rosslare Harbor között. Rosslare Harbor az a dél-keleti sarok, csücsök. Onnan megy hajó Angliába.
1: 9:00, 9:55, 10:20.
0: Nagyon könnyen áttekinthető vasútrendszer az írországi. Dublinból sugáralakban nyugatnak, part mentén északnak Belfast felé és le Rosslare Harborba, és kész. 6-8 vonalat végigjár az ember, akkor beutazta Írországot ilyen szempontból. Hát már sziklákat meg öblöket nem nézek így külön, de azok gyönyörűek, mondják, meg látom a képeslapokon. Talán az Alice madárkám miatt Lisburn nevű helyre elzarándokolok. Kett délután, délelőtt érkezem Dublinba, most a Dublint láttam egy párszor. Lisbon, meg kellene nézni, hát, hogy lehet építeni.

0: A nyomorék. Egy nyári éjszaka, néhány hónappal a házasságom után, a kandallónál üldögéltem, az esti pipadohányomat szívtam, és egy regénnyel a kezemben szunyókáltam, mert a napom elég fáradtságos volt. Feleségem már felment a hálószobába, és a kapu bezárásának hangjai azt is elárulták, hogy a cselédek is nyugovóra tértek. Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő. A fali órára pillantottam. 3:45. Látogató már nem lehet ilyen későn. Akkor hát beteg, és valószínűleg az egész éjszakámat igénybe fogja venni. Savanyúképpel mentem ki az előszobába, és kinyitottam az ajtót. Legnagyobb álmulatomra Sherlock Holmes állt a küszöbön.
1: Kedves Watson,
0: mondta.
1: Remélem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom.
0: Jöjjön be, kedves barátom.
1: Látom, hogy meglepődött, nem is csodálom, de azt hiszem, meg is könnyebbült egy kicsit a lelke. Még most is azt az Arkádia keveréket szívja, amit legénykorában. Ezt a bolyhos hamut itt a kabátján el sem lehet téveszteni. Látszik magán, Watson, hogy megszokta az egyenruhát. Nem is fogják igazi civilnek tartani, amíg a kabátja ujjába gyűri a zsebkendőjét. Tud fogadni ma éjszakára.
0: Örömmel.
1: A múltkor azt mondta, hogy egy férfi vendég számára van helye, és a fogas, a kalaptartó elárulja, hogy nincs férfi vendég a háznál.
0: Boldog vagyok, ha marad.
1: Köszönöm. Keresek egy üres akasztót. Sajnálattal tapasztalom, hogy szerelő járt a háznál. Ez rosszat jelent? Csak nem a csatornahálózat?
0: Nem, a gáz.
1: Értem. A bakany szögei két helyen is megkarcolták a linoleumot, éppen rásik a fény. Köszönöm, bár vacsoráztam a Waterloo pályaudvaron, de szívesen elszívnék egy pipát magával.
0: Odaadtam neki a dohányos zacskót. Leült velem szemben, és egy darabig csendben szívta a pipáját. Tisztában voltam vele, hogy valami fontos ügy hozhatta ide ilyen késői órán, és türelmesen vártam, hogy belekezdjen a mondókájába.
1: Amennyire tudom, tömören mondom el a történetet, de semmi fontosat nem hagyok el belőle. Elképzelhető, hogy olvasott már az esetről. Berkeley ezredesnek, a Royal Mallow gyalogezred parancsnokának állítólagos meggyilkolása ügyében nyomozok Aldershotban. A Royal Mallow gyalogezred az angol hadsereg egyik leghíresebb írezrede. Csodálatosan helytállt mind a Krímben, mind az indiai lázadás idején, és azóta is minden elképzelhető alkalomkor kitüntette magát. Hétfő estig James Berkeley volt a parancsnoka, egy derék öreg katona, aki közvitézként kezdte, az indiai lázadás idején tanúsított hősiességért nevezték ki tisztnek, és végül a parancsnoka lett annak az ezrednek, ahol hajdan közvitézként a vállára vette a puskát. Berkeley ezredes őrmester korában nősült meg, Nancy Devoy kisasszonyt, az ezred akkori zászlótartó őrmesterének lányát vette feleségül. Gondolhatja, hogy volt is egy kis társadalmi feszültség, amikor ez a fiatal pár magasabb polcra emelkedett, mert még fiatalok voltak mind a ketten, de úgy látszik, könnyen beilleszkedtek új szerepükbe. Mert Mrs. Berkeley-t, mint hallom, nagyon megszerették az ezred tiszti karához tartozó hölgyek, a férjét pedig a tisztársai. Hadd tegyem még hozzá, hogy az asszony nagyon szép volt, sőt még ma, 30 évi házasság után is figyelemre méltó jelenség. Mindent összevéve őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak. Semmi sem volt a kapcsolatukban, ami előrevetíthette volna a későbbi tragédia árnyékát. Berkeley ezredes jellemében voltak furcsa vonások. Általában keménykötésű, jókedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszú állás. Egyéniségének ezt az oldalát azonban sohasem fordította a felesége felé. Murphy űrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az 5 tiszt közül, akikkel beszéltem, 3 megerősítették. Az ezredesen időnként valamiféle levertség lett urrá. Murphy őrnagy azt mondta, hogy néha az asztalnál a jókedv és a tréfálkozás tetőpontján egyszerre csak lehervadt az ezredes arcáról a mosoly, mintha valami láthatatlan kéz törölte volna le. Ilyenkor napokra gyászosan rossz kedve lett. A Royal Melloy gyalog ezred első zászlóalja, a hajdani 117. ezred évek óta Aldershotban állomásozik. A nőstisztek nem a laktanyában laknak, az ezredes maga az északi tábortól mintegy fél mérföldnyire lakik, egy Lashin nevű villában, mindig is itt lakott. A ház parkban van, de nyugatról, alig 30 lépésre esik az országúttól. Egy kocsis és 2 szobalány a személyzete. Nem is lakik más a Lashin villában, csak ők meg a gazdáik, mert Berkeleyeknek nincs gyerekük, és nem szoktak háló vendégeket fogadni. Most pedig térjünk rá a Lashin villában hétfő este 9 és 10 között történt eseményekre. Mrs. Berkeley római katolikus, és tevékenyen részt vett a Szent György Jótékonysági Egyesület munkájában, mely a Wall Street-i kápolna mellett működik, és a szegényeket látja el levetett ruhával. Az egyesület hétfőn este 8 órakor tartott gyűlést, Mrs. Berkeley nagyon sietett a vacsorával, hogy részt vehessen rajta. A kocsis hallotta, hogy induláskor valami érdektelen dolgot mondott a férjének, és azt is mondta, hogy nem sokára otthon lesz. Aztán beszólt a szomszéd villában lakó Miss Morrisonért, és együtt mentek a gyűlésre. A gyűlés 40 percig tartott. Mrs. Berkeley a szomszéd villa kapujában elköszönt Miss Morrisontól, és 9:45-kor már otthon is volt. Az a szoba, amit nappalinak használnak a Lashin villában, az útra néz, nagy üvegajtaja gyepre nyílik. Ez a gyep 30 lépés széles, az úttól csak egy alacsony kőfal meg a vaskerítés választja el. Mrs. Berkeley ebbe a szobába ment, mikor hazatért. A szobát este ritkán használták, a redőny nem is volt leeresztve. Mrs. Berkeley meggyújtotta a lámpát, csengetett Jane Stewartnak, a szobalánynak, kérte, hogy vigyen be neki egy csésze teát. Mindez nagyon szokatlan volt. Az ezredes az ebédlőben üldögélt, hallotta, hogy megérkezett a felesége, és bement hozzá a nappaliba. A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába. Senki sem látta többé élve. A kért teát 10 perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik. Kopogott, de senki sem felelt neki. Megpróbált benyitni, de az ajtót belülről bezárták. Visszaszaladt a konyhába, természetesen mindent elmondott a másik lánynak, most már a kocsissal 3-asban jöttek fel az előcsarnokba, hallgatták az egyre hevesebb szóváltást. Csak 2 hangot hallottak, az ezredesét és a feleségéjét. Egybehangzóan azt állítják, hogy Berkeley halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond. Az úrnő annál indulatosabb volt, és mikor kiabálni kezdett, minden szavát érteni lehetett. Te gyáva! Egyre csak ezt kiabálta. Mit csináljak? Add vissza az életemet! Egy pillanatig se szívok egy levegőt veled. Te gyáva! Te gyáva! Ilyeneket mondott. Aztán hirtelen felkiáltott, felhördült az ezredes. Zuhanást lehetett hallani, és az asszony fülsiketítő sikoltását. A kocsis tudta, hogy valami rettenetes dolog történt. Neki rohant az ajtónak, megpróbálta betörni, bentről pedig egyre hallották az asszony sikoltozását, az ajtó nem engedett. A lányok pedig annyira meg voltak ijedve, hogy nem tudtak segíteni a kocsisnak. Az ember gondolt egyet, kiszaladt, megkerülte a házat, a gyepre nyíló ajtóhoz sietett, az ajtó egy szárnya nyitva volt. Azt mondják, nyáron nyitva szokott lenni, a gyep felől könnyen bejuthatott a szobába. Az asszony már nem sikoltozott, eszméletlenül feküdt a heverőn. a szerencsétlen ezredes pedig egy vértócsában holtan, alába egy karosszék oldalába akadva, a feje a kandallórács sarka mellett. A kocsis látta, hogy a gazdaján már nem segíthet, és természetesen azonnal ki akarta nyitni az ajtót, de váratlan és megmagyarázhatatlan nehézségekbe ütközött, a kulcs nem volt az ajtóban, sőt nem volt sehol sem a szobában. Megint a keltre nyíló ajtón ment ki, rendőrt és orvost hívott, és velük tért vissza a szobába. Az asszonyt, aki még akkor is eszméletlen volt, és akit alapos joggal gyanúsíthattak, a szobájába vitték. Az ezredest lefektették a heverőre, és gondosan megvizsgálták a szomorú eset színhelyét. A szerencsétlen ezredes halálát egy tompa fegyver erős ütése okozta. Fején hátul egy körülbelül két hüvelyknyi zúzott sebet találtak. A fegyvert nem kellett sokáig keresni, a holttest mellett egy csontfogantyújú, faragott, kemény fa fügykös hevert. Az ezredesnek gazdag fegyvergyűjteménye volt, sok országban hadakozott, a rendőrség véleménye szerint ez a bot is hadizsákmány lehetett. A cselédek azt mondják, hogy a botot sohasem látták, de annyi különös fegyver van a házban, hogy talán csak nem vették észre. Más fontos dolgot nem találtak a rendőrök a szobában, sőt, megmagyarázhatatlan módon a kulcsot sem találták meg, sem Mrs. Berkeley-nél, sem az áldozatnál, sem másutt. Az ajtót végül is egy Aldershot-i lakatos nyitotta ki. Így álltak a dolgok, Watson. Amikor kedden reggel Murphy őrnagy kérésére lementem Aldershotba, hogy a rendőrök segítségére legyek. Elismerheti, hogy az eset így sem érdektelen, de csak hamar olyan dolgokra bukkantam, amelyek elárulták, hogy az ügy sokkal szövevényesebb, mint első látásra gondolná az ember. A szoba átvizsgálása előtt kihallgattam a cselédeket, de csak azt tudtam meg tőlük, amit már elmondtam. Csak Jean Stewart, a szobalány említett valami figyelemreméltót. Talán emlékszik még rá, hogy a lány a veszekedés hallatára visszaszaladt a konyhába, és harmad magával tért vissza. Amikor még egyedül volt az ajtóban, vallomása szerint a gazdái halkan beszéltek, alig hallott valamit. Inkább a beszéd módjukból, mint a szavaikból állapította meg, hogy veszekednek. Addig-addig faggattam, amíg eszébe nem jutott valami, az úrnője kétszer is azt mondta hangosan, hogy Dávid. Ez a név nagyon fontos, elvezethet bennünket a hirtelen veszekedés okához, hiszen az ezredes neve, mint tudja, James volt. Mind a cselédségre, mind a rendőrségre nagy hatást gyakorolt valami, mégpedig az ezredes eltorzult arca. Beszámolójuk szerint emberi arcon a rémület és a borzalom szörnyűbb kifejezését elképzelni sem lehet. Olyan rémületes látvány volt, hogy többen is elájultak, mikor megnézték. Biztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el. A rendőrség elképzelésében mindez pontosan beleillett. Az ezredes látta, hogy a felesége meg akarja ölni, nem számít, hogy a sebb hátul volt a fején, elfordult, hogy a végzetes csapást elkerülje. Az asszonytól semmit sem tudtunk meg. A hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan. A rendőröktől megtudtam, hogy Miss Morrison, aki aznap este Mrs. Berkeley társaságában volt, semmiféle felvilágosítást nem tudott adni róla, mi lehetett az ezredesné haragjának az oka. Ezeket szedegettem össze, Watson, jó néhány pipát elszívtam fölöttük, megpróbáltam a fontosabb tényeket különválasztani a lényegtelenebbektől. Találtam is nyomokat, de másmilyeneket, mint amire számítottam. Volt egy ember a szobában, az útról jött a gyepen keresztül. Öt nagyon tiszta lábnyomát találtam meg, egyet az úton, ott, ahol átmászott az alacsony kőfalon, kettőt a gyepen, és két halvány nyomot a keltre nyíló ajtó közelében a padlón. A gyepen valósággal átszáguldott, mert a lábúja sokkal mélyebbre nyomódott, mint a sarka. De nem is az ember döbbentett meg, a társa.
0: A társa? Holmes egy nagy darab selyem papírt húzott ki a zsebéből, és gondosan kiteregette a térdére.
1: Mit tud megállapítani belőle?
0: Kérdezte. A papíron valamilyen kis állatláb nyomait lehetett látni. 5 kis kerekfolt volt minden nyom. Mondjuk akkora, mint egy kávéskanál, ráadásul az állatnak hosszú karmaik lehettek. Kutya, mondtam.
1: Sohasem hallottam olyan kutyáról, amelyik felszalad a függönyön. Ez pedig felszaladt. Megtaláltam a nyomait.
0: Talán majom.
1: A majom nyomai másfélék.
0: Hát akkor mi lehet?
1: Nem kutya, nem macska, nem majom. Sőt, nem valamilyen ismerős állat.
0: Milyen állat lehetett?
1: Ha ezt tudnánk, mindjárt közelebb lennénk az ügy megoldásához. Valami menyét vagy hermelin féle lehet, de ekkora menyétet még nem láttam.
0: És mi köze volt a bűntényhez?
1: Ezt sem tudhatjuk, de azért sok mindent megtudtunk. Tudjuk, hogy egy ember az utcáról felfigyelt Berkeley-ék veszekedésére. A redőnyök nem voltak leeresztve, és a szobában égett a lámpa. Tudjuk, hogy átszaladt a gyepen, bement a szobába, hogy vele volt ez a különös állat, és vagy leütötte az ezredest, vagy az ezredes úgy megijedt tőle, hogy hanyat vágódott, és beverte a fejét a kandallórácsba. És tudjuk végül ezt a furcsa tényt is, hogy a behatoló idegen magával vitte a kulcsot.
0: A maga kutatásának eredményeitől még kuszább lett ez az ügy, mondtam.
1: Igen, bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű, ahogy eleinte gondolták. Végig gondoltam a dolgot még egyszer, és arra a megállapításra jutottam, hogy másképp kell folytatnom a munkát, de igazán nem szeretném feltartani, Watson. Elmondhatom mindezt holnap, utazás közben.
0: Ahhoz minden esetre túl sokat mondod, hogy most félbeszakítsa.
1: 8:30 és 9 között, tehát történt valami, amitől megváltoztak férje iránti érzései. Miss Morrison ez alatt a másfél óra alatt mindvégig vele volt. Nyilvánvaló tehát, hogy minden tagadása ellenére tud valamit a dologról. Azt tettem, amit tenni kellett, elmentem Miss Morrisonhoz, megmagyaráztam neki, honnan tudom, hogy milyen titok birtokába jutott, és hogyha nem tisztázzuk a dolgot, a barátnőjét főben járó bűnnel vádolva bíróság elé fogják állítani. Miss Morrison kicsi, törékeny, ilyet szemű, szőke lány, de megvan a magához való esze. Végig hallgatott, aztán egy ideig csöndben ült, gondolkozott, majd hirtelen elszánta magát. Határozottan felén fordult, és igen érdekes vallomást tett. A maga kedvéért egy kicsi rövidebbre fogom. Megígértem a barátnőmnek, hogy nem beszélek a dologról, kezdte Miss Morrison. És az ígéretet illik megtartani, de ha ilyen súlyos dologgal vádolják, és ő nem tud védekezni a betegsége miatt, én pedig segíthetek rajta, úgy érzem, felmenthetem magam a hallgatási kötelezettség alól. Elmondom pontosan, mi történt hétfőn este. 8:45 tájban jöttünk vissza a Wall Street-i missziós házból. Utunk a Hudson Street-en, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül. A Hudson Street-en csak egy lámpa van balkész felől, és amikor a lámpához értünk, egy hajlott hátú ember jött velünk szembe. Egy zsinegre kötött dobozfélét cipelve a vállán. Nyomorék volt, a feje lógott, a térde görbe volt. Amikor elmentünk mellette, ránk emelte a tekintetét, hogy a lámpa fényében megnézzen bennünket. Egyszerre csak megállt, és ijesztő hangon megszólalt. Istenem, ez Nancy! Mrs. Berkeley olyan fehér lett, mint a fal. Ha a nyomorék el nem kapja, összeesik. Rendőrért akartam kiáltani, de meglepetésemre Mrs. Berkeley nagyon udvarias hangon felelt ennek az alaknak. Azt hittem, Henry, hogy 30 éve halott vagy, mondta reszkető hangon. Az is vagyok, mondta az ember, és rettenetes volt hallani, ahogyan mondta. Sötét és ijesztő ábrázata volt, és álmomban is látom, hogy villogott a szeme. A haja és a pofaszakálla őszes volt, az arca összeaszott, ráncos, mint a fonnyadt alma. Menj csak előre, kedvesem, szólt hozzá Mrs. Berkeley. Szeretnék ezzel az emberrel beszélni, ne félj semmitől. Iparkodott nyugodtan beszélni, de még akkor is halálsápat volt, és úgy remegett a szája, hogy alig tudott megszólalni. Megtettem, amire kért, ők pedig néhány percig beszélgettek. Aztán Mrs. Berkeley égő szemmel megindult felém, és a nyomorék csak állt a lámpaoszlop tövében, az eget fenyegette az öklével, mintha elment volna az esze. A barátnőm egy szót sem szólt, míg a kapuhoz nem értünk. Akkor aztán megfogta a kezem, úgy kérte, hogy ne beszéljek senkinek se arról, ami történt. Régi ismerősöm, de lecsúszott, mondta. Megígértem, hogy hallgatni fogok. Ő megcsókolt, azóta nem láttam. Ez a teljes igazság. A rendőröknek azért nem mondtam el, mert nem tudtam, milyen veszedelemben forog a legkedvesebb barátnőm. Tudom, hogy neki csak használhat, ha kiderül az igazság. Így szólt a vallomása, Watson, és gondolhatja, olyan volt, mint fénysugár az éjszakában. Az összefüggéstelen elemek a helyükre kerültek, és megsejtettem, hogyan is történhetett minden. A következő lépésem az volt, hogy megkeressem az embert, aki Mrs. Berkeley-re ilyen végzetes hatást gyakorolt. Ha még Aldershotban van, gondoltam, nem lesz nehéz dolgom. Majdnem mindenki katona arra felé, és egy nyomorékot mindenki észrevesz. Egy álló napig jártam az emberem után, és este, Watson, ma este megtaláltam. Henry Woodnak hívják, abban az utcában lakik, ahol a hölgyek találkoztak vele. 5 nap óta van Aldershotban. Nyilvántartási hivatalnoknak mondtam magam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattam emberünk háziasszonyával. Henry Wood szemfényvesztő és mutatványos, kantinról kantinra jár esténként, szórakoztatja katonákat. Valamilyen állatot cipel a dobozában, a háziasszony tagadhatatlanul tart is tőle, hiszen sohasem látott még ilyet. Szerinte valamilyen mutatványhoz van szükség rá. Ennyit mondott a derékasszony, és még azt is, hogy csoda, hogy ez az ember él, annyira meg van nyomorítva, és ne a furcsa, idegen nyelven beszél, és 2 nap óta éjszakánként nyög és sír a szobájában. Pénzügyekben nagyon megbízható, bár a foglalóba adott pénz közt volt egy hamis 2 shillinges, mondta az asszony, meg is mutatta a pénzt. Egy indiai 1 rúpiás volt, Watson. Hát itt tartunk, kedves barátom, és most már azt is tudhatja, miért van szükségem magára. Nyilvánvaló, hogy ez az ember követte a hölgyeket, az ablakon keresztül szemtanúja volt az asszony és a férj összecsapásának, berohant, és a dobozban tartott állat elszabadult, ezt tudjuk. És ő az egyetlen ember, aki pontosan elmondhatja nekünk, mi történt abban a szobában.
2: Ki akarja kérdezni?
1: Természetesen, méghozzá tanú jelenlétében.
2: És én lennék a tanú?
1: Ha megtenné a kedvemért. Ha az emberünk tisztázza magát, rendben van. Ha nem beszél, nem tehetünk egyebet, letartóztatási parancsot kérünk ellene.
2: És gondolja, hogy holnap meg is találjuk?
1: Magától értetődik, hogy megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Egy Baker Street-i fiú tartja szemmel, bárhova menne is követni fogja. Holnap a Hudson Street-en találkozunk vele. De ha még most sem engedem lefeküdni, Watson, akkor én vagyok az igazi bűnös.
2: Délben a tragédia színhelyére érkeztünk, és barátom azonnal a Hudson Street-re vezetett. Bármennyire palástolta is az érzelmeit, láttam rajta, hogy folytott izgalomban ég, én pedig a vadászat és a szellemi sport gyönyöreivel egyszerre kecsegtető érzést éreztem, mint mindig, ha részt vettem Sherlock Holmes nyomozásában.
1: Ez az az utca,
2: mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk.
1: És itt van maga Simpson is?
3: Ott van, Holmes úr, kérem,
2: mondta egy kis utcagyerek hozzánk szaladva.
1: Jól van, Simpson,
2: mondta Holmes, és megsimogatta a fejét.
1: Jöjjön, Watson, ez az a ház.
2: Beküldte a névjegyét. Azt írta rá, hogy fontos dologról szeretne beszélni vele, és néhány pillanat múlva találkoztunk is az emberünkkel. Meleg volt, de ez a férfi mégis a tűz előtt kuporgott. Olyan volt a szoba, mint a kemence. Végképp és leírhatatlanul elnyomorodva kifacsart tagokkal ült a székében, de felénk forduló arcán láttam, bármilyen füstös és barázdált volt is, hogy hajda nagyon szép lehetett. Gyanakodva vetette ránk sárgás szemét, és egyetlen szó nélkül két székre mutatott.
1: Mr. Henry Wood Indiából, ha nem tévedek,
2: kezdte Holmes barátságosan.
1: Berkeley ezredes halála ügyében kerestem fel.
2: Mit tudhatnék én róla?
1: Éppen erre vagyok kíváncsi. Tudnia kell, hogyha nem tisztázódnak a dolgok, régi ismerősét Mrs. Berkeley-t gyilkosság vádjával bíróság elé fogják állítani.
2: Emberünk ilyetten összerázkódott. Nem tudom, kik maguk, mondta. És honnan tudják, amit tudnak, szóval esküdjenek meg rá, hogy igaz, amit az előbb mondtak.
1: Csak azt várják, hogy magához térjen. Nyomban le fogják tartóztatni.
2: Szent Isten, maguk rendőrök?
1: Nem.
2: Akkor mi közük a dologhoz?
1: Kötelességünk kideríteni az igazságot.
2: Becsület szavamra, az az asszony ártatlan.
1: És maga bűnös?
2: Nem vagyok.
1: Ki ölte meg James Berkeley ezredest?
2: Az isteni gondviselés ölte meg. De jegyezzék meg, ha én vertem volna szét a fejét, és meg akartam tenni, akkor is csak azt kapta volna, amit megérdemel. Ha a lelki furdalás nem végzett volna vele, lehet, hogy a kezemen száradna a vére. Elmondjam az egész történetet. Miért is nem mondanám el? Nincsen benne semmi, amit szégyellnem kellene. Hogy is volt, uram? Ülök a púpos tevére emlékeztető hátammal, a ferdére nyomorított bordáimmal. Pedig valaha Henry Wood tizedes volt a 117. gyalogezred legcsinosabb katonája. Indiában táboroztuk akkoriban, egy Ferté nevű helyen. Berkeley, aki most halt meg, abban a században volt őrmester, amelyikben én is szolgáltam, az ezred szépe pedig, és a világ legkülönbb teremtése Nancy DeVoy volt, a zászlótartó őrmester lánya. Ketten szerették, de ő csak egyet szeretett. Lehet, hogy kinevetnek, ha meghallják, hogy a szépségemért szeretett engem, aki itt kuporgok nyomorultan a tűz előtt. Engem szeretett! De az apja azt akarta, hogy Berkeleyhez menjen feleségül. Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle. De a lány csak hozzám húzott, és talán meg is kaptam volna, ha ki nem tör az indiai lázadás, ha el nem szabadul a pokol az országban. Az ezredet egy fél üteggel, egy század szík katonával és jó sok polgári személlyel meg asszonynéppel együtt körülzárták. Tízezren ostromolták Vertit. Mohon vártak, mint a kutya a patkányuk előtt. A második héten már fogytán volt a vízünk, és nem tudtuk összeköttetésbe tudunk elépni Neil tábornok hadoszlopával, amelyik felénk közeledett. Csak benne bízhattunk, mert mi a gyerekekkel és az asszonyokkal nem törhettünk ki. Önként jelentkeztem, hogy kiszököm, és elmondom a tábornoknak, milyen veszedelemben forgunk. A jelentkezésemet elfogadták, és én megbeszéltem a vállalkozást Berkeley örmesterrel, aki mindnyájunknál jobban ismerte az ottani terepet, és megmutatta, milyen úton csúszhatok keresztül a lázadók sorai közt. Aznap este 10 órakor indultam. Ezer ember élete függött tőlem, de én csak egyetlen egyre gondoltam, mikor éjszaka átvetettem magam a falon. Azután egy kiszáradt vízmosásban vezetett. Azt reméltük, hogy a lázadók őrszemei nem vesznek észre benne, de az első kanyarban 6 lázadóba ütköztem. Ott kuporogtak a sötétben, és rám vártak. Leütöttek, egy szempillantás alatt megkötözték kezemet, lábamat. De nem is a fejemet sebezték meg, hanem a szívemet. Mert amikor magamhoz tértem és figyeltem, hogy mit beszélnek, annyit tudtam kivenni a szavaikból, hogy a bajtársam, az, aki az útvonalamat megrajzolta, elárult. Egy indiai őrmester segítségével az ellenség kezére juttatott. De minek ennyit beszélni róla? Most már maguk is tudják, mi mindenre volt képes James Berkeley. Neil tábornok másnap felmentette Worthy-t, de a visszavonuló lázadok magukkal hurcoltak engem, évekig nem is láttam európai arcot. Megkínoztak. Megpróbáltam megszökni, de elfogtak, és megint megkínoztak. Láthatják, mi maradt belőlem? Néhányan Nepálba akartak menekülni, magukkal vittek Darjeelingon túlra egyekbe. A hegyi törzsek megölték a lázadókat, az ő rabszolgájuk lettem. Megszöktem tőlük, de nem mehettem délfelé, északra kényszerültem, afgánok közé jutottam. Velük vándoroltam egy évig, aztán végre visszajutottam a Pandzsábba. Benszülöttek közt éltem, abból tartottam fenn magam, hogy a fogságban ellesett szemfényvesztő mutatványokkal szórakoztattam őket. Mit segíthetett volna rajtam a nyomorékon, ha hazamegyek Angliába, ha megkeresem a régi bajtársaimat? Még a bosszú vágy se vit rá. Jobb, ha Nancy meg a pajtársaim azt hiszik, hogy egyenes gerinccel haltam meg, mint hogy ilyen görbén majom magjára vánszorogva lássanak viszont. Azt hitték, hogy meghaltam. És én is azt akartam, hogy azt higgyék. Hallottam, hogy Berkeley feleségül vette Nancy-t, és hogy gyorsan haladt az ezredben a ranglétrán, de még erre sem szólaltam meg. De ha megöregszik az ember, hazavágyik. Évek óta Anglia zöld mezőiről és sövényeiről álmodom. Rászántam magam, hogy még egyszer megnézem, mielőtt meghalok. Összeszedegettem annyi pénzt, amennyi az utazáshoz kellett, és idejöttem a katonák közé. Ismertem a szokásaikat. El tudom szórakoztatni őket. Meg is élek valahogy belőle.
1: Nagyon érdekes történet,
0: mondta Sherlock Holmes.
1: Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Berkeley-vel. Hogyan ismerték fel egymást? Gondolom követte őket. Az ablakon benézve észrevette, hogy a férj és a feleség vitatkoznak. Tudta, hogy az asszony az ezredes szemére lobbantja, hogy mit tett magával. Nem tudott parancsolni a haragjának, átvágott a gyepen, rájuk tört.
2: Igen, uram, és amikor az az ember meglátott engem, úgy nézett rám, ahogy embert még nem láttam nézni. Felbukott, beverte a fejét a kandalló rácsba, de már halott volt, amikor összeesett. Olyan tisztán láttam az arcán a haláljegyét, ahogy a kandalló fölött az írást. Meglátott engem, és a félelem úgy járt át a szívét, mint a golyó.
1: És aztán?
2: Aztán Nancy elájult. Én kikaptam a kezéből a kulcsot, ki akartam nyitni az ajtót, segítségért akartam szaladni, de aztán azt gondoltam, hogy legjobb, ha elmegyek, mert még majd engem is gyanúsítanak, és ha elfognak, megtudják a titkomat.

0: is mondják, mi csak kígyófogónak hívjuk. Teddy csodálatosan ügyesen fog kobrákat. Van is egy kobrám, ki van szedve a méregfoga, és Teddy minden este megfogja a kantinban a katonák gyönyörűségére. Akar még valamit, uram?
1: Ha Mrs. Berkeley bajba kerül, magához kell fordulni.
0: Ha bajba kerül, számíthatnak rám?
1: De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni, bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes. Elégtételül szolgálhat magának, hogy 30 éven keresztül sokszor gyötörte Berkeley-t gonosz cselekedete miatt a lelki furdalás. Ott megy Murphy őrnagy az utca túlsó oldalán. Viszontlátásra, Wood! Meg akarom tudni, mi történt tegnap óta.
2: Az őrnagy még a sarokig sem jutott el, már is utolértük.
0: Hallotta Holmes, hogy ez a sok hűhó mint semmiért volt, mondta.
1: Hogy?
0: Most volt vége a halott szemlének, a voncolás bebizonyította, hogy a halált szélhűdés okozta. A végén kiderült, hogy ez az ügy a lehető legegyszerűbb.
1: Semmiség.
2: Mondta Holmes mosolyogva.
1: Jöjjön, Watson, azt hiszem, hogy Aldershotban nincs már szükség ránk.
2: Egy dolgot szeretnék tudni, mondtam, ahogy az állomás felé ballattunk. Ha az ezredes neve James volt, Woody pedig Henry, miért emlegette az asszony valami Dávidét?
1: Bizony, Watson, ha én olyan kitűnő következtető volnék, amilyennek maga rajzol engem, ebből az egy szóból kibogozhattam volna az egész történetet. Szemrehányás volt.
2: Szemrehányás?
1: Igen. A bibliai Dávid néha letért a jó útról, és egyszer valami olyasfélét csinált, mint James Berkeley őrmester. Nem emlékszik Úriás és Becsabé történetére? A bibliai ismereteim egy kisé fogyatékosak, de Sámuel első vagy második könyvében elolvashatja.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Tilos Rádió 90.3, a Bádog Dob rendkívüli adása a mai tematikus napon. Mindannyian tudjátok már, aki a korábbi adásokat is hallgatta, hogy itt egy sajtószabadságnapot tart a rádió, és nyilvánvalóan ez a népszabadság bezárása, pucs, népszabadság szerkesztőség, ennek a pucszerű ellehetetlenítése miatt van ez a műsor, vagyis hát ez egész tematikus nap, és hát két vendégünk is van, Erdős Virág, író, költő, aki külső szerzője volt a Népszabadságnak, és Révi Sándor, aki nagyon régóta újságírója a Népszabadságnak, én nem tudom, mióta majd ő elmondja, és a publicisztika rovat vezetője volt az utóbbi hány éve, 6 év, 7 év.
1: Volt egy kis szünet, de nagyjából 16 évig, 2-3 éves szünettel.
0: És hát nekem is van egy kis érintettségem a Népszabadsággal, pont Sándor miatt, aki mikor a Magyar Hírlapot bezárták, akkor meghívott, hogy én is legyek külső szerző.
2: És engem is lehozott egyszer. Igen, 15 éve.
0: Na. Úgyhogy sajnos egy olyan orgánumról van szó, ahol akkor nem minden négyen érintettek vagyunk. Hogy érzitek magatokat most, Sándor, amit elmondhatsz?
1: Na hát én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát én nem érzem magam túlságosan jól, hát az ember ugye dolgozni szeret. Az, hogy folyósítják a fizetését, amelyet folyósítják, az mindig rendben van. De hát képviseltünk valamit, fölépítettünk valamit, és ez nincs. Hát ettől az ember természetesen rosszul érzi magát, de hát ez triviális dolog, mindenki rosszul érezni magát. Ennél többet...
0: Azóta írtál valamit? Tudt valahová? Jóta történt ez a szombati esemény? Vagy nem is írhatsz ez is?
1: Nem.
0: Hát, szóval, hogy olyat kérdezek, ami most munkajogilag veszélyes adódhat, úgyhogy nem, hogyha nem
2: válaszol.
1: Nem, hát amire úgy gondolom, hogy nem válaszolhatok, arra nem válaszolok, de egyébként nagyon szívesen. Hát ez egyébként is úgy van, és úgy normális, hogyha valahol valaki újságíróként teljes állásban van, akkor hogyha újságíróként

0: újságíróként akar tevékenykedni máshol, akkor ahhoz engedélyt kell kérnie. A főszerkesztő adta ezeket az engedélyeket, most ő föl van függesztve, most valaki más adja az engedélyt.
1: És ki adja?
0: Hát minket úgy értesítettek, hogy Kálmán Erika adja, de én ebben a helyzetben nem kérek ilyen
1: engedélyt. Ő kicsoda
0: a HR igazgató. Kaptunk egy levelet, hogy most mi adja ezeket az engedélyeket, de mindegy, hát mindig van valaki, aki adja ezeket az engedélyeket. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én ilyet nem kérek, és amíg a munkaviszonyunk fennáll, addig nyilván nem írhatunk. Ha valaki nagyon akar, akkor gondolom kérhet engedélyt, aztán vagy kap, vagy sem. Vannak olyan régi folyamatos dolgok, amikre már réges-rég megkaptuk az engedélyt, az gondolom folyamatosan megy. Én 6 éve majdnem minden hónapban írok egy eszét a Mozgóvilágnak. Hát ezeket most is írom.
1: Hát ezt most egyszerű dolgozó emberként elég nehéz elképzelni, tehát nektek nem kell bejárni a munkahelyetekre.
2: Bejárhattok.
1: Munkaviszonyban vagytok, de mondjuk a hó végén vagy a következő olajén a fizetésre számíthattok?
0: Hát mi meg fog érkezni? Hát,
1: és aztán a következő havi is, vagy pedig akkor elbocsátanak végre, vagy mi történik? Ez mint dolgozó, nekem ez teljes, hogy mondjam, homály.
0: Hogy mi történik, minket nem tájékoztattak arról.
1: És nincs is fülesetek bentről bármi, hogy azt mondta, nem mondta valaki, aki szimpatizál veletek, esetleg nem sugta meg, hogy hát ez várható, vagy az várható.
0: Hát egyrészt nem sugta meg, másrészt, ha valaki megsugta volna, nem mondanám el. Mert nyilván azért sugta volna, hogy ne mondjam el, de nyugodtan elmondhatom, hogy ilyen sugás nem volt. Mindenki mindenfélét vél tudni. Igazából senki nem tud semmit, valószínűleg azért, mert nem születtek meg azok a döntések. Hát meg nem született döntésekről, nem tudhat.
1: Hát de ezeknek előbb-utóbb meg kell születniük, mert
0: előbb-utóbb meg kell
1: születni. 2-3-4-5 hónapig ez valószínűleg senkinek sem jó, ha így marad.
0: Egyrészt senkinek sem jó, másrészt a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van.
1: Ez miben áll?
0: Hogy biztosítani kell a munkavállaló részére a munka lehetőségét.
1: Tehát egy irodát, számítógépet,
0: benne van a munkatörvénykönyvben, hogyha ezt nem biztosítják X időn keresztül, akkor a munkáltató nem teljesíti az háruló kötelezettséget, hogy ezt mennyi idő után ítéli meg így egy bíróság, ha oda kerül a dolog, akkor ez változó, különböző körülményektől függ.
1: Hogyan szankcionálható a munkaadó, hogyha ezt nem teljesíti, tehát ha nem biztosít nektek munkahelyet?
2: Nem jogász,
0: én sem. Én nem vagyok jogász, de nekem azt mondták, hogy ez úgy hosszabb időn keresztül megy, 1 hónapig, 2 hónapig, akkor a munkavállaló fölmondhat úgy, hogy nem azok a munkajogi következmények, mint hogyha én úgy magamtól csak úgy fölmondanék, hanem jár mindaz, ami akkor járna, hogyha a munkáltató mondana föl.
1: Hát ez világos beszél, szerintem jogilag is.
0: Úgyhogy a végtelenségig ez így biztosan nem megy.
2: Virágot is akkor hagyjuk szóhoz jutni egy kicsit. Te hogy kerültél kapcsolatban Népszabadsággal? Megkerestek téged, hogy esetleg írnál le a hétvégi mellékletbe? Vagy
3: hát volt ez egy régebbi dolog. Most amiben én benne voltam, és ami most így ilyen most is futó folyamat volt, az a Gulliver jelentések. Tehát volt egy Népszabadsághoz kötődő projekt, az év könyveként lett beharangozva egy olyan könyv, ami egyes kortárs írók által írt Gulliver jelentésekből állt volna össze, ami hetente jelent meg az újságban, amiben gyakorlatilag Gullivert kellett beletenni egy mostani helyzetbe, tehát egy jelentést kellett írnunk Gulliver nevében a mai Magyarországról, és ez a 20. fejezetnél tartott.
1: Ahol mi vagyunk a törpék?
3: Hát nem, a törpék egyszerűen, most ez akkor, ez egy egészen speciális kaland Gulliver részéről, de hát úgy látszik, hogy az élet írta meg most a következő kalandját Gullivernek, mert hogy akkor most ez itt így megszakadt.
2: És milyen, vagy ha mondjuk erről írnod kellene, akkor milyen, melyik, mit választanál, milyen közeget, környezetet?
3: Hát valószínűleg, hogy ezt így önmagában megírnánk, csak a tényeket megírnánk úgy, ahogy voltak, akkor az lenne a leghihetetlenebb és a legfantasztikusabb kalandja Gullivernek, úgyhogy olyan túlságosan sokat nem kéne ezt hozzátenni.
2: Hát magában is annyira szatirikus már ez az egész történet.
3: Hát igen, hát ezt mindannyian látjuk, úgyhogy én most ebbe voltam így benne, úgyhogy igazából ami kis tiltakozó akciónk is igazából ehhez kötődött, mert mi Gulliverek indítottuk el azt a tiltakozást, vagy hát egy ilyen aláírás gyűjtést, ami valószínűleg a világtörténelemben először írók fogtak össze, és most már 400-on felül tart az a lista, amelyen...
2: Nem csak magyar írókról?
3: De magyar írók. De hát magyar az írók. Nagyon, hát igen, minden. Sokan kisebb, nagyobb magyar írók. De hogy ez azért örvendetes dolog, mert azért 2016-ot írunk, és azért nagyon emlékszem rá, hogy volt, lett volna ilyen legalább egy lista erejéig egyfajta összefogás.
0: Nagyon-nagyon jó dolog. És, igen.
2: A jobboldali írók is csatlakoztak ehhez? Jobboldalinak, magat jobboldalinak való írók is csatlakoztak ehhez? Mert hát én nagyon sok...
3: Annyira nem tudok senkit így igazából beazonosítani most így teljesen, meg ez is nagyon rugalmas dolog, és szerintem nagyon sokan vannak arról a bizonyos másik oldalról is, akik érzik, hogy ez az ő világukat is ugyanúgy fenyegeti, tehát ez az egy abnormális helyzet. Hogyha...
2: Hát én azt vettem le, hogy nagyon sokan megijedtek a és korregondolkodású jobboldali értelmiségek között is, amilyen megnyilvánosokat láttam, hogy ez már az a szint, ami már az ütókukon sem megy le. Szóval még a népszavazás lement, de ez már nem. Szóval ez
3: igen, úgyhogy...
2: És hogy gondolod íróként, hogy ez annak az előjelet, biztos minden író van egy kicsit azért ilyen előérzet, hogy itt most már minden, kivel minden megtörténhet, vagy ez csak tényleg egy főpróba volt, és látták, hogy azért ez egy elég csúnya üzenetet hordozott, és talán visszalépnek ezt. De Sándor, ezt tényleg is kérdezem, hogy hogyha erről írnod kéne egy publicisztikát, akkor te melyik irányt tennéd magadével, hogy ez most hát tényleg egy vége van szerintem most ebben a... Hát mit...
0: Minek?
2: Hát akár nem mondjuk, hogy a demokráciának vége van, de az egy súlyos lépés szerint, hogy innentől kezdve bármikor, bárkivel bármit megcsinálhatnak? Van ennek egy ilyen üzenete szerinted, vagy...
0: Hát nézd, a helyzet egyre súlyosabb, és ennek van egyfajta dinamikája, ez mindig úgy működik, hogy el akarnak érni valamit, és az sosem sikerül, és mindig tovább kell lépni. Nem lehet olyan kevés fórum, hogy ez ne legyen túl sok. Ezen a lejtőn ezen nem lehet megállni, ennek a lejtőnek valahol van egy alja, ahol koppannak, de akkor szét is törnek rajta. De ezen a lejtő nem lehet visszafordulni, ennek a dolognak megvan a maga logikája. Hogyha egyszer nincs kötődés ahhoz a rendszerhez, magához, a pluralista rendszerhez, akkor nincs belső ok rá, hogy megálljanak. Akkor mindenki ellenség, aki nem ők, és mindenkit jobb elpusztítani, mint élni hagyni. Ez egy nagyon egyszerű logika.
2: Hát a másik oldal azt mondja, hogy ez egy balli értelmiségi nyilvánkolás, itt nem voltak jobboldali lapok, például még a megyesi kormány idején megszüntettek, gyakorlatilag a magyar, akkor a, gyakorlatilag a Fidesz is annak idején még korábban a csak a napi Magyarországgal indult, neki azért egy médiája volt, és hogy mit csinálkozik itt akkor a baloldal. Van egy ilyen narratívája, és azért is kérdezem, hogy ez...
0: Ez a narratíva, ez a Fidesz ellen ment a 90-es évek elején, akkor azon nyilvánkoltak, akkor ugye a fideszesekre mondták, hogy nyivákolnak, rájuk mondták, hogy csak a sajtó csinálta meg őket, ezt mondták Antal Józsefék, Csóri Sándorék, Csurka Istvánék. A Fidesz egyszerűen azonosult a saját akkori antiliberális, antidemokratikus, antiszemita ellenzékével, ellenségeivel. A Fidesz a hajdani ellenségeivel azonos, és pontosan az akkori jobboldal támadta ezzel a Fideszt és az SZDSZ-t, gondolok, ugye a liberális pártokat egyben.
2: És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag mikor a Fidesznek meg volt a irányváltása, utána Magyarországon nem volt számottevő jobboldali napilap, gyakorlatilag ezt...
1: Ki a 91-98-es
0: időszakban. De természetesen volt a magyar nemzetből ilyet csináltak, lenyúlták például Magyarországot, aztán megindították, aztán ott volt a Pesti Hírlap, azt megindították az Új Magyarországot, de hogy is nem volt, hogy a fenében most lett volna.
1: Vissza,
0: a magyar nemzetet nagyon durván lenyúlták, és azzal tönkre is tették. A magyar nemzet lehetett volna az az újság, ez minden adottsága megvolt, ahol ez a pluralizmus belsővé válhatott volna, tehát ahol a különböző árnyalatok, irányzatok egy lapon belül jelentkezhettek volna.
1: Sokan mondják, hogy most paradox módon ez meg is valósult az utóbbi egy évben.
0: Hát,
1: a hatalmi viszonyok változásának következtében.
0: Igen, ugyanazok megírják az ellenkezőjét.
1: De közben
0: annak,
1: fölvették a
0: Gazda
1: Albertet, fölvették a Puzsértet.
0: Ugyanez volt a magyar lapokkal a rendszerváltás környékén is. A rendszerváltás óta tudjuk, de hát a világháború óta tudjuk, hogy ugyanaz a gárda, ugyanazok az emberek remekül meg tudják írni a saját korábbi véleményük ellenkezőjét is. Igen. Erre úgy látszik minden korban képesek.
1: Akkor mi lehet a megoldás? Most úgy azt látjuk, hogy a napilap piacon gyakorlatilag mindenki veszteséges, tehát a Népszabadság is valamekkora kérdés, mekkora veszteséget termel, de a Magyar Nemzet sem élne meg piaci alapon, a Magyar Idők sem élne meg piaci alapon, természetesen a Népszava is veszteséges. Kéne egy állami sajtólapot létrehozni, ami ezeket a veszteségeket betömi?
0: Többek között. Én azt gondolom, hogy itt négy feltétele van annak, hogy a komoly újságírás megfelelő súllyal és színvonalon minőségben jelen legyen. Az egyik egy olyan liberális gazdaságpolitika, ahol a magántőkének megfelelő, az államtól független mozgástere van. Ahol ilyen mozgástér van, ott mindenhol létezik komoly ellenzéki politikai sajtó. Nincs olyan liberális kapitalizmus, ahol ilyen ne létezne, ahol a
1: speciál Amerikában is eléggé sírnak a nyomtatott lapok kiadói.
0: Igen, igen, de attól függetlenül ilyenek léteznek, mert nagyon sokféle tőkés létezik, és nagyon sok felé mehet a tőke az államtól függetlenül. és a hirdetőket sem befolyásolja az állam.
1: Tehát az amerikai hirdetők...
0: Várjál már, hát most bocsánat, már csak fejezzem be. Mert azt mondtam, hogy négy ilyen tényező van, ez az egyik, ami Magyarországon hiányzik. Ugye a másik az az, hogy ahogy a különböző tudományágak és különböző művészeti ágak nem élnének meg állami anélkül, hogy az állami újraelosztás támogatná őket, mint ahogy sok-sok ember sem élne meg, ezért az újraelosztást ebbe valamiképpen be kell kapcsolni, mégpedig úgy, hogy ne legyen torzító hatása, ezt úgy lehet, ahogy mondjuk Franciaországban támogatják a fiatalok újság előfizetését, és ezzel azt az újságot fizetik elő, amelyiket akarják. Mint ahogy voltak olyan alapok, hogy a különböző könyvtárak egy bizonyos keretből előfizethettek arra a folyóiratra, amelyikre akartak. Ilyen vak módon kellene támogatni a közéleti sajtót is. Ez a második feltétel. A harmadik feltétel az, hogy a hálón megjelenő tartalmakat valaki rendesen megfizesse. Mert mi a fenének fizessen valaki a print lapért, hogyha annak a lényegi részét elolvashatja a hálón. Tehát ezt meg kellene oldani, ez egy ilyen strukturális probléma, miután a nyomtatott sajtó ugye megy kifelé, tehát ezt a hálón keresztül, a háló tartalmain keresztül kellene valahogy megfizetni, ennek vannak különböző formái, csak ezek nálunk nem
1: működnek. Közbe kell szólnom, ez sehol sem működik.
0: Hát van, ahol
1: a szlovákoknál
0: működik, van,
1: megbukott,
0: ahol jobban
1: Amerikában
0: működik,
1: megbukott.
0: Vannak fizetős szájtok, de abban igazad van, hogy igazán jól ez a rendszer még nem alakult ki, de Magyarországon még annyira sem. A negyedik pedig az, hogy létezzen olyan közéleti vitakultúra, és erre szocializáljon az iskola, és erre szocializáljon a média, amelyek a közéleti ügyek iránti érdeklődést erősítik, következésképpen a közéleti sajtó iránti érdeklődést is. Ez az a négy dolog, ami a színvonalas politikai közéleti sajtó jövőjét biztosíthatja.
2: És a világot rossz térek vissza, hogy van még olyan napilap most, vagy olyan megjelenési lehetőség, ahol esetleg egy író olyan tárcaszerű kis művekkel meg tudjon jelenni, akár heti rendszerességgel, mióta a Népszabadság megszűn, mert
3: én... Hát nem tudom, én nem szoktam tárcákat írni, úgyhogy nem tudom, igazából ez a vasárnapi hírek?
2: Vasárnapi hírek?
3: Ami például abban szoktam Grecsót olvasni meg, Tóth Krisztát, úgyhogy ez meg talán tartja meg, de egyébként ugyanezek az effektív irodalmi folyamatokat is valami hasonló folyamat érinti, mert hogy most tavasszal volt az NK-val kapcsolatos botrány, ez most tavasszal volt? Most már egymást érik
1: volt
3: az NK-os botrányunk, de hogy minden esetre ugyanilyen hatalmas tragédia szerintem, hogyha olyan nagy múltú, meg olyan nagyon fontos irodalmi folyamatok, vagy kulturális folyamatok szűnnek meg egyik napról a másikra, mint mondjuk a 2000, lehet, hogy kevesebb embert érint effektíve, de a nagy egészet ugyanúgy érinti egy 2000 kicsinálása, mint mondjuk a Népszabadságé.
2: Nincs olyan üzenet ennek, hogy ezt a régi kultúrát teljesen el akarják, a nyomtatott lapoknak, ami hiszem, hogy én is hozzászoktam, mert például a Népszabadságot szerintem 10 éves korom óta olvasom, és mert sokszor tényleg a papír hiányzik, hogy megfogjam, hogy illata van, és akkor ez, hogyha valaki ez nem szokik hozzá, és teljesen ebben a online médiában nő fel, akkor ez már vissza se fog térni, soha, hogyha most ezeket így beszüntetik, hogy elkezdett, hogy sokkal jobban lehet uralni, akkor a média teret, az online média teret, ennek van egy ilyen üzenete is, vagy...
0: Hát sokkal kevésbé lehet szerintem uralni.
2: De akkor most... gondolják, vagy... szóval... Csak hogy ezt a tradíciót is meg akarják szüntetni, nekem ilyen érzésem van gyakorlatilag ebben, hogy...
3: Hát igen, meg fura ez is, hogy ugyanaz az érv is, hogy akkor az most akkor nem gazdaságos, mert hogy akkor nem olvassák sokan.
2: Lehet itt demagógoskodni, hogy egy stadion meg ez a plakátkampány mennyire volt gazdaságos, és hány újságot lehetne belőle fenntartani.
3: Igen, csak hogy ez úgy nagy, sokak számára ez hihetőnek is tűnik, meg azt gondolják, hogy igen, akkor igaza van, holott veszek pont nem találtak föl szerintem még jobbat, vagy hát nyilván, hogyha az ilyen magán mecenatúra élne Magyarországon, vagy pedig egy kicsit bíznánk, vagy mernénk bízni a közösségi finanszírozásnak az erejébe, akkor még az segíthetne be, de közben meg azt is gondolom, hogy az államnak feladata is, hogy kiegyensúlyozza ezeket a piaci egyenlőtlenségeket, és igenis államilag kell támogatni olyan orgánumokat, mint akkor a 2000, vagy a nem tudom, fontos internetes folyamatok, és a Litera is sokkal kevesebbet kapott, pedig hát nagyon-nagyon fontos, hát a könyvkiadás se létezne állami támogatás nélkül, úgyhogy ez egy abszolút hamis érv, hogy itt a piac egyszerűen így.
1: Miről lehetne rábírni a kormányzatot, amelyik hát mégis ezért elég erős erőfölényben van, hogy egy ilyen, hogy mondjam, eszmék fölött átívelő egyességet kössön a napilapok túlélésének érdekében. Ők azzal a frusztrációval érkeztek, hogy 2002-ben a vesztes választások után tettek egy ilyen ajánlatot Megyesi Péternek, aki röhögve elutasította.
0: Nem tudom, miről van szó.
1: Arról van szó, hogy 2002-ben vesztett a Fidesz, és akkor azt a javaslatot tették, hogy két közszolgálati tévécsatorna van, és legyen az a megállapodás, hogy az egyiket a szociálliberális eszmei gondolatok mentén szerkesztik, a másikat pedig hat kapják meg ők a kisebbet a konzervatív eszmerendszer jegyébe. Pont.
2: És akkor volt ez a híres mondás.
1: És akkor Megyesi azt mondta, hogy aki tévét akar magának, az vegyen magának, vagy csináljon magának.
0: Hát ebben egyébként teljesen igaza van.
1: De amiről most beszélünk, az egész más.
0: Az állami tévét azt nem kell, nem is lehet, nem is szabad pártok között szétosztani. Már az első Orbán kormány idején, meg az Antal kormány idején is lenyúlták az állami tévét, kormánypropaganda tévét csináltak belőle méghozzá nagyon durva formában. Eszük ágában sem volt semmi.
1: Ők ugyanezt mondják a baloldali tévéről.
0: De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Hát én...
1: Láttam én már baloldali tévészerkesztő szocialista politikus előtt vigyázban állni.
0: Hát láttál, de olyat nem láttál, mint amilyen a csúcs által vezetett rádió volt, meg ugyanabban az időben a tévé volt, szóval azért itt vannak, egyrészt vannak emberi gyarlóságok, másrészt vannak minőségi különbségek, és
1: de a minőségi különbség mentesíti az etikátlan, immorális viselkedést? Hogy én egy kicsit jobb minőségben vagyok, a te szolgád.
0: Nem minősíti, de akkor is vannak minőségi különbségek. Akkor is vannak minőségi különbségek. Egy gyarló és hiányos demokrácia és egy diktatúra, az nem ugyanaz. Minden létező rendszerben el tudod mondani, hogy hol vannak a hibái, hol vannak a bűnei, hol vannak a bűnösei, de hát egyik sem náci, vagy nem azonos egy sztálinista rendszerrel. Az a köztelevízió és közrádió, amit erőszakkal megcsináltak Antalék, amit az Orbánék megcsináltak 98-ban és 2010 után, annak semmi köze ahhoz a állami médiához, ami egy demokráciában működik. Annak, ami a köztes időszakokban volt, annak ez volt köze.
1: Jó, lehet elég távoli köze.
0: Nem elég távoli köze, hanem hanem volt egy olyan médiatörvény, amelyik lehet, amelyikkel az ellenzék túlnyomó része egyetértett, amelyben az ellenzéknek megvoltak az intézményes garanciái, ezek működtek, amennyire az ellenzék hagyta. Választottak rádió és tévi elnököt úgy, hogy azzal az összes ellenzéki küldött egyetértett, de nem értett egyet az összes kormányzati küldött. Úgyhogy az egy teljesen más világ volt. Nézd meg, hogy hogy egy példát mondjak, az egy gyarlóság, nem is csekély gyarlóság, hogy kiadták az MSZP-SZDSZ kormány idején Gebinben a reggeli műsort a NAP TV-nek. Ezt én akkor is megírtam, és jó néhányan megírtuk, hogy ez így nem kóser, hogy ez nagyon nem kóser, de ha meggondolod, hogy akkor kik és hogy kérdezték az akkori minisztereket, a kormánytáborhoz tartozó embereket, és hogy most mi folyik az állami médiában, akkor látod, hogy ez egy teljesen más világ. Azok valóságos interjúk voltak, valóban megkérdezték 80-90%-ig, amit meg kellett kérdezni, nem hagyták őket olyan egyszerűen, szóval az nem mikrofonálványok voltak.
1: Esete válogatja, az én emlékem azért csúnya epizódokat is. De szerintem, hogy kanyarodjunk vissza most
0: a népszabadságkérdésre, hogy lehetne egy ilyen kemény... A demokrácia gyarlósága, és van, ami az ellentéte.
1: És hogy lehetne egy ilyen kemény hatalmat rábírni arra, hogy mégis hozzon létre egy ilyen sajtótámogatási rendszert? Ez volt az alapkérdés, és most is ezt kérdezem.
0: Ja, ezt nem tudom. Hát ezt én nem tudom. Nézd, hogyha egy kormányzati hatalom nem bízik abban a rendszerben, amelyben a hatalmát szerezte, tehát nem azzal kormányoz, hogy maga a rendszer, a demokrácia rendszere az az elsődleges, az ő párt érdekeihez és hatalmi rendszereihez képest, akkor megette a fene az egészet. Rendes demokráciákban így kormányoznak, nem azért, mert altruisták, hanem azért, mert tudják, hogy az ő általános érdekük az, hogy ezt a rendszert fönntartsák, mert nem tudnak jobbat, és azért egy normális országban akarnak élni, amit normálisan tud teljesíteni, produkálni, ahol az emberek többé-kevésbé szabadon tudnak élni, meg van a mozgásterük, ahol a hatalmat ugyan el is veszíthetik, de vissza is szerezhetik, tehát ahhoz ezek az általános érdekek az elsődlegesek, és a hatalmi érdekek másodlagosak, bár nyilván nagyon fontosak.
1: Egyáltalán van olyan szereplő, aki ezt be tudná terjeszteni bármilyen fronton, vagy bármilyen fórumon? A Népszabadság szerkesztősége lenne az, aki egy ilyen ajánlatot tenne? Vagy az ellenzéki pártok? Hát kire számíthat a magyar polgárok összessége?
0: Van elég ellenzéki párt, bármit be tudnak terjeszteni, ez a kérdés, tettek mindegy, hogy...
1: Akarnak ilyet tenni?
0: Nem tudom. Nem tudom.
1: És felvettétek a kapcsolatot velük?
0: Nem, hát ez nekünk nem dolgunk, meg most nem ezzel vagyunk elfoglalva, hogy ilyen támogatási rendszert csinálunk. Én általánosságban elmondtam, hogy mik a szerint, milyen minőségi sajtó létfeltételei szerint.
2: És visszatérve a szerkesztőségre, most összejártok, szóval vannak, most azért megvannak a belső fórumok, ahol kommunikáltak, ilyen csináltak ilyen kvázi szerkesztőségi értekezleteket is, vagy személyesen?
0: Persze, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot különböző formában.
2: És mi a ilyen területeknél volt, mint mondjuk a Magyar Hírlapnak volt, mikor a Ringé megszüntette, hogy esetleg a szerkesztőség megpróbálja a brendet tovább vinni, vagy erről, ettől is elzárkoznak teljesen most, vagy erről inkább nem beszélsz most még?
0: Hát nem tudok róla, hogy ezt el akarnák adni.
1: Nem is nagyon tudják, hiszen le van téve jelzálogban.
0: Igen, hát mondjuk, ha nagyon akarnák, akkor tudnák, mert kifizetik a kölcsönt, és akkor eladhatják. De...
2: Meg hát ilyenkor elértéktelenedik a jelzálog.
1: Igen, ez fedezett elvonás, vagy minek minősül?
2: Nem teljesen annak minősül, de erről már beszéltünk ennek.
1: De a rádióban még nem.
0: Szóval, hogyha el akarnák adni ezt a brandet olyanoknak, akik a brandhez méltó terméket akarnak előállítani, akkor nyilván nem így jártak volna el. Mert így eljárni csak akkor racionális, hogyha nem szeretnék, hogy ilyen jellegű termék megjelenik.
1: Egy hét alatt két vezérigazgató mondott le a cégnél, beszéltetek bármelyikőjükkel?
0: Én nem.
1: És a többi szerkesztőség többi tagja?
0: Nem tudok róla.
2: Mint tehát most a főszerkesztő, aki képviseli a szerkesztőséget?
0: A Balázs az elbúcsúzott tőlünk rendesen, ahogy kell, de hát...
2: De még azelőtt búcsúzott el, nem jelölt ez az egész történet kirobban.
0: Nem, hát az után. Mert...
2: Hol búcsúzott
0: el? Hát ő ezt nem vállalta. Hát ő ezt le is nyilatkozta, hogy ezt ő nem vállalja, ő elmegy, veszi a kalapját, amint megtudta, hogy mi fog történni másnap. És aztán...
1: És gondolom, a Katona Viktor azzal nem számolt, hogy mibe
0: cseppen. Örül, hogy velünk dolgozhatott.
1: Az utóda a Katona Viktorról, amit tudtok?
0: Én semmit. Én őt nem ismerem.
1: Ő is talán 3 napig tudta tartani a frontot, vagy még annyi sem?
0: Ha jól számolom, akkor 2.
2: Sosem vezérigazgató egyáltalán? Vagy van valaki tárgyalóképes személy kijelölve?
0: Hát onnan. Annak de nem van. Nagyon tárgyalnak.
2: Nem nagyon tárgyalnak, hogy a betegség miatt nem jönnek. Kicsit térjük vissza egy kicsit a rovatódra. Azért elég innen-onnan, jobbról-balról is azért próbáltál te embereket behúzni azért, aki hajlandó volt egyáltalán megszólalni a Népszabadságnál. Így, mi volt így?
0: Hát megkerestek is.
2: Kerestek? Szóval azért én úgy emlékszem, hogy nekem például nagyon nagy tiszteltetés volt, hogy megkereste, hogy azért volt színvonal ennek a... Szóval, hogy mondjam, hogy valaki odaírta, akkor az jelentett valamit. Azért ez...
0: Igen, ehhez nyilván nem nekem van közöm, mert ez előttem is így volt, amikor Kósa Judit és Nagy M. Péter kollégám szerkesztette, akkor is így volt. Ez a Népszabadság presztízsének köszönhető, de egyébként én 98 és 2002 között az akkor regnáló kormány egyetlen miniszterének sem szóltam, hogy írjon, és írtak. Az akkori kormányt megnézed, az akkori kormánytagok több mint fele megjelent például a Fórum rovatban. Például maga Orbán Viktor is írt nekünk egy lángolóan európapárti nyugatbarát cikket. De a Martonyi is írt, a Dávidi Bolya is írt még miniszterkorában, a Stumpf is írt miniszterkorában.
1: És Gyurcsány is, nem is rosszakat.
0: Harag Péter, úgyhogy...
2: Gyurcsány is írt, nem? Most is.
0: Gyurcsány is persze, de csak abban nincs semmi érdekes, hogy a Gyurcsány írt.
1: Annyiból érdekes, hogy nagyon jó írásai voltak akkor.
0: Igen, hát, és igen. Hát mondjuk a nagy programadó írományait azt nálunk jelentette meg, hogy jobb helyen nem is tudta volna.
1: Én felajánlottam szóval, neki az Indexet, de nem élt vele.
0: Szóval igen, a Népszabadság fórum rovata az nagyon-nagyon fontos fórum volt, akkor is, amikor Bocsányi Katalin szerkesztette, Isten nyugasztalja, akkor is, amikor Miklós Gábor létrehozta, úgyhogy ez nem az én nevemhez kötődik, de én szerettem csinálni.
2: Na, közben megérkezett a harmadik műsorvezető társunk az utolsó negyed órára, Szávú Jaranko.
1: Hát negyed órát, akkor már nem mondanám, inkább 10 percnek.
2: 10 percet, hogy gyorsan
1: ügyél be. Szia, Jaranko!
3: Szia!
4: üdvözlöm a kedves vendégeket és hallgatókat is. Gondoltam, hogy bár voltak mindenféle munkáim, de hát szeretném azért a saját műsorunkban tiszteletemet tenni, illetve hát ezzel is szolidaritást vállalva.
0: Köszönjük
4: a
0: szépen.
4: Kollégákkal.
5: Hát te fel is tetted a kérdést, esetleg az MTVA-s történetek is a mostani hasonlóság között. De vedd le a kabátodat először.
4: Ó, még a sál is rajtam van. Tehát, hogy analógiák. Most kérdeztél, Podi, vagy kérdezzek ezzel?
5: Kérdezzek. Igen, téged eltartogattunk most.
4: Köszi. Kérlek egy mondatot, még beszéltek, amíg kitalálom, hogy mit fogok kérdezni. De egyébként láttok bármilyen... Jaj, de jó a kérdés. Látok bármilyen párhuzamot például a között, hogy hogy bántak el annak idején ugye az MTV a akarata ellen mondó kollégákkal, mármint velünk, illetve hogy bántak el mondjuk a Népszabadságkal. Gondolok itt ezekre az ilyen aljas, tehát ezekre az ilyen aljas dolgokra, vagy ilyen hazugságokra, hogy hát, hogy megrendelték a pizzát, és akkor majd ünnepeljetek, és akkor mindenki abban a hitben él, hogy akkor ti átmentek, hogy ez ennyire
5: költözés,
4: a rendszer, igen,
5: például.
4: A költözés.
0: Igen. Hát persze, ezek, hogy mondjam, mert ez ugyanannak a kultúrának a része. Persze, hát ennek megvan a technikája, megnézed a diktatúrák történelmét, akkor sok-sok hasonló vonást látsz. Hát ez igen.
2: De hát visszatérek egy kicsit arra, hogy itt persze a fideszes narratíva, de hogy számos gazdasági társadalomnál is ez megtörtént, hogy itt átvették a hatalmat, és akkor nem mentek be a dolgozók. Nyilvánvalóan itt nem számoltak avval, hogy a média sokkal érzékenyebb erre, és akkor lehet, hogy itt elmérték magukat, elképzelhető.
1: Hát szerintem, aki ezzel nem számol, az őrült, már bocsánat. Igen. A Népszabadságnak.
2: Ugye direkt álltak ebbe így?
1: Jelentősége az akkora, hogy ezt nem lehet alábecsülni.
0: Igen, ez így van. De egyébként a magyar gazdaság világában rengeteg ocsmány dolog történik, rengeteg ocsmány dolog. A Népszabadság ezekből is nagyon sokat megírt. Tanács István kollégámnak ez az egyik területe, ő erre kivételesen érzékeny, ahol ő él Dél-Magyarországon. Ott aztán különösen vagy dolgok történnek.
2: Igen,
0: szóval ahogy Magyarországon cégeket föl tudnak számolni, embereket ki tudnak rúgni, tönkre tudnak tenni, jogszabályokat meg tudnak kerülni, az egészen tragikus, és ezeknek a dolgoknak vannak nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő, sokkal védtelenebb áldozatok. Ezt meg kell mondjam.
4: Bocsánat, csak az előbb így az érkezés hevében, vagy nem tudtam normálisan megfogalmazni a gondolataimat, de körülbelül az lett volna így maga a kérdés lényege, hogy miért van szükség, vagy hát nem tudom, nem az, hogy szükség, de miért kell ennyire aljasan bonyolítani ezeket a dolgokat? Tehát, hogy például egy egész mesét, egy egész sztorit köríteni, például a szerkesztőség mondjuk azt, hogy megsemmisítése. Hát, igen, tehát, hogy
2: nem lehet, ezt úgy jellemeztem, de ezt különben belső munkatársak is, hogy nagyjából a 44-be csinálták ezt a zsidókkal. Nagyjából ugye
0: nem, azért.
1: Jó, azért ott meg nem tartunk.
2: Jó, de nem úgy, de a becsapás.
0: Ezen ne vicceljünk,
4: tényleg.
0: Több mint 5 millió ember meghalt.
4: Nem csak ez a szervezett átverés, hogy érted, most belegondolok, hogy például kitalálja ki, vagy kitalálhatta ki annak idején, hogy amikor ott éhségsztrájkoltunk a Kunigunda útján, hogy akkor karácsonykor ők oda tesznek egy kordont. Vagy hogy ők karácsonyi dalokat üvöltetnek maximum hangerővel, különböző hangfalakba. Tehát, hogy annyira abszurd az egész.
0: Igen, ez teljesen.
2: Hogy bezárnak a lakókocsit, ezt szétrombolják.
4: Igen, tehát az, hogy...
2: Hát az fő próba volt nagyjából.
4: Hát igen. aztán utána sajnos jött egy keményes.
0: Igen, hát az volt az egyik nagy abszurd a magyar média történetben, ami egyébként tele volt abszurditásokkal 89-től kezdve. Hát a 168 óra szétverése, a tömeges elbocsátás már 93-94-ben, hát az is nagy dráma volt, nagy abszurd volt, és azóta már rengeteg. Úgyhogy...
3: De ezek előtt disznóságokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, de viszont abból szerintem át lehetne venni valamit, ami, ahogy ti reagáltatok, tehát azzal a következetességgel és kitartással és abszolút megalkuvásra való hajlam nélküliséggel, tehát én az én illúzióimban az van, hogy akkor ti most akkor járnátok el a legokosabban, ha most akkor együtt maradnátok, összefognátok, és elkezdenétek valami rendszeren kívüli formában, nem tudom, nem azt mondom, hogy szamizdatként megjelentetni a Népszabadságot, de,
2: nem lehet
3: de
2: most,
3: hogy valami hasonló.
2: Ott, amíg nincsenek a munkajogi kérdések rendezve, és ott van beragadva például.
1: De ez sokáig nem tarthat.
3: Hát nem tudom, szerintem anélkül, hogy valamit beneáldozzon az ember, anélkül nem nagyon lehet. És hogyha most arra vártok, szóval ilyenkor meg szerintem az időhúzás a legrosszabb, vagy nyilván ez egy taktika is, hogy akkor most titeket minél tovább tartani ebben a bizonytalan helyzetben. De...
0: Hát mondtam, hogy ennek van egy határa. Hogyha nem történik semmi, egy hónapig, vagy két hónapig, akkor a munkáltató teljesen evidens módon megszegte azt a kötelezettségét, hogy nekünk a munkavégzés lehetőségét biztosítsa, és akkor fel lehet mondani úgy, hogy minden járandóságunkra igényt tartunk, és joggal tartunk igényt. Tehát ezt az időszakot mindenképpen...
3: És ezt muszáj kivárni? Ha nem lehet, hogy akkor ezzel így beszélsztetitek azt a...
0: 70 emberről van szó, 70 ember jogos járandóságáról.
3: Hát értem, csak azért, hogy a mást is jelent a Népszabé, szóval
0: hát közben... is jelent, de hát közben jelen vagyunk, közben mindenféle akcióban benne vagyunk.
2: Nem mesélj erről, hogy az nálatok hogy csapódott.
4: Nem, mondjuk egyébként ez itt személyesen egy, mondjuk az egy kellemes meglepetés, ami a szerkesztőséggel történik, mert mint hogy ahogy a szerkesztőség reagált, tehát hogy tényleg, hogy együtt maradtatok, akcióztatok, tehát hogy itt is látok valamiféle analógiát, ugye ez a megpróbáltatok bemenni a munkahelyetekre, és mennyire abszurd nem sikerült. Egyébként szakszervezeti alelnök a mai napig nem sikerült bejutnom az MTVA területére, azóta sem, akkor... Tehát, hogy ez szerintem nagy... Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy következetesen összetartottuk, és azt az egy-két
0: köszönjük
4: hónapot meg...
0: Szépen.
3: Hát igen, csak addig nincs újság, szóval újságot csinálni, az meg nem tudom, hogy mennyire. Igen, szóval effektíve megcsinálni, tehát azt mondani, hogy akkor most neked
2: őt, ha megmaradtunk. Végjelögítésed, akkor nem biztos, hogy elkezdesz komik... Szóval ez nagyon
4: igen,
2: nehéz,
4: mert, tudod, ez olyan, mint hogy valakit leültetnek, és aztán ki kell várnia, amíg kiengedik. Tehát, hogy hát ezt az egy-két hónapot sajnos úgy, hogy ki kell bekkelni, és aztán utána lehetnek szabadok.
1: Telefonozzunk.
5: Telefonozzunk egy utoljára. Vegyétek fel.
1: Halló!
6: Utána tudom, hogy már alig van hátra műsor időből, de arra azt szeretnélek biztatni benneteket, hogy egyrészt beszéljetek a fedél nélküli akcióról, másrészt a szerkesztőséget arról, hogy arra biztatni, hogy ne várja annyira azt az egy-két hónapot egyrészt, mert könnyen elveszheti a nagy közönség, nem is a támogatását, az érdeklődését, hiszen állandóan kapkodjuk a fejünket, minden héten történik valami. Harmadszor azért nem érdemes erre várni, amiért az Aranka annyira ki volt akadva a karácsonyi dalokon, tehát hogy szerintem meg kell érteni pont azt, amit a Révész úr mondott a diktatúrák természetéről, nem szabad racionális, meg legális lépéseket, meg magatartást elvárni ettől a hatalomtól. Tehát pont az a lényege, hogy mindent megtesz, amit megtehet, hol erővel, hol a széles nagyközönség megtévesztésével. Simán el tudom képzelni, hogy azért játszottak annak idején karácsonyi dalokat, ami nyilvánvalóan ordító, pofátlan cinizmus, mert de azért pont azokat, hogy esetleg, ha ebből hír lesz, akkor azt lehessen mondani, amit nekik 2 millió ember elhitt volna, hogy itt szokás, hogy fölvidítják a munkatársakat karácsonyi dalokkal, és akkor ezt nagyon sokan visszhangozták volna teljes hittel, hogy de hát ez így szokás, és így kell, tehát hogy ez erre a két dologra számítanak minden diktátor mindig, hogy valamit el lehet adni, és ha nem lehet, akkor meghátrálnak, hogyha nincsen más eszközük. Ugyanilyen hát, volt még akár a netadó.
2: Köszönjük szépen a hozzászólást, csak lejár a műsoridőnk, mert egy órás blokkot kaptunk most, és vár rá már a következő műsor. Köszönjük.
0: Erre... Igen, hát elkészül egy fedél nélkül szám, amit a tiszteletünkre írnak, és...
2: Ingyen írhattuk ezekbe? Vagy ez is, ezt is tiltja?
0: Ezt nem tudom pontosan. Vannak álnevek, vannak külső szerzők, de mindenesen az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó akció, ennek én is nagyon örülök. Ez egy nagyon jó szám lesz, remélem, hogy sok-sok hajléktalan embertől sokan megfelelő összegért meg fogják venni.
1: Hány példányban jön ki?
0: Hát fogalmam sincs, ezt nem tudom, mert nem én szervezem. Na most, amit a hölgy mondott, én azt gondolom, hogy jogszerűen kell tevékenykedni. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy a munkáltatónak nem érdeke, hogy további jogsértésekben bonyolódjon, de hogyha véletlenül igen, akkor van még munkaügyi bíróság Magyarországon. Ez a munkaügyi bíróság általában tisztességesen szokott eljárni, a munkaadóknak ilyen esetekben mindig igazat szokott adni.
3: És úgy, hogy most elkezdjétek csinálni egy napi lapot, mondjuk?
4: Elnézés, azt mondtad, hogy a munkaadóknak.
0: Ja, bocsánat, a munkavállalóknak.
4: Igen.
2: Közben meg kell fejeznünk a műsort, mert de azért azt tudtuk.
4: Sőt, egyébként szerintem még ezt az utolsó gondolatot, ezt nehogy benne...
2: Mert hagyjuk,
4: azt igen, mondtad, ezt ne hagyjuk benne, nem, ezt a gondolatot. Nem,
1: ha megszületett, ki kell jönni.
2: Igen, ezt ki kell jönni, igen.
3: Nem, hogyha most megpróbáltuk megcsinálni egy újságot, valamilyen formában, mégiscsak napilapként összerakni, mint hogyha minden ment volna rendesen a kerékvágásban, akkor ti elestek azoktól a munkaügyi, vagy azoktól a járandóságoktól, amik jártak volna? Te azt nem értem, hogy... Igen, ez miért zárja van. Ki egymást?
0: Hát azért, mert...
3: És akkor te visszamenőleg se vagy jogosult a járandóságaidra?
0: Így van. Uh-huh. Igen.
2: Azt, hogy lehet, hogy ilyen szerződésben a kiadók általában olyan szerződést kötnek, hogy kötik a szerzőiket.
0: De ez normális is.
3: És akkor a végkielégítőst elestek el, vagy
2: igen, szerzőszegés esetén eleshetnek a végkielégítőst.
4: Persze, pláne ugye különös tekintett a munkatörvénykönyvének a változásaira. Hány éve változott, Bodét? 3-4-5. Igen. Úgyhogy ez nem éppen nagyon munkavállaló barát ez a változat. Úgyhogy nyomokban csak, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Én is köszönöm szépen a szolidaritást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
4: Hát tudom, hogy mi csak így kitartást és sok erőt tudunk kívánni, mert ebben a helyzetben most is kivagytok benne. Úgyhogy hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és holnap lesz Bárdog Dob, átlátszó Bárdog Dob. Úgyhogy hallgassatok majd minket 5-6-ig holnap. Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Sziasztok!
7: Tilos Rádió 90,3.
8: És magas lesz az éterben újfent. Mint tudjátok, minden csütörtökön, ez most már csak 2 hetente csütörtökön 18 órától az FM 90.3-on, amit szintén mindenki tud, hiszen nem hallanák különben, amit mondunk. Be lehet telefonálni a műsorba, az a 2-15-37-73-as telefonszáma lehetséges, SMS-t is lehet küldeni, de per pillanat fölösleges, mert a számítógép képernyője az, hogy mondjam, per pillanat tükörként használható. Ezt egyébként a 0620-99-99-903-as számon tehetétek volna meg. És hát magas lesz műsor van, ami mondjuk annyiban igaz, hogy jó magam itt vagyok, de ugye egy erőteljes speedlight tuning van per pillanat a magaslesben. Mi több túlsúlyba, túlerőbe kerültek a srácok a speedlightból, ezért inkább azt hiszem valami speedless néven, ha futunk az ilyen.
9: Magas light.
8: És hát, hogy mondjam, kapott mottónk, ugye, amit Dark Eye-tól vagyunk kénytelenek örökölni, ez a cyberpunk, és rögtön meg is kérdezzük a hát most per pillanat, mint vendég foglak megszólítani, jó? Aztán jó. Utána pillanat alatt leved lesz ebből a szerepkörből. Tudjátok-e, hogy honnan származik a kifejezés?
9: A cyberpunk, igen, a 70-es évek végén írt egy srác egy novellát, amiben a cyberpunkokról ír, konkrétan egy rövid novellából, ahol is a cyberpunkok ilyen romboló, tehát nem az a jelentés volt az eredeti, amit most értünk rajta, és a srácnak a nevére nem emlékszem, viszont azóta nem nagyon írt novellákat, tehát egyébként egy teljesen, azóta teljesen más életformát vett fel, és nem író most már.
8: Hanem pár.
9: Nem, olyan családapa lett belőle.
10: Igen. Bruce Bethke-re gondolsz?
9: Igen, Bethken, bizony.
10: 1982-ben jelent meg a könyve.
9: Igen, de 70-es évek végén írt,
8: azok nem jelent meg. Ezt a PDF-ból szedted elő?
10: Igen. Korrekt.
9: A Bethke kifejezés, a cyberpunk, de egyébként a korai cyberpunk irodalmat tekintjük, akkor már a 70-es évek végén ugyan sok Wave Rider című könyv, az mondjuk mondható az első, John Brunnerton az első igazi cyberpunk könyvnek.
8: Igen, nekem valaki mindig a Tigris-Tigris című könyvet emlegeti, aminek a szerzőjével nem vagyok tisztában, ti nem hallottatok róla véletlenül?
9: Tigris-Tigris?
8: Aha, még jóval a 70-es éveket megelőzően, talán még a századforduló környékén kéne kotarászni. Nem, oké.
10: Okay. Ha lenne gépünk, utána lehetne nézni.
8: Akkor igen.
10: Nekem Rémlik. Rémlik?
11: Szerintem egy híres angol költő volt igazából.
8: Könnyen lehet.
11: De ha most a nevét, azt nem fogom tudni megmondani.
8: Akkor megvan az első betelefonálás.
10: Pedig, hogy rossz májú legyek, az angol kultúra olyan vékony könyvbe összefoglalható, zeneszerzők, festők, írók, költők együtt.
8: Hogy el is teszed a PDA-dat.
9: Erre
8: is
9: Shakespeare nevű csávóra gondolsz, aki alig írt valamit?
10: Nem. Most hiába röhögsz.
11: Ezt azért szerintem vissza kéne szívni, mert jó. Mindjárt itt a British Council-tól mennyi telefon fog jönni.
9: Miért? És mennyi könyv?
10: Én nem gondolom, hogy akkora komoly és vaskos jelentősége lenne, de mindegy. Tegyük zárójelbe, ha jó, akarjátok, okay. Én visszaszívom.
11: Hát azért...
9: Nem gyakorlunk nyomást a Max-re, ez a Max-nek a véleménye.
10: Tessék festészet.
8: Hát azért
11: mondjam, elég keményen.
9: Turner például festett sokat.
10: Hát igen, meg, hogy na jó.
8: Ezt mondjuk össze a kettőt, ugye a Blake például, ugye, aki mind irodalmár, mind festő, ilyen kiemelkedően teljesített. Sőt,
10: és annak az egész angol tájképfestészetnek mekkora jelentősége van úgy az egészben?
11: Max, bocsánat, megszakítalak. Azért mondanak egy olyan embert, aki szerintem nagyon kemény, Peter Rilloway például.
8: Jó. Mondjunk angol embereket.
10: Térjünk vissza.
11: Sőt, akkor mondom, J.J. Ballard, ugye, Skiffy műsorról van szó. Például, nem tudom, olvastátok a legutóbbi ésben a társadalom kritikáját, aki ugye mostanában, hogyha jól tudom, 85 éves úriember lehet.
8: Körülbelül. Majd te van a fonalon?
9: Nem olvastuk a legutóbbi.
11: Na, viszont a Crash című regény, és egyéb, hogy is mondjam, kicsit olyan...
9: Igen, tehát Max-nek egy vicces felvetése ez, mert az egész műsorban konkrétan angol szájszirodalomról fogunk beszélgetni, mert a cyberpunk az egy angol szájszirodalom.
8: Egyébként amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni.
9: Amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni konkrétan. De jó, oké. Okay. Hát most akkor már szkanderozzunk, hogy most a mennyiség számít el, meg hogy kihány kiló könyvet...
10: Mennyiségben azt gondolom, hogy nagyon komolyak, úgyhogy úgy összességében nem vagyok annyira meggyőződve róla, hogy amúgy.
11: És miért? Ja. A hallgatók biztos kíváncsiak rá. Hát figyelj!
9: Mert a műsorkészítők egyébként nem, tehát...
11: Tehát védd meg az álláspontodat, mert tényleg. Miért nem jók a brit szigeten lévő író, skifiben nyomuló emberek?
10: Most mit mondjak erre? Mit vársz tőlem?
9: Jó, most a csak.
8: Egy könnyű csakkal. Skippeljük a problémát.
10: Skippeljük nyugodtan, mert az egész messze visz, és nincsen kedvem megint most hármatokkal háborúzni ebbe az egész ügyben.
8: Én átülök erre az oldalra.
10: Úgyhogy nem.
8: Csak gondoljatok bele, tényleg nagyon-nagyon egyszerűen megközelíti a problémát, mekkora ország ez az Anglia.
10: Nagy. És rengeteg ember beszéli ráadásul itt az angol nyelvet.
9: Lényegesen nagyobb, mint Magyarország.
8: De most egészében véve, tehát hogyha nézzük egy ilyen a történelem során veendő összteljesítményét ért ezeknek a területeknek, azért ott szegények eléggé magukra hagyatva elválasztva mindig az anyaföld.
9: Nem tudok még átállni rendesen erre.
10: Igen, átolósan vágják a szemüvegeket is.
11: Kis csendet kérek, és beadjuk a hallgatót.
8: Halló.
12: Douglas Adams, azt hiszem angol volt.
11: Bizony.
10: A legjobban angol volt.
8: És egész nap Douglas Adams-et hallottunk amúgy is a rádióban, ugye?
12: Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt revidálni kell ezt az angol szerzőmát, de lehet, hogy ez a cyberpunk vagy punk, ez igazából amerikai, nem?
9: Kanadai egyébként, mely is amerikai, észak-amerikai egyébként valóban.
12: Jó, sziasztok!
8: Hello!
11: Köszönöm!
8: Na, akkor az időt és a földrajzi helyet belőttük, nem? Tehát igen, is volt eredménye ennek az első egymásra dolgozkodásnak.
9: Abszolút volt. Mert hogy Brander az amerikai, Gibson a kanadai, a Betke is amerikai, tehát hogyha már itt a korai cyberpunkot tekintjük, akkor ez egy észak-amerikai műfaj konkrétan. De amúgy sem mennyiség számít. Tehát pattanyuk leérdőt, én már
8: Hát sem a, hogy mondjuk

0: 80-as évek közepén, úgy én először a Cyberpunk könyvet a szegedi idegen nyelvű könyvesboltban, ami azóta egy mobiltelefon üzlet.
1: Sajnos.
0: Egyébként, ugye haladunk a kultúra felé. Ott láttam, kemény kötésű Mona Lisa Overdrive-okat lehetett vásárolni.
2: Kemény gyönyörű. A Cyberpunkot miért mondott, hogy sajnos? Akkor ez egy helyes vonal, hogy könyvről átálltunk itt.
0: Mobiltelefon.
1: Hát, hogy a bolt megszűnt. Hogy a... Mert tényleg értékes.
2: Cyberpunk ezt nem sajnálja.
0: Azt nem sajnálja. Cyberpunk.
3: Van egy statement, hogy mi most cyberpunkok vagyunk?
2: Nem,
3: attól fél.
2: Illeszkedjünk.
0: Attól fél.
3: Nincs ilyen.
2: Isten ments. Én nem szeretnék cyberpunk lenni.
3: Jó, rendben, oké. Okay. Csak hogy mi szerint menjünk.
0: Ja, keménykötés, hogy gyönyörű ilyen, ráadásul olyan borító volt a keménykötésen rajta, ami még rá volt külön ragasztva egy ilyen arc, ami a Mona Lisának az arca volt. Már a Mona Lisa Overdrive-ból a Monának az arca, hogy pontos legyek. És ezt 180 magyar forintra lehetett megvenni, ami beleírt ár, az 18 amerikai dollár volt, ami...
3: Tízesen felszoroztak.
0: És ilyen áron lehetett stózba kapni, kérlek szépen. Ez volt az első Cyberpunk könyv, amit én megvásároltam kiskoromban, eredetibe, ugye angol nyelven.
1: Sejtem, hogy azóta egy Gibson aláírás is van rajta.
0: Nincsen, sajnos kölcsönadtam egy ismerősömnek, és azóta Washington DC-ben van a könyv, és nem kaptam vissza.
3: Hát ilyen olcsón nem vett amerikai még.
0: Főleg, hogy kölcsönbe kapta tőle, hogy aztán ja, de hát ugye Magyarországra a 80-as évek közepén második felén jött.
3: De mi a hanyas egyébként a Mona Lisa Overdrive?
0: 84-es, ugye a Neuromancer, a Gibsonnak az első könyve ebből a ciklusból, az 82-es. 82-es kiadású. Amikor még Mike Oldfield a Five Miles Out című lemezt adta.
1: Hát én nem ezt mondanám, csak hogy, bocsánat, a Joy Division-be Ian Curtis már meghalt, New Order kezdete, és hát a korai nagyon súlyos Cure, egy Frontline Assembly, amit nem sokára le fogunk játszani.
3: Mert a Jedi visszatér, értetted, hogy akkor legyünk melyik kicsit.
0: És a szárnyas fejvadász szintén 84.
2: Hoz kötöd.
3: Szerintem kettő.
2: A Voivodnak volt
0: Dimension Hatress,
2: aminek volt egy lemeze.
0: A Dimension Hatress, pontosan, ugye? A káosz elmélet nagyon durván belezizzent a death metalba.
2: És pont Gibsonnak az ihletés, tehát az egészet a Gibson könyv ihlette.
0: Úgy bizony.
1: Egyébként szerintem később beszélünk erről, hogy mennyire lett ez brand igazából, hanem vázolj fel a hallgatóknál, hogy igazából hogy kezdődött ez a dolog, és miért lett, ugye?
0: Na hát az egész ez... műfaj kialakulása, ugye az a 60-70-es évek az atomkor sci-fi-nek a csődje után kezdett el megvalósulni, mert hogy ugye állandóan születtek ezek a kimegyünk a csillagokba, meg ugye Star Trek, amit te nagyon szeretsz, meg a csillagok háborúja, ha már itt tartunk, és akkor majd a gyártjuk a fotontorpedóval a energiát, meg minden nyomaját csinálunk, belépesítjük az egész univerzumot, és a fénysebesség másfélszeresével fogunk repkedni.
3: De csak a hangszóró. Nekem mindig ez eszembe erről az időszakban.
0: Nagyon gyors csavarhúzókat.
3: A csavarhúzón senki nem gondolkodik, csak a sebességen.
2: Ez a második világháború utáni állapotnak volt egy hihetetlen optimizmus volt, amikor véget ért a
3: háború. Meg az
2: optimizmus, és ez végighúzódott a 40-es, 50-es, 60-as éveken. Ezért építették meg például Brüsszelbe is az Atomiumot, a világ kiállítása, egy csodálatos építmény. És ott is egy olyan hihetetlen optimizmus volt, amivel belevetették magukat, és ugyanennek a terméke valahol a sci-fi, a korabeli képregények.
0: Tehát ugye arról szólt a történet,
2: hogy... És fejlődés, és az optimizmus, ez a 72-ben már a Marsra megyünk, 2000-ben meg már ott leszünk a szomszéd galaxisba, és mindent meghódítunk, mindent legyőzünk, és a technika az nincs is határ, olyan szinten
3: fog fejlődni előre.
0: Mint ahogy Adams is írta, de azt is figyeljük meg, hogy nem csak a technológia fejlődésről van szó, hanem egy ilyen nagyon expanzív, kifelé irányuló világképről van szó. Tehát ugye a Föld az csak egy kis pont, és kifelé az ember az a még kisebb pont. A kirajzás történetéről beszél. És ez így, hogy is nem jött be. Tehát ugye semmelyik ígéret nem valósult meg. Jó, a Holdig eljutottak 69-ben, a szép művelet volt, de azóta sem történt igazából semmi komoly űrkutatás területén. Kész, ennyire. Nem lett fúziós reaktor. Tehát, hogy így... És ebből, ennek eredményeképpen történt egy visszafordulás, ahelyett, hogy egy ilyen expanzív kirajzás, meghódítjuk a nagy

0: világot, az ember erősebb lesz mindenkinél, stb. Helyett egy visszafordulás következett be, egy befelé fordulás, ami pont arról szólt, hogy az önmagad megismerés, az ember megismerés, kommunikáció, emberek közötti kapcsolatok, kommunikációval való foglalkozás, a szenzória, az érzékekkel való foglalkozás felé kezdett el fordulni, és ez lett a cyberpunk indítója igazából. Tehát egy előrevetített kommunikációs társadalmi kép jelentkezik már a sok Wave Riderben, Brandernél, és utána pedig ugye Gibson ezt nagyon erősen viszi végig, ezt a vonalat. Tehát konkrétan így kezdett ez a történni.
1: Ha már kérdeztetek. De végül is az egész science fictionnek ez egy, hát nem is tudom, tehát valamilyen alkategóriája, amit a technikai fejlődésre helyezi a hangsúlyt a cyberpunk is.
0: Tehát nyilván nem a meditációra.
1: Hát nem. Nem, azért itt sokféle irányzat volt, tehát a science fictionben nagyon sok olyan science fiction alkotás is keletkezett ott a 50-es években például, amelyben ilyen kivetítve modellezte a hidegháborús helyzetet. Tehát nagyon sok ilyet lehetett olvasni például a korai galaktikákba. Találkoztak emberiség, idegen civilizáció, háború, abszolút.
0: Jó, de hát ugye a Star Treknek az a sorozat, melyik volt a Star Treknek az a sorozat, amiben a Commander Data először szerepelt?
2: Next Generation
0: az abszolút hidegháborús sorozat. Tehát ott már nem
1: készült?
0: Az 80-as évek.
2: 80-as évek, és az a legnépszerűbb.
0: És az a legnépszerűbb sorozat, az abszolút már nem a felfedezésre és a kirajzáshoz szól, hanem az egy olyan sorozat, ahol állandóan ilyen enszerűen megoldják, ilyen padhelyzetet teremtenek, és mindig...
2: Hát, van a kedvenc részem, ha elmondhatom most. Természetesen. Ez meg a Commander Data, ugye, elmegy egy olyan bolygóra, amelyen középkori szituációban leledzik, és visz magával egy olyan bőröndöt, amiben egy radioaktív cuccos van, és lényeg az, hogy megfertőzi ott a bolygó lakóit, meg akar gyógyítani, ugye ő egy cyborg, mondhatjuk így, meghal, kvázi, de nem hal meg, hát nem, és aztán felfedezik egy ilyen sírben, szerintem az a egyik leghúzósabb rész különben. Tehát, hogy nagyon, nagyon meg vannak csinálva, mondjuk lehet furcsán kételkedni ebbe bizonyos rajongóknak, viszont hagyd mondjam el az, hogy ez a ilyen skifibe például, nem tudom, ismeritek H.P. Lovecraftet például. Igen. Neki van Igen. néhány nagyon furcsa, olyan, mint hogy a 70-es években íródott volna ilyen Stanislav Lem hatásáról lévő skifi novellája. Ugye, mert mindenki ilyen horror szerzőnek ismeri, azok teljesen döbbenetesek.
3: Mondjuk közben, mert a Lem, na mindegy, tehát ez volt ma már egyébként?
2: Volt bizony.
3: Sokszor? Mindig kikerültem valahogy, mindig akkor valószínűleg kiszálltam az autóból. Elkerültem a Lemet.
0: No, viszont tehát a cyberpunkra térünk vissza azért, mert hogy nem szeretitek a témát.
3: A berajzás
0: és az önmag és a belsőkkel való foglalkozás, ugye, tehát már odáig jutnak el az arcok, ugye, hogy ki tudnak szállni a fizikai testükből, és egy virtuális térben létezik a lelkük, tehát léteznek majd maguk, tehát már a korai sorozat valamelyikében már szerepel ez a motívum, hogy emberek...
1: A neurománc is körülbelül ezt testesül meg.
0: A neuromán, igen, de ott, igen, ott is már van, de a későbbi részben pedig van olyan, akik ilyen védelmi...
1: Hasonlóan a Matrixhoz, aki nem olvasta. Tehát ott is ugyanolyan az Ona Sendai 7 számítógép, fölcsatlakoztatja az elek, ott ugye nincs hotdog sütő, amit bedug az agyába, hanem Vektor című alkotásból van, nem az én nagyszüleményem, az zseniális, rettenetesen szeretem. Fölteszi az elektródákat, és ott létezik, és megjelenik a tudatán
0: belül. De ezt mondom, hogy ennél tovább megy, ugye azt mondja, hogy meg tud szabadulni a fizikai testét, a biológiai testétől, és át tudja tölteni a tudatát egy elektronikus rendszerben, vagy egy számítógép rendszerben.
1: Dixie Flatline, aki ugye meghalt, igen. És egy memóriakártya volt, bizony, és azon létezett.
0: És azon létezett, tehát idáig ilyen szinten mennek el a fizikai lét és a tudati lét szeparációjában ezekben a novellákban, de
2: megkérdezem, amit már nagyon régen szerettem volna olyan cyberpunkkal, meg Gibsonnal kapcsolatban, hogy mennyi köze van ennek a buddhista filozófiához igazából? meg ez a japán nagyon keményen megjelenő sintoista egyéb ilyen elrejtett cuccokhoz.
0: Hát a sintoizmus az nem buddhizmus.
2: Azt tudom, csak azért mondom, hogy ezek úgy keverednek benne, és úgy megjelennek, sőt a későbbi regényekbe is azért mindig valahol Japánban történnek a fő.
0: Igen, Gibson ő személy szerint nagyon, nagyon japán mániás. Van is egy ilyen cikke, amit írt, hogy My Private Tokyo, amiben leírja ezt, hogy ugye miért volt akkor a hatása a Japán a 80-as években, és hogy miért szerepel ez neki ilyen hangsúlyosan. Ő nagyon japánmániás, és ezért nagyon-nagyon oda is orientálja, főleg a technikai fejlődést és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ami nem meglepő, ha megfigyeljük a 80-as évek Japánját, akkor abban az évtizedben a legjobban fejlődő ország volt Japán. Ott történtek a legdurvább dolgok technológiai fejlődés szintjén, és a mai napig viszik ezt ugye, hogy a belső piacon olyan termékeket szerepeltetnek, amiket nem visznek ki a világpiacra. Talán most az elkövetkező 10 évben Kína fogja ugyanezt megcsinálni, tehát érdemes lesz majd rájuk figyelni. Önálló ez egy ilyen szubjektív választás igazából, a japán mánia. Tehát nem egy kényszerű választás, hanem én neki rá ez egy ilyen óriási hatása volt, és azért írja bele a könyvében.
2: És mondhatni azt, hogy ez az egész cyberpunk igazából egy ilyen Japanese style?
0: Nem.
1: Nem. Azt szerintem nem igaz. Az, hogy Gibson japán mániás volt, az egy dolog. De az, hogy Japanese style lenne, azt nem látom.
2: Hát ugye mindenütt ezek a műszerek beépítése, ugye az egyik, az egy sziget, ugye?
0: Japán, ez egy sziget.
2: Több
0: sziget.
2: Azon a mesterséges szigeten történik, tovább kicserélik az összes dolgot.
0: Ami egyébként valósul meg, tehát ugye Tokióban van már olyan rész, amit a szemétből töltik fel a tengert, és arra építkeznek. Tehát ez a valóságban is történik. De erre majd, hogy már mi valóságban, mi nem, majd később térünk vissza. Ami nagyon érdekes igazából, és ami közkeletű lett már, ugye az a rengeteg fogalom megalkotása, ami akkor történt. Maga a cyberspace fogalma Gibson, ugye a Matrix Gibson szintén. Ugye úgy kell, hát egy bölcsész emberről van szó, ezt ne felejtsük el, és írógépen írta az első két könyvet.
2: Köszönöm szépen.
0: Tehát, hogy így direkt így elment ilyen geek konferenciákra, hogy így lásson geekeket. Tehát, hogy így...
2: Ez a geeket azért fordítsuk le hallgatóknak.
0: Geek. Kommunikációs problémával küzdő, frusztrált számítógép őrült ember.
2: Addiktok.
0: Addiktok, igen.
2: Akik doktor Csánoshoz mennek.
0: Nem mennek ők senkihez.
1: Ez már...
0: Maximum VI-ba nyúlnak bele. És
2: tehát egy szubkultúra, mondjuk akkor
0: finoman. Na és tehát, hogy ezt így vágtad, én nem nagyon vágtam ezt a történetet, de hogy miért is kezdtem el ezt mondani, mert szavamba vágtál és megzavartál.
3: Meddig tekerünk vissza? Tehát, hogy a fogalmakról volt szó.
0: Ja, hogy a fogalomalkotás, persze. Tehát ő például, mint bölcsész, nem nagyon furcsán vette azt, hogy mennyire leleményes és szabados az informatikai iparra, különösen ez a geek kultúrának a nyelvhasználata. Tehát az igékből, vagy főnevekből igeképzés, vagy fordítva, tehát az ilyen szófajok közötti átmenetek, meg ilyesmi, az nála, az ugye egy normális nyelvésznek valamiért ez egy bonyolult dolog.
3: Gátlásokat kell
0: küzdeni hozzá. Pedig
1: az angolban volt ilyen, úgyhogy Tubogár például, ami régebbi.
2: Hát, mint nyelvész azért, hogy is mondjam, ezt ilyen csökeménynek szokták közé nevezni. Tehát a nyelv, hogy is mondjam, hát ugye egyre kisebb szókincs is egyre...
0: Nem kisebb, tehát azt mondod, hogy az interface, tehát konkrétan az egyik példa...
2: Köztes pofa lesz például, mint magyarul fordították annak idején.
1: Nem is fordították. Kulturálisan poénkodtak ki.
0: Meg nem erről van szó, hanem arról, hogy az interface az egy főnév eredetileg, és az interfacing, mint ige, az nem egy hivatalos, volt egy hivatalos szava az angol szókészletnek a 90-es évekig. A 80-as években még csak geekek használták, és egy rakás ilyen innováció jött be. A Gibson maga...
1: Egyszerűen föltaláltak olyan dolgokat, amelyekre nem volt szó.
0: Vagy
1: nem volt rá fogalom, hogy mi történik, és alkottak különböző analógiák alapján ide tartozó fogalmakat.
2: Kvázi ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen
1: nyelvvel szegényedett.
2: Ilyen jossz nyelv, tehát egy speciális osztálynak a nyelve lett.
1: Egy szakmának
0: a nyelve, mint hogy az orvosok egy halott nyelven beszélnek, hogy a beteg már szokja a túlvilágot.
2: Ti mondjátok.
1: Mindjárt minden szakmának megvan a saját
2: szerepje.
0: De hogy visszatérjek arra, amit eredetileg szerettem volna mondani, tehát hogy a Matrix, ugye, hogy a Matrix fogalom hogy keletkezett, ugye a Gibson tehát nem értette ez, és akkor úgy képzelte el a magát a cyberspace, mint olyan, mert látta, hogy jött a sok csávót, nyomogott, és hogy valamilyen azt levette, hogy valamilyen más térben mozognak, ugye abszolút, tehát hogy beszélsz hozzá, és nem reagál, meg szóval ilyesmi, ugye, ott ül a gép előtt, és így beszippantotta a monitor az arcát a figurának, és így nem nagyon vágta, hogy most ez hogy van, és így elképzelte, hogy hát ők valamilyen más térben vannak, de nem nagyon tudta ezt vizualizálni, és akkor ilyen gótáblaszerű, ilyen négyzetráncsot gondolt el, ahol ugye a rácspontokon vannak a fontos dolgok, gondolta úgy ő, már csak azért is, mert hogy az IP címeket ő koordinátaként kezdte el értelmezgetni, hogy ez egy szám 4-es, ugye az IP 4 cím, és akkor így gyakorlatilag ilyen 2D kétdimenziós ilyen rácsot képzelt, és ezt nevezte a Matrixnak, mert hogy ugye a Matrix, mert hogy az egy Matrix. Tehát a maga Matrix fogalom így keletkezett, ugye azóta már ez egy közkeletű fogalom lett, vagy hát ugye a Wachowski testvérek tették ezt nem végképp hozzá. Ugye akkor a maga ugye a cyberspace, a Cyberjockey, Cyberdeck, tehát ugye ezeket hozta még őbe. Ugye maga a cyberpunk az, ahogy mondott, Bruce Bethke-től jött, az nem őtől származik. És akkor ugye elkezdték ezt a gondolatkört így kiépíteni. Ugye a Gibson az első három könyvével a Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, ugye ez volt az első három alapkönyv, amit ő így megírt. Maga, ugye akkoriban a laptopok még nem voltak, hanem úgynevezett portable computerok voltak, ami a bőrön nagyságú, de van volt a foggantyú, tehát arra lehet vinni. Viszont ugye kiadott az Apple az Apple 2 C-t, ami viszont egy hordozható, hát a laptopok, mai laptopokhoz valamelyest hasonlító gép volt, és ez 80-as évek eleje szintén. És amikor ezt meglátta Gibson, hogy gyakorlatilag egy hordozható írógép méretű számítógépről van szó.
1: De a 2C-nek önálló monitora volt.
0: LCD kijelzőt lehetett három.
2: Ja. Tényleg.
0: Viszont.
1: Hova? A
0: billentyűzetre lehetett rátenni, és rá lehetett hajtani a billentyűzetre az LCD.
1: Nekem van 2C-m, úgyhogy most itt...
2: Hoppá!
1: Nincs monitorom.
2: Teszteljük a kort, hogy igaz vagy nem.
1: Nincsen monitorom, úgyhogy
0: hozzá. A képeket, amiket láttam, azokon viszont mutatták egy LCD-vel is. Uh-huh. És erről, tehát ez alapján gondolta, hogy hát akkor ez lehet, akkor lehet olyan méretű gépet sem, amit el tudsz vinni magaddal, akkor majd biztos ezek az arcok majd viszik magukkal a saját gépüket, mert hogy fontos nekik, és a maga a Cyberdeck, ugye, amit ma a laptopnak hívunk, az ötlet az így jött be.
3: Na most a vicces, egyébként, bocsánat, de a spanyolok is 2C-t árultak, mint saját laptopot, úgyhogy még egy házba betették a cuccot. És van itt a nem tudom, technológiai múzeum, nem tudom, hogy lelki Budapesten, pont egy haverom most volt tegnap előtt, és mondta, hogy szét is szedték, meg is nézték, és ott van benne a 2C szépen. Rendes Apple-ben van minden, és majd fel lehetett kapni.
1: Magyar azért abban a korban nem ez volt az egyetlen kis gép a PC-hez képest, az úgynevezett portable PC, az tényleg ilyen volt, ahogy mesélted, ugye bele volt építve a katósugárcső, a billentyűzetet ráhajtottad az elejére, és az
0: hát,
1: volt
0: mint a jó nagy hordozható tévé, úgy kell elképzelni.
1: Hát nem úgy kell elképzelni, annál sokkal nagyobb
2: tévé volt.
1: És inkább két ember számára volt portéből, mert azért úgy volt egy ilyen hosszú fül a tetején, amit fölhajtottál, és megemeltél egy ilyen 20 kiló fölötti doboz, nem volt egy annyira sunshine azt úgy hordozni, de két ember kényelmesen meg tudta fogni és tudta vinni, úgyhogy mint egy ilyen nagyobb, kemény, merevebb bőröndöt kell elképzelni.
2: Jelentkezik a pult. Szerintem kérdezzük meg egy-két hallgatók is, hogy tényleg ők láttak egy ilyen gépet.
1: Nekem volt.
2: Ja.
0: Én is láttam.
2: Helyzetélőjönbe vagy.
0: És is rendesen.
3: Komoly helyzetélőjönbe. Mindened van gyakorlatilag most, amely
1: összefelelőt. Ez túlzás. Nem.
3: Hát a monitor kivéve egyébként.
0: A kettő célját.
1: És ugyanakkor meg viszont a többi gép, tehát a C64, VIC20, a többi Apple gép, azok ilyen hasonló kicsike méretűek voltak. Csak a PC-k voltak ilyen...
0: Hát jó, de nem
3: volt... Az első Apple is mennyire rendben volt, milyen kis kompakt cucc volt, van is a San Francisco-i...
1: Lényegében a portéból az asztali, nagy asztali klasszikus PC-től abban különbözött, hogy füle volt.
0: Igen.
1: Ezt mondom. Ugyanaz a dimenzió.
0: Jó, csak de hát a 2C, ugye az LCD-vel rajta, az meg amit a teljes gépet tudtad viszonylag kényelkezni, ez a hordozható írógép méretben cipelgetni. És igen. Akkor ez így volt.
1: Még, és ilyen magas volt, ez körülbelül mennyi olyan 8-10 centi.
0: Mondhatjuk a hallgatóknak, hogy
1: maximum mondom, hogy 8-10 centi vastag lehetett a gép. A billentyűzet az úgy kell elképzelni, mint a klasszikus billentyűzeteken csak a betűsor, tehát nincsenek ott a numerikus padoldal, nincsenek kurzor, szélessége nagyjából akkora, és hát a mélysége az olyan 30-35 centi lehet.
0: Ja, és ez az ocsmány fehérből volt csinálva.
1: Igen.
3: Csak még nem ebből egyébként, ha volt olyan szilárdabb verzió, vastagabb is volt, szerintem a bakányra jobban emlékeztem, nem.
1: És olyan picikek is zöld monitor, mármint a képernyője volt zöld, tehát az a klasszikus katócsugárcsöves monitor volt olyan nagyjából, olyan 10 szor átmérő képátló környéken lehetett. Úgyhogy ez egy nagyon szuper szerkezet volt.
2: Visszatérve itt a Gibsonra, hogy megkérdeztetem azt, hogy kvázi Gibsonval tisztelettünk egy olyan embert, mint egy modern kori Verne Gyula, aki ugye írt mindenféle ilyen szuper high-tech ezért cuccokról, csak ugye nem tapasztalta meg ezeket? Hát vagy mit szól ő hozzá?
0: Hát ő megtapasztalta, és szerintem idővel el fogunk jutni azért is, hogy hogyan, meg merre. Inkább még vesézzük egy kicsit azt, hogy még az elején, tehát hogy milyen ötletek, meg ideológiák jöttek be még itt a korai szakaszban is. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az ember a tudatát és a fizikai valóját, vagy biológiai valóját el tudja egymástól távolítani. Aztán olyan ideológiák merültek fel, mint az érzékszerveket megkerülő stimuláció, vagy ugye hát Gibson ezt direct sensory linknek hívta, amit közvetlen szenzoriális vagy érzékelésenink, amikor is ugye nem a, mert hogy most hogy csapjuk be magunkat?
3: Nem
0: motorikus nyomod. Tehát meg a szemedet, meg a hallás, ami nem úgy csapod be, hogy hát tényleg hallasz valamit a füleden keresztül, csak az mondjuk egy fölvett hang, vagy egy mesterségesen generált képet látsz, és akkor így csapod be azt a látó részét az agyadnak, hanem konkrétan az érzékszervek kikerülése nélkül. Ugye az volt az ideológia, hogy lehetne csinálni egy ilyet, hogy hát közvetlenül ráhatni az embernek a tudatára. És egy ilyen fajta...
1: Ezt csinálta pont a gép, az Anosendai.
0: Igen, pontosan.
1: És lényegében az egész Matrix egy hallucináció volt, és az egész ilyen számítástechnikai
3: manőrzés.
1: Tehát ilyen tripként jelent volt a felhasználó.
0: Tehát egy ilyen hosszan értelemben hallucináció ment át a csávó.
2: Halló.
4: Sziasztok. Én még egy ebbi dologhoz szeretnék hozzászólni, meg a mai előző magaslesben is, a napközbeni magaslesben is volt ez a téma, hogy ti nem voltatok?
0: Nem.
4: Volt vendégetek? Na jó, mindegy. Volt már egy műsor, ott is említették ugyanezt, hogy ők úgy fogalmaztak, hogy az industriális társadalom így lett a klasszikus sci-fi, hogyan ment át ebbe az inkább befelé fordulós dologba, és akkor ti is, meg ők is ilyen társadalmi változásokkal magyaráztátok ezt a dolgot, de egyikötök sem említette hát nem tudom, mit lehet erre mondani, a pszichedelikus forradalmat, vagy valami ilyesmit. Tehát ugye a 60-as években a különböző pszichedelikus kábítószereknek a robbanásszerű elterjedését, és annak az írógenerációra való hatását.
0: Hát az igazság, hogy szerintem rossz helyen kapizsgálsz ilyen szempontból, mert hogy a Philip K. Dick ugye már talán az egy legpszichedelikusabb sci-fi író, akit ismerek, és ő korábban írt ennél.
4: Igen, de őt nem is annyira lehetne belesorolni ebbe a klasszikus science fiction áramlatba, amilyen mondjuk az Asimov, vagy a Lem, vagy...
0: Korai Dicket, no, tehát 74 előtti Dick, mielőtt ugye megtért, először megzakkant, aztán megtért a szentem, az előtti Dick az nagyon is klasszikus science fiction.
4: Igen, azokkal a témákkal, mint például az 50-es években íródott kizökkent idő, az nekem sehogy se illeszkedik az akkori, mit tudom én, űrkutatással, meg ilyesmivel foglalkozó sci-fikánomba. Tehát az egy olyan science fiction, például az azt mondom, az egyik legkorábbi könyve, ami abszolút a Földön játszódik, és abszolút az alternatív valóságokról szól.
0: Na jó, de hogyha megnézed, ugye a Palmer Eldritch három stigmatája, az is ugye űrutazást foglal magában.
4: Igen, de azok csak ilyen kulisszák szerintem az egész történethez. Szóval most oly mindegy, hogy azok a drogok egy másik naprendszerből származnak, és mondja azt most marsi telepesek tolják, vagy pedig azt az egész történetet úgy, ahogy van, azt a Földön is és el lehetne.
0: Jó, de most nem értem, hogy mi a kérdése, tehát hiányodott.
4: Ja, nem kérdés, csak hogy szerintem, és állítás, hogy szerintem igenis nagyon nagy hatással volt erre a váltásra az, hogy egy olyan írógeneráció jött, akik ezeken a drogokon nőttek fel.
0: Jó. Oké, köszönjük a...
4: Hello.
5: Hello.
0: Köszönjük a kommentet.
5: Egyébként nem jogtalan.
0: Nem jogtalan, nyilván. Főleg, hogyha pont azt mondjuk, hogy az egész cyberspace élmény, ez egy trip, gyakorlatilag egy hallucináció, amin ugye átmegy a csávó. Amellett ugye korlátozott az élmény maga, úgy értem, hogy az egész cyberspace-t ugye nem érheted el, csak hogyha meghekkeled a rendszert, mert ugye hogy a megfelelő emberek ezt elzárják előled, és csak a biztonságos részt adják meg. Illetve hát ugye olyanok is vannak, hogy maga a film, ugye hát az is már ilyen full hallucinációba megy át, nem csak vizuális és hangélmény, külső vizuális és hangélmény, és ezért ugye a film felvevés az úgy néz ki, hogy valakinek a tudatállapotát rögzíted végig, értelemszerűen filterekkel, hogy a fejfájását kivegye meg ez a fajta dolgokkal.
1: De ez olyan szívesen a filmet rögzítették.
0: Tehát, hogy így ilyen szintig megy el a, úgymond a film rögzítés, hogy itt egy ilyen teljesen szubjektív élmény irányába. Sőt, ugye a kommunikáció szempontból is lehetőség van tehát nem beszéddel kommunikálni, hanem közvetlen, vagyis mondjam, média nélküli kommunikációra, vagy hogy fogom.
2: Ezt hívták, ugye más kultúrában telepatikus kapcsolatnak, ugye?
5: Igen. De ugye itt végig arról van szó, hogy az összes motorikus eszközt, ami körbeveszi az agyadat, azt hogyan lehet kikapcsolni.
0: Igen, tehát a tudattest elszeparálása.
5: De hogy ez nem megy, ugye? Erre elvileg sem megy, mutatnak rá a neurobiológusok mostanában.
0: Hát, vagy hogy érdekesen megy, vagy szóval.
5: Igen.
1: Pedig milyen jó jönne ez az embernek, aki számítástechnikával foglalkozik, mert olyan hihetetlen mennyiségű
5: adalmat kell. Tempóval lehetne programozni.
1: Nem, meg elolvasni, meg tudást elsajátítani, amikor kijön valami, ami témába vág, és ott vár téged mindjárt több ezer, vagy több tízezer oldalnyi dokumentum.
5: Most meg mindenre vonatkozik.
1: És másfél év múlva el is évül az egész ezzel a lendülettel, ahogy jött. És ezt úgy becsatlakoznál, és így beszél. Hívnád magadba, ez még a praktikus.
2: Egyébként, hogyha nagyon lesarkítjuk azért, hogy nehezen tudnák elképzelni Max barátunkat, mint egy memóriakártya, amit a Tilos Rádió műsorában becsatlakoztatunk a pultba, és akkor kommunikálunk vele.
1: Nagyon véges is a kapacitás.
2: Néha fél évente update-eljük memóriával egyéb dologról, hogy felüldjön, meg rácsatlakoztatjuk a világhálóra.
1: Bocsánat, ne is felejtsük el. A memóriák kapacitása növekszik, én meg úgy érzem, hogy én folyamatosan csökken.
5: Jó, azért kell venni mindig egy nagyobb és nagyobb kártyát.
0: Igen, hogy érezd, hogy kevés a tiéd az egészhez képest. De milyen cikk lenne, hogy elhoztad a Max-et otthon.
1: De jó.
2: De hát erre nem lehet szükség, mert a cyberspace-ről online bekapcsoljuk, és akkor bárhol elérjük.
5: Azonnal letöltjük. Na, de az internetről nem beszéltünk furcsa módon, pedig mintha azért lenne szerepe szintén, ugye?
0: Igen.
5: Tehát az áramlatok mögött ott van azért az a hálózatos díj is.
0: A hálózatos díj nagyon erősen ott van, ugye hát maga az egész cyberspace szól arról, hogy ugye minden hálózatban van, hogy össze van kapcsolva, nem kell fizikailag oda menni sehova ahhoz, hogy az ember azokkal tudjon kommunikálni, akik a túloldalon vannak. De ez egy
5: ennek ellenére iszonyú vicces, hogy egyfolytában a földrajzi a cyberspace-t, tehát a képzónál, ugye mindig van egy ilyen geográfiája, igen. Mindig meg van mondva, igen. Hogy ott látható az a három fénylő, vörösben fénylő piramis, az a izé, ott nem tudom miért. Tehát, hogy mindig van egy ilyen sajátságos kis több ilyen földrajzihoz kapcsolható térkép az ő fejében, illetve annak a fejében a képen.
1: Ez lehet, hogy amiatt van, amit Dárká is mondott, hogy koordinátának vette le ott a.
5: Hát de ez az egyszerű kis tévedés, ez olyan csodálatosan kinőtte magát és elborjánzott az összes, ugye nyilván a műfajt valamilyen módon vizualizálni próbáló mozi filmben is minden alkalommal a cyberspace az egy ilyen hihetetlen furcsa, általában egy ilyen újabb és újabb 3D szoftverek tózódása, de általában egy ilyen épület csoport, vagy valamilyen fajta ilyen architektúra jelenik meg, amiben aztán az ember mindig csak halad valahol, hogy a Szabolcsra kedvenc ilyen példa az a Johnny Mnemonicban, amikor megy, keresi a faxot, 10 percen keresztül. és megy ilyen dolgokon át, a titkosítási kódokat pörgeti át, mint ezeket ezt a játékot, amit kivágsz néhány formációt, és mindenféle más formát össze lehet belőle rakni ilyen nőségi domokból.
0: Igen, nem tudom.
5: Aha, tehát ugye a...
1: Tangram?
5: Tangram, igen. Ilyen tangram három szöveget forgat a csávó, és utána vagy beengedi, vagy nem, akkor villámot szól. De most akkor az exis denied. Igen, na és az egész egy ilyen tévedés, ugye, ami elképesztő szintekre
1: bújt. Képzeld el, ugyanezt beülnek, és akkor nézel a moziba másfél órán keresztül mondjuk egy ilyen kis hallucinogén, ilyen kis örvénylő, kicsit ilyen Mandelbrotos képernyővédőt. Költséghatékony lenne nagyon, de nem hiszem, hogy úgy nagy, de nem hiszem, hogy egy ilyen igazi blockbuster lenne.
0: A Derek Jarmannak a Blue című filmje, az konkrétan semmi más, csak egy kék című, kék háttér hanggal.
5: És az Inspengálás szóval, ugye, aki tudom hozzá ezt. Aki szabadalmaztatta a képet, igen.
2: Van egy másik megoldás a Star Trekből, ez a holoszoba. Amíg ugye bárhol el tudnak menni, mégis ugye egy x négyzetméteres, ez egy kedves kis hely.
5: Ami szintén ugyanúgy ez egyébként ezt a geográfiai konzekvenciát hozza magával.
2: Csak mondjuk ott egy kockába.
0: Viszont a holoszobában ugye nem hallucinációt él át, ugye, hanem ott a tehát az a nagy különbség, hogy a testén kívül marad az érzékelés.
2: Én mindig azon gondolkozom, mi van, ha neki pattanok például a falnak, akkor mi történik? Lehet, ugye ez egy gyanúper.
5: Azért, hogy ezen gondolkodsz mindig. Az is erős.
0: Igen. Megállva. Nem, hogy neki patoljak.
5: Nem, de tényleg, tehát, hogy ezen nem gondolkodtatok, mert nekem volt egy ilyen furcsa időszak az életemben, amikor valamilyen az izmihez hasonló megismeréstől hajtatva megnéztem az összes hát valamilyen életemben cyberpunknak nevezhető, vagy vele reációba hozhat filmben azokat az interfészeket, meg ezeket a virtuális valóság vizualizációkat, hogy azok mennyire működnek, nem, mi van kitalálva belőle, mi nincs kitalálva belőle, és hihetetlenül, de még mondjuk a, szerintem a legutolsó ilyen klasszikus értelemben vett ilyen immersive, de display, de az ugye a Minority Report-ban volt.
0: Igen, hihetetlen rossz.
5: Tökéletesen működésképtelen és elég fantáziátlan megoldás.
2: Viszont megcsinálták már sajnos az amerikai cserekben.
5: Hát csak az újakat.
2: Hát a kesztyűst.
0: De arról nem is beszélve, hogy abban a filmben, tehát ugye hihetetlen nagy IT infrastruktúra ott van, és konkrétan a fizikai adathordozót teszi át az egyik asztalra, a másik asztalra.
5: És azt kell bedugni. És be is kell dugni.
0: Igen, és be is kell dugni.
5: Tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot? Vagy lesz korai kérdés? És azért, mert hogy mivel engem mondjuk ugye ez meglehetősen érdekel, hogy ezen tényleg a Pirx pilóta kalandjaihoz hasonló módon fogunk szórakozni, mivel valami 10 cent év múlva, mint ahogy talán már most is, de tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot akkor?
0: Viszont... Hát a probléma szerintem pontosan az emberi interfész szám.
2: Hallgató.
1: Jó mondás.
0: Halló.
4: Viszont ott volt a Szerelmes Tomasz című film, arra nem tudom, hogy emlékeztek-e, pár évvel
5: ezelőtt. Nem, mondj valami.
4: Abban szerintem meg pont az volt a nagyszerű, hogy teljesen olyan formában mutatta be ezt a úgynevezett virtuális valóságot, vagy hát inkább ezt a hálózatot, ami összeköti egymással az embereket, ahogy az a valóságban is működik, tehát ahogy ezt a mostani mindennapjainkban megéljük, hogy a számunkra a virtuális valóság az a, nem tudom, az IRC kliensnek az ablaka, vagy a levelező kliensnek az ablaka, vagy éppen a browseremnek az ablaka, tehát jelenleg ennyi a virtuális valóság. Az a film az egy olyan fickóról szól, akinek olyan fóbiás betegsége van, hogy nem bír kilépni a lakásából, és nem bír más emberekkel érintkezni konkrétan személyesen, és azért egy ilyen zsilippel elválasztott lakásban lakik, ahova neki, mint tudom én, két hetente hordja valami cég a kaját, meg minden dolgot, amire szüksége van, és csak és kizárólag a számítógépén keresztül érintkezik mindenkivel. És akkor hát azért Szerelmes Tomasz a cím, mert keres magának partnert az interneten keresztül, de hát olyan partnere van szüksége, aki viszont hajlandó azt elnézni, hogy nem találkoznak személyesen.
5: Ez a valóságot.
4: És szerintem az a jó a filmben, hogy nagyon, nagyon következetesen végigviszi ezt az ötletet, és egy csomó apróságot belerak. Tehát így végig van gondolva, és nagyon jó ötleteket tesz bele. És ilyen tök ironikusan ez a cybersex is bele van téve, hogy akkor vesznek ilyen, ő vesz ilyen kitet magát, amit így magára szerelhet, és akkor a kiszemelt is vesz, és akkor megpróbálnak úgy szexelni, és ebből mi sül ki, meg stb. Stb. Na jó, mindegy, hát akkor ezt így ajánlom neki.
1: Na, megnézzük. Hello, a site-nak a neve.
4: Hello.
1: Hello. Hello. Csináltak egy ilyen teljesen fake kamu szájtot.
0: A networkölt, virtuál
1: szex. Igen, gyönyörű rajzokkal és teljesen kamu adatlapokkal. Na, kis karikatúra, amit ma reggel láttam. Az egyik kutya gépelt, számítógépen ott volt a másik, és körösött, hogy bőrözött, hogy te figyelj, az interneten úgyse látják, hogy egy kutya vagy.
2: Ez nagyon klasszikus volt, viszont a hallgatók.
1: Igen, de nekem új.
2: A Tilos Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
0: A Magas Lesz külön kiadását.
2: Hát vagyom Skifi nap, ugye?
5: Igen. És Skifi nap, a telefonszámod azt szerintem simán elmondjuk, 215-37-73. SMS számot nem mondunk, mert nincs.
0: Nincs, és hogy lehet... most zenét hallgatunk, és utána elképzeljük, hogy hogy is képzeljük.
2: Aha. És hogy van ötletetek, hogy milyen lehet a cyber világ,
5: akkor lehet a kedvesebb országoknak.

0: Tilos Rádió 90,3.
1: Magas lesz.
2: A Dárkány szájában milyen jól hangzik. Magas lesz, igen. Meg a 2003.
1: Magas lesz, speedlight, speedless.
2: Speedlessen vagyunk. És azért, hogy ezt a hát alternatív cyberspace vizualizációt el is tudjuk képzelni, besötétítettünk a stúdióba.
1: Igen, becsukjuk szemünket, és ezt kántálni fogunk, hogy...
2: Ezt javasoljuk, hogy a hallgatók is tegyenek így, ugye...
1: Semmi hangunk.
2: A fülüket ne fogják be egyedül.
3: A számítógépünk is egy valami.
2: Igen. De az mondjuk...
3: Elkezdett önálló életet.
1: Úristen, oda mutatott.
2: Na, az milyen, hogy megjelent egy kurzor. a teljes sötét...
1: És mondja, hogy nop. Follow the white rabbit.
2: Oké, tehát most már beengedünk mindenkit, az volt a felállat is. Szóval, hogy elképzeljük ezt a dolgot, vagy ne fussunk ennek neki, mert
1: szóval az a probléma, hogy egy olyan térben kell itt, olyan térről van szó, ami nem az embernek a megszokott háromdimenziós tere, a fizikai tere. Viszont az ember ugye erre van ráhuzalazva, a háromdimenziós fizikai téren, és ezért küzdenek ezek a filmek is, amiket mondasz, ennek a könnyű vizualizáció, így is mondják, ugye vizualizációjával, mert hogy azt próbálják meg elérni, hogy az egyszerű emberke, aki nézi a filmet, és aki nem olvasta ezt a szakirodalmat, és nem igazán vágja, hogy egyáltalán miről is van szó, az is megértse, hogy ott valami fajta más térben való mozgás történik. De a helyzet az, hogy ez egy tényleg másmilyen tér, tehát amennyire ugye egyéb science fiction könyvekben, amikor az idegenekkel próbálnak találkozni, és akkor mindenfajta vad élőlények jönnek elő, ugye emlékezzünk a Solarisra akár. Ugye ott itt is arról van szó, hogy egy totál más tér, amit abszolút nem jellemző rá az a fajta távolságtartás, az a fajta sebesség vagy mozgási dinamika, ami az általunk megszokott fizikai térre jellemző. Ezért így nehéz vizualizálni, vagy nehéz.
2: De még nem is beszélünk lényekről, amik előjönnek, érted? Tehát, hogy oké, hogy szifi nap van. Ez teljesen oké, mindenki jelentkezik közben hevesen, de oké.
3: Hadd kérdezzek vissza neked például, hogy te is nap mint nap ebbe élsz, használod, mint munkaeszközt, kommunikációs eszközt, bármi. Uh-huh. Neked például van erről bármiféle kényszerképzeted, hogy ez milyen? Mert bennem semmi nincsen. Mert én pontosan tudom, hogy számítógépek vannak, össze vannak kötve, optikai kábel, műhold, bármilyenek. Tehát, ha én ezt el akarom képzelni, akkor egy ilyen klausztrofóbiás metrószerelvényt képzelnék el maximum, amiből így beszorulva kúszok.
2: Maravítás, hogy szinte mindig megállva a távolságra.
3: Tehát nincsen távolságérzete. Minden ott van a képernyőn, minden helyben van. A gép meg valahol van, és nem is igazából érdekel, hogy hol van.
1: Nekem határozottan van távolságérzetem, például csak a távolság az idő.
2: Tehát
1: a tér az idő.
3: De az nekem annyi, hogy nem messze van, hanem attól, hogy már a fenegye már megint 100 000-re használják, be van dugulva, vegyenek nagyobb sávszélességet, vegyek én nagyobb sávszélességet. Tehát ez nekem nem távolságérzetként jelenik meg, hanem rossz technikai körülményként
1: jelenik meg. Nekem viszont igen. Nekem viszont igen. Nekem szóval az van messze, ami hosszú ideig tart odaérni. Ahogy egyébként a tömegközlekedésben, a hagyományos közlekedésben is az van messze, amit hosszú ideig tart odaérni.
2: Mert ez megint csak a teljesen normál fizikai analógiából érkező tapasztalat.
1: Nem? Egyébként nem, mert ilyen értelemben ugyanolyan messze van Helsinki, mint Szeged. Meg 2 óra az út mind a 2 irányba.
2: Attól az még, hogy repülővel, igen, meg vonattal.
1: De hát ezt mondom. Tehát hogy milyen messze van az, hogy mennyire itt tart odaérni.
3: Ebben az értelemben pedig a tér egész más, mert ugye a fizikai kapcsolatot, tehát a fizikai összekötetés.
2: Mondunk minden URL-t, hogy Európa térképet
3: van mondjuk egy előfizetésed, az csatlakozik valahova, és könnyen előfordulhat, hogy mondjuk elindul valahova a vonal, és akkor elmegy föl Norvégia, Svédország, onnan visszafordul, és megérkezik mondjuk a szomszédos országba, vagy onnan jutsz át Olaszországba. Tehát a klasszikus, amerre te elindulnál a való életbe, úgyhogy repülőre ülsz, autóba, hajóra, bármire, ezt el kell felejteni. Tehát itt teljesen mások az irányok. És hogyha használjuk ezt a közel-távol analógiát, amit Darka is mondott, akkor nem szükségszerűen az van neked a hálózaton közel, ami térben közel.
1: Igen, hát ezt is mondom, tehát ezt mondom,
2: hogy, ez nem felvezet,
1: hogy olyan messze van, amennyi ideig tart oda jutni.
3: Tehát igazából nem lehet elképzelni, eljobb biztos el lehet, egy nagyon sajátságos vetületű térkép lenne, hogyha...
1: Igen, de azért mondom, hogy a probléma az itt van.
3: És amire desul mindenki számára más lenne, mert hogyha más ponton vagy becsatlakozva, más szolgáltatónál vagy becsatlakoztatva, akkor egy egész más láthatsz. Mindenki számára szubjektív lett, ha ezt így megpróbáljuk elképzelni.
1: Igen, de amit mondani akarok, az az, hogy a vizualizációk, amiket eddig láttunk, ugye ezek egy kényszeresség igazából ezt a fajta virtuális cyberspace-t, ugye egy analógiát próbálnak megfelépíteni az általunk ismert térre, amiben ugye mi fizikai testünkkel mozgunk. De ennek az analógiának tehát nagyon nagy korlátai vannak egy ilyen analógia építésre. Mm. Tehát igazából a vicces kérdés az az tud lenni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg valamennyire bele lehet mászni valóban egy ilyen térben, hogy akkor ott, ugye, hogy te is mondtad, hogy hát ahogy így nézik most már a kognitív tudósok, meg a neurobiológusok, hogy is működik ez a mennyire van összedrótozva az embernek az agya a testével. Tehát nyilván ott akkor megszűnnek bizonyos végtagjaid, és mások keletkeznek, és ott teljesen más környezetben kell produkáljál és mozogjál és szerepeljél, és az a kérdés, hogy azért milyen élmény lehet. Mert nyilván totál más élmény lehet, mint a mostani.
2: Hát ezt kell elsajátítani. Igen, ezt kell elsajátítani.
3: Közben lett számítógépünk, úgyhogy az SMS számunk 0620999903 és az irc.lt.hu a Tilos Rádió IRC csatornán is megtalálhatók vagyunk.
0: Csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy nagyon egyszerű igazából ezek a megfeleltetések. Gondoljunk, az emberek szoktak álmodni egy ilyen álomvilágra. Miért van az, hogy a legtöbb ilyen skifibe például az idegenek azok mind úgy néznek ki, mint egy rendes kétlábú ember, csak ugye kicsit furcsa fejű van, tehát
2: tudja, hogy ezt hol kell beszélni.
0: Köszönöm.
4: Hello. Szerintem ez, amit az Ákos mondott, vagy mondtál, ez az éles különválasztás, hogy van egy ilyen határ, amikor keletkeznek új végtagjaink, úgymond, vagy új érzékszerveink. Ez nem ennyire éles distinkció, hanem ilyen értelemben a bicikli is egy ilyen kiterjesztésünk. És a között is van egy, tehát ott is az idegrendszerünk és a bicikli között végül is van egy ilyen közvetlen összeköttetés. Tehát felfoghatjuk úgy is, hogy én azt a kereket mozgatom, vagy a pedált mozgatom az agyammal. Más kérdés, hogy konkrétan az erő átvitel az úgy valósul meg, hogy közben ott van a lábam is, és annak hozzá kell érni a pedálhoz, de hát a lábamat is csak úgy tudom mozgatni, hogy ott van az izom, stb.
1: Igen, de viszont a minőségi különbség akkor történik meg, hogyha már nem az érzésszerveiden keresztül, vagy a végtagjaidon keresztül kontrollált mondjuk így a szerzett végtagodat, hanem
2: tudati úton közvetlenül.
4: Én pont azt akarom mondani, hogy én ezt nem annyira érzem különbségnek, hanem én ezt részletkérdésnek gondolom.
1: Szerintem hogy most, pedig nagyon nem részletkérdés.
4: Kihagyunk, de amit te mondasz, az, hogy kihagyjuk a szemet mondjuk, mint érzékszervet, és közvetlenül mondjuk a látóközpontba kötjük be az elektródát. De végülis mi a szem? Érted, a szem az csak egy ugyanannyira mechanikus gépezet, mint az a Sony műszem, amit rá fogok kötni.
1: Nagyon nem így van, és gondolj bele még súlyosabb visszajelzésekre. Például amikor ülsz egy autóban, az, hogy az autó megcsúszott-e vagy nem, azt nagyon oda kell figyelj ahhoz, hogy ezt érezd. Viszont hogyha a terészed lenne az autó, illetve te megcsúsztál-e vagy nem, vagy te saját egyensúlyod az áll-e vagy nem, az sokkal könnyebben érzed. Miért? Azért, mert mert közvetlen kapcsolatban vagy az érzékszervel, ugye konkrétan a füledben levő kis járatokkal, amik ezt neked jelzik.
3: Ne úgy képzeld el a mesterséges szemet, hogy a látóközpontban van bekötve, hanem be van kötve máshova, és mondjuk egész más területei stimulálja az agynak, és más képzeteket kelt.
1: Tehát itt igazából arra kell
4: gondolni. Ez világos nekem, csak én nem gondolom azt, hogy ez egy annyira nagy minőségi ugrás lenne, hogy most kihagyjuk az amúgy mechanikus érzékszerveinket, vagy amúgy mechanikus végtagjainkat, és közvetlenül a kortexre kötjük rá ezeket.
1: Gondold el Gregor Samsát, amikor szegénykem átváltozott kétszer négylábú bogárá, annak idején még a 20. század elején történt ő vele ez, és onnantól elkezdett a plafonon mászkálni, mert ez mennyire kényelmesnek tűnt számára. Tehát ha belegondolod magad egy kétszer négylábú bogárnak a testébe, akkor rá fogsz jönni, hogy teljesen más, hogyan kell az egész külvilághoz hozzáálljál, már csak a saját testeden keresztül.
4: Na jó, de erre mondok neked egy másik példát viszont, vagy ellenpéldát, hogy gondolj vissza arra, amikor még nem tudtál biciklizni, mondjuk azt annál nehezebben tudod megtenni, minél korábban tanultál meg, de hogy akkor mennyire elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ott megy az az ember ezen a teljesen instabil kétkerekű dolgon.
1: Kicsit sem tűnt elképzelhetetlennek számomra, nem bizony.
4: Akkor te biztos olyan korán tanultál meg biciklizni, nekem van egy barátom, aki pár éve tanult meg így a 20-as évei derekán, és számára ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog, és szerintem neki az, hogy ő megtanult biciklizni, tehát hogy megtanulta irányítani az agyával ezt az ő kiterjesztését, hogy ezzel a McLuhan-i fogalommal éljek, az kb. Akkora flash lehetett, mint amikor valakinek bekötik az agyába közvetlen az elektródát. Én valahogy így képzelem.
1: Jó, én szerintem van itt egy minőségi ugrás azért, tehát értem, hogy szerinted nincsen. Ezt így véleménykülönbségnek.
2: Igen, megosztottam a stúdióban ülőket, egyébként én is veled értek egyet inkább.
4: Meg nekem az is beugrott, hogy én iszonyan rá vagyok kattam egy ilyen lövöldözős játék, vagy ilyen online.
0: Melyik?
4: Kodra állandankodozok, a Call of Duty, és hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 2-3 óránál többet játszok vele egy nap, mondjuk, akkor így ezzel álmodom. És álmomban pedig nem azt látom, hogy egy monitor előtt ülök, és hogy
0: benne vagyok,
4: hanem benne vagyok konkrétan abban a térben.
2: Hát ugye a Krajcsik Attila pont erről beszélt, amikor itt ült a lelke helyén még, hogy ő nehezen fogom tudni visszaadni most egy hirtelen meg az időtávlatából, de azt mondta, hogy az agy működésének egy nagyon váratlanul meghatározó része viselkedik teljesen azonosan a játékok művelése közben rutinos játékosoknál, mint hogyha a valóságban történne vele mindez. És nagyon-nagyon kevés olyan működésbeli különbséget sikerült kimutatni, ami azt mondatja a mérővel, hogy ha itt valami más történik, az illető az éppen nem rohangászik egy ilyen félhomályos folyosón.
4: Na és ezért mondom azt, hogy szerintem az interfész viszont ebből a szempontból akkor egy kicsit nem másodrangú, de hogy ez nem minőségi különbséget eredményez az interfészt, hanem mennyiségét olyan értelem, vagy az élménynek a teljessége az.
2: Hát fia, akkor én még adom a lovat rád egy kicsit, szerintem, amit a Dárkány mondott, itt az autó megcsúszik, én megcsúszok, ez egy ilyen sebszélesség problémának tűnik.
4: Na igen, egyébként igen.
2: De ő riadja a fejét egyébként, hogy nem, igen. De akkor most közvetítek úgy, hogy ne legyen, tehát hátrányos helyzetbe kerüljél.
4: Hát pedig a sávszélesség probléma szerintem annyiban, illetve ahogy mondod, ez annyiban jól kifejezi azt, hogy talán egy kicsit korlátozottak a lehetőségei az érzékszerveinknek, mert nem olyan a felbontás.
2: Nyilván, mert az ellenreakcióidra is eléggé korlátozottak a lehetőségek egy kormánytekerés.
1: Tehát olyan szinten van itt probléma például, hogy olasz kutatók például csinálnak műkezet, cyberhand.org, meg lehet nézni, intelligens kézprotézis, amit tudsz vezérelni, tehát nem olyan, amit tudsz vezérelni az ideg, tehát ideg szálaidra kötik rá, ugye ott a túloldalát a dolognak, és akkor úgy fogsz, tudsz vele fogni, hogy megtanulsz vele fogni. Tehát kvázi egy új végtagot fogsz kapni, nyilván olyanoknak jó az, akiknek valamiért elveszett a kezük. És annyira fontos az, hogy mi hol van, hogy melyik része a vezérlésnek az hol van, hogy például azt a reflexet, hogy amikor elkezd csúszni valamilyen kezedben, akkor utána kell fogjál, ezt muszáj nekik a kézbe, a mesterséges kézbe belerakni, mert nem elég finom az átmenet.
2: Hát, attól meg szofisztikált hozzá.
4: Erre meg megint azt tudom mondani, hogy nemrég tört el egy barátomnak a keze, és miután levették a gipszet, ő kb. Ilyen jellegű problémákkal szembesül most, tehát így egy csomó minden finom mozgást újra kell tanulnia. Tehát, hogy szerintem itt nem a műkézről van szó, hát most gondolom végig, hogy amikor a lábadat megszúrom egy tűvel, akkor az ingerület az ugyanúgy egy meghatározott, nem kevés idő alatt jut el az idegrendszeredbe, és ott még kerül feldolgozásra, mert nyilván ez a feldolgozása sokkal gyorsabb, de hogy a lábad is ebből a szempontból csak egy ugyanolyan periféria, mint az a műkéz.
1: Azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy el is... Hogy,
2: igen, de még nem értem, hogy miért mondod, hogy nem.
4: Na jó, én akkor kiszállok.
2: Oké, ma képviselek itt egy kicsit még.
1: Én még egy hasonlatot mondanék még igazából, ami miért szerintem itt nem sávszélesség, hanem mondjuk egy kifejező képességbeli probléma van. Egyszerűen a gondolataid és az emberi nyelv által kifejezhető gondolataid közötti valódi részhalmazi viszonyra szeretnél felhívni a figyelmet. Tehát, hogy
0: ezt lehetne egyszerűbben, hogy hallgatok és megértsék?
1: Ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam.
2: A transformáció, ami a fejedből
3: az a probléma, amivel a gíkek küzdenek egyfolytában, nem tudják kifejezni magukat.
1: Igen, meg amivel a...
3: Mások kevésbé küzdenek vele.
1: Azért a versírók is szoktak vele küzdeni időnként.
2: Magán állok sportszerűtlen korlátok vannak még extra, de nehezebb a dolog.
1: Tehát, hogy amikor eszed, van egy gondolat a fejedben, aminek az alapformája nem szavas, vagy nem emberi nyelvű, ugye, hanem az egy gondolat, mint olyan, mire ebből emberi nyelvi forma lesz ahhoz, hogy kommunikálni tud.
0: Várjál, itt van egy logikai, hogy is mondjam, bukfenc, ember vagy, tehát nem emberi nyelvű, tehát ez...
2: Nem emberi nyelvű, nem nyelvalapú.
1: Nem nyelvalapú.
0: Jó, oké, na akkor így más.
2: Nem
1: nyelvalapú. Nem, a nem emberi nyelv az nem azt jelenti, hogy más nyelv.
0: Jó,
1: hanem, hogy nem.
0: Oké.
1: Nem nyelvalapú, hanem egy gondolat. És mire ebből nyelvi forma lesz, ami alkalmas arra, hogy általad kommunikáld, az mindenképpen egy hogy is mondjam, adatvesztéses leképezés.
2: Adatvesztéses temelítés. Adatvesztéses temelítés, igen.
3: Hogy is?
0: Várjátok, akkor ezzel azt mondod ki, hogy amikor az ember saját magával kommunikál, akkor nem használ nyelvalapú valamiféle megfeleltetéseket?
1: Nem ezt mondom ki. Azt mondom
0: de ebből
1: ki,
0: ez derül ki?
1: Nem ez derül ki belőle.
2: Hát nem következik belőle minden esetben.
1: Nem következik belőle.
0: Sejthető.
2: Nem mond ellent neki, de nem következik belőle. Tehát, hogy az igazság, hogy én hosszan kísérleteztem ezzel a magammal való kommunikáció során, hogy megpróbáljam minden egyes lépését nyomon követni. Ugye a gyakorlat úgy kezdődik, hogy az ember egyfajtában visszagondol mindig egy-egy lépést vissza, és egy hány lépést tudsz visszafelé menni, ugye a gyakorlat első, vagy a legelső formája, és akkor ebből mennyire tudsz megszabadulni attól a fajta ilyen nyelvi alapú visszaemlékezéstől arra, hogy mire gondoltál, mert az egyébként való igaz, hogy sokkal közelebb áll a nyelvi alapú leképzéshez az, amit a memóriádból szedsz elő szemben, valami valós időben történik a fejedben. De szerintem ez egy reflex, ez pont ebből a társadalmi lénységünkből származó reflex, hogy már eleve úgy tárolunk el dolgokat a fejünkbe, hogy az kommunikáció kész legyen egy másik ember számára.
1: Hát, nem tudom, én nekem rengeteg olyan élményem merül föl állandóan, ami nem nyelvi formája.
2: Igen, abban a pillanatban igen, de viszont amikor átadod és fölidézed, akkor minden esetben megjelennek benne már ezek a nyelvi elemek.
1: Hát ha akkor átadtam, hát, vagy igen, akkor megfogalmaztam nyelvi formában.
0: Mondok egy kicsit megdöbbentő dolgot, hogy vannak ugye most ez a robotika az elég keményen fejlődik. Vannak ezek a egymással kommunikáló robotok, sok figyelték meg. Nem két laptopra, hanem tényleg ezek a különböző japán meg egyéb iszre dolgok, de egy robotika intézetből figyelték meg azt, hogy különböző robotokat összeeresztettek, és elkezdtek kialakítani egy kvázi nyelvet, ami lehet, hogy egy robotnál, mit tudom én, másképp hangzott, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, viszont ugyanahhoz a ingerhez vagy egyébhez kötődött, és egy bizonyos idő után elkezdett ez fejlődni, és kialakult egy kvázi nyelv.
2: Hát mondjuk erről pedig a Plécseban mondta nagyon-nagyon édesen ezt a történetet, hogy talán Finnországban, ahol a néma nagymama nevelte mindentől messzire elszakadva egyébként egy ilyen tanyán a két árva gyermeket, akik ebből kifolyólag egy teljesen saját nyelvet alakítottak ki egymás között, és nem tudom milyen más között, és nem tudom milyen 14-4 éves korukban találtak rájuk, teljesen létező, és lehet, nem a Plé

0: Szerértek egyet?
1: Nem.
2: Átlök.
1: Nem. Tehát elsősorban attrakciós eszköz, igen. Egyébként pedig
3: igen. Igen. Ez egy
1: mellék termékként kommunikáció.
3: Igen.
0: Haló, haló.
4: Haló.
0: Parancsolj.
1: Haló.
4: Én is sokat gondolkoztam már azon, hogy magyarul forognak-e az agyam kerekei mindig, de találtam egy igazolását, hogy egyáltalán nem mindig úgy van, mert például egyszer egy, már nagyon jó ideje egy színen dolgoztam, én azzal gondolkoztam, meg mindenféle eszembe jutott róla, és legalább 20 percig nem jutott eszembe a színnek a neve, amikor meg akartam nevezni. Tehát semmiképp sem mondhattam ki magamba, az agyam sem mondta ki, mert nem is tudta, hogy. Tehát el volt felejtve a neve neki. De attól még nagyszerűen megvoltak a gondolataim vele. És akkor innen rájöttem, hogy nem kell tervezni mindig, mert egy darabig én is azt hittem, hogy egész egyszerűen magyarul beszélgetek magamban.
5: És ilyen egyszerűen megnevezhető szín volt, vagy pedig egy RGB kód jött ki?
4: Nem, belőle. Mondjuk olyasmi, mint magenta, tehát egy ilyen különlegesebb valami. És nem tudom már, arra sem emlékszem, hogy mi volt akkor, de tudom, hogy utána, amikor gondolkoztam, hogy de hogy is hívják ezt a szint, amivel én, és ne, képtelen voltam egy jó darabig felidézni.
3: Béla, mondod ekkor magadban.
4: Oké, csak ennyi.
3: Köszi,
5: az a szín, ami ilyen érzéssel tölt el, ugye, tehát ez volt
0: Na akkor elmondom el ezt, már azt hiszem többször mondtam a Speedlight-ban is, hogy igazam, hogy egy ember megtanul egy nyelvet, akkor tudja azt rendesen, amikor ezen a nyelven tud álmodni.
1: Igen, jogos, ilyen könnyű interjút én is végeztem régóta külföldön élő egyébként magyar származású emberektől, hogy hogy van ők. Egyszerűen azt válaszolták, hogy hát attól függ, hogy kivel álmodik. Tehát, hogyha egy helybélivel, akit még, ugye, akit már is itt ismert meg, akkor nyilván.
5: Sőt, hát a
1: franciául, de hogyha...
5: A memóriára visszatérsz, hogy nekem vannak olyan élményeim, kis 4 éves koromban külföldön éltem, és vannak olyan élményeim, hogy nyilván a külföldi nyelven láttam tévében, de magyarul emlékszem rá. Tehát, hogy lefordítva tárolódott el. Tehát, hogy így ez is vicces, ugye, hogy hogy mondjam, a lényeg maradt meg, és azt meg igazán...
1: De azért engem többé is érdekelne, hogy ezt kifejtenétek kicsit pontosabban, ez az absztrakciós eszköz és kommunikációs eszköz kérdéskör.
0: Hát ez messze vezetett szerintem, amire Max itt gondolt igazából.
3: De megpróbálom egyszerűen összefoglalni. Tehát végül is az, hogy látod a környezetedet, és megpróbálsz erről gondolatokat alkotni, és erre használod a nyelvet, hogy tehát, hogy valamilyen képzetet fölépítsél a környezetedről, vagy megfogalmazzál valamit. Egyébként pont az, hogy te láthatnád, mert hogy programozol. Nincs különbség.
5: Igen, csak megszabad.
3: Nincs lényegi különbség. Tehát amikor programozol, az is egy absztrakció, egy problémának valamilyen absztrakciója, és ugyanúgy használod lényegében a nyelvet, hogy megfogalmazod.
5: Igen, de mindaddig, amíg nincs arra szükséged, hogy ezt kommunikáld, akár hang, akár írás formában, azért, mert nincs esetleg senki, akivel ezt hang vagy írás formában kommunikáld, addig nem lesz a fogalmaidnak hangalakja, vagy nem lesz neki írott alakja. És ez a mondás, ez amit az András is mond, hogy igen, fogalmaid kialak, tehát kognitív folyamat végrehajtódik, igen, egyfajta nyelvezet, akkor mondjuk így keletkezik a fejedben, de nem lesz hangalakja, nem fogsz hozzá hangalakot társítani, nem fogsz hozzá írott formát társítani.
1: Sokkal inkább azt gondolná az ember, hogy csak egy simán egy struktúra keletkezik a fejedben, amit nem kell elneve, aminek nincs neve.
5: Nincs olyan neve, amit kimondani, én most tudunk a mikrofonban. Nem lesz hozzá hangulat.
1: És mi van a festők?
0: Ők is cyberpunkok voltak igazából valójában.
1: Ezek az emberes évek az tök blőrli volt.
0: Halló.
4: Hello. Hogy csak erről is eszembe jutott.
1: Lesz itt egy telefonszámla, mert mondjad.
5: Céges telefonszámla.
4: H. Kelvin nevű, azt hiszem, hogy neurológus, vagy mindenesetre kognitív tudománnyal foglalkozó űrge, akinek van egy ezt a területet népszerűsítő könyve, aki azt mondja, hogy az agynak van egy saját belső nyelve, ez teljesen független mindenféle beszélt nyelvtől, hanem azt mondja, hogy létezik egy ilyen. Kb. Az egésznek a lényege az, hogy az a beszédközpont, aminek semmi köze nincsen egy ilyen, mert ugye a nyelv az micsoda, a nyelv az belső reprezentációknak egy ilyen hierarchikus rendszere. De ez azt mondja, hogy ez még mindig csak egy absztrakció, valójában az idegrendszerünk az különböző ilyen neuronhálók anyagból áll,

0: amiknek semmi köze nincsen a hierarchikus rendszerekhez, mert abszolút nem ilyen hierarchiákra alapulnak. De van egy olyan hierarchikus rendszer az idegrendszerben, ez pedig a beszédközpont, ami a leginkább alkalmas arra, hogy olyan típusú absztrakt, nem tudom, entitásokat hozzon létre, amik a nyelvnek az elemei. De ez még mindig csak egy olyan absztrakt nyelv, ami az agynak az úgynevezett belső nyelve, ami a belső reprezentációk, a külvilág belső reprezentációinak a szintaktikáját meghatározza. És akkor ezen kívül, illetve elfelett van egy beszélt nyelv, vagy emellett, és vannak a beszélt nyelv elemei és az agyi nyelv elemei között leképezések. És ugye nyilván annál hatékonyabb egy beszélt nyelv, minél intuitívabb módon képezik le, minél intuitívabb módon képezi le a beszélt nyelv ezt a belső reprezentációs nyelvet.
1: Amiről senki nem állítja, hogy két embernél bármennyire is hasonló lenne egymáshoz, tehát hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Igen, ez egy nehéz kérdés, azért lenne vicces egy ilyen direct link, hogy akkor lássuk, hogy ez a gondolat az tényleg át tud-e menni például.
0: Igen, de hogy ő mindenképpen azt állítja, hogy van egy ilyen belső nyelv, és ebben csak az az érdekes, hogy ő azt mondja, hogy a beszédközpont, azt bár beszédközpontnak hívjuk, de az csak egy agyi struktúra, ami valószínűleg nagy részt a magját képezi az úgynevezett racionális gondolkodásnak, de hogy ez az agyi struktúra, ez nagyon sok minden másra is használva van, tehát nem csak akkor használjuk ezt, amikor éppen beszélünk, vagy gondolatokat fogalmazunk meg a beszélt nyelv elemei segítségével, hanem akár akkor is használjuk, vagy használta az ősember, amikor azt a bizonyos dárdát próbálta úgy elhajítani, hogy eltalálja vele a mamutot. És még egy csomó minden másra is használjuk. Tehát, hogy ezek a különböző agyi struktúrák, ezek rengeteg funkciót látnak el. És ezeknek az agyi struktúráknak az ilyen absztrakt megfogalmazása, mint amilyen az a belső reprezentációs nyelv, ezzel le lehet írni nem csak a beszédet, meg a beszédszerű gondolkodást, hanem egy csomó minden mást is.
1: Halleluja. Tehát akkor ő a tágabb halmaz.
0: Igen. Tehát, hogy több egymásra rétegződő abstrakciós szint van, és ennek csak a legtetején van a beszélt nyelv, amiről az Ákos beszélt. És hogy egy között még vannak más abstrakciós szintek is. Hellóka!
3: Köszönöm.
1: Na lehet, hogy most, hogy a magaslásban vagyunk egyébként, újra lehet idézni korábbi adásokban elhangzottakat, de ugye, hogy a vízi majom elmélet, mely szerint, és kettős pont az hallgatót megvárjuk ezzel. Halló!
2: Halló!
4: Nem visszhangzok?
5: De. Kicsit.
4: Akkor lehalkítom már.
5: Na
4: jó. Hogy az előző hozzászólóhoz szeretnék csak annyit mondani, hogy ön, hogy beszédközpont, az önmagában nem egy homogén dolog, hanem kétfajta beszédközpont is létezik, ugyanis most itt, nem most itt, tehát vannak olyan betegségek, agyi betegségek, amelyek egy bizonyos, egy ilyen vér vagy ér probléma, ami csak egy bizonyos területen okoz zavart. És ekkor derült ki, hogy van olyan betegség, amelyben a betegnek a belső gondolkodása tökéletesen intakt, viszont nem képes rendesen beszélni. Tehát azok a hangok, amelyek kijönnek a torkán, azokat ő nem, még azt sem tudja felismerni, hogy ezek nem megfelelően kiejtett szavak, és azok, amiket kiejt, azoknak nincsen semmiféle, vagy igen, ha van, akkor csak véletlenszerűen hasonlít valamit a való szóra. De a betegnek a belső gondolkodás az tökéletesen épp. És vannak olyan beszédközponti problémák is, ahol a beteg a belső gondolkodása is teljesen tönkre ment, tehát belülről sem tudja azt a gondolkodást, amit egyébként a beszéddel együtt jár, azt magában sem érzi.
1: Komolyabb hardverhiba.
4: Ez egy komoly, igen, egy ilyen system failure, egy komoly
2: system failure. Tehát így lehet a legegyszerűbben az agyi tevékenységet tesztelni, hogy valamelyik részt kivesszük, és nézzük, hogy a több hely mit csinál.
4: Van olyan is egyébként, hogy olyan az is mutatja több szintűséget, hogy vannak olyan vannak olyan jelenségek, hogy a betegnek mutat egy kulcsot, és ő nem tudja, hogy az kulcs. Azt megmondja, hogy ez egy olyan valami, amivel kinyitom az ajtót és használom, de azt a szót, hogy kulcs, ezt nem tudja kijelenteni. Ezt egy képtelen megfogalmazni.
6: Hát a százalékpagányban, amikor fölírták.
1: Nagyon lassan felejtötte.
2: Fogalmi alkotás probléma felismerésem.
4: Még egy kérdésem van, hogy beszéltetek a számokról? mert a számok, a számolás, tehát a beszélés, a számolás az két különböző dolog, és hogy a számolásnak a különböző nyelven való megvalósítása az a másik nyelvnek a megtanulására nagyságrendűen fontos, de nehezebb probléma. Sokkal. Úgy hallottam, hogy ez igaz vagy nem igaz, hogy ugye a második világháborúban a francia és a német, tehát a franciák a német kémeket így tudták kiszűrni rendesen, hogy ez a németeket számoltatták franciául, mert tudjátok, hogy a francia nyelvnek a 80 meg a 90 az úgy van, hogy 4, 20, 10, és ezeknek az összeadása, torzása, stb. Ez egy nem ott felnőtt, mert a kultúrkörben gondolkodó embernek nagyon-nagyon nehéz, aki tanulja, tehát akinek az agyi struktúrája valamikor a fejlődése során nem úgy alakultak, hogy ebbe belenőtt. És ez valami teljesen más. Tehát a számolás az annyira más, mint a beszéd, hogy nem is tudom, mihez mennyire.
2: Nem tudom, mondjuk ezt a problémát át lehet hidalni Franciaországban felnőtt kémekkel, tehát hogy...
1: Köszönjük szépen!
2: Na, szerintem így a végén beszéljünk még arról, hogy mi lett a Cyberpunkból.
1: Hát igen, mert a Cyberpunkon
2: meglóztunk.
6: Post-Cyberpunk.
2: Post-Cyberpunk. Nem, a nagyon furcsa jelenség az az... Azért meg kimondtad, de azért nem létezik fogalom?
6: Wikipédia. Meg a Wikipédiát van.
2: Azért, mert más valaki is leírta a websájtra, ezért már létező fogalom. És bemondták a tévébe, tehát igaz.
6: Ilyet nekem nem mondjál, mert ugye nálad az internet a fő forrás, és ami onnan jön, azt te elfogadod. Tehát nem neked de.
3: Na, halljuk, mi ez a post-cyberpunk.
2: Nem tudom, mi a post-cyberpunk.
3: A hallgató hegyeket várják már, hogy él túl ez a...
2: Én csak azt akartam mondani, hogy mi lett belőle, de mondjál, Alex, mi a post-cyberpunk.
6: Na, mondjad.
3: Mi lett belőle tényleg?
2: Mert az belőle, nagyon furcsa módon, ugye, hogy hát ez a legalábbis a Gibsoni vonal van, ugye 80-as években indult. Hogy a Gibson a legutolsó könyvét ugye már múlt időben írja. 2003-ban jelent meg, és 2001-ben játszódik, és ugyanolyan a könyvnek a mind a, ugye a dramaturgiája, mind az ötletek, körülbelül ugyanolyan intős, mint a korai könyvek. Tehát ez benne és ezért nem hiszem el a post-cyberpunk, mert a Gibson önmaga tudja, hogy már megszűnt a relevancia, megszűnt fictionnek lenni, amit ő ír. Leír egy olyan történetet a pattern
6: recognition-ben. A szótári besorolás alapján kömlő differi lenne egy tipikus megtestesítője itt a post-pi... legalább az írásaimban lenne. Besorolták ebbe a post-cyberpunkba itt a nanotechnológiától kezdve a mémekig mindent.
2: De te figyelj, tehát innentől javaslom, hogy akkor hívjunk meg szakértőnek homeless-eket is, ha már a kömlődit említettük. És hát beteljesült, tehát megtörtént, ennyi lett belőle. Tehát a szemben azzal a science fiction vonalattal, ami nem történt meg, még nem jártunk az Alpha Centaurin, meg még a Marson sem, meg mit tudom én, ez 20 év alatt megtörtént nagyjából.
3: Ez kömmen nem biztos, mert sokan állítják ezt, hogy jártak már ott.
2: Ja. Jó, oké.
1: Okay. Tehát ott is jártunk ugyan.
2: Tehát mindaddig, ameddig én nem vehetek egy jegyet a Marsra, és nem tapasztalhatom meg, hogy viszonylag egyszerű a Marsra eljutni, addig nem hiszem el, hogy én jártam ott. De ezzel szemben ez a fiction rész, ez már megszűnt fictionnek lenni. Ez nekem
1: nagyon érdekes. Ez kerek
2: sztori, érted? Ez kerek sztori. Gibson a saját karrierjén végignézte, hogy az az álló, amit, hát nem minden, mert a direct censoring még nincsen, meg szóval egy-két dolgon még dolgozni kell, de úgy nagyjából. Tehát a kommunikációs robbanás megtörtént, össze vannak kötve a dolgok, az a globalizált világ, amit le van írva, a nemzetállam fokozatos megszűnt, és a nagyvállalat, globalizált vállalat, mint hatalmi struktúra, ami ezt átveszi, a tudásnak és ilyen értelemben a humán erőforrás kiemelt fontossága, stb. Tehát hogy ezek mind, amik ott szerepelnek, ezek mind megvannak. Tehát
3: és azért ne felejtsük el, hogy Ázsia is nagyon kemény.
2: Nincs Ázsia.
3: És még cyberhatalom lett, finoman szólva.
2: Ugye, ha már nem...
6: Majdnem egészében elmondtad itt ezt az egész post-cyberpunk nevű szócikket. Alkottak rá egy fogalmat, kész.
2: Jó, oké, alkossanak. Tehát, úgyhogy... ezért kérdeztem, hogy azért, mert valaki kimondta ezt a szót, azért már van. Hát,
6: igen.
1: A neurorendszerből miért nem lett készed a film, amit annyi éve rangoznak be? Azt ki tudja?
2: Hát ez egy jó kérdés. A Gibson nagyon a Gibson nagyon megutálta a hollywoodiakat a Johnny Mnemonic miatt.
3: Bizony.
2: Ő nagyon megsértődött.
1: De hír volt, konkrét hír volt.
2: Én sokáig volt, kecsegtettek azzal, hogy lesz.
1: Elkezdték a forgatást, konkrét hír volt 6 éve.
2: Igen, és sosem lesz belőle IMDb. Film.
6: Meg kell nézni az IMDb-t.
2: Tehát ez van, a Johnny Mnemonickal az történt, hogy az egy nagyon jó film lehetett volna. Gibson írta magát a forgatókönyvet, és részt vett a forgatáson. Megnézed, a stáblista sem olyan rossz, kivéve a Keanu Reeves-t. És elrontották a vágóasztalon azt a filmet. Tehát a Gibson egy olyan nyilatkozott arról a filmről, hogy úgy kell elképzelni, mint hogyha a Lynchnek a Blue Velvetjéből egy ilyen szombat délután családi mozit forgattak volna, vagy vágtak volna a végén. Érted? És nagyon, emiatt aztán nagyon megutálta a hollywoodiakat, és szerintem nem fog belük dolgozni többet. Tehát, hogyha lesz Neuromancer film, akkor az nem hollywood lesz.
3: Hát, vagy Magyarországon rendezik.
2: Egyeken. De nem hollywoodi pénzből akkor sem. Tehát, hogy érted a problémát. Tehát ez ilyen értelemben. És furcsa, hogy nem, pedig nagy rendezők voltak hozzárendelve a Neuromancer filmhez is, ugye? Tehát a pletykák azok eléggé kecsegtetőek voltak, de...
3: Fölvetődik bennem az a probléma, hogy mi az, ami most a Cyberpunk után van mondjuk ilyen irányzat például. Van-e ilyen, ami ez a, hogy is mondjam, egy ilyen geek filozófiát tovább vinni, vagy nem? Mert ugye kicsit eltemettük itt a végén.
1: Javasan.
2: Nem tudom.
3: Tehát nincs kvázi egy ilyen nagy hype vagy irányzat mostanában.
2: Nem tudok róla, nem tudom. Biztos van, csak az én törésvényen figyelmet elkerültem.
3: Max.
6: Hát ez fogalmam nincs.
1: Mi egy fél műsorni van körülbelül, de úgy értem, hogy amit lehetne erről beszélni, hogy rátaláljunk. De tényleg.
3: Halló.
0: Hello. Bocs, meg így a végén, de az Existence-nek a témája az, hogy ezt az egész biotechnológiát, ezt így beleoltották ebbe a cyberpunk tematikába. Ez szerintem egy újdonság, meg egy...
2: Egyáltalán nem, Gibsonnál már nagyon erősen össze van
0: teljesen szerves és organikus alapra helyezte az egészet, tehát hogy nem elektromos ketyerék, meg mechanikus berendezések, hanem gyakorlatilag élő lények a hálózat alapjai.
2: Nem, valóban, igazad van.
0: Mert hogy szerintem ez az érdekes, hogy ez lehet talán ilyen jövő, hogy a végén már csak egy ilyen nagy légyó lesz, amiben ilyen szerves molekulák így úszkálnak.
6: Az ősleves.
0: Az intelligens ősleves.
2: Az intelligens leves. Miért kell ez ősleves? Mitől ős? Mert hogy még nincsen, tehát nem lehet ős.
1: Hát az intelligens leves.
2: Az intelligens leves.
1: Hello. Intelligens leves.
2: Tehát ez a betűlevesnek az új változat.
1: Tényleg jó napot, egy tányér intelligens leves legyen.
2: Szükségem van egy kis számoló kapacitás, ezért veszek egy kis levest.
6: De most kénytelen leszel helyette beérni mosóporral.
2: Mosóporral?
1: Ne.
2: Jó.
1: És tényleg ott lesz a Wikipédián, figyeljétek, tényleg ott lesz. Igen, hát időt kérünk.
2: No, hát ennyi volt, azt hiszem a magas lesz.
1: Na, mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljött, meg hogy meghallgatta. Ezen kívül pedig reméljük, hogy lesz még olyan tematikus nap, amikor összevontan tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, és esetleg teljes legénységgel. Mindenkinek a legkellemesebb minden estét és lassú hétvégét majd.
2: Igen, én csak úgy tudom megfelelni a post-cyberpunkos felvetést, hogy felteszem azt a kérdést, hogy de ezen gondolkodjanak el a hallgatók, és a következő magas lesbe telefonáimra válaszokat, hogy szerintetek túléptünk-e már a postmodernen?
3: Megaszoltam.
6: De látom, jó indulatú vagy, ne a speedlight-ba telefonál.
3: Viszont a kedves hallgatókat, Illus Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
6: És mese fog következni.
3: Skifi nap van, úgyhogy még lehet egész évfélig hallgatni különböző érdekes témákat. És jövő héten lesz magas lesz.
2: És fél óra kezdődik a moziban az Orion egész estés mozifilm, csak úgy mondjuk.
1: Pont ide lehet
6: ilyen.
2: Bizony.
3: Akkor sziasztok.
1: Csáu.

nagyon szeretek ám turkálni, és szeretem, ha mindenfélét találok. Makkot, barackmagot, édes gyökeret. De amikor semmit se találok, akkor unom az egész turkálást. Csak túrom itt a földet, túrom, túrom, de sehol egy gyökér, sehol egy magocska. Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már.

nem is turkálok már tovább. Sötét is van már. Sötétben én nem turkálok, mert nem látom, hol az árok. Nem szeretem, röf, röf, röf, ha egy tüske orron döf. Ha a csülköm nagyon földes, manócska rám rossz szemmelles, és a vízbe dug, ujjj, mindig meg kell fürdeni. Csütka baba, maradj csendbe, csuhéruhád ne szizegjen, én is halkan röfögök, ujj, ujj, ujj, ujj, röf, röf, röf.

nagyon földes, Manócska rám rossz szemmelles, és a vízbe dug, ujjj, mindig meg kell fürdeni. Aztán most már maradt csendben, csuhéruhád ne zizegjen, én is

0: Mazsola!
1: Tessék!
0: Morzsolj egy kis kukoricát!
1: Már tegnap morzsoltam.
0: Ó, azt már meg is daráltam, meg is sütöttem lepénynek, és meg is etted. Ha holnap kukorica gölödénylevest akarsz enni, akkor most morzsolj kukoricát.
1: Mindig én morzsoljak.
0: Hát, ha akarsz helyettem kapálni, én szívesen morzsolok.
1: Nem, inkább morzsolok, Manocska, inkább morzsolok. Te csak kapálj. Kukorica.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jó.
1: Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívoson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ide. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a csoda történt. Milyen csodálatos kaland. Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csak is én. Egyes egyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus. Fantasztikus. Hol a naplom? Itt a matracom. Igen. Reggel, mihelyest felébredtem, szólítottam Mávrát. Fantasztikus. Odahozta a csizmámat. Kérdezem, hány óra? 10 óra múlt. Emellett elkezdtem sietni az öltözködéssel. Bevallom, egyáltalán be sem mentem volna a minisztériumba, ha csak egy percre is előre láthatom azt a savanyú képet, amit az osztályvezetőnk vágott. Csak egy idő múlva szólalt meg. Hé, te, papriscsin, miféle zűrzavar van mostanság a kobakodban, mi? Úgy dolgozol, mint akinek nincs ki mind a négy kereke? Olyan zagyvaságokat művelsz, hogy az ördög sem ismeri ki magát az írományaidban, hát nem látod? Címzések kisbetűvel, nem ír se dátumot, se iktatószámot.

0: szánt.
1: Hát, majom pofa!
0: Egyszerűen féltékeny rám.
1: Féltékeny rám, mert én ülök a kegyelmes úr előszobájában, és én hegyezem neki a tollakat. Kifejezetten.
0: Szóval be sem mentem volna a minisztériumba, ha nem akartam volna felkeresni a pénztárost, a lényegét, hogy adjon egy kis előleget a fizetésemre.
1: Vagy az is. Micsoda, egy zsugorja. Előbb jön el az utolsó ítélet, mint hogy ő egy kis előleget adjon. Szent Isten, te györöghetsz. Négy felé vágathatod magad.
0: Az átkozott kopasz vénség akkor se.
1: És közben otthon a szakácsnője pofozza.
0: Ezt miért meg ilyen pofozza? Semmi haszna a minisztériumban.
1: Mi semmi? Nem hoz semmit a világon.
0: Nem hoz semmit.
2: Bíróságon vagy az adóhivatalban. Á, az igen. Igaz, ott a hivatalnokok nincsenek olyan jól berendezkedve, mint nálunk.
0: Olyan is van, aki egy kis sarokba szorulva kételek körül.
1: Kabátjuk biztos. A pofázmányuk olyan, hogy az ember legszívesebben ráköpne, ő megkörnézze, micsoda villádban laknak.
0: Szóba se jöhet ezeknek például aranyozott porceláncsészéket ajándékozni. Erre azt felelik, hogy megölne ennek egy lódoktor. Vagy már jó látó lovacska, egy nyitott kis mikó,
1: vagy egy 300 rubeles nutriabuta,
0: az már igen. Azzal már lehet nálunk valamit
1: kezdeni. És hagyj nézzek rá, micsoda ártatlan képcsoda. És milyen finoman beszélnek, milyen válaszvékosan. Kegyeskednék megengedni, hogy zsebkésemmel megfegyezzem a tollát.
0: És közben meg úgy megkopasztják az ügyfelet, hogy az ingén kívül semmi sem
1: marad. Az ingén kívül semmi sem. Ezzel szemben nálunk a minisztériumban a szolgálat roppant előkerül. Mindenütt olyan biztonság van, amilyenhez fogható máshol nem igen találni. Az asztalok mind mahagóni túl, az ember mindenkinek. Hát igen, én bevallom, én már régen ott hagytam volna a minisztériumot,
0: hogyha a szolgálat nem volna olyan előszolgálat.
1: Folytassuk csak!
2: Felvettem a rendes hétköznapi köpenyemet. Esernyőt is vettem, szakadt az eső.
0: Az utcán ilyenkor senki. Csak itt-ott látni egy-egy asszonyt, aki a felső szoknyáját bojtja a fejére. Egy-egy kereskedőt, aki esernyőt tart a feje felé.
1: No, meg kocsisok.
2: Most éppen udvaknatott előttem egyik hivatalnok kollégás.
1: Nemes ember, mint ő. Ahogy megpillantottam a sarkon, rögtön megértettem, miről van szó. Barátocska, te nem a minisztériumban ülesz? Te annak a hölgyeminnek a nyomát követed, aki ott szaporázza előtted a lőzéseket.
2: Annak a lábikrájára mereztette a szemed?
1: Micsoda fickók vagyunk, mi állami hivatalnokok.
0: Szavamra mondom, leckét adhatnánk a tisztulatnak.
1: Ez most lehívja. Titkos írása. Jobbról balra. Senkinek sem mutatom meg.
2: Még magamnak sem.
1: Ha egy hölgy csak az orra hegyét mutatja nekünk a kalapja alul, mi már is rohamra indulunk.
2: És ahogy így elmélkedtem, hirtelen egy hintó állt meg a kirakat előtt, amelyről állogáltam. Rögtön rá is voltam. De hiszen ez a mi kegyelmes úrunk kocsia.
1: De mi keresni valója van a kegyelmes úrnak ebben az üzletben?
2: Ez egészen biztosan a lánya!
1: Persze!
2: Mit is kereshetne a mi kegyelmes urunk ebben a divatüzletben?
1: A fal mellé húzottam.
2: Egy inas kinyitotta a hintó ajtaját, és ő kirebbent belőle, akár egy kis madár. Egy pillantást vetett jobbra, egyet balra. Én tisztán láttam a szemét, és a szemét. Úristen, elvesztem.
0: ilyen időben eljárni az Úr. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az Istenük.
1: Nem a ruha az Istenük.
0: Nem ismert rám. De bevallom, én magam is mindent tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szem elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyéme meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztú is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor több fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megkinek hívják. Még óvatosan odaléptem hozzá. És megszólítottam. Ugye megkinek hívnak? Meggik.
2: Te harapsz. Nem szabad.
0: Milyen édes. Milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska. Szervusz, Meggy! Szervusz, Meggy!
2: Puff, Meggy! Puff! Vedd ki szót!
0: Vedd ki szót! Körülnéztem, és két hölgyet láttam is erdővel. Az egyik fiatal, a másik már idős. Hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőlem. És ekkor megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska. Na hát, Meggy! Ezt igazán nem vártam volna tőled. Látom, hogy Meggy egy másik kis kutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját.
2: De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva!
0: Ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni. Ugyan, Jolikám, te félre ismersz, igen. A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggy mondta. Én csak váú! Én csak nagyon beteg voltam! Na! Ezt a kutyát! Nézze meg az ember! Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. Ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. De bevallom, az sokkal jobban meglepett, amikor Meggy azt mondta.
2: Hidd el, Jolika, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet.
0: Mondják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudja. Még hogyha hallottam volna is ilyesmit. Ez lehetetlen. Írni nem elég. Helyesen kell írni. Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Nem mondom, vannak kereskedő segédek is. Sőt, a jobbágy népség között is akar olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás. Sokaféle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus. Hát szóval, elámultam. Bevallom, én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall. Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mjessenszkaja utcába, a Kokuskin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt.
2: Hogyan?
0: De hisz ezt a házat én ismerem! Persze, milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház! Birka szárnya, amiben mindenféle
2: nincs.
0: Néhány magamfajta fickó is. Úgy laknak ott az emberek egymás hegyén hátán. Akárcsak a kutyák. Van egy barátom, aki gyönyörűen játszik trombitán. Az is ott lakik a harmadik emeletben. Nos, ebbe a házba léptek be a hölgyek, és fölmentek a negyedik emeletre. Na, mára elég, itt abba hagyom.
1: De azért a helyet jól megjegyzem.
0: Zverkov ház. És nem fogom elmulasztani, hogy nem fog az alkalmazni. Na, nézd is, pontosan is a mellettet. Szakadt az ez. Megáll.

0: októberli. Mintha egy fiatal lánynak az ő társadalmi helyzetében megengednék, hogy ilyen késő időben kiálljon. Én vagyok a hiba. Én vagyok a hibás. Igazán mehettem volna hamarabb is. Annyi baj legyen. Lássuk csak ezt a naprócskát. Dúljál csak elő a matrac alul. Mit is tudsz te a mai napokról? Ma szerda. Mint minden szerdán, reggel 7 óra 30-kor elindultam a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. Szánt szándékkal jókorán indultam, szépen elhelyezkedtem, és megfaragtam valamennyit. Hát igen, a mi kegyelmes úrunk kétségkívül roppant intelligens. A legtöbb szekrénye tele van könyvvel, és micsoda tudományos könyvek. Nem a magam fajta tuskónak van. Csupa német, csupa francia. Én soha nem hallottam tőle egyetlen egy fölösleges szót sem. Még akkor is, amikor az ember átad neki egy aktát, akkor is csak azt kérdezi. Adaként? Nyirkos, kegyelmes uram, nyirkos. Hideg van és nyirkos. Őt nem abból a fából faragták. Ő államférfi. Bizony, ő államférfi. De azt azért észrevettem, hogy engem különösen szeret. Hiszen, hogy a lányom is. Csak egyetlen egyszer. Micsoda arcátlanság ez, mi? Ezért pofon jár! Fúj, fúj, fúj!
1: Tudom. Hallgatok.
0: Miféle könyv ez itt? Polignac. Szemelvények a francia politikai irodalomról. Micsoda ostoba népség ezek a franciák. Hát mit akarnak ezek tulajdonképpen? Szabadságot a sajtónak? Valamennyit börtönbe csuknám és megbotoztatnám. Badarság. Még szerencse, hogy képes újságba van kötve. Báli beszámoló egy kurszki földbirtokos tollából. Milyen jól írnak ezek a kurszki földbirtokosok.
1: Jó, A napló.
0: Igen. De akkor észrevettem, hogy már fél egy, és a mi kegyelmes úrunk még mindig nem jött ki a lakosztályából, de fél kettő felé rendkívüli esemény történt. Váratlanul benyitott a szobám.
1: Ezt így nem lehet.
0: De fél kettő felé olyan rendkívüli esemény történt, amilyet semmilyen toll nem képes leírni. Hirtelen kinyílt az ajtó. Én rögtön fölpattantam, magamhoz vettem az aktákat, mert azt hittem, hogy a kegyelmes úr jön. De nem volt. Ő maga. A lánya. Istenem, de gyönyörűen volt öltözve, a ruhája fehér. Hagyjuk be, egy tündökletes. És ez a pillantás, amit rám vetett, napsugár, valóságos napsugár.
1: Röviden üdvözöltem, és azt mondta, papa,
0: nincs itt. Ez a hang. Csalogány. Valóságos kis csalogány.
1: Valóságos kis csalogány.
0: Ne büntessen engem, kegyelmes kisasszony. Vagy igen, igen, ha ez önnek jól esik, csak fenyítsen meg engem, tulajdon felséges kis kezét. Igen, ezt kellett volna mondani. Ezt mondhattam volna. Tudj Isten, a nyelvem egyszerűen összezsugorodott, és csak... Nem tudom, kérem. Csak ennyit tudtam ki. Rám nézett. Egy pillantást vetett a könyvekre, és aztán elejtette a zsebkendőjét. Én rögtön odaugrottam, de elcsúsztam azon a nyavajás padlón, majdnem feltöröltem az orromban. Aztán nagy nehezen összeszedtem magam, odaugrottam, és fölemeltem a zsebkest. Mennyei szertek! Micsoda zsebkendő! Batiszt! A legfinomabb batiszt! És milyen illata volt! Ámbra! Nincs más kifejezés rá! Excellencia se illatott. Ő megköszöntött. Halkan fölkacogott, alig nyitva ki édes szájcskáját. És aztán kilebbett az ajtót. Én ott maradtam mozdulatlanul. Egy óra hosszat. Aztán belépett egy inas, és azt mondta, Popristin úr, menjen haza. Ő excellenciája már nem jön. Nem szenvedhetem az inasok társaságát! Csak lemzsenek az erőszobában! Egy fejbólintást sem hajlandók odavetni az embernek, csak a plafont bámulják! De mikor csak ezt tenni. A múltkor egy ilyen barom arra vetemedett, hogy fel sem kellene a helyéről, dohánnyal mert kínálni engem. Tudod te, nyavajás rabszolga, hogy én nemesi származású állami hivatalnok vagyok! Mindegy. Vettem a kalapomat, bebújtam a köpenyembe magam, mert ezek a lakályúrak úgyse segítenik fel az emberre is hazamentem. Itthon eldőlve az ágyamon pihentem szinte egész nap. Meg nagyon szép verseket is másoltam. Egy órája nem láttam, egy év telt el az óta. Az éltem megutáltam, halálom. Ez az óra. Ez csak Puskin írhatta. Senki más. Késő este beburkolódtam a köpenyelbe, és elindultam a kegyelmes urai házához. Lesbeálltam a lépcsőt lezsárónál, és hosszú, hosszú ideig vártam a kisasszonykát. Hát, ha kijön, kocsiba ül, és én még egyszer láthatom. De nem.

0: November Hot.
1: Osztályvezető. Mi az az osztályvezető? Egy szappanbuborék. Ráfújok.
2: És eltűnik.
1: Tudod te egyáltalán, hogy miket művelsz?
0: Ezt már nekem mondani. Miket művelek?
1: Semmit sem művelek.
0: Na.
1: Gondolkodjál csak egy kicsit, te popriscsin. Már elmúltál 40 éves, nem igaz? Ideje, hogy benőjön a fejed lágya.
0: Azt hiszed, hogy én nem veszem észre a csibészségeidet?
1: Hogy most pont a kegyelmes úr lánya körül ólálkodol? De csak szedd össze az eszed egy percre.
0: Ki vagy te? Mi vagy te? Egy senki, egy semmi.
1: Nincs egy fityinget se. Öntelt, az vagy. Miért nem nézel a tükörbe?
0: Ő beszél.
1: Azért is belenézek. A pofázmányod olyan hosszú és rücskös, mint valami kiszáradt marha hólyag. A fejed búbján ezt az egyszál megmaradt hajcsomót tincsbe bodorítod, valami rózsaillatú pomádéval kened, hogy égnek álljon, és azt hiszed, hogy neked minden jól áll.
0: Hiába nevetsz rám a tükörből. Nyelvet nyújtasz. Tudjuk, miért haragszol rám.
1: Féltékeny vagy. Féltékeny. Nyilván megleptek a jó indulatnak azok a jelei, amelyekkel engem elhalmoznak. Csak hogy én köpök rád, érted?
0: Osztályvezető.
1: Méltóságos úr. 30 rubelért csináltad cipőt, aranyláncot akaszt az órájára. Na és aztán mehetsz vele a fenébe.
0: Hát én?
1: Az én apám tán nem volt nemes ember. Tán szabó volt, vagy örmester volt. Nemes ember vagyok én is. Én is előléphetek.
0: Miért ne?
1: 42 éves vagy. 42 év a mai időkben pontosan az a kor, amelyben épp hogy elindul az ember a karrier.
0: Hé, barátocskám, lesz még belőlünk is méltóságos úr.
1: Sőt, még több is, ha az Isten is úr. Fejedbe vetted, hogy rajtad kívül nincs is igazi gavallér többi a világon, mi? Csináltassak csak én is egy frakkot rucsnál. Kössek hozzá olyan nyakkendőt, mint a tiéd. Mindjárt olyan kicsi leszel mellettem, hogy...
0: Hogy a bokámig sem érsz.
1: A bokámig sem.
0: Csak az a baj.

0: November 8. November 8.
1: Bravo, bravo, bravo, hoy voy, hoy voy, hoy voy,
2: hoy voy. Istenem, de szeretek színházba járni.
1: De gyönyörű a műsorfüzet is, ezzel az égszínkék szallaggal átkötve. Filotka és Miroska, a két vetélytársak, avagy egy ara és négy legény. Bohózat.
2: De jól adták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta.
1: Aztán volt egy színmű, és azt valami hülye orosz írta. Meg egy gúnyvers az ügyvédekről. És egy másik. Egy börtönírnokról. Ki, az nagyon merész volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra. A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drágalátos csemetéig dorbízolnak, és nemesek között pöffeszkednek. Aztán volt egy mulatságos kuplé is az újságírókról. Úgy szól, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket.
2: És a szerző a közönség védelmét követ.
1: Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztató lábukat.
2: Nem írnak.
1: Mert nem tudnak.
2: Mert nem tudnak.
1: És én. És én. Én tudnék. Én
2: tudnék. Miért ne tudnék? Hogy ne tudnék?
1: Hogy ne tudnék? A címe... A
2: címe... Nem, ez nem jó.
1: Aha. Alfonsz. Ocsábi. Szomorú játék. Szomorú játék. Írta Axel Fulton. Színházi. És címzetes fogalmazó.
2: Alfonz.
1: Ki kell hegyezni a tollamat. Ez se jó. Hol egy másik
2: fog? Ez se jó. Hol egy másik fog?
1: Szereplők. Alfonsz. Csupa napra. A kedvese Szofi. Hallgatok. Egy elfátyolozott hölgy. Nevezzük csak így.
2: Első felvonás. Budoár.
1: Egy elfátyolozott hölgy. A tükör előtt ült. Ruhája szép szórva a pazzéz.
2: Súvaj.
1: Alfonsz. Hol vagy? Alfonsz. Hol maradsz? Megöl ez a bizonytalanság. Ó, Alfonsz. Hol vagy? Hol vagy? Alfonsz. De Alfonsz. Elegáns. Bókolva köszön. Nem. Szótlanul bókolt. Egy elfátyolozott hölgy tettős mindig. Alfonsz. Isten hozta.
2: Odakén. Odakén.
1: Nem. Alfonsz. Alfonsz. Alfonsz. Adja ide a kezét. Tegye ide a szívemre. Érzi, hogy dobog. Szinte riadót ver. Ó, Alfonsz. Maga hűtelen csábító. Magának az asszonyok. Csak egy szőnyeg, amelyen tapos. szőnyeg, amelyen tapos kitűnő. Ezt leírom a naplóba is, csupa nagybetűvel. Szőnyeg, amelyen tapos. Na, tovább, tovább. Ön diadallal távozik, ó Alfonso, de egy összetört leány szívet hagy itt. A fájdalom a legnagyobb csábító. Ön arra kényszerít engem, ó Alfonso, hogy a gyűlölt bárót válasszam. Ne! Ne! Ne! Ne! Ne! Függöny! Ne! Második feltárás. Második feltárás. Alfonso lakosszája. Inas be. Inas. Uram, egy elfátyolozott hölgy kér bebocsájtatást. Vége. Most azon jobban levetkőzöm is, letekszem. Én nagyon szeretek színházba járni, amint három kopejkát érzek a zsebemben. Én nem tudok ellentállni, már is futok oda. Bezzeg a hozzám hasonló állami hivatalnokok között. Valóságos disznók is vannak, akik a világ minden kincsért sem mennének színházba. Még akkor is csak alig-alig méltóztatnak odafáradni, hogyha ingyen jegyet kapnak.

comme Dieu, Dieu. Minde miket ottan, minde oti. Egyedül csak a szívem.

0: beszéltél, mindig csak arra a másikra gondol. Hiszen ha csak egyetlen
1: November 9. November. 8-kor bementem a minisztérium.
2: 8-kor bementem.
1: Az osztályvezetőnk úgy tett, mintha észre sem vele. Nekem aztán mindegy. Én meg a magam részéről úgy tettem, mikor nem is volna
2: köszönöm.
1: Mit is? Nézzük. Mit is csináltam a hivatalban? Ja, igen. Átnéztem és szignáltam az aktákat. Csoport. Igen. Mikor eljöttem, 3 órakor, elmentem a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. 23 tollat kaptam meg neki. Neki pedig a kisasszonykának. A kegyelmes kisasszonykának. A kegyelmes úr nagyon szereti, hogyha sok tollal megfaragva a kezemben. Micsoda vagy, csodálatos elmegy, az biztos. A száját soha ki nem nyitja.
2: A száját de soha ki nem nyitja.
1: Én sejtem, miféle súlyos gondolatok foglalkoztatják az elmét.
0: De azért jó volna tudni, mire gondol általában. Mit forgat az agyában?

0: November 11. Miért is nem tudom soha megmondani a kegyelmes úrnak, amit szeretnék? Például ma is többször is megpróbáltam, de tudj Isten, a nyelvem egyszerűen nem engedelmeskedik. Hideg van, meg meleg van. Ez minden, amit ki tudok nyögni. Pedig, hogy szeretném ezeknek az embereknek az életét közelről látni. A két értelmű beszédeiket, a grimasszaikat, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak, amit otthon csinálnak. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ezt szeretném én látni. Istenem, ha csak egyetlen egyszer bemehetnék a kegyelmes úr szalonjába, és belesni oda is. Micsoda gazdag pered a vezés, azok a pompás tükrök, azok a finom porcelánok. Csak egy másodpercre bevennék egyszer abba a zugocskába, ahol a lány alapít, ahol a lány alapít. Igen. Oda szeretnék én bejutni a buduár. Azok a mindenféle vázák, azok az üvegcsék, azok a virágok, amelyeket az ember fél a lehetetére is elhoztam, és a padlón, és a szétszúrt rosszparazja, mint meg annyi pillanatok. Istenem, ha csak egyetlen egyszer bemehetnék a hálószobájába, az égben sincs. Nézd mi a zsámolt, amelyre az ágyból kikelve a mesztelen kis lábocskáját helyezi. Nézd mi, amit a lábocskájára fölhúzza a harisnyát, amely könnyű és fehér, mint a frissen esett hó. Tudom. Hallgatok. Hallgatok!
1: Az a beszélgetés.
0: A két kutyuska között. Amit egyszer kihallgattam a Nyevszkij prospekten.
1: Úristen, hogy is mehetett ki a fejemből ez a két rohadt dög, Maggie és Jali?
0: Aztán mindent meg kell tudnom. Most azonnal elmegyek. Úristen, hogyan felejtkezhettem meg erről? Maggie és Jali. Most azonnal elmegyek, és megkeresem ezt a kis Maggie.
1: Maggie. Te vagy az. Maggie. Hát eljöttél.
0: Maggie, mivel kínáljalak meg? Egyél egy kis kenyérborsát.
1: Maggie.
0: Ugye milyen édes, milyen helyes kis kutyuska vagyok. Nesze, gyíl csak, kapd el. Majd megsodrom neked. Kapod be mindjárt ezt a finom kis galacsinát. Jó volt? Ízlik?
1: Persze, hogy ízlik.
0: Na, még. Gyíl.
1: Most nem kell félned, Maggie-kém.
0: Most egymagunkban vagyunk. Akarod, hogy becsukjam az ajtót? Ne, Maggie. Várj, Maggie-kém.
1: Mondjál el nekem mindent, amit a kis úrnődről tudsz. Kicsoda ő, és milyen gyöngéd, és vajon engem...
0: Várj, Maggie, ne hagyj!
1: Maggie!
0: Micsoda rohadt kis bestia, tessék! Behúzza a farkát, kapja magát, és anélkül, hogy egy árva szót is szólna, egyszerűen kiszalad a szobából. Már réges-régen gyanítom, hogy a kutya sokkal agyafúrtabb, mint az ember.
2: Arról is meg vagyok győződve, hogy igenis tud beszélni.
1: Valamilyen istentelen makadság folytán nem teszi.
2: Ez egy nagyon érdekes politika a részéről. Megfigyel mindent. Nem kerüli el a figyelmét az ember legkisebb cselekedete sem. És nem beszél. És nem beszél. Csak ír. Csak ír. Levelez. Levelez.
1: De hát honnan szerez be egy ilyen kis kutyuska
2: levélpapírt? Hogy honnan? Bemegy a boltba, köszön, és 10 kopékáért vásárol 10 közönséges ifjapírost.
1: Aztán nyilván összehajtogatja, így, szépen, sarkosan, tár még át is köti a csomagot egy szalaggal, egy ilyen ékszínkék szalaggal, mint amilyen ez itt a műsorfüzet például.
2: Aztán zsebre vágja, és távozik.
1: Lefszani lesz. Elmegyek abba a Mieszanskaja utcai Zverkovházba. Holnap. Én holnap elmegyek abba a Zverkovházba, és megkeresem azt a másik is. Azt a Joli nevűt. Sőt, ha szerencsém van, akkor még meg is kaparinthatom a leveleket, amelyeket Meggi írt neki. Azonból majd kiderül egy és más.

Nem. Nem bírom azt a káposzta szagot, ami a Mieszczanskaja utca butikjaiból dől. És ráadásul minden kapuhajból is olyan büdösség árad, hogy hanyathomlok voltam kénytelen menekülni. Majd a nyakam szem. Ki van az el? Ezek a gazember iparosok is annyi füstet, annyi izzadság szagot eregetnek a műhelyeikből, hogy teljesen lehetetlen azon a környéken sétálni. Jaj, estek! Csontig belém! De az a fontos, hogy ő is megkapta tőlem a magáit. Egy hamar nem gyógyul be az a harapása, amit ő kapott tőle. Leveleket pedig mégis megkaparítottam. Jó nagy csomag. Lehet vagy 10 fél. De erősen összecsomózta ezzel az X-inkink szallaggal. Nagy kópi. Elsőnek nézzük ezt. Nem tudom kisillabizálni, de kutyaírást különben sem lehet gyertyafénynél olvasni. Majd holnap napvilágnál elolvasom őket. Gyorsan visszakötni a szallagot. Most pedig leírjuk szépen, hogyan történt az egész eset. Ma, 2-kor, azzal a szilárd elhatározással indultam el hazúról, hogy mindenképpen megkeresem és kivallatom Jolit. Mi van ezekkel a tollakkal? Egy se ír rendeset. Hogy a szél ütné el a farát ezeknek a finnasszonyoknak? Ez a mávra! Már megint kihegyezte a tollaimat. Az én tollaimat. Elérve az Verkófház 4. emeletére, becsöngettem. Egy fiatal lány nyitott ajtót, nem csúnya kis szeplőcskékkel. Rögtön ráismertem. Ez volt az a fiatal lány, akit az idősebb hölgy társaságában láttam, hogy ez kinyarosztrektem. Elpirult, és én rögtön megértettem, miről van szó. Te kis huncut, neked már régen vőlegényre van szükség. Mit óhajt? Ezt kérdeztem. Sürgősen beszélem kell a kegyedik kis kutyuskájával. Milyen ostoba volt ez a lány. Rögtön láttam rajta, hogy milyen ostoba teremtés. Ugatva beszaladt a kutya. Én meg akartam fogni, de az a gyalázatos dög majdnem belekapott az orromba. Észrevettem a packát a sarkban egy kosárban. Odaugrottam, kifordítottam a szalvát, és a legnagyobb örömömre csak ugyan meg is találtam az iratcsomót. Ebben a pillanatban a kutya beleharapott a bokámba. És amikor látta, hogy mégiscsak magamhoz veszem a leveleket, vadul csaholva megvesett. De nézz innen, ne, barátocskám, ne! Ezt már nem adom vissza! Nesze, nesze! Jól megharaptam, és elmondtam. Most végre fény belül a két értelmű beszédeikre, a grimaszaikra, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak. Most végre megismerem a gondolataikat, a cselekedeteiket, az indítékaikat, és végre én is elérek mindent. Azt hiszem, ez a lány. Ez bolondnak nézett engem, mert nagyon megijedt. Mindegy. Most lefekszem, a leveleket pedig ide rejtem, zombom közé, hogy senki el ne lopja. Holnap minden kiderül. Ezekben a levelekben benne lesz minden. A kutyák nagyon is intelligens lények. Mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük. Ezekben a levelekben benne lesz minden. Benne lesz a kegyelmes úrnak. Ennek a ritka férfiúnak a teljes arcképe. Minden legapróbb kis cselekedete. És talán lesz benne egy és más. Őrólai ír. Tudom. Hallgatok. Hallgatok.

0: Das szörnyűt álmodsz. Hol vannak a levelek? Beteg vagyok, ne zavarjanak. Ezt a cédulát kiteszem az ajtóra. Kezdjük. Kezdjük. Igen, igen, igen, igen. Napfénynél ennek a levélnek a betűi eléggé olvashatóaknak tűnnek. Édes Jolikám. Sehogy se tudom megszokni ezt a közrendű nevet. Mintha nem adhattak volna neked elegánsabb nevet. Joli, mintha engem Rózsinak hívnának. Brrr, micsoda közönségesség. No de hagyjuk ezt. Örülök, hogy levelezhetünk. Ez a levél egészen szabatosan van írva. Nem tudnám megmondani miért. Mégiscsak van benne valami kutyás. Jó lehet a pontok, a vesszők, az írásjelek is. Mind a helyükön vannak. Bezzeg ön, milyen tisztelt osztályvezető úr. Korán sem ír ilyen szépen. Hiába is bámul rám olyan gúnyosan a tükörből. Tudjuk, milyen előkelő egyetemeken végezte a tanulmányt. Olvassuk csak tovább a levelet. Nekem úgy tűnik, hogy megosztani egymással a gondolatainkat, az érzéseinket, a benyomásainkat. Egyike a legnagyobb boldogságoknak ezen a földön. Igen. Ez valami német könyvből van kimásolva. A címére már nem emlékszem. Ezt tapasztalatból mondom, édes Jolikám. Jól lehet, én nem sokat forogtam a nagyvilágban a mi házunk kapuján túl. Az én életem jó képben. Úrnőm, akit a papája Sophie-nak hív, őrülésig szeret engem.
1: Sophie! Tudom. Hallgatok. Sophie, őrülésig szeretett. A papa is nagyon gyakran megsimogat.
0: Teát iszom, és kávét tejszínhabbal. Én bevallom neked, édes Jolikám, én semmiféle élvezetet nem találok azokban a hatalmas csontokban, amelyeket a mi Hektorunk rákcsál odakinn a konyhában. Csak a szárnyas vadak csontja ízes, de csak akkor, hogyha még nem szopogatták ki belőlük a velőt. Nagyon szeretem a mártásukat is összeöntve, de csak akkor, hogyha nincs bennük kapor vagy másféle zöldségnövény. A hideg erőleves is jó, de a sárgarépát, artisúkát és az ellert sohasem szeretem. Én nem tudok elképzelni rosszabbat, mint azt a borzalmas szokást, hogy kenyérgalacsinokat dobálnak a kutyára. Egy nem tudom miféle úr, aki az ujjaival mindenféle piszkos olmit összefogdosott, ugyanazokkal az ujjaival megsodorja a kenyérmorzsát, odaszólítja az embert és a galacsinyát. A szegény kutya szájába gyömöszöli. És miután visszautasít az illetlenség, az ember megeszi. Utálattal megeszi.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Mint hogyha nem volna fontosabb megbeszélni való. Vegyünk egy másik levelet. Talán abban valami fontosabban. Vagy legalább valami okosabb.
2: Badarság.
0: Édes Jolikám, örömmel számolok be neked minden olyan eseményről, amely a mi házunkban lejátszódik. Már meséltem neked egyetmást arról a nevezetes személyiségről, akit Szofi papának nevez. Na végre! Ugye, hogy a kutyáknak mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük? Nézzük csak a papát. Ez egy nagyon különös ember. A legtöbbször hallgat. Hát ezt én is megállapítottam. Aha, én soha nem hallottam tőle egyetlen egy felesleges szót sem. A legtöbbször hallgat. De vagy 8 nappal ezelőtt, mihelyst magára maradt, állandóan ezt hajtogatta magához. Megkapom, vagy nem kapom. A bal kezében egy papírlapot tartott. A jobbjában összegyűjt egy másikat, és állandóan ezt hajtogatta. Megkapom, vagy nem kapom meg. Még hozzám is odafordult, és megkérdezett. Mit gondolsz, Maggie? Megkapom, vagy nem kapom meg? Én persze az egészből egy árva szót sem értettem. Megszagoltam a cipőjét, aztán szépen odébáltam. Igen. De vagy egy hét múlva a papa ragyogó arccal tért haza a minisztériumból. Egész nap egyenruhás urak adták egymás kezébe a kilincset. Gratulálni jöttek. Ó, kegyelmes uram, engedje megkérem, hogy gratuláljak önnek. Excellenciás uram, micsoda kegy! Köszönöm, barátom. Ebédnél vidámabb volt, mint bármikor. Ki nem fogyott az anekdótákból. Ebéd után pedig odaszólított engem magához, fölemelt, magasra, egészen a mellék, és így szólt hozzám. Mit gondolsz, Maggie? Mi ez? Egy kék szallagot láttam keresztbe a mellén. Megszagoltam, semmiféle illata nem volt, titokban meg is nyaltam, egy kicsit sós volt. Miket nem merülsz el ellen, mi kis kutyuskám? Egy kicsit sós volt. Aztán meg ne üsse a bokája! Ezt nem árt feljegyezni. Írjuk csak legyen szépen a napróba. A papa egy kicsit becsvágyó. Na jó, nézzük csak tovább ezt a levelet. Édes Jolika. Most már nem folytatom. Késő van, vagy hónap este is. És a többi. Itt folytatódik a másik oldalon. Jó estét, édes Jolika. Újra itt vagyok vele. Ma az úrnő Szofi kisasszony. Halkatok! Eltukom! Ide a naplomba! 34. és a

0: sejtenéd, hogy milyen ocsmányok is vannak közöttük. Van például egy szörnyű dög, az folyton ott kaslat az ablakom alatt, hogy a hátsó két lábára tudna állni, amire persze képtelen a fatuskó, akkor egy fejjel volna magasabb, mint a papa. És ráadásul ez az otromba, ez olyan szemtelen. Én már egyszer-kétszer rá is mordultam, de hát ennek a fatuskónak a legkisebb gondja is nagyon bennél. Állandóan csak ott kaslat az ablakom alatt, a füle lelóg, a nyelve kicsing. Fúj, valódi buklis. De azért elképzelheted, édes Jónkám, hogy azért az én szívem sincsen fából.
1: Ó, nem, korán sem.
0: Ó, hisz ha ismernéd azt a gyönyörű gavallért, mindig ott szokott megállni a szomszéd kerítésnél. Trezornak hívják. Ó, édes Jónkám, hiszen ha sejtenéd, hogy milyen csinos kis pofikája.
2: Fúj!
0: Hogy lehet ilyen ocsmányságokkal telefirkálni egy levelet? Embert! Adjatok nekem! Embert! Akivel a lelkem gyönyörködik! Embert! Akivel a szívem meg... Embert! Ne pedig ilyen ocsmánságok és undogságok. Hol vagyok?
3: Mi történt? A levelek. Nézzük a napot. 34. Ki csúsztatta ide ezt a
0: legyet?
3: Ma az úrnő, Szofi kisasszú,
0: kézi munkázó. Én ez alatt kibámultam az alatt. Én bevallom neked, édes Jolikám, én nagyon szeretem megbámulni a járat. Ekkor belépett egy inas és jelentette. Cseplov!
4: Cseplov!
3: Vezess be, mondta Szofi örömmel, majd odaszaladt hozzá, hogy átkezdem. Ó, ne kikém, hiszen ha sejtenéd, hogy milyen gyönyörű barna fiatalember, udvari nemes gárda tíz, és a szeme olyan fekete, mint csillámlik akár a barna. Ezzel beszaladt a szó. Kisvártatva belépett egy fekete oldalszakállás fiatalmas. A tükörhöz lépett, megigazította a frizuráját, aztán körbejárta a szobát. Én alig hallhatóan mordultam egyet, és lekuporogtam a sarokba. Szofi belépett, és örömmel üdvözölte. Én továbbra is kinéztem az ablakon, mintha mi sem történt. Titokban kinyújtottam a nyakam, hogy minden jó kihallgatás. Ó, édes Jolika, hiszen ha tudnád, milyen ostobaságokat fecsegtek össze. Megtárgyalták, hogy tánc közben egy bizonyos hölgy ilyen lépést tett olyan helyet, hogy ugyanakkor egy bizonyos Bobov, aki a mellfodrával feltűnően hasonlít egy gólyához, majdnem felbukfencezett, hogy egy bizonyos Lindocska azt képzeli magáról, hogy a szeme képzelik csak zöld és csupa ilyen ostobaságot. Hogy is lehet ezt a fiatal nemes urat összehasonlítani az én trezorommal? Állapítottam meg magamban, egek! Mekkora különbség! Először zsenek az úrnak a képe, széles és lapos, és körös körül az oldal szakáll olyan, mint hogyha fekete kendővel volna felkötve a foga. Ezzel szemben az én trezorom vonásai finomak, és egy gyönyörű szép hófehér folt van a homloka közepén, és a szeme, a szája, a tartása mind olyan más. Én nem is értem ezt

0: A Sophie-t mit talál ezen a teplomon? Hogyan bűvölhette el ennyire?
1: Ez azért sárít. Ez a teplom. Ez nem szédíthette meg ennyire.
0: Lássuk csak tovább ezt a levelet.
1: Én nem is értem ezt a Sophie-t. Mit talál ezen a teplomon? Miért nem választja akkor már mindjárt akár azt a hivatalnokot, aki mindig ott ül a papa előszobájában? Ó, édes Jolikám, hiszen sejtenéd, hogy az milyen idétlen egy alak. Ez ki lehet vajon? Olyan furcsa családi neve van. Mindig ott ül a papa előszobájában. Tollak. A haja, akár a szína bogja. A papa mindig küldönc meg a szemét. Ez rácélos. De hát miért mondja, hogy az én hajam olyan, mint a szína bogja? Sophie, nem állja meg nevetés nélkül, hogyha rám.
0: Nem, ez nem igaz. Ez aljas hazugság, undok, pletyka, kitalálás.
1: Mintha én nem tudnám, hogy honnan fúj a szél. Mindez az osztályvezető műve. Ez az ember vad gyűlöletet esküdött ellenem, acsarkodik rám a tárt, ahol csak tud. Ott leselkedsz rám a tükör sarkából. Tudod-e, hogy ezért pofon jár? Nesze!
0: Most megkaptad. Vegyünk egy másik levelet. Abból talán kiderül az igazság.
1: Édes Jolikám, remélem megbocsájtasz a hosszú hallgatásért. Én valóságos mámorban éltem. Joggal mondja egy szerző, hogy a szerelem egy második élet.
0: Azon kívül nálunk nagy változások is vannak. A fiatal nemes gárdatiszt naponta vizitel nálunk. Sophie halálosan szerelmes bele. A papa nagyon boldog. És Grigorító, aki padlósok és közben majdnem nincs, mondjuk magában.

0: Szígyen! Szígyen!
1: Nem bírom tovább olvasni. Az udvari nemesek és a kegyelmes urak, ami a világon valamicskét is jó, az mindig az udvari nemeseknek és a kegyelmes uraknak jó. Az ember nagy nehezen szerez magának valamit, amitől az élet egy kicsikét szebb lesz. És akkor megjelenik egy udvari nemes, egy gárdatiszt, és elkaparintja az orra elől a kutya úristenit! Én kegyelmes úr szeretnék lenni. Azt nem azért szeretném, hogy elnyerjem a kezét, vagy ilyesmi, hanem csak azért, hogy lássam őket magam körül sürögni, forogni, hogy lássam őket belegabajodni udvaronc mesterkedéseikbe és intrikáikba, hogy egyszer odállhassak elébük, és azt mondhassam, hé, ti ketten, köpök rátok! Igen, én csak is ezért szeretnék kegyelmes úr, kegyelmes lenni. Úristen.

0: December 3. Nem! Ez képtelenség. Ez a házasság nem jöhet létre! Udvari nemes. Hát aztán! Ez csak egy rang! Ez nem valami látható dolog, amit kézbe lehet venni! Udvari nemes. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincs egy harmadik szeme a homloka közepén. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincsen aranyból az orra. Az orra éppen olyan, mint az enyém, vagy akárki másé. Ő is csak tubálkolásra használja, nem evésre, tüsszentésre, nem köhögésre. Udvari nemes. Én már régen szerettem volna kikutatni, honnan származnak ezek a teljesen önkényes megkülönböztetések. Címzetes fogalmazó. Miért vagyok én címzetes fogalmazó? Milyen címem? Hát, ha éppen én is udvari nemes vagyok. Vagy kegyelmes úr, vagy hadsereg főparancsnok. És csak látszatra vagyok címzetes fogalmazó, csak éppen én nem tudom, hogy ki vagyok. Elvégre számos történelmi példa van az ilyesmire, hogy egy egyszerű ember, nem is beszélve egy nemes emberről, de egy polgár, vagy egy paraszt. Még egy paraszt is egyik pillanatról a másikra felfedezi, hogy valami fényes nap, hadsereg fő parancsnok, vagy bár.
1: Egy szerencsétlen kis paraszt.
2: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
3: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
4: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
5: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
6: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél!
5: Nem baj, kivágjuk.
7: Sziasztok, akkor mi is itt vagyunk, a mikrofonnál Urbán Ági és jó hajnalka.
8: Sziasztok!
7: És itt van velünk, ha minden igaz, Skype-on Vagesz.
9: Hello, sziasztok, hallotok?
7: Szia, igen.
9: Ja, de jó. Na, hát, hello.
7: Szia.
9: Miről beszélgetünk?
7: Hát kicsit hot a téma, így a népszabadság apropóján akár, vagy úgy általában is. Én arra gondoltam, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyit változott a helyzet e tekintetben, mint sajtószabadság tekintetében. Mondjuk azóta, az időszak óta, mióta te lazábra vetted a kapcsolatot, vagy felszámoltad a mostani kormány párta.
9: Hát, tudom, tehát én ugye nem újságírónak indultam, vagy készültem életemben, viszont azt hiszem, hogy amikor így a magyar sajtóba kerültem, ugye a Magyar Narancs révén, meg a Magyar Narancs által, az ugye 89-ben volt, és azt hiszem, hogy a 80-as évek legvége, 88-89, illetve hát mondjuk igen 90-es évek elejéig, az azért a magyar sajtónak egyfajta aranykora volt. Tehát én emlékszem például, hogy volt akkori közvéleménykutatás, ahol az volt egy ilyen kérdés, hogy kik azok, akikben a legjobban megbíznak a megkérdezettek, ami hát egy reprezentatív felmérés volt, és ott Azt mondták, hogy, vagy, szóval, hogy az újságírói szakma, az újságírói foglalkozás az egy nagyon élenjáró, nagyon, nagyon előlévő dolog volt.
7: Bizony.
9: Nem emlékszem már, hogy a legjobban bíztak-e meg az újságírókban, vagy csak mondjuk második helyen a mentő orvosok után, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon, nagyon elő volt. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos leépülés volt. Tehát ugye már az Antal kormány idején a 90-94-es periódusban ugye emlékszünk arra, hogy vagy emlékezhetnek így az idősebbek, mint én is arra, hogy ugye volt a konszenzuálisan megválasztott médiavezetők, ugye Hankis Elemér a televíziónál, és Gombács Csaba pedig a Magyar Rádiónál, és hát ugye ellenük indultak mindenféle akciók, amennyiben hát rájött az akkor még ugye botladozó első körben demokratikusan megválasztott és demokratikus jobboldali kormány, hogy a média az nem feltétlenül az ő ilyen ugródeszkájuk arra, hogy elérjék a társadalmat, hanem nagyon, nagyon kritikus is tud lenni. És hát ekkor indult ugye meg ez a dolog, aztán aminek ugye egy későbbi következménye lett az a média törvény, amit a Horn kormány idején fogadtak el, aminek most nem mennék bele az elemzésébe, már csak azért sem, mert nem annyira emlékszem már minden pontjára. De a lényeg az, hogy hát ugye a kereskedelmi televíziózás Magyarországon az úgy született meg 97-ben, ahogy megszületett, tehát ugye az Iris televízió az nem indulhatott el, ami ugye a Central European Media Institute, vagy nem is tudom mi volt a neve annak, a Mark Palmer volt amerikai nagykövet által vezetett konzorciumnak, de a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy Magyarország jobban járt volna azzal is, hogyha egy kereskedelmi televízióval lesz, meg azzal is, hogyha három. Így, hogy kettő lett, az ugye nagyon így később ugye kialakult egyfajta piaci túlsúly az RTL klub oldalán a TV2-vel szemben. De hogyha mondjuk egy lett volna, vagy három, akkor mondjuk talán el lehetett volna kerülni azt, ami egyébként egy világjelenség, ez pedig a médiának a hihetetlen bulvárosodása volt. És ugye az egész celebkultusz, meg minden a később bejött reality TV, stb. Az arra ment, hogy tulajdonképpen ilyen komputeren és tervezőasztalon kidolgozott sztárok viszik el a tartalomszolgáltatásnak a többségét, ugye ők mai szóval celebek, és hát ez nagyon, nagyon káros volt, azt hiszem. És ugye ehhez még hozzájött ugye az online, ugye hogy az online hirdetések világa az is eléggé botladozva indult meg Magyarországon, és ez ugye a print sajtónak a háttérbe szorulásával jött, ami hát persze megint csak egy világjelenség. Tehát egy, mit tudom én, a 300 milliós Egyesült Államokban mondjuk a New York Times helyzete nyilván kedvezőbb, mint a 10 milliós Magyarországon a Népszabadságé mondjuk, de hát ez azért egy elég nagy probléma, és hát az, hogy ennek nincsenek meg ugye a támogatásának a feltételei, tehát ugye ez, hogy most piaci alapon éljen meg, és piaci alapon legyen meg valami, hát eléggé nonsensnek hangzik. Ugye mind a múlt hétig ugye azért még mindig a Népszabadság volt a legnagyobb minőségi napilap, tehát azt hiszem, hogy a legtöbb példányt adták el a nem bulvárból. A Népszabadság nem tudott megélni, az újonnan alapított Magyar Idők pedig hát nyilván, hogy egészen addig, míg ez a kormányozza Magyarországot, addig vidáman fog lubickolni.
7: Én abban a helyzetben vagyok, hogy 2001 és 2006 között a Magyar Hírlapnál dolgoztam, és ugye emlékszünk, 2002-es választás előtt volt az a fajta ketté szakadása, fogalmazunk így, a társadalomnak, amit nagy részt az akkor, tehát a ellenzékbe kerülő Fidesz generált, és a Magyar Hírlap akkor egy középen álló, vagy legalábbis mindenképpen magát középre pozícionáló, független napilap szeretett volna lenni, és egyszerűen azt vettük észre, és az vezetett végülis azokhoz a folyamatokhoz, aminek révén tulajdonost is váltott, és nagyon sokan le is léptünk az akkor Szombati Pali irányított a laptól, hogy egész egyszerűen nem volt olvasótábor középen, hogy annyira kevesen vették, olvasták, hogy nem volt rentábilis. Tehát vagy jobboldali, vagy baloldali lapokat olvastak az emberek. Ma már persze ez is változott, és ugye a print lapok fogyasztása is nagyon drasztikusan visszazuhan, de hát ez egy szomorú helyzet.
9: Nézd, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a, nyilván vannak jobb oldalra tendáló és bal oldalra tendáló újságok, vannak liberális, szocialista, konzervatív, stb. Újságok a világban. Én azt gondolom, hogy az igazi jó média az azért alapállásában mindenkor ellenzéki. Tehát, hogyha még egy konzervatív kormánypárti lapot működtetnénk mondjuk Magyarországon, és az nem propaganda célú valami volna, akkor a konzervatív sajtónak is egyfajta ellenzéki attitűddel kellene vizsgálni a politika világát. Tehát a médiának van egyfajta, hogy mondjam, a kormánynak van titkos szolgálata, a média az pedig egy nyilvánosság szolgálat. A média az valamilyen módon a társadalom hangját is megjeleníti, felteszi azokat a kérdéseket, amit a társadalom az irányító, uralkodó rétegnek feltehet. Ezzel kapcsolatban nekem egy elemi példám az, több amerikai választást figyeltem test közelből, és 1992-ben, amikor Bill Clinton először lett elnök az Egyesült Államokban, akkor a választás előtti nap ugye megjelent a New York Times, és a New York Times-on ott volt az endorsement, tehát a szerkesztőségi támogatás, és a szerkesztőségi támogatást a demokrata párt elnökjelöltjének Bill Clintonnak adták. Megtörtént a választás, nagy választási beszámolókkal, és egy tulajdonképpen az átmeneti időszakot, tehát a Clinton beiktatásáig, ami ugye novembertől januárig tartó bő három hónapos időszak, ez, vagy nem szűk három hónapos időszak, ez ugye január közepe vége táján szokott megtörténni, akit Clinton kinevezett, bizonyos Vernon Jordan nevű egyébként afroamerikai ügyvédet, ezt nagyon keményen támadta akkor a New York Times bizonyos korábbi ügyei miatt, arra már nem emlékszem, hogy mit voltak a korábbi ügyei. De azt gondolom, hogy a New York Times, ami hát mondjuk napilap szinten azért a világon elég sok helyen egyfajta etalon, azt gondolom, hogy ezt elég jól megfogalmazta, vagy elég jól benne van ebben a példában, hogy igen, támogatom az elnökjelöltet, de amikor megnyerte a választást, akkor én utána értelemszerűen kritikusan rákérdezve, a különböző lépéseit bírálva írom a sajtót, írom az újságot. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos szemlélet, ez sajnos nem tudott meghonosodni Magyarországon. Először ugye Antal József sértődött meg azon, hogy hát nem mindig a magasztalás hangján szólt róla az akkori magyar média és a sajtó, és hát manapság pedig már azt látjuk, hogy tulajdonképpen semminek, szándék szerint semminek nem volna helye, amit nem a kormánypárt is annak vezére gondol.
8: Bocsánat, én egy kicsit ezzel vitatkoznék, vagy inkább hozzátennék egy kicsit ahhoz, amit az előbb Hajni mondott. Egyrészt, tehát az biztos, hogy Magyarországon ez nagyon látványosan végbe ment a 2000-es évek elején ez a fajta polarizálódás, és ez kétségkívül felülről jött, tehát ez egy ilyen politika vezérel dolog volt, de azért ehhez kellett egy társadalmi közhangulat, amiben ezt meg lehetett csinálni, meg kellett egy olyan demokrácia felfogás, vagy annak a hiánya, amikor, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát mind a mai napig nagyon jól látszódik például Facebook kommentekben, hogyha egy konzervatív irányultságú felület valamilyen módon kóstolgatja a kormányt, akkor ott azonnal felháborodott kommentek jönnek, ugyanez természetesen megvan a bal oldalon. Tehát az a fajta tudatosság, ami a New York Times olvasókban megvan, és ami az amerikai társadalom egy aránylag jelentős szeletében megvan, nevezetesen, hogy a hírt és a véleményt szét tudják választani, az nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon. Tehát ez alapvetően szerintem a fogyasztók oldalán dől el, És a, persze vannak politikusok, akik erre látványosan rájátszanak, de alapvetően ezt nem lehetne akárhol megcsinálni az olvasókkal.
7: Ebben egy abszolút igazad van, és az előbb, mikor a középen álló Magyar Hírlapról beszéltem, és sajnálkoztam, hogy egyszerűen nem volt rá kereset, akkor természetesen nem az olvasók politikai hovatartozásra gondoltam, hanem arra, hogy ez az orgánum volt egy olyan, amelyik mindkét irányba kritikus volt, amelyik klasszikusan ezt a azt gondolom, hogy sajtónak ma is annak kötelezőnek kéne lenni, te mindkét irány, vagy mindkét oldallal szemben kritikusnak, és egyszerűen erre a kritikus hangnemre nem volt kereslet, mert a baloldaliak a baloldali pártokkal voltak elnézőek, a jobboldaliak a jobboldaliak, és egyik se szerette volna elolvasni, hogy a sajátjával valami nem stimmel. És így fogyott el a levegő az akkori Magyar Hírlap közül, ami nagyon szomorú, és hát azóta is nagyon kevés orgánum van, ahol.
9: Hát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni történetnek ez egy alapvető problémája, hiányossága. Tehát az, hogy ugye Magyarországon, hogyha keményebben, jobban belegondolunk, akkor bizonyos rövid időszakokat leszámítva, ugye 1989 előtt mondjuk 70 évig nem volt igazán szabad sajtó. Nyilván valamelyes szabad volt a sajtó.
7: Bocsáss meg, Bagás, csak van egy telefonálunk, csak egy álljunk vele szóba egy pillanatra. Szia! Ja.
10: Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát az nonsens, hogy a Népszabadság ne lett volna kritikus a állítólag, vagy tehát nem, tehát nyilvánvalóan hozzá közel álló, hogy általa támogatott MSZP-SZDSZ, hát a MSZP-t annyit osztotta, hogy nem igaz, SZDSZ-szel azért kesztyűsebb kézzel bánt, de hát azért azt is erősen kritizálta sokszor.
7: Én azt gondolom egyébként, hogy ott a párton belüli érdekcsoportok diktáltak néha. Így tudom.
10: Nyilván, de...
7: Tehát azt azért ugyancsak nem nevezhetjük az akkori állapot szerint függetlennek, vagy... objektívnek, hogyha a párt egyes érdekkörei bele tudtak szólni tartalommal. Tehát szerintem, vagy számomra az elfogadhatatlan. Ugyanúgy.
10: Lehet, de a olvasóknak nem volt elfogadhatatlan igen sokáig, és elég nagy példányszámba megvették azért. Tehát,
7: én azt gondolom, hogy számukra ez nem is vált egyértelmű, vagy nem aki nem ismerte a háttérben zajló folyamat, azoknak ez nem volt.
10: Lehet, de a olvasóknak nem az a dolga, hogy ismerjék, hanem hogy vegyék és olvassák. Tehát, és ezt megtették. Szóval.
8: Bocsánat, azért az fontos hozzátenni, legmélyebb tiszteletem a Népszabadságé, de hát azért tény, hogy volt ott egy folyamatos csökkenés, mind példányszáma, mind olvasottságban. Tehát valószínűleg ennek persze sok oka lehet, de valószínűleg az olvasók egy része ezt nem annyira kedvelte, hogy bizony több irányba is.
9: Ha belegondolsz abba, hogy a Népszabadság példányszáma mondjuk 1989 elején lehetett olyan, ha jól emlékszem, 700 ezres. A 700 ezres példányszám az ugye abban benne volt, hogy az összes pártszervezet, a járási pártirodák, az összes ilyen munkahely, katonai alegység, és nem tudom, hogy micsoda, kötelezően megrendelte a Népszabadságot. A Népszabadság ezután valahol stabilizálódott, hogyha jól emlékszem a 90-es évek elejé adatokra, de ezt felfoljatok, hogyha rosszul emlékszem, de valahol olyan 300 ezer példány körül stabilizálódott hosszabb évekre.
8: Bocsánat, 2000-ben...
9: Még az online világ előtt vagyunk, tehát még az online világ előtt vagyunk ekkor, a 90-es évek elején, közepén, és a Népszabadság, ami hát előtte súlyosan pártlap volt, és emlékszem rá, hogy 90 novemberében például Tamás Ervin akkori főszerkesztő helyettes kért egy Magyar Narancs mellékletet a Népszabadságba, és többen, köztük én is, hát úgy indítottunk, hogy szapultuk a Népszabadságot a múltjáért, vagy az előtte, az elmúlt 30 évéért. Ezek után a Népszabadságból egy minőségi napilap lett, mint ahogy mondjuk ugye amiért nagy harc volt, ugye a minőségi napilap korábban ugye a Magyar Nemzet volt. Tehát szóval, hogy ez zajlott. Csak azt gondolom, hogy a politikai ráhatás, tehát tehát az a politikai ráhatás, ami nem engedte meg a demokratikus közvéleménynek a kialakulásának a lehetőségét, amelyik nem volt arra készen, hogy mondjuk kialakult egyfajta antikommunista közhangulat érthető módon a 40 éves kommunista diktatúra után, de nem volt zárt mondjuk a jobboldali szélsőségek felé. És azt gondolom, hogy az a típusú rájátszás, ami mondjuk a rasszizmust erősítette a magyar társadalomban, abban komoly felelőssége volt a politikának, illetve az olyan típusú médiának, ami ennek a politikának a szolgáló leányává szegődött.
8: Én egy pillanatra még visszatérnék az online hatáshoz, és ez azért nagyon fontos, mert ugye az angol nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, vagy egy ilyen jó szójáték, ami nem igazán lefordítható, azt hiszem. Ugye azzal, hogy a nyomtatott lapok kikerültek a hírpiacról, tehát ott nincs esélyük, mert mire eljut a nyomtatott lap az olvasóhoz, addigra a hírek már öt lépéssel előrébb járnak. Ezért a newspaperök átváltoztak viewspaperré, tehát a különböző, tehát elkezdtek pártosodni, mert hogy a hírekről elmozdultak az elemzések, háttéranyagok, interjúk, stb. Felé, ami viszont már óhatatlanul egy picit pártosabb, tehát hogy kivel készül interjú, milyen típusú adatokat használnak az elemzésekben, mit tartanak fontosnak a háttérben, az már egy pártosabb dolog. És ezzel egyébként a világon mindenhol küzdenek, tehát ez nem egy magyar probléma, de ez is lehet egy magyarázat a magyar társadalom, hogy mondjam, demokratikus deficitje mellett. Ez is lehet egy magyarázat például arra, hogy a magyar hírlap annó miért nem tudott megélni. És lehet egy magyarázat arra, hogy egyébként a politikai napilapok piacán miért van ekkora válság. Egyébként lássuk be, hogy tényleg elképesztően alacsony példányszámokról beszélünk, tehát ugye a Népszabadság utolsó auditált fél éves példányszáma 38 000. Az, hogy egy 38 000-es lap tudott piacvezető lenni Magyarországon, az azért tényleg egészen döbbenet. Tehát ezt 15 évvel ezelőtt biztos, hogy senki nem gondolta.
7: Egy kicsit...
9: Nyilván, Ági, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan változás, ami nem kedvez a minőségi újságírásnak. Ugyanakkor ez egy világjelenség.
8: Igen.
9: Itt a világjelenség megerősít egy magyar jelenséget, tehát a politikának a egyre fokozódó vágyát arra, hogy beleszólhasson a hírszolgáltatásba. Tehát, hogyha most itt politikai szempontból elemzünk dolgokat, Népszabadság, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni ezt mondjuk online szempontból is, tehát mondjuk akkor ott van az Origó esete. Az Origónak nem hiszem, hogy annyira nyereségesség. Tehát ugye itt egy print lapnál ugye a költségeknek a nagy része azért a nyomdaköltségből és a terjesztésből áll, ami pedig ugye az online-ban nincsen. Na most az, hogy az online az fizetős vagy ingyenes, hát ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon ugye az emberek nagyon nem szeretnek pénzt adni netes tartalmakért, de mondjuk a világon más is, nem tudom én. Tehát mondjuk, ha New York Times-t megnézem, akkor egy hónapban 10 cikket nézhetek meg mondjuk a telefonomról ingyen. Azon felül fizetnem kellene. Hát, szóval ez azért egy világjelenség. Ezen belül viszont ugye van az, ahol az autokrácia, vagy hát az irányított média az belejön ebbe a dologba, főleg egy olyan helyzetben, ahol ugye megszűnt a valóságos piac.
7: Ide akartam én is igen keverni a világjelenség magyar jelenséghez.
9: A valóságos piac, tehát ugye most már azért egyre kevésbé beszéltünk arról Magyarországon, hogy versenyszféra van, egy nagy versenyző van, ez a magyar állam, a magyar állam az pedig hát a kormánypárt által gyarmatosítódott, és a magyar állam határozza meg azt, hogy ki milyen, tehát a piaci szereplők létezésére sokkal nagyobb befolyással bír, mint egy liberális demokráciában.
7: Az mennyire magyar jelenség egyébként, én csak a személyes tapasztalataimról tudok beszélni, és most a kelletet ne keverjük ide, hogy egy újságírót hagynak vagy nem hagynak dolgozni, tehát mennyire normális jelenség az, hogy Vámzereket hát, állítanak egy újságíró egy parlamentbe, követ mindenhova, és figyeli, hogy kivel beszélek, és odaáll egy méterre, és hallgatja a beszélgetésemet, hogy egy újságírót megfenyegetnek magánéleti történetekkel, zsarolnak, próbálnak berántani a titkos szolgálatok, hogy a miniszterelnökkel 10 éve ellenzéki orgánum, vagy legalábbis nem szigorúan véve kormánypárti orgánum nem készíthetett interjút, hogy a pártpolitikusait kizárólag akkor is abban a formában lehet elérni, amikor ők kinyilatkoztatni szeretnének, de az érdemi kérdésekre nem válaszol.
11: Benne van a válasz. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban mondjuk kritikus újságíró ne szólalhasson meg, hogy valamilyen véleményt ne legyen meghallható, az egész egyszerűen elképzelhetetlen. Ahol van egy 200 most már 240 éves hagyománya ugye a szabad sajtónak, az amerikai első alkotmány kiegészítés az ugye a szólásvallási sajtószabadságról szól, tehát hogy egy alappillére egy társadalomnak most már lassan egynegyed évezrede, ehhez képest ugye a másik oldal az meg az újságírógyilkosságok világa, Anna Politkovskaja gondolat.
7: Igen, azért mondtam, hogy most a keletet hagyjuk, mert azért ott még nem tartunk.
11: De nem tudjuk hagyni a keletet, mert ugye tehát az van, hogy ez a mi kis kompországunk, Magyarország, ez most ugye megint a keletisték felé hajózik valamiért, amit őszintén szóval nem tudok felfogni épp észre, hogy ezt miért gondolja bárki is elfogadhatónak, és tényleg tanástalanul állok a jelenség előtt, hogy mondjuk a magyar jobboldaliság 200 éven keresztül orosz ellenes volt a pánszlávizmustól való félelmében, hogy ezt 2-3 év alatt meg lehetett fordítani. Ehhez ugye nagyon nagy sajtó erő, média befolyásolási erő kellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egészen elképesztő fordulat. Nyilván, hogy nem tudjuk a keletet kizárni ebből a formából, ilyen alapon nem tudjuk kizárni a keletet.
7: És a média sokszínűség felszámolása gazdasági erővel, ez mennyire jellemző? Tehát, hogy amit nem ment szabályozása, vagy mondjuk a közmédia elfoglalása, az nagyrészt így törvényi szabályozókkal történt, de hát egyszerűen a kormányközeli vállalkozók egymás után vásárolják meg, teszik magukévá a különböző orgánumokat, ugye Origo, TV2 és így tovább, Metropol kiszorítása, tehát alig-alig marad már, nem.
11: Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye gazdaságilag az egy elég fontos szempont, hogy ugye a tulajdonosok jönnek, mennek, bizonyos helyeken ugye évszázadokig ugyanazok, mint tudom én mondjuk a New York Times esetében az Altberger család, de másutt ugye ez más lapoknál abszolút megváltozhat. Na most én azt gondolom, hogy ilyen esetekben ugye a legfontosabb dolog az, hogy a szerkesztőségnek van-e valamilyen statútuma, egy olyan szerkesztőségi karta, ami nyilván, hogy a bármilyen adásvételi szerződésnek itt ott kell, hogy legyen, tehát ugye elfogadottá kell tennie, minden tulajdonosnak el kell fogadnia egy ilyen szerkesztőségi kartát, ami hát ugye az újságnak a függetlenségéről, vagy hát bármilyen médiának a függetlenségéről szólna. Ugye azt azért látjuk, hogy a tömegmédiák általában, tehát mondjuk televíziókra gondolok ilyen szempontból, azért mindig sokkal puhábbak ebből a szempontból, mint mondjuk az online sajtó, vagy a nyomtatott sajtó. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és mondjuk az például, hogy a Népszabadság így járt, abban nyilvánvalóan valamilyen módon belejátszott az is, hogy az MSZP-s befolyású szabad sajtó alapítvány végül is feladta a tulajdon részét, tehát ez nyilván, hogy az MSZP akkori vezetésének az orrára vagy kárára írható dolog, tehát ez ilyen módon azt hiszem, hogy ez megint csak erre a Népszabadság dologra bizonyos értelemben évek óta lehet, vagy mióta felbukkant ez az osztrák úriember, azóta lehetett számítani, ami ebben különösen brutálisan tette a dolgot, és mutatja, hogy ez nem egy gazdasági döntés, az online-nak a lezárása volt. És azt, hogy nem tudsz hozzáférni a no.hu-nak az archívumához.
8: Bocsánat, szerintem pont ez az egyik legérdekesebb a népszabadság történetben, hogy egyrészt van a bezárásra, felszalámizásra egy láthatóan már bejáratott kormányzati know-how, ezt láttuk az Origónál, láttuk a TV2-nél kisebb-nagyobb mértékben több helyen, és itt most nem ezt alkalmazták, tehát gyakorlatilag nyíltan felvállalva, bár kommunikációsan próbálták gazdasági törvényszerűségnek álcázni, de nyíltan felvállalták azt, hogy ez egy politikai történet, éppen valóban a NOL bezárása, illetve az újságírók látványos megalázása, ugye ezzel a költözéses dologgal, meg a személyes dolgaik, hogy mondjam, hozzáférhetetlenné tevésével. Tehát tehát ami itt történt, az számomra nem igazán racionális. A végeredmény az persze az érthető, tehát nem lepődök meg, hogy a kormányzatnak volt egy ilyen típusú szándék, hogy a népszabadságtól megszabaduljon. De azt, hogy ezt öltöztették gazdasági döntések sorozatával egy ilyen piaci köntösbe, az nem igazán érthető számomra.
11: Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom sajnálatos módon egyre inkább elfogadja az autokráciát. Tehát ez ehhez köthető. Tehát hogyha mondjuk a múlt szombaton a Kossuth téren nem tudom én 1-2 ezer ember lett volna, hanem 10 ezrek, akkor nyilván, hogy ez egy másmilyen történet lenne. Sajnos a magyar társadalom apatikus hajlandósága az régóta ismert, de az a típusú, hát teljes ilyen közönybe ájulás, amivel mostanában szembesülünk, az azért egy viszonylag új, tehát ilyen 2010 óta létező jelenség. Úgy se lehet vele semmit sem csinálni. Úgy se tudod megváltoztatni. Be van itt ilyen minden betonozva. Ugye ismerjük ezeket.
7: És közben hétről hétre átlép egy újabb vörös vonalat a kormány, amiről azt gondoltuk, hogy na, ezt már tényleg nem lépik meg. Ilyen nincs, hogy ezt megtegyék, és megteszik, és tényleg semmi következménye.
11: Igen, tehát ez az biztos, hogy ilyen szempontból ugye tehát a miniszterelnökre elmondható azt, hogy azért van neki egyfajta ilyen kalandor természete, és nagyon sok esetben vabankot játszik, és egyelőre a vabank őt látszik igazolni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben fordulat akkor létezhet, hogyha történik valamilyen külpolitikai fordulat.
7: Megint van egy betelefonálunk, bocsánat.
11: Magyarország egy kicsi ország, a külső körülményektől nagyon befolyásolt. Ebben nyilván, hogy az Európai Unió maflassága és mamlassága nem segíti ezt a dolgot.
7: Közben lehet...
12: Haló,
7: szia, itt vagyunk.
12: Sziasztok, Rics vagyok. Hallgatom itt a műsort, nagyon érdekes, amiről beszéltek. Megütötte a fülemet ez az apatikusság. Én nem gondolnám, hogy erről van szó. Szerintem inkább a félelem szót kéne használni, és meg is indoklom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert szerintem itt az embereknek biztos így a múltból, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy a múltból adódóan így ilyen zsigeri félelmük van amiatt, hogy tulajdonképpen az éppen hatalmon lévő akárki, az bármit megtehet vele. Ugye ez a régi ilyen besúgó rendszer, meg mit nem micsoda, ugye ott mindenki parázott, hogy akármit is mondanak, ugye jön a fekete autó, meg ilyenek, és most az a baj, hogy ez a kormány, illetve ez a most a hatalmon lévő valakik gyakorlatilag a régi módszerekkel, de új eszközökkel ugyanezt a félelmet fenntartják az emberekben. És pont ezért nem megy ki csak pár ezer ember, és ezért nem megy ki 10 vagy 100 ezer ember az utcára, mert nagyon jól tudják, hogy ezekkel ugye a modern eszközökkel, amikről most szó van, simán meg tudják nézni azt, hogy ki volt ott, a térfigyelő kamerákkal beazonosítják az embereket, és utána véletlenül lehet, hogy pont ki fogják rúgni a munkahelyéről, vagy mit tudom én, nem kapja meg az orvosi ellátást, hogy bármi történik vele, és hát ez problémás. Tehát az a helyzet, hogy na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én ezt így látom körülbelül. Hogy nem apatikusság, hanem leginkább félelem van, szerintem. leteszem. Köszönöm.
7: Sziasztok. Köszönjük, szia.
11: Ja, ha mondhatok erre valamit, akkor mondanám. Tehát én azt gondolom, hogy az apátia és a félelem között nincs túl nagy távolság, tehát ugye az apátiát is előidézi valami. Én ezt készséggel elfogadom azt, hogy a félelemkeltés és félelemben tartás az mindenképpen része a kormányzat, mondjuk így, hogy tömeglélektani viselkedésének. Ugye itt a 2010 óta kialakult rendszerrel kapcsolatban különböző elméletek vannak, amelyek nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak, hanem azt is mondhatnám, hogy ilyen komplementer, egymást kiegészítő elméletek. Ugye Magyar Bálintnak van az a tétele és a kétkötetes antológiái, amik ugye arról szólnak, hogy Magyarország momentán egy maffia állam. Amire nyilván, tehát van erre egy csomó példája, és azt gondolom, hogy eszközrendszerében sok minden igaz ebből, tehát akár a fizikai erőszak, futballhuligánok, és nem tudom én kiknek a felhasználásával, nem csak egy 2006-os jelenség, hanem egy 2016-os is, mondjuk a ligetvédőkkel szemben, stb. Akik ugye a huligánokból azóta már nem tudom én, ugye labdarúgó szövetségi, vagy labdarúgó egyesületi biztonságiak lettek. Tehát ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy maffia módszer. Ugyanakkor én például meghatározásként, egyszer kértek tőlem egy ilyet, én azt mondtam, hogy Magyarország momentán kádárista szociálpszichológiai struktúrákra építő neofeudalizmus. Ezt elmagyaráznám, vagy elmondanám, hogy ezt hogy gondolom. Tehát ez a kádárista szociálpszichológiai struktúra, ebben nyilvánvalóan a két dolog van benne, a félelemkeltés és az etetés. Tehát ez a vodka és kancsuka, cukor vagy ostor, tehát hogy részben ugye az emberek megtapasztalják azt, persze nem diktatóriális, hanem mondjuk autokratikus módon, tehát nem börtönbe kerülnek, hanem mondjuk elveszítik az állásukat. Nem tudják miért, de sejtetik velük. Sejtetik velük, hogy miért nem kaphatsz munkát, miért lettél feketeseggű, miért nem alkalmaznak téged akárhol, miért nem ad neked, tudom én, pénzt bármilyen állami pénzosztó szerv. Ez az egyik része a dolognak. Tehát ez a fajta, a társadalomban még nem kihalt, mivel nem olyan nagyon régen volt ugye a kádárizmus, de ezeket a nem kihalt dolgoknak a felélesztésével találkozunk. A másik dolog az pedig a neofeudalizmus, ami hát egyrészt ugye, és most nem csak a föld alapúságra gondolok, tehát ezek a földpályázatok, és amit tudom én, és a Mészáros Lőrincek és hasonlóknak az emelkedése, hanem hogy a legfontosabb a lojalitás. A legfontosabb az, hogy a legfőbb fő az most hogyan viszonyul hozzád. Elfogadja téged egy lojális alattvalónak, vagy pedig nem lát annak, és akkor mondjuk Vince Péter Zsolt ellen mondjuk öt fronton támad ellene az ügyészség. Holott ugye az pedig ugye az egyik főideológus Blánci András mondta, hogy az Orbán rendszer lényege tulajdonképpen maga a korrupció. Azaz, hogy a korrupció által vagyonossá tenni egy olyan réteget, akit a mostani főség az úgy gondol, hogy hát támogatni kell, és nem foglalkozik azzal, hogy az országban mondjuk most már lassan 4 millió ember él mély szegénységben.
7: Ez abszolút egyetértek, hogy így van.
8: Egyébként az én személyes környezetemben inkább azt látom, hogy nem különösebben erős a félelem, nyilván ebben van egy ilyen földrajzi dolog is, hogy Budapesten azért inkább érzik magukat biztonságban az emberek, tehát mondjuk egy helyben, mondjuk egy faluban a polgármester ellen fellépni az valóban egy kemény történet, következményekkel jár minden emberi számítás szerint, de azért lássuk be őszintén, kimenni a Kossuth térre tüntetni. Persze biztos van, aki azt gondolja, hogy majd mindenféle eszközökkel megfigyelik és azonosítják, de hát azért minden jel arra mutat, hogy azért, hogy mondjam, idáig nem jutott el a rendszer. Én magam közalkalmazott vagyok, és nagyjából hetente járok különböző tüntetésekre, és soha senki nem nézett rám csúnyán, és millió ilyen példát tudunk.
11: A vidéken történik valamilyen tüntetés, bármilyen vidéki felvonulás, az tényleg nagyon, nagyon ünneplem, és hát nyilván, hogy egy faluban ez persze egészen más, hogyha megoszthatok itt veletek egy élményt, akkor valamikor talán egy évvel ezelőtt egy barátommal járkáltunk valahol Kelet-Magyarországon, és akkor útba esett, illetve bementünk Érpatakra, és megnéztük ott ugye ott a Hermelinbe öltözött embernek a birodalmát, ugye ez a Orosz Mihály Zoltán, ugye ott ilyen Prónai Pálnak, meg Hindi Ivánnak, meg Vasalbertnek, meg nem tudom én, tehát csupa ilyen szélsőjobber figurának van mindenféle emlékeje, és akkor kérdezték, hogy úgy, biztos látszott rajtunk, hogy mi nem helybeliek vagyunk, és akkor valaki ott a polgármesteri hivatal körül megkérdezte tőle, hogy mit csinálunk mi itt, és akkor én mondtam, hogy katasztrófa turisták vagyunk, és hát nagyon elcsodálkozott, és hogy hát itt nincsen semmi katasztrófa, meg stb. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogy a észak-koreai úttörőkkel beszéltem volna, tehát hogy minden szép, minden jó, és minden iszonyú pompás, és pazar, és stb. Tehát nyilván, hogy ez egy település nagyság szerinti dolog is. Meg hát ugye mások a hajlamok azért Budapesten, tehát hogyha most megnéztük a népszavazást, akkor nyilvánvalóan Budapest, Szeged, még egy-két nagyváros, tehát ezek voltak azok, ahol az érvénytelen szavazatok és a távolmaradás leginkább erős volt.
7: Egyébként a félelemhez kicsit kitérő, hogy elég megnézni a kormánypárt, nagyobbi kormánypárt felépítését, hogy ott hogy épül a pártstruktúra, mindenki függőségi viszonyban van. Nem véletlen, hogy soha egy kritikus mondat fideszes ajkát a nyilvánosság felé el nem adja, kizárólag háttérben név nélkül mernek bármi negatívat, vagy az intézkedésekkel, akár személyekkel kritikusat mondani, mert mindenki retteg.
11: Nyilván, hát aki önálló egyéniség volt ebben a párban, az már ugye rég kilépett, vagy háttérbe szorult, és egyfajta kesztyűbábozás és drótonrángatás jellemzi a kormánypártot is. Hát én azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen egyszemélyi autoriter vezetés se az országnak, se a gazdaságnak, se senkinek, de mondom hithű fideszeseknek sem, tehát akik ideológiai alapon hithű fideszesek, azoknak sem tesz jót.
8: Biztos ti is hallottátok, azért régóta terjed a városban, hogy oké, ellenzékinek lenni sem annyira jó, mint mondjuk egy igazi élet demokráciában, ahol a civil szervezetek virágoznak, de hogy alapvetően az ellenzékiek, hogy mondjam, nincsenek veszélyben, nem ér senkit fizikai atrocitás, meg tulajdonképpen más típusú atrocitás sem azért, mert kifejezi az ellenvéleményét, tüntetésre járt.
7: Fizikai nem kritikus. Véletlenül a NAV kopogtat az ajtó, mert pont beesett az ember a szórásba, hogy nem.
8: Igen, ugye azért vagyok zavarba, mert hogy a mi szervezetünknél meg soha nem kopogtatott még a NAV se, ami egyrészt persze nem hiányzik, másrészt meg mindig azt érezzük, hogy nem vesznek minket elég komolyan, tehát majd az lesz a jel, hogy felkerültünk a térképről, hogy végre megjön a NAV, de több évi működés után még mindig nem. De mindegy, amire ki akartam lukadni, az, hogy hogy ellenzékiként még aránylag laza az élet, de hogy az igazán nehéz helyzetben a fideszesek vannak, tehát ott viszont kőkeményen büntetnek mindenféle kiugrást vagy kibeszélést, vagy ne adj Isten ilyen dezertálást a NER-ből. Tehát, hogy az a kemény történet, és velük nem olyan megengedőek, mint eleve azokkal, akikről tudják, hogy kritikusak.
11: De az egészségnél azért itt most én egy definíciós problémát látok. Tehát én azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, de akik parlamenti szinten ellenzéki politizálnak, ők azért valamilyen szinten részei a rendszernek. Tehát én ezt egyre inkább úgy kezdem látni Magyarországot, mint mondjuk az 1989 előtti Lengyelországot, ahol azért volt parasztpárt, meg volt még valami demokrata párt, meg nem tudom én, tehát hogy voltak ilyen álpártok, vagy kamupártok. Tehát ja. mondjuk egy picit visszakanyarodva a Népszabadság ügyhöz, tehát azt gondolom, hogy amikor a Szabadsajtó Alapítványnak elengedték a kezét, és akkor nem tudom én, Szanyi kapitánytól kezdve Esterházy Attiláig, mit tudom én, sokan bírálták a Népszabadságot, mert ők sem tudták elviselni egyébként a hátrányos helyzetű demokratikus neveltetésüknél fogva azt, hogy kritizálta őket a Népszabadság, mint ugye baloldali irányultságú orgánum. Azt gondolom, hogy ez az egész történet, ez azért a NER érdekeit szolgálta.
8: Bocsánat.
11: Azt gondolom, hogy ebben lehetett valami, ami egy feltételezés, de lehetett valamiféle ilyen ráutaló magatartás legalábbis, hogy jó volna az, nektek is jó az, hogyha ezt csináljátok, és szopatjátok a Népszabadságot.
8: Bocsánat, csak egy mondatos kiegészítés, azt hiszem, hogy lejárta az időnk, vagy lejáróban van az időnk, hogy én az ellenzéket az előbb nem pártpolitikai értelemben mondtam, hanem mindenki, aki szembe megy civilként, vagy ilyen olyan mondom.
11: Tehát én azt gondolom, hogy a hivatásos politikai ellenzékről, hát én nekem már nincsenek nagy várakozásaim, vagy csak nagyon kevés emberrel kapcsolatban, és nem szervezettel kapcsolatban vannak várakozásaim. Azt gondolom, hogy civilek és a sajtó egyébként, tehát azt gondolom, hogy a média ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos szerepet kapott abban, hogy mondjuk azt, hogy a 89-es fordulatnak a pozitívumai közül azért még valamit megpróbáljunk megőrizni.
7: Hát, sok biztatóról nem tudtunk mi sem beszámolni. Hát,
11: nem, de majd nem tudom, hogy beszéljünk legközelebb, hogy majd tavasz is lesz, meg nem tudom én, meg szép idő, meg nem tudom én. Tehát ez egy másik beszélgetés.
7: Köszönjük szépen. További szép napot nektek.
8: Köszönjük.
7: Sziasztok.
13: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron armpits run aplenty, put the cardboard filled windows and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown.

0: window I watched. My friends, they couldn't have been kinder.
1: Miles esuta.
2: Kerta korua.
3: Jó.
2: Kerta korua.
4: Sanyi, Otesz és Vorek.
2: Kerta korua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
2: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kártakarót halljátok, és folytatjuk a korhatáros regényfeldolgozást. Figyelem, hallgatását senkinek sem ajánljuk. Garci László, bombásan buszozunk, harmadik része.

Elég volt óra közben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire, micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú beteg szívében. Mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar balladavilág gyöngyszemeit próbálja itt nekünk torna óra előtt felvezetni, miközben világos,

a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel annál nagyobb, eltúlzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem. Rekeszizmom pattanásig feszült, és orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhöghetnék. És minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e? Érdeklődött Olgi néni. Nem látszik? Felszólított, hogy odakin fejezzem be, és én hétrét görnyedve távoztam. Az iskolaudvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől ismét széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam. Olgi néni a magyar ballada irodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály szíves figyelmét. Szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot. Harmadszor be menne szép, gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, mélabőgéssel, ritmustalan, mély fahangon hadarta válaszul a mamó me-me-me, mi-me-me-me, máma. Kijött Berta néni a szomszéd osztályból, a mozgalom Lennon McCartney-a, aki a csapatindulót szerzette, szöveg dallam, és a következő kérdést intézte hozzám. Te bőgöl ittem, mint egy résztorkú vadszamár? Az azonnali fulladásos halálrémet érített magamhoz. Kicsöngettek. Az osztályunk ajtaja zárva maradt. Becsengettek a következő órára. Géza bácsi, az öreg hajlott hátú fizika tanár, akinek óra közben 20 filléres dobáltunk a kalapjába, az ajtó előtt toporgott. Nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát. Amiután századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konoklázadásával, a mamó me-me-me, mi-me-me-me, máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz. De a didergő, kunkori, kifosztott lényt, aki oda bent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez. Nem passzoltam többé. Milyen óra jön, Kornyika? Kati néni kiteríti a takarékbélyeg lepedőket, és aki fukarnak bizonyul, úgy megszolmizáltatja, hogy belefeketedik. Kodály módszer. A titál szűnből, nem ismerjük fel, a lipim lopom a szőlőt. Dühében letörli a tábláról a növekvő vakáció feliratot, és egész órán a sallárom huzsedári huzsedomot gyakoroljuk. Lehozatja a lemezjátszót. A hangos résznél Allegro hirtelen lehalkítja, lebuknak a fecsegő. A karénekesek külön kaszt. Elkérik őket óráról, készülnek novhétre, franciául énekelnek, stb. Felsős fiúk általában mezzók, mezzoszoprán. Napokig gyakorolom a helyorgánét, hogy mezzó lehessek. Egész énekkar és főleg rengeteg lány, nő hegyek előtt kell énekelni. Bemelegítésnek a Marseillaise-t nyomjuk. Az egyenkénti felvételi énekeltetés később lesz. Négyen vagyunk újak, mindenki a mezzóra pályázik. Noná, majd sejem szoprán. Kati néni szorosan mellém ül, ihletett pofát vág. Aha, ez kagylózik. Koncentrálok, hogy ne csak ordítsak bele a vakvilágba. Elnyugtört a kény uralba, vérben áztatja zászlaját. Nincs egyenkénti felvételiztetés. Kati néni éles hallásával kiszálazza a hangok szőtteséből a felvételizők hangját. És mindenkit felvesz a mezzóba. Kati néni, hurrá, kérek három lepedő takarékbélyeget. Mezzó vagyok, anyu, mezzó! Egy büszke mezzós. Ülök a mezzó közepén a hetedikes csajokkal, és helyvargáni. Ugyanitt tartja Rózsi néni a tánciskolát vasárnap este. Klasszikus táncok után vesszük a moderneket. Modern táncnál nem lehet a lányhoz érni, nem bánom annyira, néha mindig izzad a tenyerem, neki meg szaga van és vizes a dereka. Öltöny kötelező, Dezső bácsi klimpíroz. A bites táncok az, hogy megálltok szemben és a karodat lengeted. Rózsi néni mutatja a bites táncot, őszül a hónalja. Ilyenkor Dezső bácsi a Táncdal Fesztiválból zongorál. Odakint sötét van, hideg, köd.

0: 5 percenként húz el egy autó, tülkölés nélkül. Nesztelenül suhannak Austin, Simca, Foxy. A csípő mozgás a lényeg. Tánc közben tilos beszélgetni. Úgy sem jut eszembe semmi. Ajjaj, fekete vonat. Az a kullogni megalázottan. Kenderesi bácsi a Moszkvicsa mellett áll érre vasalt melegítőben. Télen is kocsival furikálja nejét a hobbi kertbe, rongyrázás a köbön. Pista bá a lábas alátétett bütykölő gyanútlan nebuló mögé settenkedik, és fakalapáccsal nagyot kúr az asztalra. Tod miért? Ordítja. Ajánlatos azt mondani, Tom. Cipőjét fehérre mázolja, körömollóval lukakat vág belé körben, bajeszt húz, válba boxol, a lúdláb étterem borfoltos itallapjára írt haragos poémáit citálja sztentori hangon. Leghíresebb versének visszatérő refrénje, én, Hegyi Pista, bizisten itt vagyok. Kőszegi, a buzgó propagandista neki is benyalt, sejttéglából szurkálós virágtartót tervezett. Kartonpapírból kivágta a lunyikot, hogy belopja magát Pista bá kérges szívébe. A dörgölődző eminens és a nyálladzó vattulok. Kőszegi ügyvéd lesz. Senki sem akar rajta kívül ügyvéd lenni. Komolykodó, felnőttes, unalmas foglalkozás. És valahogy olyan ellenforradalmi. Milyen ügyet kell pénzért védeni egy szocialista társadalomban? Az ügyvéd aljas érdeke, hogy fennmaradjanak az osztályellentétek. Hogy hülyére kereshesse magát. Kőszegi nagyképű és nevetséges ezzel az ügyvédezéssel. Valaki a szünetben bezárta Pista bát a szertárba. Én zártam be. Hiába dörömbölt, nem mertük kinyitni. Az kapta volna az első tockost. Feltépte az ajtót, repült a forgács, szállt a por. Körbenézett, busa fejét előre szegte. Kőszegi a szeme sarkából rám pillantott. Nem én voltam, nyögtem. Pista bá bevonszolt a szertárba, hogy miért pont engem, azért engem, mert én a becsületemet már a donkanyarban ott hagytam. Kúpos fogók a félhomályban, fűrészek, mintázóvasak, melfurdancs, sikattyú, subler, pontozó, rátétmunka, sarkos hajlítás, anyagcsomag. A sarokban boros üvegek egymásra dobálva. Szétverem a moskos pofádat, mondta. És egyre közelebb hajolt. Belém akar harapni. Ez lesz még egyszer 10 év múlva. A csajom felszívódott. 2 hete nem fürödtem. Viszont naponta fókáztam. Viszont a zsebemben lapult egy katonakórházi beutaló. Zsebretett kéz, feltolt tányérsapka. Fütyörészve vonulok a főutcán, mikor kinyúl egy izmos kar, beránt a kapu alá, és feltárul egy hatalmas száj roppant örlőfogakkal. A rettenetes halálordítás intonációja kérdővé kunkorodik, támadóm hörögve beszív egy újabb hordó levegőt. De hogy addig sem újjon hiába az idő, gyors egymás utánban 3-szor a falnak taszít. Amit én tévesen ösztökélésnek vélek, hogy válaszoljak, már amennyiben egy halálordításra létezik értelmes válasz. De újból rám hajol, feltárulnak a roppant zápfogak, és szélvészként csap arcomba dühének fülsiketítő tornádója. Kapcsoltam. Ez egy vápos. Ordít, hörög, beszív, taszít. Vápos. A folyamatos üvöltésbe emberi szavak törmelékei keveredtek.
1: Hát, képze, katona, törészgetünk!
0: Halmazati vagyok. Értesíti parancsnokomat, hogy letartóztatta egy garázda álmokfutó katonáját, akire reméli példás büntetés vár. A Szemere utcai iskola szertár dohszaga dől a szájából. Összetéveszthetetlen stílus jegyek. Ugyanaz az iskola. Ekkor értem meg, hogy a Hegyi Pista miért szervezhetett sejemhernyó szakkört egyetlen egy darab sejemhernyó nélkül. Ennyi jár egy kiszuperált katonatisztnek. Vonszolódom a laktanya felé. Nem visz a láb. Foxy Maxi. Futkosó. Nyilvános akasztás. Látom tikkelő századparancsnokomat. Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Zsebemben a kimenőkönyv, 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Parancsnokom becserkészte őrségben egyik katonáját, hogy nem-e horpaszt, akkor lőtték fejbe. Bilux százados. Én meg a Lignimpex titkárnőjét lőttem le. Azért bűnhődök életem végéig. Úgy is lehet mondani, pislogi százados, pislogi. Ahogy növünk felfelé, egyre kisebb vétségért egyre nagyobb pofon jár. Nem szabad fütyülni, kezet zsebre dugni, úttesten menni, tányérsapkát feltolni, nem szabad bemenni az Ibolya presszóba. Felnőni ráfizetés. Lemondani arról, ami elegáns, nagyvonalú, szellemes, szabad, játékos és eleven. Felnőni annyi, mint megtanulni bárkinek engedelmeskedni, aki ostoba, gyáva, boldogtalan, elnyűtt és oktondi. Önfegyelem, szervilitás, lenőttség, a lenőttek társadalma. Akkor is hazudnak, ha alszanak. Akkor hazudnak a legnagyobbat. A lúdítást is elhazudják. Szakasz parancsnokom dörzsölt markát. Nem megmondta, hogy ez a szemüveges kopasz egy született szabotőr? Iszákosság miatt lefokozták őrmesterré. Azóta nagyon harap, a gumikat is szivatja. Ki provokál még egy balhét? Irány a futi. Lehet, hogy egyből sírva kéne fakadni? Könnyek között fuldokolva nem is tudom elmondani, mi a baj. Odafúrom magam pislogi százados hóna alá. Kisgyerek akarok lenni, aki még nem tud fütyörészve sétálni a főutcán, összelucskolni a vállapját. A katona szomorú. Kezében a kimenő könyvem az apát teremtését. A zöldre mázolt bot a szekrény tetején. Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne. Fütyültem a főutcán, egy vápos lőjön le engemet. Nem visznek a lábak, csoszogok egy helyben. Kedves Bilux bácsi, ne bántsál mosta egyszer. Kópéságon kaptalak, kék asszonyt fütyöltet főutcán. Ez itt Tapolca, bazd meg, nem a riói karnevál. Rebekka, túlvilági róka tündér pajtásom, szerelmes őrangyalom megint kihúzott a csávából. Biluxot interurbán Pestre hívatták a minisztériumba. Elveszett a parancsnok. Kezdtem megnyugodni. Beletemetkeztem a most és mindörökkében. Fekete zászló a kapu fölött. Benkó Gyuszi elaludt a matracon. Besodródott a tengerbe. Csak vietnámi papucsa maradt kinn a fövenyen, és rólóvászon strandtáskája PVC zsinór fogantyúval. A strandolók nem vettek észre semmit, tovább lármáztak, a megafon recsegett. Kalmár Zsuzsa hazamegy a napköziből, és kész, meghal, nincs többé. A halál titokban fészket ver. Alattunk jár kettővel a húga. Attól kezdve nem tévesztik szem elől, minden lépését figyelik, az anyja mozdulatlan, fekete árnyék a tér közepén, ő meg a homokozó sarkában turkál, vagy a cipője orrát néztegéli. Inkább átmegyünk a balára tengózni, Balassi tér. Annál is inkább, mert úgy hírlik, jön a bütyök. A bütyök szereti kirúgni a labdát a kocsik elé, szeret pofoszkodni, egyszer például alaposan bemocskolt Kőszeginek. Kőszegi lángoló orcáján látványosan tusakodott a sértett önérzet az eminens önfegyelemmel. De nem mert visszaütni, mert látta magát, Kőszegit, a leendő jó nevű ügyvédet a Szemere utca latyakjában hemperegni egy utcagyerekkel. Látta hibátlan nejlomba burkolt indigókék füzeteit sárba tiporva, látta a bütyököt, egy garázda suhancot, flaszterbetyárt, gátlástalan süvölvényt, a környék rémét, aki intézet is lányokkal jár az Ilkovicsba, aki fogadásból szétveri kalapáccsal a körmöt az ujján, és aki most véletlenszerűen ő rajta vett revansot, mert miközben a Mohácsi tündét várta, fejbe lőtték hógolyóval. Látta Kőszegi, amint a bütyök vigyorogva apró fecnikre tépi ötösökkel telehímzett csodálatos üzenőfüzetét, és a látvány jóvá tehetetlenül és visszavonhatatlanul megbénította cselekvőképességét. Reszkető hangon megpróbált érvényt szerezni a törvényes igazságnak, de bütyök sáros lett a fejbugyit felkiáltással, leverte Kőszegi jumbó sapkáját, megköbdöste, megtaposta, és Mohácsi tündével az oldalán elégedetten távozott. Kőszegi másnap beadvánnyal fordult az iskola igazgatóságához, testi bántalmazás megtoroltatásának céljából ismeretlen, bütyök alvilági nevű tettel követő ellen. Szünetben nem hagyta el az osztálytermet, ami a világrend vészes felbomlására utalt, és mikor kihívták történelemből felelni, csak lélektelenül ledarálta a bécsi udvar fondorlatait. Sápadtan, összetörve ült a padjában. Őrölte magában a bosszú gondolatát. Ha nem kap elégtételt, átfordul benne hatalom és engedelmesség dialektikája törvénytelen elnyomássá és törvényszerű lázadássá. Felkelő szabad csapatot szervez a 7. A-ból. A nagy szünetben csúzlikkal és fejes vonalzókkal fölfegyverkezve vakmerő rajtaütést hajtunk végre az igazgatói irodán, dúlva, fosztogatva vonulunk végig a Lipótvároson, lángba borult iskolák szegélyezik utunkat, dühötten kutatunk bujkáló pedagógusok után, akiket lámpaoszlopra akaszthatunk táblával a nyakukban. Erre járt Kőszegi és az igazság. Bütyök átszökött a török jugó határon. De visszafordult, mert a barátját eltalálták. Bütyök helyből szaltót ugrott, de a focilabdát képtelen volt megszelidíteni. Nagy igyekezetében hanyat vágódik, ordítva lezavar mindenkit a pályáról, mára ki vagyunk tiltva. Középen áldogál Leposa bácsival a csősszel. Akkurátusan rágyújtanak, és ha valaki megpróbál visszaóvatoskodni, kidüllesztett mellel elindul felé. Nagyon tud pofozni. Egy kis terrorlegény. 15 éves, mikor lelövik a határőrök. Közöltük Joli nénivel, hogy példásan fogunk viselkedni, de azt is éreztettük, hogy gorombaságnak tekintenénk, ha háláját nem tudná kifejezni egy később meghatározandó módon. Joli néni olyan napközis foglalkozásokat tartott, hogy puzli készítése békével kapcsolatban, galambhajtogatás, sókerámia, télapó öntés hébó gipszkiöntővel, szívószálból térrel választó anyák napjára. Mondtuk és gomboztunk tovább. De tudtuk, hogy vele is csinyán kell bánni, mert alamuszi engedékenysége hisztériát takar, szeszélyes és bosszúálló, akár a többi felnőtt. Csak ő még gyenge, gyáva és ostoba is. Mikor közeledett a távozás ideje, ellenőrzőinket a tanári bejegyzések rovatnál kihajtogatva az asztalára helyeztük. A kikényszerített dicsérő azzal a bizalmatlan fordulattal zárul, hogy sok örömet szereznénk vele, ha máskor is így viselkednénk, azaz nem hagynánk el engedély nélkül a csoportot. Társainkat nem buktatnánk lábbal, nem kiabálnánk, nem késnénk el, nem gorombáskodnánk, fütyülnénk, szotyoláznánk, verekednénk, köpködnénk, stb. Elérkezett 68 viharos tavasza. Nem hittem, hogy utolérhet a végzet, igazgatóit az kap, akinek kifelé áll a szekere rúdja, rossz tanulók bukottak, társadalmunk kívüliek. A vesztesek, a leendő kicsapottak, akiket javítóra küldenek. A nagymamához kidobott gyerekek, a dadogós, kacskakezű, üres kenyeret majszoló, sunyi tekintetű megszomorítottak és megalázottak. A tirpákok, bunkók, ismétlősök, akiktől Takács Frici azt kérdi résztvevő hangon, mondd csak, innen a suliból fogsz nősülni? Félhivatalos önvédelmi fegyverünk az úszöges csúzli. A lövedék lecsupaszított, kihegyezett és begörbített dróddarab. De józan megfontolásból leginkább csak papírgalacsinnal lövünk célba Gyulai Miki fülére. A prágai tavasz. A 68-as budapesti tavasz Szemere utcai epizódja nem áll arányban a prágai tavasz történelmi sorsfordulójával. ahogy az addigi Szemere utcai pajkos csintalanságokkal sem, de az sem állítható, hogy kimerítené a gyermeki rakoncátlanság fogalmának örökké táguló kereteit. A sikoly túl hirtelen érkezett a lövésre válaszul. A fogalmazás félbeszakadt. Kábel az arcban. Joli néni magasba tartott ellenőrzőmmel vágtatott fel az igazgatói irodába. Az igazgatónk vagy áttekinthetetlen óriás grafikonokat rajzolt a szobája falára, vagy továbbképzésre ment a kerületbe. Nyertem egy kis időt, fellopóztam, belestem a tanáriba. Röhik, csélnek, viháncolnak, mint a gyerekek, mikor nincs bent tanár. Ellenőrzőm az ügyeletes tanár Berta néni melső zsebében. Onnan aztán ki nem lopom. Letapizni a mozgalom Lennon McCartney-át, és utánom a vízözön. A napközi ajtóban Joli néni beütközöm. Joli néni, vigyázz, nehéz idők jönnek, rálépek a farkadra, elveszem te néni az életedet. Nincs igazam? Az ügy eltussolhatatlan. A Lignimpex felbőszült irodistái öklüket rázzák az iskola felé. A szüleimmel való összecsapásra készülök, és arra az új helyzetre, amit az igazgatóiból fakadó megbélyegzettség jelent. Figyelmeztetőt kapni. Véletlen. Intőt kapni. Vagányság. Igazgatóit. Veszettség. 4-kor hivatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Csak csoszogok egy helyben a téren. Driblizek. Egy követ rúgdosok. Egy pillanatra elfelejtek mindent, hogy aztán annál elviselhetetlenebb legyen a gyomorszájamat feszítő, végtelen szomorúság. Igazgatói. Itt lapul az ellenőrzőmben egy igazgatói rovó. A hír? Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcához. Egy Mengele vagyok. Kukába fogok túrni. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Ülök a tér közepén, fölállok, nem tudok fölállni. Leposa bácsi, hány az óra? Csak ő gicsért valamit az öreg, nincsen órája. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy megállt az idő, hogy nem kéne az időt folytatni. Benyálazott ujjamat feltartom. Nincs szél. Minden mozdulatlan. De akkor meg az idő mégis miért megy tovább? Miért alkonyodik be? Miért kell mindenképpen hazamenni? Ugyanezen a helyen tegnap, vagyis 1000 éve, a zombai rám förmet, hogy biciklizés nincs, mert loptam a távolságot. Ó, boldog, ártatlan aranykor, ó, fejelő bajnokság, és mikor megszomjaztam, abból a pocsolyából szürcsöltem vizet. Nem megyek haza. Aztán hazamentem. És ahogy mentem haza, cipőm talpából kibújt egy szög, de észre se vettem, rá se bagóztam, fittyet hánytam rá. Itt és most a bottalverés a rettenetes csihibúj árnyékában. Nem fogom kibírni. Elviselhetetlen detonáció a szív és az agy tengelyében. Kitör a frász, érintési fóbia. Azért lettem a banda mindenható fővezére, hogy senki ne verhessen meg, hogy ne ütlegelhessenek. A vérszerződésről is lebeszéltem ügyesen a skacokat. Nem vagyunk mi, bazd meg, Timur és csapata? Mi van? Cukkol később Herendi, mikor újból felmerül a vérszerződés terve. Vattában neveltek? Ha megvágom az ujjam, csak egy kis szúnyogcsípés. Velük maradhatok délután, és nem köszörülik rajtam többi a nyelvüket. Vagy bezárkózom a slóziba, és felvágom az ereimet, hogy ki a gyáva. Tényleg bezárkóztam a WC-be. Az új begyemet nyiszatoltam, hogy menne-e a vérszerződés. Nem ment. Beszúrtam a pengét az ülőkébe. Vizeltem. Jöttek, hogy akkor most. Hogy hol? A padláson. Ennek a trükkjét még a kercsák szaszerolta ki. Ha a lakat kampóját vízszintesbe fordítod, el lehet húzni a riglit. Anyám a riglit szép asszonyzárnak hívja. hamiskásan somolyog. Négyen ülünk körben. Frici, Petya, Herendi. A kajakos brigád és én. Viccnek. Egy pohár víz és a Herendi bicskája jól kifenve. Miattam csinálják az egészet, tudom, szorcsiból, hecből, cukkolásból, mégsem tudok kiszállni. Ez is lesz majd 10 év múlva. A bolondot fejjel előre csizmába gyömöszölték. Nem tudtam elmenni. Végignéztem. Később megint arrafelé dolgoztunk, azaz dolgoztunk volna, mert már minden répát összeszedtünk. De azért kivittek hajnalban teherautóval és letettek a csupasz répaföld közepén. Mégsem lebzselhetünk egész nap a körletben. És mi azonnal az ebédről kezdtünk ábrándozni, mint a suliban az utolsó órán. Csak most nem a meleg osztályteremben, hanem szemerkélő, kónos esőben a puszta ég alatt. A tanyosi ember a pityubába allagott arra, elázott cigaretta fityeget szája sarkában, a faluba indult pálinkáért, és elújságolta, hogy a kutyát, a bolondot leadta a sintérnek. Mert a műtéti beavatkozás után, amire mindenképp sort kellett keríteni, mert éjszaka kóbor szukák után koslatott, a műtét óta a bolond nem volt hajlandó ugatni. Végérvényesen lemondott az ugatás élvezetéről. Illetve megátalkodott makacsággal ellenállt az ősi parancsnak, hogy az ismerősöket vidám csaholással köszöntse, az idegeneket pedig vérszomjas morgással riassza el. Alkalmatlanná vált a házőrzői feladatok ellátására. Ő pedig nem etett egy éhes szájat, ha az a száj közömbösen hallgat, mikor a kukoricatolvaj átmászik a kerítésen. Herendi a zavaros vízű pohárba csöpögteti a vérét. Én jövök. Nyújtja a bicskát. Sötét pontok robbannak szét a szemem előtt, mint amikor bemondtam a szuszfájrontot az úttörő avatáson. És mint amikor majd kiherélik a bolondot Berettyó újfalú határában. Nem, kösz, mégse. Kitántorgok. Csúfondárosan heherésznek. Kinyomom a szöget a cipőm talpából egy kavicssal. Az oknim kilukadt. Lett egy picisebb a talpamon. Csipkedem, hátha vérzik. Nagy fohászkodással becsúsztatom a kulcsot a zárba. Kettőt fordul. Nincsenek itthon. Mi ez? Csapda? Bánatukban már is világgá mentek? Állok a szoba közepén, ketyeg az óra. Rendet rakok. Üres angyal és tekintettel bámulok a leckére. A szekrény tetején a zöldre mázolt virágkarú. Kigyúlt a fény az ablakban, elaludt. Kigyúlt, semmi. A kereszthúzat megemelte az újság címlapját. Behúztam magamról a szvettert, szikrázott belül az anyag. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Bekapok egy szalmiákos cukrot. Róka tündér őrangyalom akcióba lépett. Lehet, hogy megmenekülök. Mézes tejet iszom. Kezemhez ragad a kanál. Kilöttyen a tej a kockás plédre. Hatodikban a lányok megkergülnek. Teszik az agyukat. Kati nénit a vezeték nevén Cserhátinak hívják. Hülye frizurás felsős fiúkkal kokettálnak. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Megfogadják, ha biológia órán lányt hívnak kifelelni szaporodásból, nem beszél a fiúk előtt. Rúzsozzák magukat. A tanárnők sminkjét utánozzák, illetve a tanárnők sminkjét kritizálják utánzással. Töröld le a szádról, fiam, sziszegi Vera néni, mert ha én törlöm le, azt nem köszönöd meg. Tapizni sem hagyják magukat, szikrát hány a szemük, visszaöklöznek. Többen magukkal agyba fűbe verik a tapizó szakálypistát. Mi van már az istenit? Az a pech, hogy a legjobb csajok egyben a legkurvábbak. A kercsákkal meg valami csillagszeművel lötyögnek, nem szégyellik. Mennek csörögni. Csurglizni, ugrálnak, mint baba fazékban. Egész estét betöltő viháncban vagyunk, srácok. Láttam a csillagszeműt, köszönt és puszit dobott. Anyád. Csillagszemű. Ki ez? Na majd. Rábeszélés szép szóval, hajtépés, csoportos letapizás, az eredmény nulla. Nem vallanak. Csillagszemű. Kamelod? Kamelom. Ennek a huligán nadrágos csillagszeműnek a hatása erősebbnek bizonyult szokásnál, erkölcsnél, hagyománynál. Az osztály nyitott erotikus rendszerré züllött. Nem is tértek többé észhez. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Belvár csajok. Mi meg maradtunk kisöcsénk balonpantallóban. A komolyan felnőttesen udvarolni próbáló fiúkat közös erővel teszik nevetségessé. Kiszemelik a legkisebb, legfejletlenebb fiút, Cakó Károlyt, őt dédelgetik, ajnározzák anyáskodva, de édi. Már iskolán kívül lógnak a kercsákkal, és olyan ördögi tapasztalattal térnek meg, hogy I want you. Ha unják a társaságunkat, és az egyre gyakrabban előfordul, le pá mondják, és faképnél hagynak. Le pá. Ez a belvárság. A le pá, az I want you, meg a kurvulás a csillagszeművel. Mert a csillagszemű jó habokat buborékol, jó a dumája, meg az, hogy kajolom az etetődet, meg az a világi ötlet, hogy teljes zacskóból csőnadrágot ragasztani. Ilyen figy-figy kis divatfigurák köpenyükre omega jelet hímeznek, hajukat tupírozzák. Úgy nézel ki, fiam, mondja igazság néni, mint akit megtépett a tornádó. A Tausz fodrász lesz, jampi foglalkozás, kitatarozza a többiek fejét. A viaszbabát nyerítik kórusban, koncertre járnak, Údó Jürgensz a kis stadionban és a hullámos hajú Vikotor Jáni. Kidagadnak az erek Kovács Kati nyakán. Botrányos ízléstelenség. Neményi Béla műbőr kabátja. Majlát Júlia a tolókocsiban. Cini show műsora. Te jó Isten! Kilátszik a köldöke, és azt énekli, ne kóstolj meg minden almát. Ella Fitzgerald KB tagok szoros gyűrűjében, Beat Misa a Mátyás templomban fellép a Zenit együttes. A Sanremo-i dalfesztiválon nem fogadják el a Beat együttesek nevezését. Gianni Morandi és a Protest Song. Rita Pavonét lexikonokra állítják, hogy elérje a mikrofont. A miniszoknyás énekesnő tért feletti tájai. Valami eddig ismeretlen zizegés twist pulóverben megy Tausz a klubestre. Már nem is jár, csak vonaglik, riszálja gírhes kis testét. A krapekja egy szivacskabátos neandervölgyi. Nem mit a kéne, de azért megkérdezném, hová lettek az illatos levélkék? Hová lett a híres nagy szerelmi szenvedély, amiért a vértanúságot is érdemes vállalni? A fiúk közül csak Herendi képes haladni a korral. A nyolcadikos Mohácsi Tündével rokizik a Zsúron. Mi oldalt állunk, muki fejek, ünneplőben, kísérő szülővel. Apám hüledezve nézi, ahogy a Herendi és a Mohácsi Tünde a terem közepén egymáshoz csapódva rokizik. Mohácsi Tünde nájlon harisnyája üvegszálas, ruhája színjátszó, haja tupír, szája megy, Herendi bajuszos. Kavari-keveri zenés lárma, mondja apám, a kísérő szülők komoran bólogatnak. Hol van már az az idő, mikor meghógolyóztam a Kiskatit, de aztán megsértődött, mert a Hajdú Jutkát is fejbe találtam. A hagyományos szerelem sorokról hallani sem akarnak, és már nem a fiatal tanárnők, hanem az intézetis lányok hajviseletét utánozzák, és bosszantásból egyre nagyobb mellett növesztenek. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. És mi tudjuk, hogy ez a duda már dehogy is nekünk nő, hanem a kercsáknak nő, meg a csillagszeműnek, meg a ki tudja még kinek nő. A nylon nadrág zacskós tejfelirattal már nem az erkölcsi hanyatlás, inkább az őrület jele. Díszcsatot is biggyesztenek rá pirosra festett pingponglabdából. Teljes zacskó nadrágban és twist pulóverben pompáznak valamikori szerelmeink. A lelki torzuláshoz a viháncoló jókedv önfeledtsége párosul, a titkot tudok boldog gőgje. Útjukra bocsátottuk őket a kárhozatba, lepra társaság. Belestem a zánkai lánysátor ablakán, Taus úgy zavart el onnan ordinári szavakat kiabálva, mint valami kártevő állatkát, véglényt, aki a felsőbbrendű civilizáció közelébe merészkedett. Pedig hogy dédelgettük őket alsóban? Mennyasszony, vőlegény, körben áll egy kislányka. És a szerelem sorok. Hát igen, a római pápa is tévedhet. Apropó, bemondta a rádió, hogy a pápa megtiltotta a papoknak az ökölvívást. Akkor eddig engedte? Rászámoltak a pápára? Megsorozom a bíborosomat? A szerelem soron rendszeres időnként változtatni illett. Mert aki nem csereberélte a neveket, ízléstelenséget követett el, hamisság, betegesség, mániákus szerelmesség gyanújába keveredett, de a változásokat csak szubtilis eszközökkel volt ajánlatos érzékeltetni. Mert az aktuális szerelemsor teljes nyilvánosságra jutása, függetlenül a benne szereplő nevektől és azok sorrendjétől, kínos és megszégyenítő lelepleződésnek számít. Egyes adatokat óvatosan kiszolgáltat, bizonyos híreket megszellőztet, most a kiskati nekem a harmadik, hogy jelezd a szerelmi életedben zajló dinamikus változásokat, hogy ne keveredj monomániás szerelmesség gyanújába. Ezeket az infókat be lehet cserélni más infókra. Lehet zsarolni, meglepetést okozni, intrikálni, egyáltalán a szövevényes érzéki viszonyok életteli világában való tevékeny és erőtől duzzadó részvételt bizonyítani. A szerelemsor olyan változó titkos kód, ami az osztályvezető rétegéhez való tartozást és az azon belüli változó pozíciókat szimbolizálja. Gyulai Miki vagy Méhes Tibor nem is ábrándozhat arról, hogy valaha az életben szerelem sora lesz, hogy szerelmi vonzalmuk ABC-je, ha egyáltalán van ilyen, részt vehet a hivatalos szerelemsorok kusza és játékos, más szempontból véresen komoly és zárt rendszerben bonyolódó hatalmi politikájában. És eszükbe sem jut, hogy a diszkrimináció ellen berzenkedjenek, mint ahogy a felső 10 000 beltagjai sem lázadoznak az ősi szabály ellen, hogy a mindenkori fővezér első helyezettje, főszerelme, amennyiben éppen publikus, nem szerepelhet másnál első helyen, mert ha igen, az párbaj kihívásnak számít, és durva megtorlást von maga után. Hajdú Ági, csak az enyémé. Horváth Zsókának nem nő ki a melle. Kiesik a Matrixból. Hajdú Ági átköltözött Budára. Beregi meg a Kiskati lettek a legjobb nők. De mire a legjobb nők lettek, a Beregi meg a Kiskati, a két fénypofa, furcsa szokásnak kezdtek hódolni. Mastroianni képet vettek a trafikban, és ráírták, imádlak. De még azon a héten belehabarodtak a Somogyvári Rudolfba is, és fölmerült a kérdés, hogy a Beregi Zsuzsinak legyen a férje a Marcello Mastroianni, és a Kiskatinak a Somogyvári Rudolf, vagy fordítva. A Marcello Mastroianni lesz a Kiskatié, a Beregi Zsuzsié meg a Somogyvári Rudolf. Azt kiabálták, hülye, ficsa, pukkadj meg, és egész délután nem szóltak egymáshoz. Egy fiú sosem mondaná, hogy pukkadj meg. Az se szívesen, hogy lezser. Lezser. El kell ismerni, új idők szele érződik a lezser szóban. Futurisztikus üzenet. Lezser. A jövő immár a jelen kapuit döngeti. Elkezdődött a jövő. Pubertálsz, mámorító. A térden zsebes kovbojnadrág még csak óvatos tiltakozás a felnőttek fafejűsége ellen. Ám a miniszoknya, a mértékét betöltő és azon túlcsorduló idő aljas csele, a röhögő apokalipszis. Itt a jövő, zabáljátok! A fémkukát műanyagra cserélik, a lejtős biliárdból flipper lesz, a Földön járó csillagok című vetélkedőben bevezetik a világító eredményjelző táblát. Bácsi néni elárulja anyámnak, hogy ő bizony, ha öltözik, kikapcsolja a tévét, vagy átmegy a másik szobába, őtet ne bámulja a savanyú Jóska azokkal a gülű szemeivel. Lát de, kontrasztos a kép, mondja a lemberdzsekes szomszéd, és megcsavarja a rózsaszín bakelit gombot. Fóliáznak a híradóban, felrobbant a háborúból maradt gyutacs, bravúros motorozás az oroszlánok között. Mongol ajándéktevék érkeztek, Zenóbia az édesanyjával. Hosszabbodik a szoknya, midi, maxi, de legalább a harisnya kultusznak befellegzett. A naívak és gyanútlanok megkockáztatják, hogy a divatnak, mint olyannak ezennel vége. Mert minden forma, szín, anyag, minden variáns megvolt, de a régmúlt, rozsdásnak, avitnak és elfeledettnek hit nehéz fegyverei nagyon is hatékonynak bizonyulnak a jövő izmos kezében, Például Bubi Gallér. Azok a lányok is népszerűvé válhattak, akik nem kerültek rá a szerelem sorokra. Kunági hangszert tanult. Szent Iványi Beáról kiderült, hogy verset ír. Két verset írt a Szent Iványi Bea. Egyet a betűkről, egyet a tavaszról. Szent Iványi Bea másmilyen verseket írt, mint a Hegyi Pista bácsi. Hegyi Pista bácsi véletlenül sem írt volna verset a betűkről vagy a tavaszról. Szent Iványi Bea viszont véletlenül sem írta volna a verse végére, hogy én, Szent Iványi Bea, bizisten itt vagyok. Az is igaz, ebben hasonlítottak, hogy egyikük sem választott volna egy kölyál jelentést a vers információs bázisául, mint Lemúr Miki. Attól a perctől kezdve, hogy verset írt a tavaszról meg a betűkről, Szent Iványi Beát vallásos tisztelet övezte. Nem örült neki. Szégyelte, hogy verset írt a betűkről meg a tavaszról. Szülei elmondták Klári néninek, hogy a Bea verset ír, és Beának a tavaszt is meg a betűket is fel kellett olvasnia osztályfőnöki órán. A tavasz. Jól beleizzadt, és nem írt többé verset Szent Iványi Bea. Lemúr Miki másnap elémtette élete első versét. Címe: Milyen a közértben a hús? A közértben a hús elszíneződött, rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, havas, penészes, füllett, poshat, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, kormos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós. Egy szóval, milyen a közértben a hús? Finya. 10:10. Ilyenkor már tilos a porolás. Bácsi néni felszól, tessen kérem azonnal abba hagyni. Bácsi bácsit elvitte a szíve. Bácsi néni maradt a házmester. Szétosztja reggel a tejet. Hófehér üveg a küszöbön, kék alumínium kupakkal. 10:15. Sikoltozás, rohangálás, szirénázó rendőrautó. A negyedik emelet 47-ben ismeretlen tettesek bestiális módon kioltották Jellemes Lajosné nyugdíjas életét. A következő években az ellenzékiség sajátos, egyedüli és első kifejeződése Magyarországon, hamiskás vagy gúnyos mosoly kíséretében a rendőrség tehetetlenségének okát firtatni a Balaton utcai rablógyilkosság ügyében. A Kékfény műsorvezetője, Szabó László, napi 2 doboz Philip Morris szívott, az árából egy munkás család simán megélt volna. A Balaton utcai gyilkosság fogalommá vált, mint Gagarin őrnagy az űrben, csak ellenkező hangulati töltéssel. A Balaton utcát később átkeresztelték Pálffy György utcára. Pálffy György kommunista volt. Megölték a kommunisták, és elnevezték róla Balaton utcát, mert a Balaton utca a kommunista rendőrség tehetetlenségére emlékeztetett. Pálffy György viszont a hatékonyságára, mely utóbbi viszont akkorra engedékenységgé és megbocsátássá nemesült. Miután bácsi bácsit elvitte a szíve, bácsi néni albérlőt vett a kis szobába. Vele végeztette a szemetelést. Csak bácsi néninek volt kulcsa a lifthez, mindenkit fel kellett kísérnie. Nem volt ajánlatos túlzásba vinni a liftezgetést. A lakóbizottság megszavazta, hogy vasárnap délután nem kell lifteznie, kimehet a temetőbe bácsi bácsihoz. Kilógatták a liftkulcsot a lépcsőházban, de csak a házban lakó nagykorúak használhatták. Lehet, hogy itt, ezen a ponton kapott léket a kommunizmus büszke hajója? Az biztos, hogy Jellemes Lajosné sorsa ekkor pecsételődött meg, mert a rabló a lift segítségével jutott fel a negyedikre észrevétlenül. Sokat beszélgettem apámmal a Balaton utcai gyilkosságról. A gyilkos köztünk él. Szembe jön az utcán. Nem ismerjük fel. Rémületes. Jellemes Lajosné nyugdíjas halála után néhány nappal újabb véres esemény borzolta fel a kedélyeket. A Balaton utcai gyilkossággal ellentétben a Kennedy gyilkosságot szabályosan filmre vették. Sok száz rendőr figyelte a terepet, mégis. Varga József a tévében heurisztikus erejű cáfolatát adta a magányos tettes teóriájának. Mindkét ügyet sűrű homály fette, de a dolgok igazságtevő természete szerint előbb-utóbb horogra akadnak a gonosztevők. Bácsi néni kommunista volt. A házmesterség bizalmi állás. Kommunista volt muszájból. De nem feltétlenül kommunisták ölték meg a lakóját, Jellemes Lajosnét, és még kevésbé valószínű, hogy ő maga ölte volna meg, mint ahogy Pálffy Györgyöt viszont bizonyítottan és bevallottan a kommunisták ölték meg, pedig ő nem is muszájból volt kommunista. Persze, kérdés, mi a muszáj? Varga József fanyar kommentárban érzékeltette, hogy az USA olyan ország, ahol a finánctőkével összefonódott kábítószeres maffia hidegre teszi az elnököt és rákeni Fidelre. A végén még Jack Ruby is fűbe harapott, hát nem különös? Varga Józsefet savanyú Jóskának becézték. Lóarca volt, lusta szemhéja, beszéd közben élére állított könyvön nyugtatta kezét. 3 millió magyar háziasszony volt halálosan szerelmes Varga Józsefbe, 2 millió Kós Jánosba, 1 millió Kádár Jánosba, viszont mindegyik Kovalik Károlyba. Szabó Lászlóba senki sem volt szerelmes, talán ezért is dohányozta Toprondja a tüdejét. Mikor Varga József nyomatékot adott a mondandójának, fölemelte lapát kezét, ujjait póklábakként a nézők felé feszítette, majd szimpadiasan visszaejtette a fekete könyvborítóra. Apám biztosított róla, hogy előbb-utóbb kipattan az ügy, de legalábbis kiszivárog, az igazságra fény derül. De mi van akkor, ha nem? Elkezdtem várni az igazság pillanatát, teltek múltak az évek, évtizedek, évszázadok. Végre megnyitották a titkos dossziékat. De egyáltalán nem pattad ki az igazság, és szivárogni is csak annyi szivárgott ki belőle, hogy Oswald pokoli szerencsével találta el az elnököt, mert a rekonstruálás során a mesterlövészeknek egyszer sem sikerült. Mellétrafáltak. Igaz, nem fohászkodtak Fidel Castrohoz. A mű Kennedy megúszta. Oswaldot, a kommunistát, Pálffy György elvtársát nem a kommunisták, hanem egy hamis kártyás Jack Ruby lőtte ki. Ami nem biztos, hogy ugyanaz, de a végeredmény szempontjából mindegy. Ma már senkinek sem érdeke a hallgatás, de nincs, aki beszéljen. A kiszivárgott féligasságok összemosódnak. Mindennek az ellenkezője is igaz. A 70-es évek paradigmatikus bűncselekménye, a Hungária körúti postarablás elhalványította a Balaton utcai rablógyilkosság emlékét. A közvélemény ekkor már nem egyszerűen a rendőrség tehetetlenségén háborgott, hanem annak a pikáns gyanújának adott hangot, hogy a véres bűncselekményt maguk a rendőrök követték el. Szabó László főcsővezető napi 3, havi közel 100 doboz Philip Morris cívott, egy tejkombinát menzájának napi költségvetése. Elterjedt a gonosz pletyka, hogy kettős életű rendőr tisztek lőtték tarkón a postás kisasszonyokat. A kékfény szórakozott diszpécsere élőben kapcsolt egy ismeretlen telefonálót, aki az ország nagy nyilvánossága előtt vonta kérdőre Szabó Lászlót a rendőri ködösítés ügyében. És a rettegett inkvizítort, a pöfékelő hóhért először láttuk hebegni. A rendőrség ködösít. Apám lefasisztázta a telefonálót. Szabó gyorsan átváltott a következő témára. Erkölcsi torzszülöttnek nevezett egy zokogó kisnyugdíjast, aki a sufniban szobáztatott, hogy mozgássérült gyermekét gyógyítassa. Óva intett a nézőket, hogy bedőljenek a gátlástalan öregember hatásvadász könnyeinek. Lányaink ezreit taszította a végleges züllés mocsarába. Az ellenség nem alszik, hanem állarcot ölt. A lincs hangulat tovább fokozódott a krónikus blitzelő ikoncsempésznél. A szatírt Szabó mindig a végére hagyta. Bácsi néni nem szerette a női albérlőket, mert azok mosnak is. Bácsi-bácsi utolsó ténykedése, mielőtt elvitte a szíve, levelet írt a Lottó igazgatóságnak. Tisztelt Lottó igazgatóság! Én, 72 éves ember, Részemről ünnepélyesen kijelentem, és becsület szavamat adom, hogy bármennyit nyerek április hónapban a lottón, annak 50%-át, azaz a felét, felajánlom a hős vietnámi harcos elvtársak részére, és az összeget már nem is veszem fel, hanem rögtön átutalom nekik. Maradok tisztelettel, bácsi, bácsi. A jeges ár meghágta a töltést, és nagy recsegés ropogás közepette legyalulta a nyárfa erdőt. Mint a közeledő ágyúk döreje 44-ben. Nem lehetett kikapcsolni a közvilágítást. Este kigyulladtak a fények, mutatták a vizen, hol volt a Táncsics utca. Az ordas dűlő északi fertáján látszott még néhány ház. Különben csak a kémények sora, meg az égő lámpák, meg az alkony. Maglódi Pityu bácsi arra ébredt, hogy nem hallja a kutyát. És valahogy olyan kancsalul jön be a fény az ablakon. Azt álmodta, hogy egy fekete ládában fekve ki kell nyitnia egy esernyőt. Sosem volt esernyője, minek? Megszáradsz, kibírod. Bolond! Bolond! Semmi. Hol a csizmám, bassza meg? Maglódi bácsi sokáig nézte a rezgő holdat két példányban. Egyik fönt az égen, a helyén, a másik lent a vízen, ahol se holdnak, se víznek nem kéne lennie. A butykos után nyúlt. Na, komám, most aztán vagy megtanulsz repülni, vagy... Kiállt a ház elé, immár a folyópartra, és nézte, mit visz a víz. Lovat vitt a víz, felfúvódott tehenet. De nem csak azt, hanem, lásd csodát, egy esernyőt is vitt a víz. És az esernyő ringó öbléből, mint egy nagy, fekete kagylóból, sárga kis csibék tekingette kifelé. Pompásan utazunk, Pityubá, jöjjön maga is, nem kell ám félni. Meghibbantam. A kerítés végénél a hold és a lámpák lidérces fényében felbukkant egy motorcsónak, meg egy rohamcsónak. Katonák szálltak ki a rocsóból, meg a mocsóból, és megragadták a kicsit álmélkodó, majd haragosan rukkapáló, ám mindenképpen nagyon részeg Pityu bácsit. Azzal fenyegetőztek, hogyha a Pityu bácsi úgymond gizdáskodik, és továbbra is azt ordítja telitorokból, hogy mindenkit kivégeztetek, akkor nem veszkődnek vele tovább, homokzsákba gyömöszölik és beépítik a védőgátba. A katonai sátorban egy orvos hajolt Pityu bá fölé, és értesítették Maglódi Vera budapesti napközis tanárnőt, hogy az apja delirál. De mire Maglódi Vera, budapesti napközis tanárnő megérkezett, az apja már egyáltalában nem delirált, hanem éppenséggel rá akart gyújtani, pálinkát követelt, és azonnal vissza akart menni, hogy megkeresse a bolondot. Pityu bácsi minden kutyáját bolondnak hívta. A dömperek forgása hatalmas kátyúkat vájt a földbe. A pesti árvíz vidám operetvilág, a kettes villamos helyén bohókás alkalmi fürdőzők a rakparton. A Belojannis utcában az első emeletről horgásznak a lakók. A Bécs felé tartó szárnyas hajón, amely mintha összezsugorodott volna a hatalmas víz közepén, iciri-piciri utasok integetnek pálcika kezükkel. Buzgárok törnek fel a Margit-szigeti nagyszállónál. A belvíz elönti a sportuszodát is. A mentőbrigád tutaja a nagymedence fölött, karneváli hangulat, Velence. A természet érezteti hatalmát, megtréfálja az embert, de az ember érti a tréfát. Munkából hazainduló, atlétatrikós fiatalemberek hógolyóznak hahotázva egy júniusi délután a Csepeli Hév megállóban. A közlekedési katasztrófák már nem olyan mókásak. Kitolat a vonat a nyugatiból. Dunába zuhan a locsolókocsi. A természet és a közlekedés hajlamos rá, hogy kataklizmákban fejezze ki magát. Borzadozni mégiscsak a nyugatnémet szuperkémmel lehet a legjobban, aki haditechnika lopási kísérletének tanúit sarlóval feldarabolta és eladta a berlin étterem szakácsának. Már akkor felfigyeltek rá az ébernyomozó hatóságok, kalandjai felügyelő és a Hód névre hallgató szuperkémelhárító tiszt, mikor egyszerű turistaként átlépte a határt Hegyes Halomnál. Hód árnyékként követte, és egy kántor nevű kutya segítségével kiszimatolta, hogy a lopótök, ez volt a kém kalandjai felügyelő által adott fantázia neve, a húskombinált hűtőházában barikádozta el magát. Rettenetes kézitusa után letépik róla a maszkot, és kiderül, hogy lopótök valójában Kádár János, aki így módon tette próbára emberei rátermettségét. És a berlin étteremben eredeti, valóságos, igazi őzragut szolgáltak fel, nem emberbe csináltat. Kádár kiküldte az őröket, és leült hóddal sakkozni. Ez régi, kedves szokása volt a Kádárnak, még a mozgalmi időkből, mikor vájárként dolgozott egy kelengyeboltban, hogy kiküldi az őrt, Hód szívósan védekezik, és mikor a főtitkár azzal az elkoptatott rigmussal próbálja lealázni, hogy huszára szélen a sakkozóra szégyen, arcába vágja szabadság, szerelem, E2 kell nekem. Kádár vicsorogva letépi magáról a második maszkot, és kiderül, hogy mégse őzragú volt a vacsora, hanem mégiscsak emberbe csinált. Lopótök a fekete királynőt Hód bordái közé csumázza és elinal, de rajta veszik. Mert mikor az igazi echte, ő így mondja, Kádár ellen készít elő merényletet, immár apró Antal cserzett állarcában, kalandjai felügyelő keze abroncsként szorul a csuklójára, és földre hull a gyilkos fegyver, egy hangtompító szíjáj és tukker, ami annyi egyszerű gondolkodású magyar munkásembernek oltotta ki az életét. A kihallgatások során megtörik, bevallja, hogy Magyarország esküdt ellensége. A síralomházban fejest ugrik az emeletes ágyról, mint az a korábbi, szerencsésebb szíjái ügynök, aki így úszta meg a kivégzést 56-ban, és ma a svájci Alpokban síoktató. Az akasztás után derül ki, hogy kalandjai felügyelő valójában az áruhás Kádár, aki tehát már a sakkpartinál sejtette, hogy a másik Kádár nem lehet az igazi, echte Kádár, mert ő az igazi, echte Kádár. De nem akart Hübele Balázs módjára cselekedni. Előbb-utóbb úgy is kibújik a szög a zsákból. Mondjuk ez Hód életébe került, sajnos. Fekszem az ágyban, a szent agónia fogja. Ferde fénysáv a paplanon, nyitott könyv, víz, gyógyszerek, Walkman. Elfogy a múlt, könnyű a halál. Teljes életet éltem. Bejön a lány, hogy langyos, száraz tenyerét homlokomhoz érintse. A múlt képei közt való élvetek kurkászás helyett úgy döntök, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Nem sokára felébredek. Mellettem piheg a rám. De melyik is? Nem szerettem senkit. Elalvási puszinál belestem anyunak. Emlékezhet-e egy gyerek álmában arra, hogy majdani halála pillanatában múltbeli önmagáról fantáziál. Ha nincs itt senki, rosszul csináltam. Egyszer a Tausz Jutkát mindenki szeme láttára felpofoztam, téptem a haját, hagyja abba, mit képzel, belém nem lehet csak úgy szerelmes, nem engedem. Anyajegy a homlokán, barna kitüremkedés a bőrön. Az is iszonyú, hogy mondjuk ahhoz hozzáérni. Rálököm a kukára, elcsúszik. Lucskosan bőgni kezd. Sípol a vérráspoly. Azt képzelte, hogy egy frissen öltöztetett, illemtudó baba, akivel még nem játszott senki, illatos és megérinthetetlen. De a lépcsőházban a bütyök várta, kiráglak a bugyitból, te! És akkor arra az elhatározásra jutott, hogy vagy felakasztja magát, vagy belém szeret halálosan. Lábamra kúszik a fény. Pipaszár. Így hívtam mindig viccesen, mert öniróniában nagy voltam. Nem sokára gonosz kis őrangyalom furujázza rajta az illszilenciót. Azért lettem író, mert féltem, hogy mások kövérek. A fájást érzékelő idegdúc még mindig józanul, célszerűen működik. Oda kell visszahúzódni a funkció közömbösségébe. Nem sokat mocorogni. Teve alakú repedés a plafonon. Kispárnával szúnyogra lőttem sok-sok évvel ezelőtt. Idill, kétségtelen. A múlt képei, a szép emlékek többnyire egy nagy berugáshoz kapcsolódnak. Aztán felébredni, Gyorsan bekapni néhány előre kikészített kolbászos katonát, 7:30-kor vár a Frici a stollár sarkán, és nincs még meg a nyelvtanom. Hamarosan kisöcsi lettem balompantallóban. Tausz Jutka a hosszú hajú krapekjával a Beat Klubban csörög. Szégyen, megvetés, felejtés. Ugyanezek a szériák, remény, gyönyör, szégyen, megvetés, felejtés. Igen, megvetés, felejtés. A felejtésekbe betokosodva leszel halhatatlan.

ordítsak. Langyos, hűséges tenyér az arcomon, a kar lágy vonala, finom sejmek. Nincs ott semmi. A hang hosszan letapad, tátogok, egy hal, hogy végre kiszakadjon. Barna pötty a homlok közepén, izzadt arcomhoz szorítja arcát, ugyanazt ismétli, akkor is, most is, mindig, örökké. Elkezdtem írni a híres embereket és az osztálytársakat, hogy tudjam, ha lelövik őket. U-tant nevében az U jellegzetes burmai jelölése a 40 éven felülinek. Legjobb barátja U-nu, azaz öreg Nu, Burma híres miniszterelnöke. Furceva a Su népművelési minisztere. Pályafutását a bolsevicska gyárban kezdte, mint szövőnő. Aztán a légi flottához került, bár igazából a tenger vonzotta, a cirkálók. Mozgalmi érésének következő szakaszában 600 matrózt tartott állandó készenlétben. Csombe, Mobutu talpnyalója. 10 millió csikkaszt megzsarolják, így lesz belga kém. Fidel Castro. Egyszer Batista, a véreskező diktátor egy falusi iskolában felemelt egy kisfiút, és így szólt hozzá. Kuba jövője a hozzád hasonló ifjak kezében van. Batista ezúttal nem tévedett. Hoover, FBI főnök, kedvenc kifejezése, belső felforgatás. Ő terjeszti el az új lenyomatokat. Luigi Longo, látta Lenint élőben. Szigorúak voltak a konspiráció szabályai. Őt viszont senki sem látta élőben. Mikor kitört a háború, a fronton termett, hogy az első sorokban harcoljon. Akkor látták őt élőben. Mobutu, a belga titkos rendőrség ügynöke. Bejelenti, hogy 5 éven keresztül ő lesz Kongó elnöke. Talpnyalója Csombe. Nikolaje Ceausescu. Börtönévei során meleg baráti kapcsolatba kerül a veteránokkal, és mikor egyesül a két munkáspárt magja, póttaggá választják. Fan Van Dong, mandarinnak születik. 7 évet tölt a Halálszigetén, majd bekapcsolódik a munkásmozgalomba. Fejszál, Saud herceg. A régi típusú konok kényúr az olajkutak terhére felvett előleget háremének mértéktelen felduzzasztására fordítja, mire az ulemák tanácsa Fejszál herceget nevezi ki az ország uralkodójává. Chiang Kai-shek. Fél szívvel működik együtt a Kuomintang baloldalával. Engedelmes eszköz. Grecskó marsal, világszerte elismert hadvezér. Barátja Konyev marsal. Együtt mulatnak, együtt harcolnak Konyevvel. Julius Nyenyere, a zanaki törzs egyszerű sarja begyalogol a városba. Pártot szervez, és egyesíti Zanzibár Tanganyikával, Tanzánia néven. Johannes Virolainen, tagba szakadt szőke óriás, szenvedélyesen szerelmes a mezőgazdaságba. Kenyatta Jomo, neve azt jelenti égő láncsa. Földrészméretekben gondolkodik. A megrémült angol gyarmatosítók azzal a koholt váddal veszik őrizetbe, hogy Mau Mau névvel titkos bukméker irodát tart fönn Kikuyu földön. Aldo Moro. Finomabb római szalonokban azt játsszák, hogy felolvasnak Moro beszédeiből egy nyakatekert részt, és a jelenlévőknek ki kell bogozniuk, mi a kérdésről a szónok valódi véleménye. Skrofulák Tibi. Árnyékban élő nyúlagyú hebefrén, gyászszegély a köröm alatt. Csimbókokban lógó haj, vigyorog, mint a vadalma. Néhai Csesznegit idézi a feleleteivel. Ludas Matyi számba vette anyja lábait. A vékony munkás réteg egyre vastagodott. Asztrik apát felkente Szent Istvánt a trónra. Mazányi Mónika, vidékiesség, csöndes cseléd alázat unalom. A nevetségesség és mellőzöttség sötét bugyra. Nyolcadikban kinövi szemüvegét, kitelik, megszépül. Mazányi a femme fatale. De már késő, nincs idő. Bójai Feri. Szórakozottságból telehímzi az ellenőrzőjét ötösökkel, azt hazudja, elvesztette. Onnantól kettős könyvelés. Nagybátyja Klosár Párizsban. Tarna József bukott gyerek, megfagyva érkezik. Óraközben állatokat rajzol hangulati alapon. Üvegharangban él, tűvel szurkálja kisöccsét, csak telefonon vagy messziről hajlandó be.

beszélni. Nyaka hátul csupa tinta. Senki sem figyelmezteti, nem tartozik ide. Mária néni felszólítja és megdicséri a helyes válaszért, pedig csak hallgat. Lélektani módszer. Töltőtollal elefántot tetovál a lekötözött szomszéd Gyurika hátára hangulati alapon. Javítóintézet. Diszidál a család. Nem hallunk többé róla. Dormán Enikő jelentést ír az úttörőszobában, egyik hajfonata a vállán, másik az őrsi naplóra hull. Festmények a falon. Scsipakov először szánt magáén a béres, a jelképes csőszkunyhó, és Kántorede mezitlábasok a csasziban. Kedves Berta csapatvezető néni, őrsvezetőnk magatartása az utóbbi időben gyökeres változáson ment keresztül. Évelején jól végezte dolgát, hívott őrsgyűlésre régi úttörőt a kerületből, őspajtást, de mostanra megszelesedett. Mezitláb jön be tornaóráról, és azt kiáltja, hol a csukám hapsikái. Mezőgazdasági munkán henyél, lemarad a szüretelésben. A vonatindító tárcsáját palacsinta sütőnek nevezi. A legutóbbi őrsit úgy nyitotta meg, őszinteségi rohamában, hogy előre, fel a WC-tetőre, és meg akarta szavaztatni, hogy indítsuk be a munkás őrs riadó láncát hamis parancsal. Új őrsi indulónak a következő vers Berta csapatvezető néni által való megzenésítését javasolta. Egy kerek erdőben puff, szarkák verekedtek puff, szarkamatyi meghallotta puff, szúnyoglábát kirántotta puff, bagolyt küldtek orvosér puff, míg a bagoly ballagott puff, szúnyog néni megfagyott puff. Hozzáteszem, a puffokat ő találta ki. Mindent az őrsvezető helyettessel, Dormán Enikővel, azaz én velem végeztet. Elesett őrs vagyunk, mely etikai értelemben a megsemmisülés felé hanyatlik. Rajzászlónk tisztaságát mindössze 27 pontra értékelték. Lemúr Miklós, a paraszt őrs megszelesedett vezetője, a szomszédos könyvtárszobában éppen egy érdekes cikket olvas a fiúk évkönyvében a hidak statikájáról. A falun itt is festmények. Resetnyikov ismét kettes. Egy másikon rongyos gyerekek csorba bögrével ingyenlevesért tülekednek a csarnok előtt. Valamint egy teljes alakos József Attila, akiről azt mesélte Olgi néni, hogy 39-es lába volt, de 43-as gombos betétes lakcipőben kellett járnia. Ha a parasztörs egyszerre ugrálna a folyosón, gondolta Lemúr Miklós, leszakadna az emelet. Összedőleszteni a sulit. Lemúr Miklós utolsó őrsvezetői ténykedése, mielőtt Klári néni célirányos ösztökélésére őszintén feltárta vívódásait, és visszahullott a nótafák és zászlótartók közlegényi televényébe, a mókamesteri tisztség létrehozása volt. Az újonnan választott mókamester, vagyis maga Lemúr Miklós első indítványa szintén egy új őrsi tisztség létrehozása volt. Őrsi kivégző osztag parancsnok. Tudod, mi a véleményem rólad? Mondta Dormán Enikő, hogy szétzülleszted a mozgalmat. Nem züllesztem szét a mozgalmat, válaszolta Lemúr Miki, mert egy napon születtem Majakovszkijjal. A tisztségválasztáson fejetlen kavarodás. Ki legyen az őrsi hírszerző, nótafa, twistfa, tejfelelős, hiányzó felelős, jó tanulás felelős, hulladékgyűjtő felelős, iskola virágosítási felelős. Témákban Dormán kifogyhatatlan. Aktíva ellátás, őrsi kohézió, utcaügyelet. Következő napi rendi pont, Navratil szégyent hozott a parasztőrsre. Navratil puskázott. Jellegtelen tanuló, kirívó öltözékben. Elveszünk tőle egy magatartáskártyát. Nem az első eset. Társadalmi munkán kijelentette, kapálják a krumplit azok, akik kitalálták. Rosszul állunk a pontversenyben. Első a munkás, második az értelmiségi őrs, harmadik a paraszt. Eredetileg munkás paraszt őrsöt akartunk Kukorica Jancsiból, de a középső padsorban több a jó tanuló, ők lettek a munkás őrs, mi meg a paraszt. Volt még, hogy kommunizmus őrs, meg osztály nélküli társadalom őrs, Berta néni nem engedte. A november 7-i iskolai ünnepségen, mikor a Szent Iványi Bea azt szavalta, hogy és aláhull a kétfejű sas, őrsünk egyik tagja, Bójai Feri, bemondta a szuszfájrontot. Más szóval elájult. Lerogyott, kivitték. Végül is nem telt róla.
Mostantól Mihin hadnagy sírját fogjuk gondozni a kerepesi temetőben. Azért esett Mihin hadnagyra a választás, mert láttuk a síron a fényképét, és megbolygatta érzelmi világunkat, hogy arcának vidám kifejezése milyen ellentétben áll azzal, hogy meghalt. Ez egy szovjet katona, úgy hívják, hogy Kosztya, testvérekkel együtt szabadságunk hozta. Vendégül látjuk Jelizaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nénit, Mihin hadnagy nővérét. Bricker nénit meghatotta Pest felszabadulásának hangszórón keresztüli ünneplése, és kiderült, hogy személyesen ismeri J.B. Levitánt, a moszkvai rádió világhírű bemondóját. Jelizaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nővér néni időskora ellenére benne volt a legkülönbözőbb csintemésekben. Mikor tudomást szerzett felajánlásunkról, hogy a Pákozdi csata emlékére 40 kiló száraz kenyérből kisképernyős televíziót vásárolunk a patronáló szerv nyugdíjas otthonába, Műm 14, lemondott az ankétról a golyós csapádgyárban, és elvállalta az őrködést a Stollár Béla utca sarkán, ahol a hulladékot tároltuk a mérlegelésig. Ott állt Bricker néni inkognitóban a pincelejáró előtt, és hálás volt, hogy újraélheti az illegalitás éveit. Bricker néni segítségével megismerkedtünk V.I. Goblein elvtársnővel is, valamint Madár elvtársal, akik együtt vettek részt Budapest felszabadításában. Vált válhoz vetve harcoltak a gyilkos pergőtűzben Goblein és Madár. Bricker, szovjet elvtárs nővér és nagymama néni elhozta magával kisunokáját, a 8 éves lónyát is. Lónya szalamandrát fogott a budai hegyekben. Eltette spiritusba, hazavitte. De nem bírta ki, órán körbeadta, és az amúgy jelesrendű, jó magaviseletű diák magyar gyíkért intőt kapott. Később levelet írt a parasztőrsnek, megemberelte magát, űrhajós lesz, csókol mindenkit, Lónya. Berta csapatvezető néni az esti zászló levonásnál 4 rendetlen kispajtást megdorgál, mert csendes pihenőben elhagyták körletüket, s necire horgáztak bottal. Drámai hangon sorolja a neveket. Rónai László, Sabján László, Gara László. Ekkor már az egész kállai csapat hegyezi fülét, a szúnyogok elnémulnak, a napkorong oda tapad a kíváncsi döbbenettől a badacsony oldalához, és folytatja Berta néni, de megremeg a hangja, és... László Endre. Röhög a tábor. A bűnösök hősökké avanzsálnak. Harsan a kürcó, ki az ágyból, frissen, mosolyogva kezdjük a napot. A későnkelőket gúnyos taps fogadja. Egész napos kirándulás, akadályverseny. Libasorban vonulunk, veszélyben a helyezés. Pajtások. Szegény, őzgidának nagyon fáj a lába. Részesítsétek elsősegében. A meglepetéseket hozzátok magatokkal, és ne feledjétek, a néphadsereg a mi hadseregünk. Lepényevő verseny? Már leharaptam volna a középdöntő 1 forintosát, de Navratil az arcomba tenyerelt, és mikor Mária néni megpuszilt, lekváros lett az orra. Slambucos kondérba zöld hernyó potyog az eperfáról. Itt volt elrejtve a kállai Éva csapat zászló, rohadt fricek, csak az esőben össze kellett csomagolni. Mutatja Berta néni a csomagot, körbeálljuk a szemerkélő esőben, és darra fakadunk, míg jön az Ikarusz. Pompásan buszozunk. Őrsi portja. Az alsógödi MHS telep felől friss énekszót sodor felénk a szél. Összekovácsolódunk a csillagtúrán egy terjedelmes vidéki alapszervvel. A helyes válasz? Ságvári átoperálta arcát, és lelőtte a cukrászdában a detektíveket. Jó Gabi készítette a ládikát, amiben a szihalmi iparőrs egy szihalom határából vett őrsi rögöt küldött Csillebércre. Zöld katonai helikopterek a kuruc felkelés zászlait húzzák a ködben. Bolgárpajtás jelvényt tűz mellemre, azóta jó barátom, javítgatja oroszomat. Bugy gatov, légy résen. A letűnőben lévő kispolgári erotika füllet szelleme itt lengedez az új világ épülő intézményei között. Timuristák koreai lány nyakába csimpaszkodnak az ősbükkösben. Beregi szerint a fő timurista Somogyvári Rudolfra hasonlít. Kiskati szerint Marcello Mastroiannira. Akár meg is pukkadhatsz, hülye ficsa, ordítják a sátorban. Vörös nyakkendős ifisták szöges drótot tekernek a fatörzsre, hogy a gonosz macska ne tudjon felmászni a fészekhez. Együtt kajálunk.
kolkaja, mondják. Bedobod uzsonnád a közösbe, sietnek, exportból visszamaradt strandhintákat fognak felszerelni a Kékesi Béla altáborban. A fekete kávé rabjai is megtalálják napi adagjukat. A vörös nyakkendő a munkásság vérrel festett zászlajának darabja. Másra használni, szembekötőnek, zsebkendőnek, törülközőnek, úszónadrágnak, sapkának, térdvédőnek, korbácsnak, szögletzászlónak, szalvétának, borogatásnak, légycsapónak, gyújtózsinórnak szigorúan tilos. Ki tud szebb hurkot kötni? Gubacsot fűzünk bele hurok helyett. Berta néni betiltja a gubacsot, de a nejlonkendő fölött szemet húny. Engedmény a reakciónak? A táborparancsnoksága nagy tábor ügyőre. Áll a zászló, űrkarnevál, gyarmati ifjúság. A tábortűz vitt jellegének ismertetése. Sátorról sátorra megy a hangulatbrigád. Unokákról a dal nagyapákra marad. Félszemmel Kodály Zoltán bácsit lessük. Tetszik-e neki dalunk? Tetszett neki a bohókás csasztuska. Jazzt játszottak Tihonovnak, magyar népdalt követelt. Lövés jelezte, hogy elfogták a határsértőt. A pajtások feloldódva kíváncsian jöttek a tisztásra, biztatták az illetőt, nosza, induljon az őrszobára, de gyorsan. Értékeléskor a határőrparancsnok elárulta, hogy az egész határsértés meg volt rendezve. A határsértő nem éppen rokon szenves szerepére egy színjátszó csoportos katonatársuk vállalkozott. Este határőrök tették színessé, feledhetetlenné tábortűzünket. Április 4-én mi zászlóval díszítjük fel otthonunkat, mondta a határőrparancsnok, amit úgy hívunk, laktanya. Szent Iványi Bea elszavalta a tavaszt. Tausz Jutka meg a tábortüzes verset. Jött az este, a nagy alkalom, legszebb lett ő a kultúrműsoron.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Garaci László Pompásan buszozunk című regényének hangjáték feldolgozása. És a jövő hétre maradt még egy kis rész. További jó tilosozást!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, igen, és igen, itt vagyunk újra. És megint ez a harmadik utas, Szabi.
2: Bizony, bizony, Káosz, Csabi van a pultnál.
1: És vendégünk pedig
2: Tiború.
3: Szevasztok.
1: Akit általában azok az emberek ismerhetnek, akik már legalább egyszer elgondolkodtak azon, hogy ez most tényleg úgy van, ahogyan tudom, vagy lehet, hogy egy kicsit máshogyan. Összeesküvés elméletekről beszélünk, és talán először egy kicsit fejtsük fel azt, hogy ez kinek mit jelent, mert az összeesküvés elmélet elsősorban, akárhogy is, de valaki ellen való összeesküvés, ha más nem ellenem.
2: Elhoztam a köztézis elméletet. Azt mondja, hogy egyenlőségjelet teszünk az igazság és saját kényelmünk közé. Azt hiszük el, ami leginkább magában hordozza a terhes feladat vagy a kizökkent élet elkerülésének ígéretét. Azt is mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagymértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz, vagyis a kényelmünknek megfelelő elképzelésekbe úgy kapaszkodunk, mint egy tutajba.
1: Te vagy az, akit mindenki ismer itt a magyarok közül, hogy magyar nyelven az összeesküvés Conteo elméletekről gyűjtő oldalt vezetsz, mert tulajdonképpen nem te gyártad őket.
3: Nem, ha megvádoltak már nem egyszer azzal, hogy írói munkásságom részét képezik a Conteók, de azt kell mondanom most itt a nyilvánosság előtt, hogy én az összeesküvés elméletek napszámosának tartom magam, vagyis én csak összegyűjtöm az elméleteket, és nagyon finom, hogy is mondjam, rendszerezési elképzelések mentén megpróbálom ezt leírni és összefoglalni az olvasóknak.
1: Ezzel kapcsolatban van rögtön nyereményjátékunk is, ugyanis Tiború elhozta a Conteo 30 válogatott összeesküvés elmélet című könyvét nekünk. Hát ez egy hatalmas öröm, mert ezt megnyerhetik a kedves hallgatók.
2: 215-37-73. És akkor halljunk egy kérdést.
3: Hát kezdjünk egy keménnyel. Biztosan sokan hallottatok már a hasfelmetsző Jackkel kapcsolatos összeesküvés elméletekről.
1: És, hogy a királyi család sarja volt?
3: Hát igen, körülbelül 17-20 potenciális elkövető került szóba az elmúlt 100 akárhány, 140 évben. Azt szeretném itt a nemzeti büszkeségünket is kidomborítandó megkérdezni a kedves hallgatóktól, hogy ki volt az a magyar, aki annak idén az 1880-as években szintén szóba került elkövetőként, és egy olyan jó hónapig a Scotland Yard foglalkozott is vele.
2: Tehát nem hallgatom szépen az adást kívülről, és betelefonáltnék, és megnyeretném ezt a könyvet.
1: Mert már te is tudod?
2: Hát persze, hát szóval ez egyértelmű.
1: Szóval 2017-73-ra várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnének egy Conteo 1-es könyvet Tiborútól, még az is lehet, hogy dedikálja nekünk. Menjünk tovább, mert az olvasók azt írják, bocsánat, csak hogy te hat történeti munkaidról már ismertebb voltál, amikor belekezdtél a Conteo dolgokba.
3: Hát rendvédelem és hat történeti blogot is vezettem, illetve vezetek annak idején.
1: Na nézzünk egy hallgatót.
3: Erről majd akkor egy kicsit később.
1: Tessék hallgató, vajon ki a megfejtés?
4: Halló, Kossuth Lajos.
3: Hello, szia! Hát az igazság, hogy nem rá gondoltam. De nagyon jó, beveszem majd a májusban.
2: De azt hittem pedig, hogy elmondja, hogy miért, mert tovább. Lehet, hogy meg tudta volna magyarázni. Igen. Ez lenne a dolog.
1: Kossuth Lajosról amúgy is rengeteg Conteónk van, de most nem is róla van szó.
2: Igen, először vegyük sorra Tiború Conteókat.
1: Tehát a történeti munkák?
3: Igen, tehát tonnai különleges alakulatokkal, illetve hírszerzés történettel, történelemmel foglalkoztam, és foglalkozom ilyen hobbiból a mai napig. És annak idején volt, és ma is van egy Lemil nevű blog, amit barátaimmal együtt írtunk, és aztán én egy olyan két évvel ezelőtt függetlenítettem magam, tehát ugye Krimhez hasonlóan én is az autonómia mellett döntöttem, és most a Tiború blog néven fut ugyanez a tematika.
2: Közben érkezik egy megfejtés, azt írja valaki, hogy Szemerédi Alajos.
3: Tökéletes, tökéletes.
1: Kedves 025-ös hallgató, megfejtetted, de valahogy egy e-mail címet legalább küldje, hogy eljutassuk, vagy letesszük neked ide a Tilos Rádió irodájába, hallgató 025
2: és néven. És így kell bejönni, hogy hallgató 025-re.
1: Egy fotót küldj magadról, hogy valami.
3: És akkor természetesen nagy örömmel dedikálom.
2: Illetve azt kérdezi, hogy te írtad-e azt a pazar sztorit, amikor söröztél a kertedben és találtál egy galambot.
3: Igen. Ez a Facebookon azt hiszem egy jó évvel ezelőtt meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. Röviden a sztori azoknak a keveseknek, akik nem ismerik. Söröztem a teraszon, jött egy nagyon elfáradt postagalamb, és hát megpróbáltam kideríteni, megfogtam, és hát láttam a lábán egy gyűrűt, és megpróbáltam kideríteni, hogy kié. Viszonylag gyorsan sikerült is kiderítenem, eljött a tulajdonos, elvitte, de ettől függetlenül még heteken, hónapokon keresztül özönlöttek a megfejtések. Roppant lelkes.
1: Hát ahogy olvastam, egyszerre akarták megvenni, eladni neked még egy párat, lépjél be ebbe a postagalam szövetségbe. Meg
2: igen, azt mondd meg, hogy a szárnyán nem volt valami jelzés, ilyen birodalmi kereszt.
3: Nem, ilyen Reichsadler jellegű dolog nem volt, ez egy becsületes postagalam volt, és valóban kaptam utána mindenféle ajánlatot, hogy nekik is van galambjuk, ha én, azt hallották, hogy én vásárolni szeretnék, meg hogy ővek érdekel nekem, meg hasonló, szóval mókás volt.
1: És akkor ezek szerint téged amúgy is megtalálnak ezek az összeesküvés elméletek, vagy legalábbis egy kicsit valahogy fokozottabban.
2: Én például azt olvastam rólad, hogy hírszerzői tapasztalatod van valószínűleg.
3: Ezek rossz indulatú pletykák, ennek
2: bár egy hírszerzőként elmondanád, hogy hírszerző?
3: Arról nem beszélve, hogyha mondjuk hírszerző lettem volna, vagy lennék, akkor ezt torkom szakadtából tagadnám.
1: Ez így jó, hiszen ugye, úgy szól a mondás, hogy meg kéne, hogy jöjjelek.
3: Igen, és kár lenne ezért a rádióért.
2: De tényleg a rádió mondtad, hogy mikor beírtad azt, hogy jössz a Tilosba vendégnek, akkor kaptál hideget, meleget. Ez azért izgat engem, mert hogy nagyon sok különös elmélet van arról, hogy milyen hatalmak és milyen erők állnak a Tilos Rádió mögött.
1: Irányítják.
3: Hát ez gondolom mindenki számára nyilvánvaló, de hát ugye a teljesen nyilvánvaló dolgokról sem árt néha beszélni, tehát az teljesen egyértelmű, hogy ti a hát eddig a New York-Tel Aviv tengely mentén sorakoztattátok fel az érveiteket, most már azért az utóbbi időben néha még Brüsszel is bekúszik a képbe, amit én szívből kívánok nektek, mert egy brüsszeli napi díj az azért nem lenne rossz itt, hogy elnézem a körülményeket. Máskülönben pedig az is teljesen egyértelmű, hogy a nemzeti radikális irányultságú olvasóim nem kifejezetten a ti képetekkel kelnek és fekszenek. Tehát ez...
2: Érdekes módon egyébként, amikor elindult a Tilos Rádió, akkor egyértelműen a Fideszhez kötötték a Tilos Rádiót. Később azonban,
1: de 92, mondanék
2: 97-ből egy másik pletykát, az MSZP 50 millió forintot ajánlott föl a Tilos Rádiónak, cserébe, hogy a párt székházába költözünk. Aztán utána mi is volt?
3: Lelki szemeimmel látom itt Mesterházi Attilát, ahogy ül, és valami
2: és nagyon
3: dögös zenét. Igen, ami hip-hop jellegű cuccoktól.
1: Vagy SMS-en beüzen, hogy szar a zene.
3: Ott is, aláírás.
2: És az egészben az a vicces, ugye most már egyértelmű, hogy liberális, homoszexuális, droghasználó zsidó vagyok, és míg elindultam valahol egy ilyen, nem tudom, szabad elvű módon, utána átmentem kommunistába, és aztán folyamatosan változtattam a világnézetemet, miközben én mondjuk ugyanazt az indiai klasszikus zenei műsort csináltam.
3: Nézd, ehhez én csak annyit tudok hozzászólni, hogy én szívből remélem, hogy a konteusok között vannak liberális, homoszexuális, zsidó, nemzeti érzelmű, baloldali konzervatívok is, és nem csak merem remélni, hanem ebben biztos is vagyok. Tehát mi vagyunk a közös nevező.
1: És sikerült azért már platformot találni a konteósoknak itthon, mert a konteós az magányos harcos, én legalábbis a Mel Gibsonos filmből például így jöttem rá, hogy nagyon magányosnak kell lenni, ha túl akarsz élni.
3: Paradigmaváltás szemtanúi és fültanúi voltunk az elmúlt években, amióta a Konteó blog létezik, hogy úgy mondjam, tehát önhítség nélkül azt kell mondanom, hogy sikerült egy nagyon jó csapatot össze kovácsolnunk, mert ez közös munka volt, és nem hiszem, hogy a partizán jelenség az kifizetődő lenne semmilyen szempontból.
1: Hát túlélés.
3: Hát igen, de ha összezárunk, akkor ugye még nagyobb esélyeink vannak a túlélésre.
1: Hát ha összezártuk, akkor egyszerűbb egy gombnyomással mindannyiótokat ugye eltöröl.
3: Hát ha tudják, hogy hol is mikor vagyunk, de hát ez a legnagyobb titkok egyike.
2: De például a blogot át kellett egyszer költöztetni. Azért ez gyanús.
3: Igen, hát ez egy nagyon mókás történet volt, ha röviden megemlékezhetek róla, én blog.hu-nál kezdtem 2008. decemberében, és 2010. februárjában írtam egy posztot a templomosokról, és hát abban állítólag dehonestáló megjegyzéseket is tettem a templomosokra, a lovagrendre, és egy önmagát a templomosok szellemi és erkölcsi örökösének tekintő kiadó vezetője jelentkezett, és követelte, hogy vagy vegyem le a posztot, vagy az általa felsorakoztatott módosításokat tegyem meg. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy hát a blog.hu belepiszkált a blogomba, mert feljelentéssel fenyegetőzött az úriember, akinek a helyesírása is némi kívánnivalót hagyott maga után, úgy megjegyzem. És hát én az ember ágtam, én egy ilyen érzéken élek vagyok, és azt mondtam, hogy egy olyan szolgáltatónál nem maradok, ahol a bloggazda megkérdezése nélkül törölnek kommenteket és belenyúlnak a blog tartalmába, tehát akkor egy picit...
1: Hát ez így nagyon izgis, mert ugye rögtön egy egészen komoly Conteo elmélet, ami folyamatos felfejtés alatt áll. A különböző keresőmotorok, elsősorban a Google, és Google család, ha már itten a internet örömeiről beszélünk, csapjunk is bele a közepére. Nekem ugye most idénre már az a legjobb, hogy a Google saját dróncsapatot fejleszt, ami hetekig képes fennmaradni a levegőben, hiszen napenergiával van hajtva, és egyszerre sugározza a wifi-t lentre, illetve föntről kamerával, illetve érzékeny kamerákkal veszi, ami ott zajlik, és továbbítja haza. Ugye hova is megy a Google információ, NSA, és a többiek, nem is tudom, hogy is hívják azt, Prism, ugye? Prism.
3: Igen.
1: Prism rendszer az, amiről már forgattak egy-két, nagy testvér figyelt téged, előre fogja tudni, hogy most barnát szarsz, vagy fekete.
2: Ha valaki nem tudná, az NSA ugye azt jelenti, hogy No Such Agency.
3: Igen, a közkeletű feloldás szerint. Hát az az igazság, hogy aki internetezik, már pedig a hallgatók jelentős része internetezik, tudja, hogy a Google és a Google család gyakorlatilag megkerülhetetlen. Ha az ember érdemi szörfözést és keresést akar a neten végezni, és nem hiszem, hogy ez beteges kategória lenne elgondolkozni azon, hogy ha az ember megnézi, hogy az elmúlt 5-10 évben honnan fejlődött a Google, hogy itt nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel. Arról nem beszélve, hogy Snowden is és Assange is ugye említést tettek arról, hogy a Google-nak nagyon komoly kapcsolatai vannak az amerikai kormánnyal. Azt hiszem Assange vagy Snowden, most már nem tudom pontosan, beszélgetett valami Google nagyfőnökkel.
1: Egon Schmidt. Kár Schmidt.
3: Mindjárt lecsekkoljuk. No, a lényeg az, hogy fél óra múlva a State Department, tehát az amerikai külügyminisztérium pontosan értesült arról, hogy miről szólt ez a beszélgetés. Tehát ennek igen, utána lehet nézni. Ez speciál nem Conteo, az tény.
1: Na de akkor így egy kicsit próbáljuk meg felgöngyölíteni. Tehát a srácok 2006-ban, vagy mikor is csinálták ezt a Google keresőt? Mert olvastam 96, a cikket, nem? Tehát a Conteo blogon van egy nagyon jó leírás erre, hogy egyszer csak megcsinálták, és egyre több olyan információra tettek szert, amire kíváncsi volt az állam, és akkor már mint az Amerikai Egyesült Állam, vagy azon belül az a rendőr, vagy megfigyelő állam, aki azt mondja, hogy ő garantálja a biztonságunkat azzal, hogy tudja, hogy mi mit csinálunk, és mit fogunk csinálni. Tehát a kérdés az, hogy akkor ő azt mondta, hogy kedves Google és srácok, tök jó, mit csináltok, csináljátok tovább, akkor szeretnénk kérni a kiskapukat mindenhova, meg hogyha már úgy alakult, hogy mi már az összes nyomtatóba, meg az összes számítógéppel összekötött device-ba bele tudunk tenni egy kiskaput, akkor mi azt oda kötjük nektek, nekünk csak az info kell, sőt, tudjátok, mit az se. Csak, hogyha mi azt mondjuk, hogy akkor arról szeretnénk valamit kérni, akkor azt viszont toljátok át nekünk, légy szíves.
3: Ez teljesen
1: életszerűnek
3: tűnik, igen. Amúgy pedig nem kell Amerikáig menni, tehát a világ valamennyi államában a távközlési szolgáltatók számára kötelezettség, hogy az állami szervek számára kiskapukat hagyjanak a különféle rendszerekben, tehát ilyen backdoor-szerű megoldásokat, anélkül, hogy konkrét dolgokkal kapcsolatosan nyilatkoznék, szerintem ez Magyarországon sincs másként.
1: Hát én azért, amin kiakadtam, az tényleg egy fél éve szembesültem azzal, amit itt írnak a hallgatók is a tilos.hu chatfalán, hogy a kínaiak minden kütyűbe raknak backdoort, és egyrészt a kínai kormány tud mindenről, másrészt viszont ugye, mivel ez is csak egyfajta vásárolható adat, jó esetben azt mondják, hogy hát uraim, a Norvégiába kimenő nyomtatókról bármilyen információt megadunk.
2: Válasszuk ketté a dolgot. Az egyik az, hogy létezik-e vagy nem létezik ez a kis backdoor elmélet, vagy nem a backdoor gyakorlat, a másik pedig, hogy van-e ezzel probléma.
3: Elemi szabadságokkal foglalkozó hallgatónk van, akkor most a szívéhez kapott ettől a kérdéstől, tehát mi az, hogy ezzel van-e probléma? Természetesen van.
2: De mi van akkor, hogyha csak szeretnék jobbá tenni a mi életünket?
3: Hogy... Igen, hát az egész New World Order, ugye az egész új világrend, amely felé haladunk egyesek szerint, kizárólag az egyén és a társadalom jobbításának és körülményének javítása érdekében működik. Ugye azt hiszem Benjamin Franklin tette fel annak idején a kérdést, illetve mondta azt, hogy az a nemzet, amely választani akar a biztonság és a szabadság között, az egyiket sem érdemli meg. Tehát most nagyon úgy tűnik, főleg 2001. szeptember 11 óta, hogy az Egyesült Államok a biztonságot választotta, bármit is mondanak a hivatalos korifeusok, és egyre több szabadsági jogot kell feláldozniuk az amerikaiaknak, és ezen keresztül valamennyiünknek, hiszen egy globális nagyhatalomról van szó, egyre több szabadságot kell feláldoznunk a vélt vagy valós biztonság érdekében. Erről szól a Patriot Act, tehát a hazafias törvény, ami soha addig nem látott mértékben korlátozta az emberi alapszabadságjogokat.
1: De én úgy tudom, hogy ennek a Patriot Act-nek a hatására tulajdonképpen már bárkivel bármit meg lehet tenni, sőt, most olvasom, hogy maga Vlagyimir Putyin is már rég egy ilyesmi hatására cselekszik úgy, hogy aki Oroszország ellen véd, a világ egyik sarkában sem bújhat el, és meg lesz büntetve a nagy maci lecsap rá. Nem tudom, hogy orosz patriotáknak hívják ezt a törvényt, de...
3: Igen, hát az állami duma az elég érdekes jogszabályokat hozott az elmúlt években, és hát Vlagyimirovics nem az emberi szabadságok élharcosának.
1: Hát ő volt a KGB igazgatója, ugye? És akkor onnan mondták, hogy hagyjad, mert ez olyan csúnyán hangzik. Legyél te a miniszterelnök.
3: Igen, hát ő KGB tisztként aztán Dresdában, tehát Kelet-Németországban kezdett, és ha most megnézzük ugye azt, ami a Krímben történt, és ami most Kelet-Ukrajnában történik, nem kell ahhoz túl szakértőnek lenni ahhoz, hogy tipikus titkosszolgálati dezinformációs és bomlasztási tevékenységekre utaló jeleket találjunk, hogy úgy finoman fogalmazzak. Nagyon jó tanítványa volt Beria elvtársnak és a többieknek Putyin, tehát innen is üdvözlöm az elnök urat.
2: Most egy kicsit vissza a Google-hoz, mert egy hallgatónk beírta a Bongót, ami egy magyar megfigyelő rendszer. Erről hallottál már?
3: Hát erről csak ilyen konteó, vagy ilyen híresztelés szinten hallottam. A magyar szakszolgálatok természetesen ezerrel tagadnak. Én hiszek nekik, mint mindig, és gondolom ti is így, hogy elnézlek benneteket. Tehát olyan állami szervet még nem láttunk, amelyik hazudott volna a magyar állampolgároknak, úgyhogy ez egy rossz indulatú híresztelés szerintem.
1: Nagy eséllyel nem létezik egy olyan rendszer, aminek itt most a PDF-be a modelljét láthatjuk, hogy minden, amivel mi össze vagyunk kapcsolva, vagy be vagyunk loggolva, az bizony rólunk készít könyvtározást, és bizony azt hozzánk köthetik.
3: De csak a ti érdeketekben történik minden.
1: De azt sajnálom egy kicsit, hogy én magam nem tudom ezt hol kikérni, mert mondjuk valahol elhagytam a kulcsom, és szeretném megnézni a cella információk alapján, hogy merre jártam. És nem adják ki nekem ezt.
3: Sajnos. Fel kell szerelned.
1: Igen, igen. Hát vagy ugye a klasszikus, amikor a öreg bácsi üzen a fiának, hogy gyere John, mert fel kéne kapálni a kertet. Nem megyek, apám, én bombát tettem a kertetbe. Egy nap múlva ott van az egész CIA, felkapálják a kertjét, és hát kész is az ügy, ugye, mert hát ők nagyszer mindent lát, és nagyon segítőkészek. Tehát ha arról van szó, akkor mindenkit megvédenek mindenkitől. A legtöbb ilyen film az arról szól azért, hogy néha még ők is belekeverednek, hogy kinek az érdekét védik, kivel szemben, és végül is kinek a zsebébe megy a végén a pénz. Ezek nagyon izgalmasak, főleg amikor egy ilyen Putyin kaliberű emberről próbálunk meg beszélni, aki már ugye 20 éve vesz részt egy valamiben, aminek elvileg most ő az arca, de hát ugye...
3: És milyen arca?
2: Milyen arca? Arra gondolsz, hogy medvéket ölelget.
3: Igen, és ilyen
2: félmeztelenül lovagol.
3: Felsőtesten meglovagol, de nem utolsó sorban arra is gondolok, amit különben nem nagyon tudok összeegyeztetni a Putyin macsó imidzsével, hogy rossz hírek szerint ugye botoxoltatta, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szakszerűen, tehát ilyen
2: ránszkisimítő,
3: hát te például vagy én.
1: Én abban az esetben például, amikor ugye Orbán volt a Putyinnál aláírni, vagy nem aláírni, ott egy olyan Putyin arc van, amire én tökre azt mondtam, hogy várjál, nem a Titánia Titániában volt az, hogy a fő titán keresett hasonmásokat, mert már annyira beteg szegény, hogy el kéne menni a diátadóra, meg a versmondó versenyre is, és akkor mindenhova küld egy nagyon Putyin-szerű, vagyis fő titán-szerű arcot, aminek ugye a vége az lesz, hogy megpróbáljuk szélnek kereszteni, vagy kivégezni ezeket az arcokat.
2: Illetve van egy kedves kortárs orosz írónak egy másik megfejtése, mi szerint a nagy vezetők azok régóta már csak háromdimenziós rajzolók.
3: Hát Putyint elnézve azért ott elég komoly kihívás lehet hasonmásokat találni, de nem megoldhatatlan, az biztos.
1: Szóval, hogy tudjuk-e első körben például azt, hogy ahogyan mondtad azt, a nagy világhatalom, a jó öreg New World Order lehet-e minden mögött, és Putyin is már New World Order-es, ott van a háta közepén, a nagy NWO.
2: A világkormány. Világkormányra szeretnél rákérdezni, mert amúgy a Facebookon is kérdezte egy hallgató, hogy...
1: Csak úgy az összefüggéseket egyengessük, mert azért ez jó, fontos tudni. Okay.
2: Tehát világkormány, egy kicsit még rakjuk bele a Google-t, okay, meg a Facebookot, mert ezek még fontos tényleg.
3: Ugye hát van a konteózásnak és a konteósoknak egy-két alap tézise, amiből aztán az összes többi kisugárzik. Hát az egyik ilyen az új világrend, a New World Order. Ugye azt mondják, hogy minden ennek van alárendelve, tehát hogy létezik egy szűk csoport, most hogy ezt a szűk csoportot Bilderberg csoportnak, vagy illuminátusoknak, vagy mit tudom, szabadkőműveseknek nevezzük teljesen mindegy, tehát létezik egy viszonylag szűk csoport, amely teljesen nyilvánvalóan globális hatalomra tör, az embereket el akarja butítani, alattvalókat akar faragni a polgárokból, anyagi és más érdekek mentén. Hát most, hogy ezt a New World Order-t személyekhez kötjük-e, és főleg látható személyekhez-e, az egy más kérdés. Nagyon sokak szerint azok az állami vezetők és azok a nagyhatalmi vezetők, akikkel minap-minap szembesülünk a képernyőkön, Obamától Putyinon át, mit tudom én kiig, ezek csak ilyen szalma, vagy ilyen zoknibábok, vagy minek hívják ezt.
1: Kesztyűbábok.
3: Kesztyűbábok, köszönöm szépen. A valódi diktálók, tehát a valódi nagy spílerek, azok mindig a háttérben maradnak, és soha nem fogjuk megtudni, hogy kik ők valójában.
2: Hát azért mégis kijutnak hírek gyíkemberekről.
3: Igen. Hát a gyíkemberek az egy másik nagy kedvenc, ugye David Icke, vagy Icke, nem is tudom, hogy ejtik. Hát ez az ő munkássága. Ugye szerint a teljes Windsor-ház, tehát a teljes brit uralkodói ház gyíkemberekből áll, és testes 3-4-500 oldalos könyveket.
2: Csak hallottam olyat is, hogy próbálták ezt a magyar mindennapokra is lefordítani, mert hogy találtak olyan magyar vezetőt, aki nagyon gyakran nyalogatja a száját például.
1: Igen, hát valahonnan el kell indítani az elméleteinket. Még a New World Order-hez visszatérnék, ez a EU, hogy is hívják azt, amikor 500 millió főre le kell csökkenteni a világ népességét?
3: Az a georgiai kő, vagy emlékmű, vagy nem tudom minek nevezzem, igen, arról még nem írtam, de a lényeg az, hogy valamikor egy 20 évvel ezelőtt azóta is ismeretlen személy Georgiában, tehát az Egyesült Államokban egy 8 nyelvű,
1: igen.
3: Hát nem tudom, minek nevezem, egy ilyen
1: furcsa
3: emlékműszerűséget.
1: De hát nem emlékmű, hanem egy ilyen figyelmeztető az is, hogy nem tudom én, mi lehet az.
3: Igen, és élő és holt nyelveken ugyanazt a szöveget tartalmazza, és többek között az első vagy a második ilyen alaptézis az az, hogy az emberiség létszámát 500 millió főben kell korlátozni, mert ez az a létszám, amelyet ez a bolygó minden különösebb probléma nélkül képes ellátni, és a teljes komfortérzetünk ugye e szám körül valósulhat meg, és akkor ide kapcsolódnak ugye a járulékos konteók, hogy ez a bizonyos új világrend mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyen-olyan kórokkal, járványokkal, betegségekkel, hát egyrészt a természetes szaporulatot megfékezze, másodszorban pedig hát a már élőket.
1: Hát ez az, amire próbáltam egy vendégünknél rákérdezni, aki a génmanipulált vetőmagokról beszélgettünk egy picit, és akkor ott merült ez fel, hogy vajon lehetséges-e az, hogy ugye, mivel a génmanipulált vetőmagok eleve termékenység csökkentése mennek át, tehát hogyha megtörtént ez a dolog, akkor már több magot nem hoz, ez hatással van az emberekre, és akkor a konteósok egyik fel azt mondja, hogy persze, hiszen Afrikában direkt azért nyomnak ilyen magokat.
3: Igen, hadd beszéljek, haza a Konteó blogon van egy ilyen poszt a génmanipulációval kapcsolatosan, ami most a második kötetben kibővített, 20-akárhány százalékkal bővebben is meg fog jelenni. Ugye olyan nevek vannak, mint a Monsanto, biztos sokaknak mond valamit egy amerikai cég, amelyik a génmanipulált, génmódosított, mondják ők, élelmiszerek és
1: amit mondanak még ugye a Microsoft alapító édesapja, aki egy ilyen típusú szervezetben tevékenykedik már régóta, sőt, hát ugye az egész Gates alapítvány egy kicsit emögé állt azzal a világ legnagyobb tőkéjével, ami van neki.
2: Nekem egyébként egy amerikai barátom, egy leánybarátom mesélte azt, amikor kijöttek ezek a csípőn a nadrágok, tudjátok, aminél a fenék vájat egy kicsit még kilóg lányoknál, hogy ennek csak az a célja, fiúknál is, csak az a célja, hogy a lányok versemedence gyulladást kapjanak, és
3: ez
2: hogy,
3: hogy ezt egyre, esküszöm, nem, és ezzel csökkentsék. Nem szeretem bevallani, de ezt még nem hallottam. Jegyzetelek, Szabi, jegyzetelek, mint az állat.
2: Nem fog sokba kerülni neked. Okay.
1: Ne felejtsétek egy a 215-3773-ra lehet be telefonálni, illetve a hallgató 023-as barátunk már nyert egy könyvet, de neki valahogyan identifikálni.
2: Szerintem a 025-ös nyert.
1: 025-ös nyert, na látod?
2: Értem, rögtön prim számot csináltál belőle, azért ez gyanús.
1: Csináljunk egy könnyű dalt, és utána menjünk tovább, a hallgatók értesítsék egymást, mert itt összeesküvést szövünk. Ugye? Valamit csinálunk az összeesküvésekkel. A vendégünk Tiború és a harmadik utast hallgatjátok.

0: És a Tilos Rádióban a harmadik utas című műsor, benne elképesztő lehetőség mindenkinek, hogy a 2.15.37.73-on könyvet nyeljen, nem, könyvet nyerjen. Conteo és összeesküvés elmélet.
1: Egy könyv már elment, de nem tudjuk, hogy kinek, úgyhogy még azt valahogy meg kell majd fejtenünk, de következik először egy jótékonysági felhívás. Tudjátok, a Tilos Rádiót, mint egy 314 önkéntes üzemelteti, és minden évben azért fordulunk hozzátok, hogy ajánljátok fel, adotok 1%-át tulajdonképpen bármilyen rászoruló szervezetnek, hiszen ha már dönthetek 1%-ról, miért ne döntenétek okosan? Bár dönthetek úgy is, hogy az állam használja, az úgy is jó célra fordítja, de ha esetleg mégis más gondoltok, akkor adjátok oda valamilyen rászoruló alapítványnak. Ilyen például a Tilos Kulturális Alapítvány, amelyik a hátterünket szolgáltatja, tehát azért vannak ilyen szép gépeink, szép kábeleink, és azért lehet hallani minket napról napra, óráról órára és percről percre, mert az adótok 1%-át mi ilyen célokra fordítjuk. Ha úgy döntötök, hogy a Tilos Rádiót támogatjátok, akkor írjátok fel ezt az adószámot, 18 00 24 54 kötőjel 2, kötőjel 43, ellenőrzésképpen visszafelé 34, kötőjel 2, kötőjel 45, 42, 00, 81 jótékonysági felhívást hallottatok.
0: Szóval itt vagyunk a könyvnyerős, illetve összeesküvős műsorkában.
2: És egéralátétnyerős is, ja, bocsánat, mert azt is lehet.
0: És akkor a hűtőmágnesre felejtsük el. Mindenki, aki Conteóval szeretné felszerelni közvetlen közelségét, itt van velünk Tiború, aki majd felteszi a következőket, és még nem, majd legyen az 11-kor, hanem menjünk egy kicsit tovább még, mert senkit nem nyugtatott az meg, hogy figyel bennünket a Google, és a nagy háttérhatalomnak odaadja az összes adatunkat. Na,
1: meg a Facebook figyel bennünket, igen, parancsolj, hallgató.
0: Ezt nem is tudtam.
3: Hello, sziasztok, én Csaba vagyok.
0: Szia,
3: és ha már ilyen összeesülés elméletekről van szó, és hallottam, itt egyszer felmerült a szabad könyvesség is. Nekem ez egy picit ilyen homályos, nem tudom, hogy esetleg tudnátok erről bármit mondani, meg van egy élő dolog, ami mostani élményem. Nemrég jártam Sopronban, és nagyon feltűnő, hogy mikor bemész a városba, akkor vannak ilyen körforgalmak a elkerülő úton, és ahogy mész a körforgalmon, az első szimbóluma a körforgalom közepén egy piramis, a másodiknál egy körző, és szerintem a harmadik az üres, ott még nem sikerült befejezni, de
2: ott azért, szem lesz.
3: Mintha szabadkönyves szimbólum lenne. Hogy erről tudtok-e valahogy
0: hát
3: mondani, hogy
0: ez létező
3: dolog, tehát van ennek valami olyan, tehát a legendáriumon túl van-e valami kézzelfogható bizonyíték, vagy bármi, hogy ez egy ilyen világhatalomra törés, vagy bármi hasonló.
1: Nem arról volt szó, hogy a szabadkönyvesekről nem beszélünk egyébként.
2: Vagy akkor viszont fizessük a lóvét. Hát... szabadkülvesekről csak annyit, hogy ugye bizonyos összeesküvés elméletek róluk szólnak, az azért ne felejtsük el, hogy a szabadkülvesek, ahogy ők mondják, ők nem egy titkos társaság, hanem ők egy társaság, amelynek titkai vannak. Ilyen szép nyelvi leleménnyel oldották meg ezt a problémát. Tehát egy teljesen legálisan működő, szerintem bejegyzett egyesület, és abszolút karitatív dolgokkal, tehát legalábbis a felszínen teszik hozzá a Conteósok, nem szeretnék pereket, úgyhogy gyorsan hozzáteszem, tehát a Conteósok szerint ez csak a felszín, mert valójában a szabadkőművesek jelentik az új világrend megvalósításának egyik élcsapatát, bármit is jelentsen ez. Ettől függetlenül a szabadkőműves szimbólumok közé valóban oda sorolható a körző, a piramis, általában a befejezetlen piramis, a derékszögű vonalzó, tehát...
0: Meg a mindent látó szem.
2: Meg a mindent látó szem, igen. Ugye, és ha már Amerikáról beszéltünk, ha valaki elővesz egy dollárost,
0: ott minden
2: azon
0: lát.
2: Egy csomó nagyon érdekes szimbólumot. Az Egyesült Államok nagy pecsétjén, tehát a Great Seal of the USA, azon bizony ott van minden, aminek ott kell lennie, ami nem véletlen, hiszen ez történelmi tény, hogy az USA-t szabadkőművesek alapították.
1: De nem lehet, hogy fordítva volt? Tehát, hogy először megtervezték az egy dollárost, és aztán utólag azt mondták, hogy ezek a szimbólumok, amik szerepelnek az egy dollároson, ezek szabadkőműves szimbólumok.
2: Nem lenne egy rossz ötlet, ha a szabadkőműves szimbólumok egy 800 éve nem előzték volna meg az első egy dolláros képét, de végül is, ha időutalásról beszélünk, akkor már is összeáll a kép.
0: Még mindig egy kicsit erről a megfigyelésről, mert nagyon sok fiatalember és lány hallgat bennünket, és ugye egy hónapja se kijött az, hogy ajaj, frissíteni kell a jelszavainkat, mert elromlott a Gmail, a Facebook rendszer, Én azt olvastam még évekkel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja, hogy frissítsed a jelszavaidat, az rögtön már rátette azt a kémprogramot, amivel már a frissítettet fogja megkapni. Ez még csak egy lépés, tehát azon túl, hogy bárki beléphet így a rendszerünkbe. A nagyobb probléma az tényleg azok a metaadatok, amik az én böngészésemmel és egyéb tevékenységemmel, amióta nagyon okos telefonjaink vannak, még távolabbra látnak. Sőt, hát ugye a távolról bekapcsolható kamerák és mikrofonok sem egy mai ötlet erre. Lehet-e ez ellen védekezni, vagy kell-e?
1: Hogy ne lehetne, Csabi, mindjárt elmondjuk, de parancsolj, hallgató!
4: Hello, szervusztok, Laci vagyok.
2: Szia!
4: Volna egy-két kérdésem, illetve egy-két érdekes hozzáfűzni valóm, vagy észrevételem. Nagyon tetszett, hogy nagyon ügyesen idéztél Dan Brown-tól, ugye ő használta ezt a kifejezést, hogy nem egy titkos társaság, hanem egy társaság titkokkal.
2: Ezt ők mondják, tehát Dan Brown is tőlük vette, én is.
4: Akkor megnyugodtam, jó, akkor egy forrásból táplálkoztam.
2: Igen, csak tiszta forrásból.
4: Egyértelmű, világos. Az volna a kérdésem, hogy egy ilyen összeesküvés elmélet mennyire, hát ezt nem tudom jobban kifejezni, tehát mennyire divat, hóbor specifikus. Tehát vannak vagy mindig az éppen aktuális, felszínre kerülő, vagy közszájon forgó médiában fejét felütő hírek, illetve azok nyomán, azok kapcsán megjelenő hírek, azok, amikhez társítanak esetleg összeesküvés elméleteket. Hát ilyeneket azért láttunk az elmúlt években is, ugye, nem kisebb volumenű dolgot, ugye, mint 9-11, tehát ott is azért dokumentumfilmek, ezek azok szóltak arról, hogy úgy és olyan módon azokat az épületeket lerombolni két repülő nem tudja, tehát és azért az már...
0: 11 után azon. Konkrétumokat fogunk felsorolni 9-11-gel kapcsolatban, addig ezt ne érintsük, úgyhogy figyeld az adásunkat, viszont a Tiborúhoz szóló kérdésedet.
2: Igen, tehát utálom ezt, de ez egy nagyon jó kérdés. Tehát amikor ezt hallom, hogy nagyon jó kérdés, akkor feláll a szőre hátamon, de ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Tehát vannak klasszikus, hagyományos konteók, amelyekhez vissza-vissza nyúlnak a napjaink összeesküvés elméletekkel foglalkozó emberei is. Ugye? Hát most akkor itt mondhatnám, ugye a Titanic-tól kezdve, a vérvád konteón át a klasszikus nagy konteókig, de ez mindig aktualizálódik, tehát a konteók újra termelődnek, és minden egyes olyan alkalommal újra fognak termelődni, amikor az átlag ember nem rendelkezik elég információval egy-egy esemény vagy történés kapcsán. Tehát amikor eltitkolnak valamit előlünk, és akkor most használjak ilyen királyi többest, tehát amikor előlünk el akarnak titkolni valamit, akár gazdasági vállalkozások, akár politikusok, akár kormányok, akkor az ember egyszerűen kitölti ezt az űrt, és azt mondja, hogy hát akkor ki fogom én találni, hogy mi történt itt valójában, ha már ilyen hülyének nézel, hogy átlátszó dolgokkal etetsz. Tehát mindig fognak újabb és újabb konteók keletkezni, ugye ha a legfrissebb ukrajnai eseményekre gondolunk, ott már egy nagyon csinos kis csokorra való összegyűlt, hogy valójában ki kezdeményezte Kijevben a kormány ellenes tüntetéseket, hogy Krimben kik is voltak azok a katonák, stb. De az igazi nagy régi konteók azok kimeríthetetlenek. Tehát a mai napig olvasni újabb és újabb találgatásokat a holdraszállás konteóval, a World Trade Center-es terrortámadásokkal, vagy akár a Titanic-kal kapcsolatban, de a hercegnő haláláról nem is beszélve. Tehát, és a módszer ugyanaz, illetve az okok is ugyanazok, még egyszer mondom, tehát ha nincs információnk, és ha rejtegetnek valamit, akkor az ember nem hülye, és vadabbnál vadabb elméletekkel fogja kitölteni a tátongó űrt.
4: Én ezt értem, és ebben igazat is adok teljes mértékben, csak tudod, van az a mondás, hogy nem zörög a haraszt, ha éppen nem talik a paraszt, de igazából én arra gondolok, hogy itt az alapprobléma az, hogy hülyének néznek nagyon sok mindenkit, amikor annyira egyértelmű, és annyira mindenki más, csak az övék számára nem nyilvánvalóak a dolgok, hogy mik miért is történhetnek, illetve mik lehetnek azok a háttérben mozgató rugói. Annál gyanúsabb minél, és ha maradjunk akkor Dan Brown-nál, ugye amikor megírta a Da Vinci kódot, hát nem győzött kézzel-lábbal tiltakozni, és a könyv betiltása mellett mindent elkövetni a katolikus egyház, hogy ez így nem igaz, ezekben a formában nem. Erre szokták mondani, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, mert pontosan avval hívta föl, és ezzel nagyon jót tévedett Dan Brown-nak és az ő kiadójának, hogy hát na, nézzük már meg, hogy mi is ellen ágál ennyire ez a katolikus egyház, hát csak nem tán akkora, mint vagy annyira érzékeny pontját tapintott Dan Brown, és hát ugye a eladási listákon ez tükröződött is, hogy annyira hadakoztak ellene, de hát hogyha úgy lettek volna vele, hogy ugyan, hát nem érdekes.
2: De ezt nem enged, bocsáss meg, hogy közbeszólok, ezt nem engedhette igen? volna meg egyáltalán a katolikus egyház magának, hát gondol, de ti, milyen következményekkel járt volna.
1: Ti ezt teljesen félértitek egyébként, ugyanis szerintem az van, hogy a katolikus egyház 100%-ot kapott a könyvek eladása után.
4: Ja, bocsánat,
2: a Vatikáni bank.
4: Igen.
2: Igen. Igen. Arról ez nem beszélve, hogy Dan Brown megvádolták és beisperelték, ha jól tudom, akik azt mondták, hogy ezt a teóriát már ők előtte, tehát kidolgozták, ez a Jézus felesége és a Mária Magdolna összefüggés, ugye, meg a Sinclair család, stb. No, de a lényeg az, hogy egyszerűen a katolikus egyház nem engedhette volna. Most őszintén, te megengedted, vagy szó nélkül hagytad volna ezt az egészet? Amikor az alapját kérdőjelezi meg valaki, egy kvázi ötment kis amerikai firkász megkérdőjelezi a 2000 éves egyház alapjának. Megkérdőjelezi. Ki akarja hukendit rúgni?
4: Bocsánat, a 2000 éves egyház alapjairól maguk az egyház is vitatkozik.
0: Igen.
4: Tehát ott még a mai napig nincs konszenzus abban, hogy ki volt Krisztus, milyen célból, miért jött ide a földre, hol töltötte azt a bizonyos kimaradt évtizedeket. Tehát addig, amíg maga az egyház nem stabilan tud ebben nyilatkozni, és addig, amíg az egyházat képviselik különböző ágazatok és különböző szakadárok, de egyházak. Mert
2: értem én, de bocsáss meg, tehát nem hiszem, hogy bármelyik jelentősebb mértékadó egyház fő megkérdőjelezte volna azt, hogy Krisztus értünk halt meg, és harmadnapon feltámadt. Tehát ez olyan
4: alap, ami...
1: Megvoltak ezek a viták az egyházon belül nagyon hosszú időn keresztül, és viszonylag kialakítottak egy egységes álláspontot, hogy mihez ragaszkodnak a nagy kérdésekben.
2: Ugye nem kanonizáltak egy csomó írást, nem foglaltak bele írást, nem foglaltak bele a Bibliába, a mai napig vannak apokrif iratok, amelyek...
4: Nem egy gyanús...

0: Az olaszokkal hasonlóan nálunk a közbeszéd része.
1: Igen, igen, ilyen szempontból tényleg inkább az olaszokra hasonlítunk, mint a sógorokra, vagy mit tudom én, a skandinávokra. Imádjuk a politikai kontaktokat, mi magyarok. Mis Tamás, nem vagyok én szociálpszichológus, tehát nem akarok ebbe belemenni tudományos alapon. Egyszerűen csak tágra nyílt fülekkel járok, kelek, és hát hallom, ugye, beszélgettünk itt az imént.
0: Igen, az e-heti Conteo, a Habony Árpád zsebből fizette Mesterházi Attilát, hogy elveszik a választást című Conteo, ami csak egy Conteo, de az az e-heti friss, hát valamiről beszélgetni kell.
1: Igen, és akkor itt ugye már jönnek az alkonteok, hogy ez kihíreszteli, ugye az MSZP öregjei,
2: mindig ugyanoda fogunk kiukadni. Szerintem úgy van, a Whitehead mondta azt, hogy az európai filozófia története az valójában Platón írásaihoz írt lábjegyzetek sorozata. És hogy szerintem ezek a konteók is ilyenek, hogy vannak az alapkonteók, és azoknak vannak a turbó változatai, vagy az alváltozatai.
0: Persze. Az a baj, hogy ez mindig aktuális tényekkel finomodik, inkább talán a Conteo összerakásának, vagy megértésének a típusaiban lehetnek arhetípusok, és hát a szereplők, az éppen aktuális akciók, vagy a célok azok, amik cserélődnek, és ettől lehet egy nagy, hagyományos, ami népművészetünk, vagy hogy is mondják ezt, népköltészet, mert végül is
1: igen, az, hogy
0: igen, tehát a 9-11-ről szól mondjuk a Zeitgeistből való idézgetés, ja tudom, ja láttam, és mit láttál, meg mit tudsz, és közben ez már nekünk tény, vagy hát legalábbis mint egy vers. Nem tudom, mennyire tény egy vers, de...
2: Szofi egyébként azt kérdezi, hogy van-e igazi Conteo zsidó nélkül?
1: Hát ritka. Nem, azt kell mondanom, hogy nagyon ritkák azok a Conteók, ahol a zsidók akár mint vallási vagy etnikai csoport, akár mint állam, tehát Izrael állam, akár mint ennek a titkos szolgálata, Mossad ne kúsznának be.
0: Vagy a nagy matematikusok, ugye? Mármint a zsidó.
1: Ezt most jó. Igen. Ugye ennek is megvan a maga szociálpszichológiai és történelmi magyarázata. Klasszikus bűnbakok mindig voltak a történelemben, és hát a zsidók ezek közé tartoznak. Az, hogy zárt közösséget alkottak, hogy bizonyos szakmáktól el voltak tiltva évszázadokon keresztül, hogy nagyon furcsa istent imádtak a keresztény többséghez képest, hogy furcsa rituáléik voltak. Tehát mindez önmagában megalapozta azt, hogy összetartók voltak, ugye a zsidók között mindig is sokkal nagyobb volt az értelmiségiek aránya, mint a nem zsidók között, legalábbis Közép-Európában, hiszen pont azért, mert el voltak tiltva bizonyos szakmáktól, tehát földműveléssel nem foglalkoztak, és akkor mit csinált a zsidó? Hát orvos lett belőle, vagy jogász, vagy mit tudom én még, micsoda. Tehát, de ugyanilyen örök bűnbak, öröknek tűnő bűnbak volt nagyon sokáig a Nagy-Britannia, tehát Anglia, egyszerűsítsük le.
0: Ja, mert hogy világhatalom
1: volt. Most nézzük meg, ugye Anglia visszaszorulóban van, sőt már ugye másodlagos frissességű nagyhatalommá vált, viszont ott van jó, mit tudom én, 70 éve azért az Egyesült Államok, hát nem véletlen, hogy ők váltak, ugye mindenhol az Egyesült Államok piszkos mancsát vérik felfedezni.
0: Világrendőrség, ugye volt ez a csodás dokumentumfilm bábokkal, biztos láttad.
1: Igen.
0: Amerika Kommandó Világrendőrség.
1: Igen, ugyanakkor meg nagyon érdekes, mert az amerikaiak meg az EU-tól félnek, tehát az amerikai konteósok között egy nagyon elterjedt toposz, hogy Obama, meg mit tudom én, a Fehérház előbb-utóbb be fogja hívni az európai csapatokat, olvastam amerikai konteós oldalakon ilyeneket.
0: Mármint Amerikában.
1: Mármint Amerikában, igen. Hogy
0: a dél nem fogja hagyni. A dél nem fogja hagyni.
1: Texasban mindig bízni lehet, tehát. Szóval nagyon érdekes, és ugye a FEMA, ez az amerikai szövetségi katasztrófa elhárítási ügynökség, mondják az amerikai konteósok, már tehát külön koncentrációs táborokat épített, ahova majd azokat a rebellis amerikaiakat fogják bezárni az európai csapatok, és a velük, tehát az ő zsoldjukban álló amerikai árulók, akik hát a klasszikus hagyományos amerikai szabadságjogok mellett állnak ki. És hogy mit tudom, hogy felröppennek ilyen hírek időről időre, hogy megrendeltek 10 millió koporsót, meg hullazsákot. És
0: hát meg ugye az a denveri repülőgép, ami horogkereszt alakú, és
1: repülőtér. Igen.
0: És ott is nagyon furcsa minták vannak a falon, amiket utána le is szedtek egy részüket.
1: Apropó szabadkőművesek, tehát nagyon komoly szimbólumrendszere van. Erről is van egy poszt a Conteo blogon, nem azért mondom. Sőt, az egyik olvasóm ott járt, és nagyon friss fényképeket is készített a Facebook oldalunkon, a konspirációs

0: teóriák Facebook oldalon ezt annó meg is osztotta. Nagyon izgalmas
1: és válaszok nincsenek,
0: van,
1: ugye?
0: Válaszok valóban nincsenek.
1: Mert hogy itt egyrészt mondják azt, hogy Hollywoodot ugyanígy ennek a nagy össznépi mítosz keltésnek már egy fizetett, vagy legalábbis irányított része, és nagyon sok olyan filmet kell csinálni, ami valamilyen módon a köztudatot befolyásolja. Így például most már jönnek ki azok a filmek, hogy lerohanják a Fehérházat, vagy most ebben az esetben észak-koreaiak elfoglalják az Egyesült Államokat, de a bátor déli fiatalok.
0: Igen.
1: Nem akarom előni, hogy mit csinálnak, de...
0: Elbírjuk képzelni. Nem véletlenül mondják a konteósok, Hollywood évtizedek óta bombázza az embereket olyan szituációkkal, hogy mi történik akkor, ha majd UFO-k földre szállnak, és mit tudom én, gonosz szándékkal érkeznek, ugye a függetlenség napja, stb. Bizonyos elméletek szerint mindez megkoreografált beetetése és hozzászoktatása a lakosságnak a nagy bejelentéshez, amikor majd Obama, vagy majd az épp aktuális Egyesült Államok elnöke ki fog állni a nagy nyilvánosság elé, és el fogja vinni a balhét, tehát ő 47 óta, igenis, amikor Roswellben ugye lezuhant az ominózus azonosítatlan repülő tárgy, hát azóta állandó kapcsolatban állnak a földön kívüliekkel, és bizonyos technológiai fejlődés annak tulajdonítható.
1: Bár azért mi ennél egy kicsit korábbi képet raktunk ki, mert nekünk eredeti felvételünk van arról, hogy egy földön kívül lény és Adolf Hitler kezet fog. Itt volt nálunk, ugye, kiposztoltuk
0: a képet. Igen, az egy szuper, azt nagyon szeretem, azt a képet.
2: Illetve én ugye tudom igazolni ezt az elméletet, amit mondtál, hogyha megnézitek, hogy mondjuk a 30-as, 40-es években, és onnantól kezdve a filmművészetben, képzőművészetben hányféleképpen írták le, meg természetesen az irodalomban az idegen lényeket és az idegen lények technológiáját, egy nagyon sokrétű fajleírás található, magas, alacsony, köpcös, zöld, hosszúkás, szürke, nagyszemű, és egyre inkább egységesedett ez a leírás, és most már viszonylag tudjuk mindnyájan pontosan, hogy milyen, és szerintem ez a PR része, tehát, hogy először az volt, hogy elhintették, hogy van ilyen, akkor az emberek képzeletére hagyták a leírást, és utána egyre inkább közelítették, terelgették, hogy amikor majd megjelennek, akkor már barátként köszöntsük őket, hiszen akkor már számos filmben megtanultuk, hogy hogyan kommunikáljunk velük, mi az ő hiedelemviláguk, és így tovább.
0: Igen, csak majd azt kell eldönteni, hogy ugye jó szándékkal érkeznek-e, vagy nagy Isten ellenségesek lesznek. Hát azért vannak ilyen filmek is, és olyan filmek is, mert még ugye nem lehet pontosan tudni, hogy a hadüzenet az.
2: Hát én inkább olyan filmeket láttam, amiben gonoszként érkeztek meg, hiszen az ugye az elmélet, hogy mindenképpen ragadozó fajnak kell lenni, amelyik az intelligenciáját fejleszti. És hogyha ragadozó faj, és egy ilyen interplanetáris szinten akar közlekedni, akkor az egy nagyon erős ragadozó faj lesz.
0: Biztos ilyen is van. Mondjuk olyan elmélet is van, hogy ők a megtestesült jóság és kedvesség, tehát itt vannak valamennyiünk körül, környezetében, csak hát nem látható módon is, és telegetnek bennünket ugye a helyes irányba.
1: Hát meg ott van az, hogy 7 faj van a Földön már, 7 különböző féle faj, és direkt ugye az úgy van kitalálva a világunk egészen, hogy ők tudjanak békében maradni, sőt, ugye azt is hallottam, hogy az IT-ből készült egy rendezői változat is, ahol nem volt olyan barátságos az IT csapat. Tehát, hogy kiderül.
0: Lehet, hogy fröccsentott a vér és a gerinc velő.
1: Azt kérdezik, hogy van-e magyar UFO elmélet, illetve Déri Jánoson kívül.
2: Elmélet? Hát a Sirius-ra jött az egész magyar nemzet.
1: Na, hogy egynek nem rossz, de egy kicsivel a Conteo blog, vagyis hát ti, mint Conteósok.
0: Az a helyzet, hogy én szándékosan távol tartom magam az észlelések feldolgozásától, mert pont ebben különbözik a Conteo blog a paranormális jelenségekkel foglalkozó számtalan más kiadványtól és online médiumtól. Annak idején én kaptam, ugye, amikor az UFO poszt megjelent, akkor kaptam egy csomó levelet, hogy és akkor ezt is tett be, meg lefényképeztem, meg nem tudom micsoda. Én ezeknek nagyon örülök, meg örülök tényleg, hogy aktívak az olvasók, akik különben szuperek, tehát valami elképesztő kreativitású társasággal van dolgunk, de nem szeretnék a Conteo blogból, és innen is szeretném a hallgatók megértését kérni, tehát nem szeretnék én a Conteo blogból egy paranormális jelenségeket.
1: Na de akkor innen jön a tényleg most akkor legyen az, hogy ennek a beszélgetés blokkunknak a vége, a hitelesítés kérdése. Mitől mondjuk azt, hogy egy UFO észlelés, vagy egy gyíkember fotó, vagy ne adj Isten, egy kiolvashatatlan kézirat megfejtése hiteles? Mivel lehet ezt bizonyítani, vagy elég a szívünkre tenni a kezünket? Hát nem érzed.
2: Szerintem belül. Az a bizonyíték, hogy melyik hány szavazatot kapott. Tehát amelyik több szavazatot igen. kapott, az hiteles.
0: Nem, én most tényleg megragadnám itt az alkalmat, és kifejteném a véleményem, hogy mi a különbség a konteók és az összeesküvés elméletek között, ha szabad.
1: Van ilyen?
0: Meggyőződésem szerint van. Ugye az összeesküvés elmélet ezekben hívők azok a filmből ismert alufólia sapkát, magának alufólia sapkát hajtogató pali, akinek meggyőződése, hogy ha még nem ültettek mikrocsipet az agyába, akkor az 24 órán belül bekövetkezik, ha nem vigyáz. Most ezzel szemben a konteósokban pontosan az a különleges, hogy ők több verziót próbálnak, és nem csak próbálnak, több verziót vesznek figyelembe, kritikusan viszonyulnak a többiek verziójához, de nyitott aggyal és megbeszélik, meghallgatják a másik érvelését. Tehát a konteósok azok nem elvakult összeesküvés hívők, hanem játékos, kreatív, inventív, nagyon-nagyon jó fejtársaság, akik intellektuális játéknak fogják fel ezt az egészet. Ergo, és akkor visszautalok a kérdésedre, nem igazán van szükség egy konteósnak megdönthetetlen vélelemre vagy bizonyítékra egyik vagy másik verzió mellett, hanem ennek pont az adja a savádborsát, hogy meghallgatom a te véleményed, elgondolkozom azon, rávilágítok esetleg a logikai vagy természettudományos tévedésekre vagy bakugrásokra, amelyeket elkövettél az érvelésed során, elővök a sajátommal, te is beleszólsz, jól érezzük magunkat jó társaságban, és nem utolsó sorban tágul a látókörünk, kommunikálunk, toleránsak leszünk, megtanuljuk elfogadni a másiknak a véleményét, és na, nem akarok ilyen könyvtári szövegekkel jönni, de remélem sikerült
2: világos,
0: nagyjából.
2: A konteósok azok, akik azért elbeszélgetnek csapatna, arról, hogy a kockának több mint 6 oldala
0: igen,
2: van.
0: Igen, így van, D20, hogyne, természetesen.
1: Nem, de most akkor még mielőtt zenélünk a Zeitgeistről, mint az fontos... egyik legismertebb konteós gyűjteményről, hívhatom gyűjteménynek, Zeitgeist 1-2-3, vagy nem is tudom, hogy vannak. Na, majd folytatjuk. Tehát annak az igazságértékéről, vagy kedvéről. Hallgató. Hello. Yes.
3: Nem, hogy azt mondtátok, hogy az összeesküvés elmélet hívők és a konteósok közt az a különbség hol?
1: Igen, ez amúgy ugyanazt jelenti a két
2: szó. Zavarják az adásodat.
0: Igen, valami chip ellenőrzés nem ártana szerintem a telefonodban.
3: Az akkor megnevezésbe beleláttok valami pluszt, vagy mi a franc vagy? Tehát nem mindegy, hogy milyen nyelven mondjuk ezt a hülyeséget.
1: Igen, mert ugyanazt jelenti, igazad van.
0: Nézd, én azt szoktam mondani, hogy egy összeesküvés elméletes és egy konteós között az a különbség, mint egy alkoholista és egy borszakértő között. Tehát mind a kettő megissza a bort.
3: Nem az a gond, csak ez körülbelül, mint a hegyi kerékpár és a mountain bike. Tehát
1: igen.
3: Tényleg szó szerint egy az egybe pont ugyanazt jelenti.
1: Igen.
0: Igen, de a használata, tehát a szó használata szerint az én értelmezésemben, és természetesen én elfogadom a te értelmezésed, és arra kérlek téged, hogy fogadd el az enyémet is. Tehát az én értelmezésemben a konteózás az magát a játékot, magát az intellektuális kihívásnak való megfelelési kényszert jelenti, nem ezt a megrögzött chemtrailtől való rettegéssel megspékelt életmódot és hozzáállást. Mindössze csak ezt akartam mondani.
3: Hát jó, de szerintem ez egy olyan konnotáció, ami csak neked van meg, vagy keveseknek, és ezért nem nehéz azt elvárni, hogy ezt mindenki belelássa, amit te belelátsz, és akkor nem fogjuk érteni egymást.
0: Világos, én köszönöm a megértésed, és pont ezért köszönöm a rádiónak, a Tilos Rádiónak is, hogy alkalmat adott arra például, hogy én ezt elmondjam.
1: Van különbség.
0: Elképzelhető, sőt, biztos, hogy igazad van, mert nagyon sok embernek ugyanazt jelenti, tehát szinonima a két fogalom. Annak a pár száz vagy pár ezer konteó blog olvasónak és mit tudom én Facebook lájkolónak pedig már azt jelenti, amiről én most itt beszéltem, és ennek megfelelően is tárgyalunk egymással, és így használjuk ezt a szót. Ez egy úgymond nem zárt, de egy viszonylag kis csoport által elfogadott norma. Ami hát nem kötelező.
1: Belső elnevezés. Én nekem belső. Az úgy tűnik, ez egy belső elnevezés.
0: Igen.
3: Ja, bocsánat, de én ezért vagyok. Én kívülálló vagyok. Tehát...
2: Igen, telefonban ez nehéz, mert hogyha titkos készfogást mutattad volna, akkor tudjuk, hogy közénk tartozol.
0: Igen.
3: Ti is egyfajta ilyen rejtélyes, furcsa csoport vagytok ez szerint, akik nekiálltatok a szavakat átértelmezni.
0: Csak ezt az egy szót.
3: Nem tudom, hogy mit akartok ezzel elérni. Az
0: csak jól érezzük magunkat egymás társaságában, semmiféle világra törő, hogy azon
2: ezt
0: túl.
2: Mondjátok.
0: Legalábbis ezt mondjuk. Tehát,
3: mindenki ezt mondja.
4: A Bilderbergék is. Igen, csak húzizás közben.
0: Igen.
2: Köszi, szevasz.
3: Így kezdi.
2: Így van.
0: Köszönjük, hogy hívtál, szia.
2: Csabi, figyelj, térjünk vissza majd a témádra, mert meg kell igazítanom az alufólia sapkámat, úgyhogy egy kicsit zenéljünk, jó?
5: Jó. Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Fityú! Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, a vendégünk Tiború és a Conteókról van szó, és a következő nyereményjáték, amivel meg lehet nyerni a Conteó 1 könyvet és a hozzávaló egér alátétet,
2: és hűtőmágnest, amiben már el vannak helyezve a jeladók.
1: Hűtőt nem adunk hozzá.
3: Igen. No, beszélgettünk itt az elmúlt órában többször is a szabadkönművesekről. Azt szeretném tőletek, kedves hallgatók, kérdezni, hogy mi a legfontosabb különbség a reguláris, tehát az angol típusú, és az irreguláris, tehát a francia, vagy más szóhasználattal a skót ritusú szabadkönműves páholyok között. Tehát több különbség is van. Van egy nagyon lényeges, és erre lennénk kíváncsiak.
1: Azt nem fogadjuk el, hogy a megnevezésében az egyik írrel.
2: De ez azért nagyon izgalmas, mert a hallgatóink jelentős többsége bennfentesnek vallja magát szabadkőművességbe, és rendszeresen szcientológus rádióz bennünket. Ó, akkor az beszéljünk is egy kicsit a
1: szcientológusokról. Ne beszéljünk a szcientológusokról. Szeretném veletek megosztani egy nagyon fiatalkori elméletemet. A Margit körúton sétáltam egy éjszaka, és a kezemben lévő marvolós dobozt forgatva, sosem mondhatom el. Parancsolj, hallgató!
4: Sziasztok! Válaszolni szeretnék a kérdésre.
3: Szia, figyelünk. Hallgatjuk!
4: Én úgy olvastam, hogy az Istennek a tagadása, illetve ennek a fogalomnak a beillesztése az elméletükbe.
3: Ahogy az öreg anyuka mondja a mesében, határeset elfogadjuk. Tehát gratulálok. A szabatos megfogalmazása a különbségnek az, hogy az angol ritusú páholyokban kötelező az Isten hit. Teljesen mindegy az, hogy milyen Istenben hisz az ember, de egy legfelsőbb teremtő lényben hinnie kell, míg a francia skót ritusú páholyok azok liberálisnak minősülnek, tehát ateistákat is befogadnak tagjaik közé. De elfogadom, jó helyen tapogatóztál, úgyhogy szerintem...
2: És hogy veszed át az ajándékodat?
1: Addig pedig én elmondom ezt az összeesküvés elméletemet. Az történt, hogy forgattam ezt a kis cigarettás dobozt, és észrevettem rajta a vonalkódot, és a vonalkódban észrevettem egy különös ismétlődést. A vonalkód elején, közepén meg végén van egy ellenőrző kód, egy-egy szám, pontosabban ugyanannak a számjegynek az ismétlése háromszor. Ez mutatja, hogy elkezdődött a vonalkód, a közepénél vagyunk, és befejeződött a vonalkód, és közte szintén számok vannak. Na most az érdekes, amit észrevettem abban a pillanatban, az, hogy az ellenőrző vonalkód, ami tehát az összes vonalkóddal rendelkező termékünk rajta van, az 3 darab 6-ost tartalmaz. Hoppá. 3 darab 6-ost tartalmaz, és akkor idézném a jelenések könyvét, és odahat kényszerít, hogy mindenkit, jelentékteleneket, kisembereket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel megjelölhessen, és hogy senki se vehessen, vagy adhasson, csak az, akin bélyekként rajta van a besti, a fenevad neve, vagy nevének száma. Itt bölcsesség szükségeltetik, akinek értelme van, számolja ki a besti a számát, mert ez egy embernek a száma, és az ő száma 666.
3: Hát igen, ez eddig hátborzongató. Valóban ez a fenevad száma és a számmisztikában hívők, vagy az ezzel foglalkozók most bőszen bólogatnak. A Krisztus ellen ügyködő fenevad, az antikrisztus száma.
1: Igen, valaki ezt a kis tréfát eszelte ki, vagy éppen nagyon hitt a Bibliában, és ezért fölrakta.
2: Vagy a számok úgyis így rendeződnek mindig, hogy a végén a fenevadnak mennek. Mármint én nem is tudom, hogy ez elmegy a fenevadnak, de egy kicsit menjünk már vissza, mert egyrészt a Google-ról, a keresőkről és a rólunk való tudásról beszéltünk. Másrészt beszéltünk egy kicsit azokról a szervezetekről, aminek, hogyha tagjai vagyunk, egy új ismeret birtokába kerülhetünk, ne adj Isten, az egész világot irányíthatjuk. Illetve olyan egy harmadik típus, ami mondjuk ebben az esetben legyen mondjuk a szcientológia, ha az egy létező dolog, de ott aztán tömegek megvezetése és az életet teljes feladása a párt, ja nem, az egyház javára, benne a munkád, és amikor csörög a kispiros telefon, akkor bizony úgy kell döntened, ahogyan neked leszólnak a pártirodából, vagyis a fő szcientológusoktól. Úgy tudom, sok ilyen szervezet van, és ennek egy része általában öngyilkos lesz, amikor már elfáradnak. Nem tudom, hogy jól tudom-e.
3: Hát a szcientológiával is foglalkoztam a Conteo blogon, természetesen. Nagyon kényes terület ez, mert ugye a bennem mélyen lapuló liberális azt mondja, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. Tehát ők
2: hát
3: egy óriási...
2: Hát azért a Xenuról van szó, de olyan dolgokról beszélünk.
3: De most azért gondoljuk csak el, és akkor tényleg nem akarok én itt a
2: zombi istenről beszélünk.
3: Tolhúsok aki... szekértolójaként fellépni, de ha valakit azt tesz boldoggá, hogy egy galaktikus méretű ipari porszívóban hisz, amelyik ugye a lelkeket összeszippantja, majd mélyfagyasztja, és ezután a mirelit lelkeket egy tűzhányóba beleköpi, hát akkor higgyen ebben. Nem is ezzel van a gondom. Nekem azzal van a gondom, hogy a szcientológiai egyház nagyon úgy tűnik, hogy egy elképesztő méretű gazdasági vállalkozás, és
1: de azért ez más egyházakról is elmondta.
2: Tulajdonképpen az összesről.
3: Igen, csak hát ugye mint tudjuk, tehát az első áldozáshoz azért nem kell 10 000 dollárt letenni az asztalra, hogy megkapd, vagy gyónáskor nem kell 5 000 forintos vagy 10 000 dolláros csekket kiállítani ahhoz, hogy feloldozzanak. Tehát én azt hiszem, hogy a szcientológiai egyházzal kapcsolatosan ez a legnagyobb probléma, hogy ott olyan anyagi függőséget idéznek elő a hívek és az egyház között, és olyan elképesztő méretű pénzpumpálás folyik egyházi tanítás ürügyén, hogy
2: be kell nem véletlenül fizetni a különböző tudásszintekre.
3: Igen, hogy nem tudom hányos szintet a clear állapot felé való törekvés során tetán 1, tetán 2, nem tudom, vannak ilyen 8 vagy 9 ilyen fokozat, és ahhoz, hogy a teljes szellemi és testi és intellektuális megtisztulást elérd, 100-150 000 dollárnyi pénzzel kell hozzájárulnod, hogy ezeket a bizonyos tanfolyamokat elvégezd.
2: Hát a másik fele meg ugye azok a tanfolyamok, amikről beszélnek, hogy ugye nemzetközi vizeken, törvényi ellenőrzés alól kivonva nemzetközi vizeken mennek a nagy tanítóhajók, ahonnan se szökni nem lehet, se nyelni, ugye?
3: Hát erről nem is beszélve, tehát nagyon komoly aggályok merültek fel, nem csak bennem, hanem másokban is a szcientológusok kapcsolatban. Még egyszer hangsúlyozom, mindenki abban hisz, amiben akar, de amikor több száz vagy több ezer olyan eset van, ezek közül filmet is készítettek, ugye volt egy német film, amikor már semmit sem marad, most nem tudom németül idézni, egy megtörtént esetre alapul ez a film, és hát arról szól, hogy teljesen bedilizik valaki. Tehát túl azon, hogy anyagilag tönkre teszik, a lelkét is, hogy úgy mondjam, elrabolják és fogilejtik, és családját felrúgja, emberi kapcsolatait megszakítja, és kizárólag csak az egyháznak él. Tehát az ilyen radikális, szélsőséges megnyilvánulások számomra nem.
2: De ezek a valláskárosultak már évszázadok óta megvannak velünk. Én közös kedvenceinkről, az indiai tanítókról és az ő Rolls-Royce és Bentley gyűjteményükről is hasonló dolgokat feltételezek, mert nem feltétlenül a tanahibás, hanem a tanátadás módszere, vagy annak az intézményesítése, amiben, amikor a gazdasági érdek megjelenik, ott bizony a Rolls-Royce-ok is előkerülnek.
3: Hát, hogy mondani szokás az egyházzal. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy nem a vallással van neki problémájuk, hanem az intézményes egyházzal, és nem a hittel főleg, mindannyian hiszünk valamiben. Most, hogy ez ugye a nagy galaktikus porszívó, vagy a zsíros kenyér molekulák, vagy a Xenu, vagy Krisztus, vagy Mohamed, vagy Áldasék az ő neve. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hadd higgyen mindenki abban, amiben akar, de amikor az intézményes egyház az ember lelkét tönkreteszi, és tönkreteszi az adott illető személyes kapcsolatait, lásd, szcientológiai egyház nagyon sok esetben, dokumentáltan, tehát akkor az emberben azért felhorgad a kruc.
2: Na de most innen akkor már csak egy lépés, hogy megnézzük a magyar tankönyv és oktatási helyzetet, ahol az ostobaság tort és diadalt ül, és ostobább gyermekeink és hát hogy is mondjam, barátaink lesznek. Elképesztő, ami zajlik abban a mesterséges butításban, amiben most veszünk részt, és nem támogatjuk, hanem csak leszegett fejjel fingunk egy kurvanagyot.
3: Most én nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert mint említettem, tehát az én olvasóim és barátaim, ismerőseim között mindenféle politikai és ideológiai háttérrel rendelkező ember van. Én az aktuálpolitikát amennyiben lehet, mindig igyekszem távol tartani a blokktól, meggyőződésen nekem is van természetesen. Azt vallom különben, hogy jobb 10 tankönyv közül választani, mint 2 közül, tehát ez teljesen nyilvánvaló.
2: De még a tanárokkal is, tehát hogy ki taníthat, mit taníthat és hogyan taníthatja, ugye erről nyilatkoznia kell, plusz nem használhat akármit oktatási segédanyagnak, mostani oktatási rendszer erről szól, plusz körülbelül annyit keres, mint egy utcaseprő, de lehet, hogy nem.
3: Hát erre most mit tudnék én mondani ahhoz, hogy politikailag is korrekt maradjak, és a megfelelő távolságtartást.
2: Hát konteók vannak.
3: Konteók vannak, igen, igen, igen, hogy miért alakul ez így, és miért.
2: És hogy ez tényleg összefüggésben van azzal a bizonyos 500 millió fő felé való menetelésünkkel, amit kitűzött a nagy világkormány. Vagy...
1: Szerintem egyszerűen a hangyak társadalma a példakép. Tehát az, hogy legyen nagyon sok dolgozó, akik nem nagyon gondolkoznak, és legyen királynő, aki hosszú ideig él, és ott vannak körülötte a herék, akik valamilyen módon kiszolgálják, és egy kicsit jobb helyzetben vannak, mint általában a dolgozók.
3: Hát végül is most nagyon plasztikusan megfogalmaztad azt az alapelvet, ami az új világrenddel kapcsolatos fenntartásokat jellemzi. A konteusok szerint az új világrendre törekvők pontosan ezt szeretnék. Tehát minél több, minél butább, minél egyszerűbb és minél manipulálhatóbb dolgozót, vagy hangyát, vagy katonát, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Herék mindig lesznek, ugye, hogy akkor most ne a hangyabolyt, hanem a mélykaptárat vegyük modellként. És hát léteznie kell egy vagy két királynőnek is, ugye, akik diktálnak. És
2: megosztják a négyzetmétereket.
1: De mi van akkor egyébként, hogy azok a jelenségek, amikre az elméletek hivatkoznak, azok olyan alapvető pszichológiai triggerek, amik ott vannak mindnyájunkban valamilyen biológiai determináltság által, és azt mondjuk, hogy az, hogy ennyire szeretünk televíziót nézni, az, hogy ennyire szeretünk hírfüggők lenni, az, hogy ennyire neofilek vagyunk, az egyszerűen a biológiai rendszerből következik, és a többi pedig már csak egy ilyen cifra, pittyke és cukorszirup, amivel leöntjük azért,
2: az
1: hogy könnyebben
2: emlékszem. Eleve a news ugye újdonságot is jelent, tehát az a neofilizmus, ez valami ilyesmi, hogy a régi már rég nem jó. Nem az, hogy micsoda, csak az új, az érték, és minél újabb, annál jobb, minél jobbat beszereztem.
3: Bizonyos, hogy mondjam, ideológiák.
2: És nekem
3: bizonyos...
2: az egész Conteo rendszerben ez az egyik probléma, amikor van egy régi, jól bevált összeesküvés elmélet, zárulja be Conteo, és jön egy új, megdönthetetlen bizonyíték, hogy a kanadai hadügyminiszter nem csak hogy kezet fogott az UFO vezetővel, hanem kapott még egy kulcstartót is tőlük, vagy nem tudom. Na és akkor ilyenkor mi van? Most áthúzzuk az egész eddigieket, amit kérdeztem, hogyan verifikáljuk ezt a dolgot?
3: Szerintem intellektuálisan az ember ugyanúgy viselkedik, mint fiziológiailag. Tehát ha húzamosabb ideig kapsz egy állandó ingert, akkor a szervezetet hozzá fog szokni ehhez a bizonyos ingerhez. Ugye mindenki ismeri azt az érzést, hogy már nem tud, megnézem, hogy rajtam van-e a karóra, mert annyira hozzászoktam már, hogy nyomja a csuklómat. Természetes, ez egy emberi alap dolog. Nem akarok belemenni itt ilyen filozófiai dolgokba, csak a magam egyszerű kis kétkezi konteós módjára megpróbálom megfogalmazni, amit gondolok. Tehát, ha hozzászoksz egy adott szintű és erősségű intellektuális ingerhez, előbb-utóbb eltompulsz, belefásulsz. És az ember olyan, hála Istennek teszem hozzá, hogy mindig törekszik valami újra, és mindig tovább gondolja a dolgokat, és mindig szeretne valami új ingereket kapni. Most, hogy ezek az ingerek fiziológiaiak, vagy intellektuálisak, vagy érzelmiek, szinte tök mindegy ilyen szempontból. Tehát ugye a szexualitással szokták még az intellektust párhuzamba állítani, tehát mit tudom én, ha valaki 20 éven keresztül kizárólag misszionárius poszban szeretkezik a kedvesével, hát bárki bármit mond, az előbb-utóbb unalmassá vagy unalmasabbá válik, mint. És akkor újabb élmények és újabb ingerek után néz. Tehát ez kódolva van belünk, és akkor Szabival értek egyet. Tehát, hogy lehet, hogy ez, sőt, meggyőződésem, hogy ez genetikai szinten kódolva van belénk, mert ha nem így lenne, akkor még mindig ott patingatnánk.
2: Mármint az újdonságkeresés?
3: Igen, igen, igen. Tehát az új ingerek, az újdonsága, most biztos, hogy eltérő mértékben benned, meg bennem, meg új, vagy más mértékben van jelen ez az újdonság iránti igény, de Hát az egész emberiséget azok vitték előre szerintem.
2: Igen,
3: akik,
2: és itt
3: akik újat akartak.
2: Izgalmas középhez eljutni, mert most arról beszélünk, hogy mivel mondjuk a sejtünk 7 évente teljesen kicserélődik a sejtállományunk, ugye, mi magunk is új emberek leszünk, és akkor azt mondjuk, hogy az elméleteinket is szeretnénk megújítani, sőt inkább a világképünket. Leginkább a világképünket akarjuk, de nyugatosként, ezt még hozzátenném zárójelbe, tehát nyugati emberként, aki a tömegmédiával már eleve fertőzött világnézetet hoz létre. Tehát ő neki az igazság már csak az az igazság, aminek legalább 3 blog megadta a pró vagy a kontra értékét, és ettől egy kicsit új szemléletet kapunk, míg a természeti népeknél azért akárhogy is a csillagjárást nem nagyon befolyásolta évszázadokig sok minden, és csak a nyugati ember megjelenése, meg a színes üveggolyók, meg az összes többi, amikor ő elkezdett új értéket adni, hogy ott van az afrikai törzs, aki azért épít helikopter, vagy azért épít egy repülőt, igen, hogy, igen. Mert egy repülőről szokták ledobni a csomagokat, és az a nagy isten, hiszen ő küldi neki
3: a csomagokat. Másra gondoltam, a dobonokra hát gondoltam. Igen, megvan. Hát igen, ezek már filozófiai mélységek vagy magasságok, úgyhogy... Hát
2: most ez egy kicsit ezt azért kapargásszuk, mert arról van szó, hogy emberek vagyunk, emberként tudunk csak ezekről gondolkodni, és akkor mi egyrészt feltételezzük egy külső nagyobb hatalom, vagy egy velünk szemben álló nagyobb erő meglétét, legyen az Isten, vagy a új világrend, vagy a új világrendet irányítók, vagy a spagetti szörny, ugye, ami szintén legalább annyira bizonyítható és cáfolható, mint az előzőek, és... hogyan lehet mégis megőrizni a normalitásunkat, vagy menjünk be Joker mellé a elmegyógyintézetbe, és akkor...
3: Hát akkor most én egy nagyon frappáns választ fogok én erre adni, tehát úgy tudjuk megőrizni a normalitásunkat, ha úgy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy a konteósok viszonyulnak az összeesküvés elméletekhez. Tehát felvesszük a kesztyűt, demonstráljuk azt, hogy nem lehet bennünket beleültetni a hintába, demonstráljuk azt, hogy egy-egy jelenség többféle verzióját, vagy magyarázatának többféle verzióját is elfogadjuk, nem nyugszunk bele, nem hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni, és mindezt ráadásul, ha játékosan és kreatívan csináljuk, és ráadásul még jól is érezzük magunkat, akkor egyrészt bebiztosítjuk magunkat az ellen, hogy bekerüljünk ebbe a bizonyos centrifugába, hogy mármint bebiztosítjuk magunkat, hogy ne kerüljünk bele ebbe a bizonyos centrifugába, és nem utolsó szempont az, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Na de ennek a drámája az az, amire próbálom felhívni a figyelmet, hogy ez pusztán szellemi onánia, úgyhogy igazándiból a valóság értékét sem tudjuk ezeknek a dolgoknak.
1: A valóság értéke nem érdekes, hát gondold el.
2: Nem érdekes?
1: Gondold el, ez egy bodybuilding. Az edzőteremből nem hozott ki a súlyokat, hanem bemész és erősebb bejössz ki.
3: Na ez jó hasonlat.
1: És a Conteo az ugyanilyen szellemi bodybuilding. Tehát így kipróbálod a lehetőséget.
3: Ezt a hasonlatot.
1: Jó. Hozzácsapjuk a többi össze.
3: Fel is írtam itt magamnak.
2: Hát ezzel nem nyugtattatok meg, mert akkor még mindig nem tudom pontosan, hogy egy Conteo azon túl, hogy súlyemelésre alkalmas, most meg kéne, hogy nyugtasson azt, hogy tudom, hogy lehallgatnak és megfigyelnek és tudnak róla minden adatot, vagy elkezdhetem kialakítani az alternatív személyiségemet, mindezeket megpróbálni kikerülve, ami természetesen szinte lehetetlen, mert már ez a megfigyelő rendszer eleve úgy van kitalálva.
1: A végső megnyugváshoz nem a konteók fogják adni a megfejtést, hanem nem tudom, mondjuk a buddhizmus, vagy egy csomó más egyéb módszer is lehet erre.
2: Az elengedés, a jó öreg elengedés.
1: Szerintem a konteó nem erre való, az én olvasatomban.
2: A konteó az ilyen bodybuildingnek amúgy nem rossz.
1: A világ sokrétűségét például nagyon szépen meg tudja mutatni, hogy amikor már azt hiszed, hogy az éremnek csak 17 oldala van, akkor kiderül, hogy van valaki, aki összegyűjtötte még a többi négyet.
2: Igen.
3: Így van. Hát, ugye Diana hercegnő halála. 10-valahány olyan elmélet van ezzel kapcsolatban, ami, ha csak azt az egyet olvasod el, teljesen logikusnak és teljesen elfogadhatónak tűnik. De ha csak azzal az egyet foglalkozol, akkor beszűkülsz. 1-2 elfogadtad azt, amit mások mondtak neked. Igen. Ha elolvasol 17-ből 5-öt, már feltűnik az, hogy hoppá, de hát elképzelhető, hogy hiszen nem lehet igaz ez is, igen, meg az is, igen, meg amaz, igen, is.
2: Hát akkor itt a kritikai szemléletünket bodybuildingezzük. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit inkább lehet erre mondani, mert hogy kritikával, hát gyakoroljuk a kritikát. Tehát önmagunkban elfogadjuk, elvetjük.
3: És feltérképezzük a lehetséges csapdákat, amiket igen. állítanak nekünk.
1: Igen, itt van a köztézis elmélet, amit először olvastam föl. Mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagy mértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz. Tehát, hogy van egy elmélet, és utána elkezdjük azt az egy elméletet igazolni mindenfajta módon, hogy nehogy véletlenül egy kognitív diszonancia igen. kialakuljon.
2: De ugyanez, amikor úgy olvasunk dolgokat, hogy azt olvassuk bele, amit bele szeretnénk látni, vagy egy képbe bele látjuk azt a dolgot, ami nincs is benne, mert egyszerűen az agyunk
1: mindenhol úgy ott lesznek az UFO-k, Diana hercegnő.
2: Hát vagy legalábbis úgy egészítjük ki a látottakat, ahogyan számunkra értelmes. Ez hát, a cselben.
3: Hát ha betegesen viszonyulsz a dolgokhoz, és nem könnyeden, ahogy ugye bátorkodtam megemlíteni, tehát ha nem játékosan, könnyeden viszonyulsz az összeesküvés elméletekhez, akkor igen. Tehát ha véresen komolyan veszed önmagad és az elméleteket, akkor előbb-utóbb ott fog kopogtatni a paranoia a halántékodon. De megint csak önmagam vagyok kénytelen ismételni, tehát ha ehhez úgy viszonyulsz, hogy játék elsősorban és intellektuális megmérettetés, akkor szerintem ez a veszély nem fenyeget.
2: De hát a drámánk az az, hogy ez a bőrünkre megy. Hát nem érted?
1: Hát, ugye épp ezért majd szeretném, hogyha mindenképpen beszélnénk egy kicsit 9-11-ről, mert az nekem az életemet nagyon sokféleképpen befolyásolta. Az utazási szokásaimat, a költségeimet, és így tovább.
2: Meg a felhőkarcoló lebontásáról kialakult képedet, hogy ahogy ott berombantják azokat.
1: Ja, arra gondolsz, hogy szabad eséssel zuhant igen, le az egész felhőkarcoló.
2: Igen.
3: Igen, hát ezek, ugye a 9-11 az 13 éve történt, ugye, de már örök klasszikussá nem esedett, hogy úgy mondjam. Biztos mindannyian láttatok és láttunk felvételeket és többé-kevésbé tudományos levezetéseket, hogy miért nem történhetett az úgy, ahogy a hivatalos verzió.
2: Hát én megint a Zeitgeistet hoznám elő,
3: igen.
2: Ami szerintem azért ebben a Conteo ügyben egy megkerülhetetlen elem, és nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív értelemben, de egy mértékadó, tehát ahhoz képes lehet már a Conteókat hozni, főleg, hogy már több része van, és egészen komolyan felfejtette a vallásokat, a vallásokra épült gazdasági rendszereket, de egész érdekes dolgok vannak benne, így, ahogy mondod, ilyen szellemi örömszerzésnek elég.
3: Miért van, csak Isten ments, nem úgy nézze senki a Zeitgeistet, mint egy dogmát, tehát mint egy kőbevésett igazságsorozatot, te vagy mindegy dokumentum, vagy tiszta dokumentumfilmet, mert becsapósám, tehát azt az érzetet kelti egy nézőben, hogy most egy tisztára
2: jó,
3: tényeken alakuló.
2: Igazság.
3: Igen, ez mindig gyanús, tehát nekem világéletemben gyanúsak voltak azok az emberek és azok a tanok, amelyek úgy kezdődtek és úgy végződtek, hogy ez a végső igazság, a kizárólagos igazság. Én ezekben nem nagyon hiszek.
1: Azért tetszett nekem jobban a Loose Change című dokumentumfilm, amit anyukám kedvéért le is fordítottam leginkább neki, mert hogy ott azt mondja, hogy mi kérdéseket vetünk föl, és nagyon szeretnénk, hogyha ezekre a kérdésekre születne valamilyen válasz, és akkor ilyen kérdések voltak például az, hogy hogy lehet, hogy a történelem során összesen két repülőgép porlatt el a saját kerozin tűzében, mind a kettő ugyanaznap, ráadásul ugye miközben elporlattak ezek a repülőgépek, és megsemmisült még a fekete dobozuk is, de például az egyik gépeltérítőnek az útleveit igen, megtalálták sértetlenül, mert valahogy kiesett a zsebéből igen. az ütközéskor.
3: Speciális titán útlevél lehetett.
1: Hogy ezek azért elég viccesek, tehát ezt azért mondjuk a CIA sem, vagy az amerikai hírszerzés sem gondolta komolyan, hogy ezeket tényleg bizonyítékként fel lehet használni, de aztán meg kiderült, hogy mégis.
2: Bármi, minden. Hát ugye mennyi kis történet szól erről. Most mondjuk be is dobták, hogy eltűnt a malájgép. Hogy lehetséges ez 2014-ben, hogy egy nagy méretekkel rendelkező elektromossággal telített. És akkor mi a Conteo? El kellett tűnnie, mert ráültettek 20 darab elektromos autómérnököt, és egyszerűen hát ez már túl sok volt, és nem véletlenül ültek rá, nekik el kellett tűnniük.
1: Én úgy hallottam, hogy az Arvis úr eredeti példányát hozták volna.
3: Igen, de hát van itt is egy csomó alternatív magyarázat. Arra viszont valóban nem született megnyugtató megfejtés, hogy a szözbe képzelhető el, hogy egy ekkora gép olyan műszaki paraméterekkel felruházott radarok és mindenféle más nyomkövető eszközök világában egyszerűen csak úgy eltűnik. Tehát itt ez az, hogy lezuhant, hogy kifogyott az üzemanyag és lezuhant, tehát ez az okken borotvája, ugye biztos ismeritek a kifejezést, hogy mindig a legnyilvánvalóbb és a legkevesebb hipotézissel
1: A létezők számát feleslegesen ne szaporítsuk.
3: Ne szaporítsuk, így van. Tehát itt Okken-borotvája nem igazán működik, mert szerintem műszakilag és természettudományos szempontból vizsgálva ez lehetetlen.
2: Csak közben átküldték a megfejtést. Hát ugye MH370-es a gépünk, amit most keresünk, és itt írják, hogy ismeretlen katonai személyek túszként tartanak fogva, a repülőgépemet eltérítették, az IBM-nek dolgozok, és sikerült elrejtenem a telefonomat.
3: Igen. Igen, ezt a tegnap megbeszéltük a Facebook oldalunkon, ezt a hírt, tehát...
2: Ott van a titkos sziget, és ott van...
3: Ezt a Diego Garcia.
2: Az.
3: Hát Diego természetesen, az amerikaiak, ugye a bűnbakoknál tartottunk, tehát az amerikaiak ismét beúztak a képbe. Ők tartják fogva ezt a gépet, és a teljes személyzetét, és az utasokat. Hát a fene se tudja. Elképzelhető. Ugye kontorsok vagyunk, fogadjuk el, hogy ez is egy verzió.
1: Na de egyébként nekem, amikor az első ilyen furcsa elméletekkel találkoztam, és még nem is az elhíresült South Park című dokumentumfilm sorozat kapcsán, ahol Eric Cartman mondta, hogy minden negyedik amerikai hisz abban, hogy ez egy belső ügylet volt, ott nekem az volt nagyon érdekes, hogy hányszor történt meg ez a valamennyire elfogadható történelem leírások során, a bostoni tea délután, a Lusitánia elsüllyesztése, a második világháború kezdete, amikor lengyelek megtámadták.
3: Gleiwitz, a gleiwitzi rádióadó. Igen. Azt hiszem, arra gondolsz, ugye 39. április, augusztus 30-án, igen, vagy 31-én. Hát ezek azok az esetek, amelyek ugye kontónak indultak, de aztán bebizonyosodott róluk, hogy valóság. Tehát, hogy a hivatalos magyarázat nem... fett a valóságot.
1: De azért sok évnek kellett eltelnie, amíg bebizonyosodott.
3: Hát,
2: és nem történt változás a világkerekének forgásában. Ezt még hozzátenném, hogy a kontraelméletekben az egyik nagy problémám, hogy azért senkire nem borul rá a Billy a végén, amikor kiderül róla, hogy már rég ráborult.
3: Tehát, például... Oliver North eredes neve biztos mond nektek valamit. Irán Gate, az Irán kontra ügy. Mindegy, röviden arról van szó, hogy annak idején az Egyesült Államok üzletelt Iránnal mindenféle tiltások ellenére, és az onnan származó pénzeket a nikaraguai kontrák finanszírozására fordította. Ugye ez nagyjából a TUSZ dráma környékén volt, és hát torkuk szakadtából tagadtak meg minden. Ugye a kontósok már akkor mondták, hogy kérem szépen, itt van egy ilyen összefüggés, még nem 4 vagy 5 évnek kellett eltelni addig, amíg végül is jogerős bírói határozat, vagy döntés, vagy ítélet nem született az ügyben, a kontósoknak adott igazat. Oliver North-ot elítélték, és hát nagyon komoly következményei voltak azért amerikai belpolitikai szinten, vagy a Watergate ügy. Hát Nixon lemondása. Nem mondjuk azt, hogy nem volt következménye annak, hogy kiderült, hogy kérem szépen a kontósoknak volt igaza.
2: Akárhogy is kis szeletke ahhoz képest, hogy a mai napig nyilvánvaló mondjuk az amerikaiak afgán heroin kereskedelme, vagy a Dél-Amerikából zajló kábítószer kereskedelme támogatása. Tehát az, hogy azokból pénzt csinál az amerikai állam.
1: Én sokkal egyértelműbb dolgot szeretnék idehozni, az, hogy itt ülsz, és életben vagy.
3: Igen.
1: Ez azért több, mint gyanús.
3: Engem egyrészt azzal szoktam hitegetni a barátaimat, hogy engem már a nyilvánosság véd. De igen, különben vannak olyan elképzelések, amelyek szerint én is az új világrend egyik katonája vagyok, és egy ilyen biztonsági szerepet
2: vagyok
3: hivatott megnyitni. Szegény Hofira mondták azt nagyon sokszor, hogy őt az MSZNP KB irányítja, mert ő az a biztonsági szelep, ahol az emberek kiengedhetik a feszültségüket, és aki elhiteti az emberekkel, hogy lám azért itt mégiscsak van a demokráciának és tehát a szólásszabadságnak bizonyos csillája.
2: Ezzel vigasztalta magát Kádár János is, és ezért hallgatta Hofit, mert végre egy biztonsági szelep, és nem kell a dogmatikus...
3: Isten ments, hogy önmagam Hofihoz hasonlítsam bármilyen szinten, csak mint jelenség, tehát megkaptam én ezt is, hogy tudják ám, hogy én kivel, hogyan...
2: Na, csináljunk egy perc levegővételt így a zárás előtt még, és ugye mivel megfigyelnek bennünket számítógépen, jöjjön Boba Fettnek a Nagy Árpi című szám, ami erről szól. Kicsit, talán.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Conteo Ergo Sum, a vendégünk Tibor Ó, és 9-11-ről volt szó, arra nem lesz idő, hogy mindent végig tárgyaljunk, de legalább így címszavakban említsük meg, hogy mik azok a kérdések, amiket feltettek, és amikre különös választ adtak a conteósok.
2: Hát ugye volt egy olyan kérdés, hogy hogyan éghetett le, tehát hogyan lobbanhatott lángra, hogy a VTC északi, illetve déli tornya. Kiszámították ott mindenféle pirotechnikusok és mérnökök, hogy az a kerozin mennyiség egyszerűen nem lett volna elég ahhoz, hogy megolvassa az acél traverzeket, ezt fehéren fekete. Én nem vagyok szakember, de olyanok mondták, akiknek hiszek. Tehát, hogy egyszerűen nem termelődhetett elég hő ahhoz, hogy mint egy kártyavár függőlegesen összeomoljon
1: a szabad eséssel, a szabad, hihetünk ezeknek, igen. felvételeknek.
2: Sőt, aztán bizonyos felvételek, most, hogy ezek mennyire manipuláltak, vagy nem tudom, apró kis irányított robbanásokra utaló pamacsokat, füstpamacsokat véltek felfedezni közvetlenül az összeomlás előtt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ott pirotechnikai töltetek robbantak a kritikus, statikailag kritikus pontokon. Akkor a másik probléma ugye a Pentagonba becsapódott gép, amelyik állítólag egyharmad akkora lyukat csinált, mint amekkorát kellett volna csinálnia.
1: Illetve ő maga is eltűnt.
2: Illetve, hát darabok azért...
1: Darabok maradtak, de a darabokról azt állítják, hogy nem lehettek annak a gépnek a darabjai.
2: Illetve így van.
1: Azt hiszem 157 utas volt, akik mind elégtek ebben a hatalom, a becsapódás tűzben, és ezért 123-at tudtak csak azonosítani belőle.
2: Igen. Akkor ott volt a harmadik gép, ugye, amelyik Pennsylvániában lezuhant, hát az megint meglehetősen fut, tehát azt hiszem ott se találtak holttestet.
3: A 93-as
2: járat, igen, amikről aztán film is készült, talán valami hollywoodi produkció. Igen.
3: Szóval meg hát ott volt a harmadik számtalan épület, ugye a két torony mellett,
2: a
3: két
2: utcányira
3: ott
2: igen.
3: volt még egy épület, amin kívül nem is romlott össze sem.
1: És akkor van az elmélet, hogy milyen iratokat tároltak abban az épületben, ami még összeomlott.
2: És hogy akkor visszakanyarodjunk zsidó barátainkhoz, ugye állítólag őket előre értesítették, tehát aznap nem ment be, szeptember 11-én, mit tudom én... 2000 izraeli állampolgár vagy zsidó vallású amerikai nem ment be dolgozni a World Trade Centerbe, mintha valaki előre értesítette volna őket, hogy jobb lesz, ha otthon maradtok. Tehát...
1: Pentagonnál miért oda csapódott be pont a repülőgép, amilyen falat megerősítettek ilyen becsapódás ellen, holott a Pentagonnak ugye volt még ezen kívül legalább 7 oldala.
2: Ha jól számolunk. Igen, és hogy gyakorlatilag az egy meglehetősen nem üzemen kívüli szárny volt ugyan, de ahhoz képest, hogy az összes többi szárnyban hát milyen potentátok voltak, és hány ember ahhoz képest, ez tényleg egy ilyen himi-humi szárny volt. De nem kell még messze menni, ugye felteszi az ember a kérdést, Isten ments, hogy én bárkit is arra biztatnék, hogy gondolkozzon egy terrorista fejével, de ha én egy terrorista lennék, és elhatározom, hogy véget vetek az életemnek minél nagyobb kárt okozva az ős ellenségnek, a gonosznak, hát akkor lehet, hogy ám a Fehérházat, vagy a Wall Streetet, vagy a Kapitóliumot fogom kiválasztani. Nem egy a világ legerősebb, vagy a legnagyobb és legstabilabb épületét, ugye a Pentagont. Most, hogy a World Trade Center fene se tudja.
1: Az meg egy külön kérdés, hogy vajon hogyan tudták ezt végrehajtani a repülőgépek, és miért nem lőtték le őket már az eltérítés után, miért nem lőtték le őket, mikor már az első repülőgép becsapódott, és így
2: hát
1: tovább.
2: Ugye a 93-as járattal kapcsolatban van ám egy olyan alkonteót, hogy azt bizony az Egyesült Államok légiereje lőtte le, csak hát ezt ugye soha nem vallanák be, hogy amerikai gépek amerikai légtérben lelőnek egy amerikaiakkal tömött amerikai repülőgépet. Tehát ezt azért elég nehezen lehetett volna elfogadtatni.
1: De hogyha igaz, hogy már ki van fizetve a szabadságtéri német megszállás emlékműnek a szoboröntője, akkor könnyen lehet, hogy ott már ugye sorban álltak azok az emberek, akik hasznot húztak a Patriot Act-ből, és egyáltalán abból a politikai változásból, ami az Egyesült Államokban bekövetkezett 9-11 után.
2: Hát nem véletlenül mondják azt a hardcore konteósok, vagy egy csoportjuk legalábbis, hogy erről a CIA és Bush minimum előre tudott, ha ugyan nem ők szervezték meg az egészet. Hát nagyon érdekes összefonódás.
3: Van ugye 24 óra című dokumentumfilm sorozat, ami ugye egy napba sűríti Jack Bauer kalandjait, és ott rengeteg ilyen szemüvegesek fejmikrofonnal osztják az észt az elnöknek, és megmondják, persze, hogy éppen kivel írjon alá mit. És akkor ide visszakanyarodunk rögtön, a kik irányítanak bennünket. Itt vannak-e a Földön, vagy csak a helytartóik vannak itt?
2: Vagy az üreges föld elmélete.
1: Ugye? Ó, az üreges föld elmélet, mindenképpen menjünk egy kicsit náci irányba. A náci UFO-k amúgy is izgatnak gyerekkor óta.
2: Igen, igen, volt az egy
1: és ez
2: téma.
1: Az üreges föld, tehát az, hogy olvastam azt, hogy voltak olyan rakétakísérletek, amikor az üreges föld elmélet röppájának megfelelően próbáltak kilőni rakétákat, hogy úgy támadják meg a szövetséges hatalmakat, de sajnos nem oda estek vissza a rakéták, ahova ők szerették volna. Tehát, bocsánat, hogyha valaki nem ismerte volna ezt, akkor röviden leírod az üreges föld elméletet.
2: Hát az üreges föld elmélet az azt jelenti, amit a neve is mutat, tehát bizonyos elméletek, bizonyos teóriák szerint földünk nem egy kompakt, tömör gömb, vagy geoid egész pontos, vagy geoid egész pontosan, hanem belül egy bizonyos vastagságú réteg alatt egy

0: étteremből is táplálkoznak, vagy más teóriák szerint az emberi test tartalmaz olyan mikroanyagokat, és mit tudom én miket, amit az ő szervezetük nem képes előállítani. De azt hiszem, hallgató van a vonalban?
1: Igen. Halló, halló.
2: Halló, szervusokat mondjak ismét. Bolenya Ágnestől, hogyha olvastok esetleg valamihez hasonlót a üreges föld kapcsán. Ő ugyan nem gyík, és nem mit tudom én, kicsi zöld embertékről beszél, ő teljesen másról beszél, és a valamikori mestere volt az első, és ez talán az egyetlen olyan ember, akit oda beengedtek. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat.
0: Még egyszer a nevét pont kérlek, Ágnest hallottam csak.
2: Bolenya
0: Ágnes. Köszönöm szépen, Bolenya, felírom, Ágnes. Bevallom őszintén, nem hallottam még a szerzőről, de feltétlenül utána fogok. Azt mondta, hogy üreges földelmélet?
2: Nem teljesen ebben a kontextusban, ő egy, de igen, tehát mivel a föld magját nem egy izzó valaminek kell elképzelni, amit már tudósok be is bizonyítottak, hanem teljesen, hogy hívják, alakzatokat, jaj, nem ütettem be a megfelelő szó.
0: Üregrendszer, barlangrendszer?
2: Barlangrendszer, de mivel a föld magját, jaj, nem ütettem be ez a
0: magma.
2: Hát nem a magma, mert pontosan, hogy nem a magma.
0: Én azt mondom, hogy tehát nem a magma foglalja el, hanem ez a bizonyos valami.
2: Igen. Nem ütettem be attól, ne haragudj meg. De a Bolenya Ágnes, ha beírod a YouTube-ra, akkor nagyon-nagyon sok érdekes dolgot, illetve úgy, hogy tájolt barlang. Tájolt.
0: Oké, okay. Köszi szépen.
3: Köszi.
0: Hello, szia.
3: Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy ezek a lények, ezek olyan dologra vágynak, amit az ő testük nem tud előállítani, és az ember megtalálható, azért ez nem idegen az emberi fajtól sem, például az esszenciális aminósavak, azok olyan aminósavak, amiket nem tudunk másból előállítani, hanem konkrétan abban a formában kell elfogyasztanunk.
4: Szervusztok, csak ezzel előtt a szemberrel, az üreges földről Karcsi vagyok, hogy azért a Verne Gyula az nagy kontraus volt ezzel az utazás a föld középpontjában.
0: Így van.
4: Úgyhogy nem tudom, hogy ez elhangzott, de hát kísértetiesen ugyanez a történetet írta le annak idején. Hogy
0: igen, és valahol azt hiszem Izlandon van a kijárat?
4: Igen. Vagy Új-Zélandon, vagy...
0: Igen, így van. Igazad van, csak annyi az egész különbség, mondjuk, hogy ma mennyire egy visszaemlékszem, noha nagyon rég olvastam, tehát ő azért ott lenti civilizációt nem említ, ugye?
4: Nem.
0: Tehát
4: nem.
0: Csak magát a jelenséget, tehát hogy a föld
4: persze,
0: üreges,
4: csak,
0: igen.
4: Azért vannak ilyen archetípusok, mint írók, tehát akikre nagyon sokszor vissza lehet utalni.
0: Verne Gyula nagyon jó fej volt különben.
3: Verne Gyula, vagy Wells például Angliában, aki szintén...
0: Igen. És most nem Wells Tamásra. Köszi szépen.
1: Köszi.
3: Hello.
1: 2:15:30, tehát szóval, az utolsó 10 percünk, itt a Tiloson, Tibor.
3: Igen, üreges föld, egyébként az üreges föld elmélet része volt az örök jég elméletnek, miszerint ilyen jéggolyók alkotják a világegyetemet, és a föld maga egy jéggolyó által körülvett alakzat.
0: Tehát,
3: és
0: mi ezért, magunk egy üregben vagyunk és mi, most
3: és
0: gyakorlatilag.
3: És szerint az elmélet szerint mi magunk élünk bent az üregben, aha, tehát mi magunk élünk a föld belsejében, és erre vonatkozott az, amire utaltam, hogy voltak olyan rakétakísérletek Németországban, amikor ennek megfelelődtek ki rakétát, mert megpróbálták bizonyítani, hogy az üreges föld elmélet igaz, és aha, mi belül élünk aha, a föld külső szilárd réteg belsejében. És így próbálták meg egyébként Angliát lőni.
0: Hát az ezotériával Hitlerék nagyon közeli kapcsolatot alakítottak ki. Ugye említettük itt az imént a náci csepülő csészhajakat, vagy a náci ufókat, ami egy közkedvelt toposz szintén a konteósok között, ugye benne vannak a nácik is és az ufók is, tehát ez rossz téma nem lehet. Ez a Haunebau vagy Haunebu dolog, állítólag a németek három generációt is kifejlesztettek a 30-as évektől a 40-es évek közepéig ezekből a repülőcsészhajakból, nevezzük őket repülőcsészhajaknak, ami bizonyos vélemények szerint felhasznált egy antigravitációs hajtóművet, amit, és akkor itt jön az üreges föld és egyik emberek, tehát amit állítólag földön kívüliekkel történő kapcsolatfelvétel során sikerült megszerezniük ezt a bizonyos antigravitációs hajtóművet.
3: De a földön kívüliekkel való kapcsolatból erednek azok a gépezetek is, amikkel megpróbálták megszakítani a téridő kontinuumot, és hogy vannak ilyen elméletek, hogy a nácik egy része kilépett a földről, és valahol tovább folytatja.
1: A hold mögött. Hát ott volt a dokumentumfilm.
0: Igen. A film dokumentumfilm, az nagyon király. Az nagyon király
1: aztán
0: volt.
1: Aztán a második részére is kalapozzák a pénzt.
3: Én is adtam pénzt.
0: Azt akartam mondani, hogy 10 dollárt én is adtam.
3: Annyira tetszett az ötlet, és mindenképpen támogattam.

0: Hát legyen folytatás, és akkor ajánlatnak egy-két filmet, weboldalt, hogyha még így az utolsó 10 percben...
1: Éppen oda akartam kerülni a Philadelphiai kísérlethez, mert a Philadelphiai kísérlet, ugye az pont egy olyan eszközt használt, amit a náciktól loptak el, amit ők valószínűleg az UFO-któl kaptak, ha jól emlékszem.
2: Hát van egy ilyen vetülete is a dolognak, ugye a Philadelphia kísérlet, biztos emlékeznek rá sokan, ugye a, ha nem máshonnan, akkor a Nimitz repülőgép hordozóról szóló film.
0: Dokumentumfilm
2: kapcsán. Tehát a lényeg az, hogy állítólag egy láthatatlanná tévő technológiát próbáltak kifejleszteni a haditengerészet kutató tudományos kutatóintézete, és ez egy picit másként sült el, mint ahogy szerették volna, mert ők simán csak láthatatlanná szerették volna tenni az adott cirkálót, Eldridge, ha nem csalódom. Csak sajnos az egy időugrást is végrehajtott, ez egy ilyen nem várt következmény volt, és hát ebből aztán számos dokumentumfilm született, és valóban azt is állítják sokan, hogy miután a világháború követően kimentettek, ugye az amerikaiak számtalan német tudóst, rakétatudósokat és más
0: tudósokat. Igen, ez jól hangzik.
2: Igen, megpróbáltam így fogalmazni, ugye ez volt a paperclip hadművelet, azt hiszem, tehát több száz náci rakétatudóst és más tudóst is elvittek az Egyesült Államokba, többek között Werner von Braun kollégát, aki az egész amerikai űrprogram atya volt. Tehát akkor ők magukkal vitték ezeket a technológiákat, amelyek közül nagyon sok csak még gyerekcipőben járt.
1: Ő és az, aki ott... a Doctor Strangelove című filmben is szerepel.
2: Igen. Különben akiről Oriana Fallaci, ha meghalan, abban egy nagyon lírai és nagyon szép jelenetet írt, amikor találkozik Werner von Braunnal, és a citrom illatú szappan szaga. Nem ismeritek?
1: Nem.
2: Tehát Oriana Fallaci ugye annak idején meglehetősen sokat szívott Olaszországban gyerekkorában a náciktól, amikor ugye a második világháború, és háború után, mint tudom, a 60-as években meglátogatja Amerikában Werner von Braunt. És hát készít fel egy interjút a készülőkötetébe, és írja a könyvében, hogy végig, amíg a társaságában voltam, citrom illatot éreztem, és nem tudom, hogy miért. És akkor beugrik neki, hogy annak idején az SS katonák citrom illatú szappannal mosakodtak, amikor ő gyerek kislány volt.
0: Kemény.
2: És szóval kemény, tényleg kemény jelenet lehetett. No, tehát Werner von Braun az amerikai űrprogram atya, hát ő nem tudom, Standartenführer, vagy nem tudom, milyen Führer volt.
0: Itt leírták, Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, 1912-es születés, és 77-ben halt meg Virginiában. Hát igen, én is úgy tudom, hogy ott ő volt a központ.
2: Megbecsült amerikai tudósként.
0: Hát ott már nem volt hova súgnia, úgyhogy amerikai lett belőle.
2: Igen, az oroszok is elvittek egy pár német tudóst. Rossz nyelvek azt mondják, hogy utána az orosz űrprogram is, tehát a szovjet űrprogram is a németek alapjaira építkezett.
1: Igen, hogy jól sejtem, ők a kelet-német tudósokat tudták elvinni, igen, mert az ő űrprogramjuk azért nem volt olyan tökéletes, vagy a PR-jük volt nagyon rossz, én a Venyere űrszondákra emlékszem, hogy abból azt hiszem a nyolcadiknak sikerült elérni a Vénuszt, ellenben az amerikai űrszondájából az első, az keresztül repült a Vénusz légkörén, egy kis szondát leküldött a bolygóra, és a szonda maga az tovább szállt a nap felé.
2: Igen, igen, igen, igen.
0: Hát legalábbis a 3D animációkban, amiket most látunk.
1: Ugye? Hát legalábbis mondom, hogy a PR szerint, tehát az, hogy ők hogy mit mondanak el, azt sosem, igen, gondolom akkoriban, amikor elkezdődött az űrprogram, akkor annyira nem foglalt el a hírek nyitó oldalát az, hogy hány űrhajós égett el a különböző rakétakísérletekben.
2: Hát ugye a Gagarin Konteók, erről megint lehetne egy teljes órát beszélgetni.
0: Hát a Pelevin is írta, hogy az orosz metróban volt maga az utazás megtartva. És...
1: az gyönyörű, gyönyörű az a könyv. Tudod, melyik könyvre utal,
2: nem,
1: Csabi?
0: Omon Ré az a címe a könyvnek. Viktor Pelevinnek az írása, aki nem ismeri Pelevint, annak csak ajánlani. Tudom, ő az, aki azt az elméletet is hozta, hogy már csak 3D-s politikusaink vannak, aha, teljesen virtuálisan, és hogy ráadásul marketing gyárak nyomják a fejünkbe azt, hogy éppen mit kell gondolnunk.
1: Hát, és az orosz űrutazásról meg azt írta, hogy valójában ott nagyon sok ember dolgozott az űrutazásban, de volt egy ember, aki a második fokozat. Tehát ő az, aki bennült a gépben, és lekapcsolta, begyújtotta a lángot, Isten, és ott el is égett. És a regény főszereplője pedig maga az az ember, aki tekeri a biciklit a holdjárműben, és tudja azt, hogy összesen nem tudom, 3 napja van,
0: és már nincs vissza levegője.
1: Tehát, hogy semmiképpen nem tud visszaérni, de hogy emberek alkották a kis részecséget, amiket nem tudtak automatizálni, mert még nem állt olyan magas szinten a számítás
0: technika. Nem áruljuk el a legvégét a történetnek, érdemes Pelevint olvasni, aki ebbe a kicsit konteós, kicsit szürreális, kicsit pszichedelikus világban akar valamit, főleg, hogyha az orosz-szovjet részére kíváncsi ennek a dolog. Tényleg így a műsorunk legeslegvégén egy pár oldalt, hogyha ajánlanál nekünk egy-két kedvenc filmet,
1: verset, mesét. Illetve én azt szeretném kérni, hogy gyere majd ide vissza hozzánk, mert mondjuk Maria Orszek, őről mindenképpen, meg a Vril társaságról szerettem volna beszélni.
2: Ó, rengeteg téma van még,
1: amiben. És hát rengeteg téma van, hát mi 155 konteód van fönt.
2: Hát 150 fölött van, ugye most a rövid posztokat nem számolva, tehát 30-asával most majd szép csendesen megjelennek május 24-én a második kötet, aztán ha ez is szépen megy, akkor majd lesz a harmadik, és örömmel jövök.
1: Szuper, ami azt jelenti, hogy ha most mai adásban vettünk olyan 5 témát, akkor még egy olyan 30 adásban lehet vendég.
0: De nem izgulunk, mert ugye a szientológus barátaink szeretik a tényirodalmat, és szeretik azt, hogyha egy kicsit megcáfolják őket ott, mert ugye ők azt szeretik igazán. Nagyon köszönjük, akkor nem tudtunk meg Conteós oldalakról, kivéve a te Conteó oldaladról. Oda. Nem is kell reklám.
1: Conteo.blogrepublic.eu.
2: Így van. És igen, szeretettel várunk mindenkit. És köszönöm nektek a meghívást.
1: Olvassatok Conteót, visszatérünk még erre a témára mindenképpen.
0: És akkor 2 hét múlva, illetve tilos.hu-n megtaláltuk a műsorok között.
1: 2 hét múlva tudod, mi lesz a téma egyébként, Csabi?
0: A Facebook csoportunkban majd jól leírjuk, igen, meg ennek, igen, a műsornak az
1: Facebook
0: archívját is.
1: Facebook per harmadik utas, ez is fölkerül majd a Mixcloud csatornára, és 2 hét múlva pedig dr. Hajnal Zoltán fizikussal fogunk beszélgetni a világ teremtéséről, illetve hát valószínűleg elkezdjük a nulláról való beszélgetést, egy adás, ami a semmiről fog szólni.
2: Nagyon jó, ezt meg fogom hallgatni.
1: Hát az, hogy mit jelent a semmi matematikailag, fizikailag, filozófiailag, és abból pedig hogyan jutottunk el a valamibe, ami most van. Szevasztok, hallgassatok a Tilos Rádiót!
3: Ön a Tilos Rádió 3. utas című szemléletmagazinját hallgatja.
4: Igazából 8 évig minden nap zene, tényleg zeneóra volt, kórusban énekeltem, ameddig meg nem változott a hangom. Aztán én sportoltam, mert a sportos családból jövök én. Apámnak a bátyja is futballozott. 3-an voltak a testvérek, akik fociztak, a fiúk. 2 közülük válogatottak is voltak. Apám olimpiai bajnok is, Tokióban 64-ben. Ő volt a csapatkapitány. De mivel akkor úgy volt még, hogy aki nem játszott a döntőn, az nem kapott érmet. És ő megsérült a döntő előtti meccsen. Úgyhogy nem kapott aranyérmet, de aztán a szurkolók valahogy kiküzdötték, és utána elküldték. Tehát 18 éves koromig voltam ott, arra emlékszem, hogy egyetlen egy zenekarra volt hajlandó lejönni játszani Győrbe. Havonta egyszer jöttek a Mini, Török Ádám és a Mini, az ifjúsági házban játszottak, hát azon mindig ott voltunk. És volt a Rütyi barátom, akinek aztán lemezboltja is lett, ő ilyen nagy regi őrült volt, Bob Marley és nem tudom, ők voltak az istenek. Nagyon komoly hangcucca volt otthon, tehát már akkor olyan lemezjátszója volt, hogy az őrület, tehát így is úgy építették neki is. És neki voltak ilyen klubjai néha. Hát meg a Minire elmentünk mindig.
0: És akkor érettségi után?
4: Érettségi után aztán ide kerültem Pestre, mert aztán én TF-re jártam, addig, amíg meg nem sérültem. Azt végül is nem fejeztem be. És igazából akkor változott meg, amikor, tehát én itt 1 évig a főiskola előtt itt voltam Pesten, itt dolgoztam, és hát az év az nagyon durva volt, mert nem ismertem senkit a városban. Ez 1 év alatt az ellenkezőjébe csapott át, ugyanis tehát fölvettek a TF-re, elvittek katonának, és az volt az utolsó olyan év korosztály, akiket még egy helyre vittek az egyetemi előfelvételisek. 3 helyen volt az országban, én Hódmezővásárhelyre kerültem, és tehát ott csak akiket felvettek vagy főiskolára, vagy egyetemre, és ott viszont, tehát a 9 hónap alatt annyi embert megismertem, hogy amikor visszajöttünk Pestre leszerelés után, utána az egész várost ismertem. És emlékszem, hogy filmklubokba jártunk, meg jazzklubokba, meg hát ami élet volt akkor. A budai ifjúsági park, Tabán. Tehát Dresmiség koncertjén mindig ott voltunk, az minden pénteken volt, ők is költöztek mindenfelé. De arra emlékszem, hogy tehát volt olyan hét, vagy volt olyan időszak, amikor minden héten, minden napra jutott valahol egy jazzklub. És olyan is volt, hogy egy este több helyen is volt. Mert emlékszem, hogy a Dresmisi akkor ahol az egyetemű klub volt. A utoljára. Neki akkor ott volt klubja, és emlékszem, hogy szerdán azt hiszem. És végzett a bulival, és utána átment egy másik helyre játszani, még jamelni. Akkor így a kultúra így igazából egybe volt, már annyira kevés dolog volt. Tulajdonképpen még kint volt a szabadoséknak volt egy klubjuk, a Kassák klub. Az is nagyon komoly volt. De mondjuk az nem, az mondjuk havonta egyszer volt, azt hiszem. Meg a filmklubok, tehát igazából a film és a koncertek. Ez volt, és emlékszem, hogy kijöttünk egy filmklubot, az egyetem színpadon volt, oda jártunk sokat. És közgáz, az később lett, de hogy akkor annyi barát és ismerős gyűlt össze, ott, hogy kijöttünk a filmek után, és ott álltunk, vagy 15-20-an értezünk, hogy most mit csináljunk. Most hova menjünk? Hát és érted, akkor este 10-kor vége volt mindennek. Tehát volt is valami, valahol. De igazából semmi. Aztán Győrbe lettek a Jenőik, a Hartyándi Jenőik, akik most a médiavévet csinálják, és nekik volt mondjuk hát egy évben 5-6 koncert, amit az osztrák határ túloldaláról, mit tudom én, ott voltak ilyen kisebb fesztiválok, és azokról átcsábították, mert Győr oda közel volt, és onnan átcsábították az ott fellépőket, és akkor ott nagyon komoly jazz koncertek voltak, Art Ensemble of Chicago-tól kezdve, Braxton, tehát mi az összes, akit sikerült áthozni. És különben a Cabánéknál láttam az első DJ-t életemben. Az pedig a Közgázon volt, Közgáz Jazz Club, és nem egyedül volt, többen voltak, Christian Merkley és Elliot Sharp, ezekkel mozgott ott. És aztán, amikor a Cabánék csinálták a filmet, akkor én mondtam is nekik, meséltem erről, hogy ember, hát azt ti csináltátok azt a bulit. És hát ez 84-85 körül lehetett. És föl is vették, és mondom, nincs meg nektek valahol, és aztán megkeresték, és mert ott a helyszínen ne, annyi ember volt, hogy én a földön ültem, de nem láttam, hogy ő mit csinál. Csak hihetetlen kütyük voltak felépítve, tehát én olyan monstrum technikát nem láttam előtte. Hegyekbe álltak a cuccok, és akkor igazából most, nem tudom én, 20 év után, amikor megnéztem a Cabánék filmjét erről, körülbelül 20 percet vettek föl a koncertből, és ott láttam, hogy ő mit csinál. Tehát volt 8 lemezjátszója, de akkor még nem volt keverő. Hanem az volt, hogy minden lemezjátszónak volt hangerőszabályzója, és azon állította be, hogy éppen most melyik szóljon, és mit tudom én, egy Pepita lemezzel kezdett. Itt gondolom, amikor megjött, akkor szétnézett gyorsan a lemezboltokba, és de hát ő ilyen zaj, tehát mit tudom én, 8 lemezjátszó egyszerre, fölgyorsítva, lelassítva. Aztán, hogy lett a Tilos az, pedig Hát a barátokkal mindig, amikor ott álltunk egy filmklub után, vagy már most hova menjünk, akkor oda biztos, hogy sok emberrel is el tudtunk menni, mert soha nem volt senki. Ezek akkor Bakony étteremként funkcionált, és egy nagy hodály volt, soha nem volt. Talán 2-3 ember. És aztán egyszer így ott ücsörögtünk, és meg is kérdeztük az ottaniakat, hogy itt ezen a helyen mi van, mert különben az volt minden előtte már, tehát minden. Kurváktól elkezdenem, tehát minden volt már ott. És hát ez 89, tehát akkor volt a... Igazából teljes káosz volt, nem lehetett kideríteni, hogy most ki-e a hely, a önkormányzat, vagy mit tudom én. Tehát ez aztán még 5 év után is, amikor vége lett, se volt még tiszta, hogy jogilag ez hogy van ez a hely, hogy hova tartozik. Volt délpesti, nem tudom. Tehát a papírügyei mindig ilyen zavaros. És igazából azért is tudtunk bejutni, mert akkor ezek a dolgok, tehát nem ezekre figyeltek. És azt így megkérdeztük ott, hogy akkor most mi van ezzel a hely, és mondták, hogy pont váltás lesz, nem tudom, ők elmennek innen. És így, aztán sikerült bejutni. Akkor szilveszterkor megnyitottunk, de igazából mi nem gondoltuk azt, hogy ez lesz ebből, hogy mi igazából a barátainknak csináltunk egy helyet, hogy lehessen ahol menni.
0: Tehát Palotai Zsolt számolt be arról, aki sajnos most nem tud itt velünk jelen lenni, rádiótörténeti nap, tilos rádiós megemlékezés, eljött a perc. Hogyan is keveredtünk el oda, hogy egy tilos az létrejöhessen? Azt hiszem ez lehet az első kérdés, mert ott van a gyökere a tilos rádió.
5: Hát szerintem, igen, szerintem ezt nagyjából a Zsolt elég jól összefoglalta. Ugye már nehezen emlékszünk, de még a 80-as években, ha este el akartál menni, akkor jó ideig volt az FMK csak, utána lett a lyuk, és még nem tudom, egy-két hely, nagyon kevés hely volt, és 89 szilveszter volt a nyitóbuli a Tilos az Ába. Én azon ott voltam, valaki meghívott, tán maga a Vova, ugye, mert amire aztán majd át fogunk menni a Tilos Rádió kezdeteire, ugye gyakorlatilag a Tilos Rádió alapítói közül nekem egyszer vagy többször évfolyamtársam volt a Csejdi, a Vova, a Kerényi, ki még? A Simó is oda járt, ő alattunk járt valamivel a bölcsészkarra. Ki volt még? Csilla is, hát igen, de talán a Csilla is, igen. Szóval szinte mindenkit ismertünk, mert tehát valóban a Tilos az elétre jött, lett az a hely, ahova az ismerősökkel, ha találkozni akart, elementél, biztos lehetél benne, hogy találkozom. Én mondjuk nagy előny volt, mert én például nem voltam soha az a fajta, aki egyedül lemegy valahova, mert akkor egyedül is maradtam végig. Itt nem kellett egyedül lenni. Ez volt 89 szilveszterétől, akkor nagyon-nagyon felfutott a Tilos az Á.
6: És hogy merül fel egyáltalán maga az ötlet, hogy rádiót kéne csinálni, mert mivel addig ugye a rádió az egy állami dolog volt, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ötlet, még hogyha nem is feltétlenül itt született ötlet, de hát...
5: Én az én szubjektív históriámat tudom csak elmesélni. Ez ügyben engem egyszer csak fölhívott a Csejdi, hogy gyere, találkozunk délután a Tilosban, délután, hát akkor zárva van, azért találkozunk akkor, és valami nagy dolog lesz, muszáj benne lenned. És akkor én lementem, és akkor ott voltak ezek a, most már mondhatjuk, alapító atyák, és a Vováék, a Vova és a Kerényi talán őtőlük jött a szó, hogy hát Hollandiában nagyon erőteljesen létezik egy olyan fogalom, hogy kalózrádiózás. Ekkor 91-et írunk, 91 tavasz vége felé lehet talán az idő, és legnagyobb megdöbbenésünkre azt mondta Vova, hogy ez gyakorlatilag semmiből nem áll, kell egy adó, azt hollandoktól tudunk kvázi kölcsönkérni, vagy megkapni a régi adójukat, tehát még szinte pénz nélkül, és el kell indítani. De hát mondtuk, hogy hogyan lesz ez. És akkor most meg fogjuk mutatni, hogy milyen volt, amikor elé. Ez az első adás lesz, Laci?
0: Mert akkor az még egy pár szót szerintem Laci tudna mesélni a holland kalózokról.
5: Hát szerintem még sokat fogunk, mert utána vissza fogunk keretélni, mert utána a leggyönyörűbb, tehát az egyik nagy gyönyörűsége ennek, amit úgy szeretnek hangoztatni, ez volt a rendszerváltás utáni első hogy nem tudom, hogy jó szó-e ellenállási mozgalom, vagy szabad kezdeményezés, vagy civil kezdeményezés, amikor is nem kérdezünk meg senkit, hanem csinálunk egy rádiót, és kész. A holland kapcsolat az olyannyira erős volt, hogy mi nem sokkal később, 94-ben lehetett talán, vagy még talán előbb is, mentünk tanulmányútra Hollandiába, megnéztük a kalózrádiók működését, megnéztünk foglalt házakat.
7: 93 nyarán volt, igen.
5: Nem, tél volt. A határozott, emlékszem, hogy karácsony előtt voltunk,
7: akkor te
5: nem
7: télen mentél, mi meg a Lakival nyáron mentél.
5: Igen. Na,
8: erről
5: igen,
8: egy picit beszéltek még, mielőtt elindul az adás, mert szerintem a gyökereket túrjuk még egy picit. Tehát
7: na, az egy tanulmány út, ahogyan eljutunk ahhoz, hogy csináljunk egy rádiót.
5: Következő a kép, belépsz a Tilos az Ába délután. Ugye, hogy néz ki egy ilyen hely délután? A Tilos az kimondottan ilyen szempontból olyan volt, mintha nappal elmentél volna egy szeszcsempészes bárba annak idején. Egy ilyen pici ablak volt csak az ajtón. Azon betűzött a nap, annyira előttem van a mai napig, hogy egy ferdén egy ilyen erős fénycsóva van benn. Nem is nagyon gyújtottunk szerintem lámpát, és így asztaloknál úgy üldögélt ez a, hát mennyi ember lehetett, Laci? 10, 15?
7: Szerényem.
5: Igen, nagyon kevesen. Arra emlékszem, hogy ugye már akkor, amikor azt mondtuk, hogy oké, meg fogjuk csinálni, rögtön kitaláltuk, hogy napokra kell magunkat osztani, kitaláltuk, hogy max. 4 órát fogunk tudni adni, mert nyilván az első időkben hát kazettára felvettük a dolgokat. Mindent annak érdekében persze, hogy minél mozgékonyabb legyen ez az egész dolog.
6: Ami... És mit beszéltetek arról, hogy mi legyen? Mert ugye hát az első oké, hogy legyen egy rádió, de mi legyen benne?
5: Az nem kellett arról beszélnünk, hogy mi legyen benne, mert ugye ott volt nekünk például egy Palotai Zsolti, ott volt nekünk egy Mező, ott voltak olyan emberek, akiknek volt lemezgyűjteménye olyan zenékkel, amiket nem hallgathattál konkrétan magyar rádióban. Ne felejtsük el, 91-ben gyakorlatilag a nyugati style megtestesítője a Danubius Rádió, ami
7: és a Kalipszó,
5: talán a Kalipszó nyerjél Kalipszó Zoknit, és a nem is tudom, hogy a Danubius akkor még német volt-e, vagy már éppen magyar. Szóval ilyen, tehát ebben a hihetetlen légüres térben vagyunk.
6: Ja, szóval, hogy zene.
5: Nem is, igaziból én lehet, hogy én tévedek, és jó lenne, ha itt lenne valaki, akinek jobb még a memóriája. Én úgy emlékszem, hogy nekünk a tulajdonképpen az alapító szándékunk annyi volt, hogy létrehozunk egy mindentől független rádiót, írtunk is egy kiáltványt, ami minden adás elején elhangzott, és ez most is el fog hangzani, ha minden igaz, pillanatokban meg fogjuk mutatni, hogy ez akkor hogy szólt. És azt mondtuk, hogy ezt meg kell csinálni, kell egy szabad rádió, hogy aztán ebben mi lesz pontosan, azt nem tudtuk, azt tudtuk már akkor, és tulajdonképpen, ha belegondoltok, megmaradt ez a váza a Tilosnak, hogy napok lesznek, napokért felelős emberek lesznek, akik összeállítják azokat a napi blokkokat. Én az első körben a Kerényi Gyurival és a Palotai Zsolttal voltam, azt hiszem, a hétfő, és akkor mi összejöttünk valahol, bárhol, vagy a Tilos az Ába, vagy valamelyik ismerős lemezboltjába, és összeraktuk a kazettánkat. Ugye, ilyen szempontból talán még azt mondjam, szerkesztettebb volt akkor a Tilos, mint most, ugye, mert hát hiszen voltak javítás lehetőség. Hozzáteszem, hogy az interaktivitás teljes hiánya azért rajta hagyta a bélyegét, tehát itt ilyen
6: részemről, voltak.
5: Igen, részemről akár érzelgős monológok is elhangozhattak. Meg,
8: hát ez a hangjáték, ami az imént lement, ugye a Vaholmféle vonalon, inkább ez volt az eleje a Tilos.
5: Egy kicsit ilyenek, aztán igen, voltak riportjaink is, meg nem, de hozzáteszem, hogy mi azért abban, azzal tisztában voltunk, hogy itt maga az, hogy minket venni fognak a tartalomért, az később fog jönni, tehát nekünk most létre kell hozni azt a nagyon mozgékony, tehát tényleg, mint egy könnyű lovasság, olyan fölszereltségű csapatot.
6: Szóval magát a létezés felmutatását.
5: Igen, igen. Gyakorlatilag ugye úgy nézett ki egy nap, hogy mindig máshova kellett tenni nyilvánvalóan az adót, a legeslegelső időkben föl kellett helyezni az antennát, össze kellett dugni a kazettás magnóval, és el kellett indítani. Tehát maga, aki a műsor készítője volt, az ettől kezdve már őrszem volt, és menekülő ember.
8: Ez még mindig előre szaladunk
6: hozzá. Így van, igen.
7: Tegyük hozzá, hogy mindez gyakran akkumulátorról történt, tehát nyilván nem a 8. kerületi, hát a 3. emeletről,
5: hanem a rajta van a kupak, tudod?
7: Szabadságügyi regényes, romantikus hát, erdő.
5: Igen, tehát szerintem menjünk bele az első adásnapba, az nagyon előttem van. Modor Ádám barátunk kertjében üldögélünk fönn a hegyen, próbaadás, és a próbaadásnak az, hogy meddig megy, tehát ment ez a konzervanyag, valaki egy ember beült egy autóba, és elkezdett távolodni onnan, ahol voltunk, és visszatelefonálgatott, hogy hall-e még, hall-e még. Hozzáteszem, ne felejtsétek, még nincs mobil.
6: Ezt akartam mondani, hogy telefonált vissza.
5: Tehát, hallgatja, kiszáll, telefon, halló, igen, és ezeket viszont élőbe beadtuk, illetve élő dolgokat mondtunk neki, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy hall-e még minket, vicces dolgokat, ha még mindig hallasz, hoz még egy üveg vodkát. Tehát, ilyesmi, szolgálati közlemény, és akkor valami...
8: De ez már élő volt, ez az adás?
5: Ez
8: már
5: ez olyan adás. Szempontból volt élő, hogy ment a konzervanyag.
6: Szóval hallatszott.
5: De igen, de rá tudtunk beszélni, de csak egymással, ugye, hogy ilyeneket mondjuk, és ez ugye 1991. augusztus 21-e, azért 21-e, mert 20-án jött a pápa, és azt mondtuk, hogy ne menjünk most bele ebbe az izébe, hogy a pápa látogatás napján elindul egy kalózadás, az mivel járhat, azt se tudtuk, hogy mivel fog járni, ha nem akkor, de elég hamar kiderült, hogy mivel jár.
6: Te még azt mondd meg, tényleg ne szaladjunk, hiszen van időnk, hogy egyáltalán azok az emberek, akik ott ültek, ez a jó 10-15 ember, akiről beszéltek, hogy kerültek oda, kiválasztottak, ki mondta, hogy ez jöjjön, ez ne jöjjön, mert hiszen ebben negatív szelekciónak is lennie kellett, mert nem lehetett mindenkinek az összes barátját meghívni, hogy döntötték el, akik hívtak.
5: Elsőre nem volt szűrés, tehát ha azt mondta a Csejdi András, hogy jó, figyeljetek, hát ott a Kádár, vagy akkor már talán Kis Kádár, mert nem, akkor még nem is Kis Kádár, mert akkor még nem volt a narancs, vagy én nem voltam narancsban. És akkor mondták, hogy oké, és akkor ott voltál. És mondjuk én is hoztam, akit voltak olyan emberek, akik aztán lemorzsolódtak, DJ-k, ezért, azért, amazért, vagy azért, mert nem ért rá, vagy azért, mert nem volt olyan jó a zenéje, vagy a fene tudja miért, de igaziból nem volt, tehát nem volt olyan, hogy belépett valaki, és akkor állj, szavazzunk, menjen el. Ezek később jöttek, ezek a dolgok, amikor mi elkezdtünk ilyen demokráciává változni és szavazgatni. Egyébként erről kár, hogy nincs itt a Simó, mert erről ő sokkal többet tudna beszélni, mert ez inkább az ő asztalén. Ebben a mondjuk úgy anarchisztikus első vadkorszakban voltam inkább, nem tudom, érintve.
7: Na, szóval a félreértések elkerülésében, amit most hallgatni fogunk, az a 91. augusztus 21-i adásnak a muster anyaga, tehát csak a hang, amit Palotai Zsolt muzsikája nélkül, tehát itt lesznek ilyen kis szakadások meg szöveg, tehát ilyen üres.
5: Beadod előtte a szignónkat?
7: Hát hogyne, azzal kezdődik. Na, időutazás, média történeti pillanat.
5: Lehúztad a mikrofon?
9: Itt a Tilos Rádió 95,5 MHz-es ultra rövid hulláma. A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett frekvencián sugároz. A Tilos Rádiót egyetlen állam, egyetlen kongresszusa vagy parlament

0: pour nous faire les lire librement par nos chers compatriotes.
1: Jó.
2: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
2: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
2: Jó.
8: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Pillanatokon belül folytatjuk múlt héten elkezdett hangoskönyv feldolgozást Závada Pál, Jadviga párnája lesz most a következő másfél órában. Jó hallgatást!

és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam tenyérrel, de úgy, hogy bele is csaptam az arcába. És ekkor, mintha helyettem szégyelte volna el magát, elfordított a fejét, és csak ölét szorító combjával préselt már, de nem küzdött tovább, hanem tűrte, hogy én, aki ugyanoly erőszakkal ostromoltam tovább, mint amíg védte volt magát, térddel rúgva túrjak magamnak utat combja satujában, s hogy az előző pillanatban még pofozó kezemmel, magamat igazítva már az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha villant az agyamba, ahogy szétáradtam benne. Hogy oda nyúlt? És honnan ismerő ilyen praktikát? És én érjem be annyival, de másnak bezzeg, és evel tiportam még belé. Na most aztán végre. Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól, és hogy magamban miket mondok, honnan veszem én ezt? Így már is az arcára hajoltam, engeszteltem volna, hiszen testi elégültségemet a lélek gyönyöre is átjárta, meg a hála, hogy végre valahára. De ő ekkor meggörnyedt, az öléhez szorított a csomóba gyűrt ingét, és fölzokott. Tudtam, hogy ma akarni fogja, de így mit csinált vele? És teli holtkor sírta. Épp a bajom napján, és így. Majd fölkelt, és előre hajolva sietett ki a mosdóhoz. Ahogy fölültem, nedvesbe nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam, én is, az ágy is, minden merül ucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel, kérlelésre se szól. Nem zaklatom. Ha kijön, rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésinél. És nem is dúdol az én Jadvigám. Mi szokása máskor, kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak daszolt. Bocsánatot kértem reggel, früstök után is, amihez ő nem nyúlt, és ebédnél szint úgy, mintha ott se volnék, nézett az ablakon kifelé. Délután már, mint dörmögő kis medve, bököttem orrommal a vállát, hogy na, ne nehezteljen szánom, bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát, de szavamat szegte fölszikrázó pillantása. Az istállóban, förmett rám, s lángolt az orcája. Ott természetes, tudja? Utóvégre is. A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt! Sziszegte ki résre húzott száján, míg elsiklott mellettem, s magára csapta az ajtót.
a teremtését ültem el tőle. Azért ez már, hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Megragadtam a kilincset, de már nem nyílt. Ott var! Kiáltottam, hogy nyissa ki. Odonknyi, pocsújes! Ráztam az ajtót, de hiába. Odonknyi, nyissad már ki, már hogy kulcsra kihallod. Hú, doki baszott rozjebani hozsivata. Itt ugyanazt írja tótul is, mint magyarul, hogy kibaszott életbe, vagy szétbe. A podrbani zsivot káromkodás is azt jelenti különben, szlovákul így is szokták, és trágárnak nem annyira csúnya. Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt? Kirontottam a tornácra, és egyéb hián a sepréshez föltámasztott lábtörlőt rúgtam le a kertbe. No csoje, csauzsieto, hallottam meg Mamovkát a hátam mögött. Vagyis, no mi az már? De ezt inkább hallani kéne, ahogy Mamovka rákiáltásától a megfenyített delikvensben megfagy a vér lábjegyzet vége. Csak ő hiányzott már. Meg se állok be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és utóvégre, amit kerülgetek itt a sorok közt, vagyis a kételj kérdését, mely rozmaringom ekkénti megtiprásából következhet, mire jutottam végül? Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, tojev porjatku, az rendjén való. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz ha serkent is, az öl szűzi fátyla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradás. Az a tengervér. Hogy krvavá poljovka, ez az átkozódó fenyegetésből való véres leves ötlik most eszembe süttyókoromból. Nyelvöltögetve csúfoltuk végig a piacon azt a hibbant öregasszonyt. Szesztől volt fölpuffadva céklapenész arca, fekete kaftánforma göncöt hordott és sétabotott. Aminek szökhegyes végit marokra kapta, hirtelen megfordult, s rész kutyafej fogantyújával állam alá nyúlva szorított a palánkhoz, hogy lássam, ilyen vérebbel harapatja el a torkom. Že zalejetja krvavá poljovka, hogy elönt a vérleves. Vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyém így mondják a vért. Állatvérben, mondhatom, gyermekkoromtól könnyékig fürdök. Mióta a tanyán öléskor minden disznó farkát, lábát, utóbb a vérfogó edényt volt muszáj fogni. A hagymán resztelt vér ízes csemegeranyájkánk ma is minden zabíjacskán. Lábjegyzet, hogy reggelire minden disznóvágáskor hagymás vér szokott lenni sütve. Különben szótárban nem is krú van, hanem krv. Lábjegyzet az ár. Ahogy a kansüldők herélésekor, az a jó kis herepörkölt is, amit Krosjak bácsi azon mód a herélő késével fogyaszt. De ha kell, bontok sertést, nyúzok nyulat vagy birkát, ahogy beálltam lakodalmankor is henteskedő béreseim közé. Apácskám követelte meg, hogy ami embereim dolga, mindenre álljon rá magamnak is a kezem. Nem tűrte, hogy nekem derogáljon bármi parasztmunka is. Noha úgy, hogy mint kis cselédnek is hasznomat vegye, nem dolgoztatott, de meg kellett fogni, ha mondta. És Gregor is utasítva volt, hogy megtanítson a lóval bánni, fejni, kaszát kalapálni, vagy kővel fenni. Szlovákul mondta,
verd a kaszát, mert ha nem, akkor ő ver meg téged. Muszáj volt tudnom aratni, cséplőgépet etetni, a magánjáró kazánját tüzelni, indítani, a vetőgép szemáteresztését nézni, maglevezető tölcsért beállítani. De ismerni kellett a módját, miként vigyázza az ember az eget, hogy esőt, fagyot vagy aszályt jövendőlhessen. Érteni kellett a tehén elletéshez is, legalább a Krsiak bácsi mellett, s hogy tudja az ember, mihez kell fogni, teszem, ha fölfúvódik a marha. Minek különben ez a módja, Gregor elmondása után, nemrég bejegyeztem le, most ide teszem a cetlit. Ha a szarvas marhát fölfúvasztja a takarmány, lehet segíteni rajta, de csak ha tüstént hozzákezdünk. Zablát kell vetni rá, s bevezetni meleg helyiségbe, napríklad a hátsó kis konyhába, hová erősen befűtjük. Napríklad, az például. Fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adjam meg magyarul, mert elég kevés van, vagy más odajegyzéseket is később, ahol van hely. Mert eddig is volt bőven olyasmi, amit lehetett volna jegyezni. Viszont apró betűvel is elég keskeny a lapalja. Lábjegyzet vége. Az állatot kikötve jól be kell takarni bundával, rongyokkal, s ha már jó forró és izzad, az a jó, és jobbra fordul neki. Ám de ha a szíve erősen verne, és mind jobban hidegedő lehelés jönne az orrán, akkor már ezt a végső segítséget kell megpróbálni. Ha van trokár, akkor avval, ha nincsen, hosszú bicska is megteszi, bele kell bökni a bal véknyába a bordák közé, s így aztán kiereszt. Jó büdös különben. Igaz, hogy ez a trokárolás állítólag csak akkor használ, ha zöld takarmánytól van fölfújódva, de ha száraztól, akkor nem igen. Ám bár próbálni lehet, mert ha a fölfújódott állat a földhöz vágja magát, akkor a bendőhártyája szétrepett, és már csak minél gyorsabban le kell szúrni. De húzzuk ki az udvarra, mert odabent összefrecskel mindent. Egy araszra föl kell vágni a szívnél, és megemelni a hátulját, hogy jó lefolyása legyen a vérinek. Na még az, hogy mikor az állat föl van fújódva, kergetni semmi szín alatt nem jó. Trokárolást igaz nem láttam még, csak elletést, de közte bizony olyat is, mikor hárman húztuk, és szétszakadt az anyjában a borjuk, akkor is vágni kellett rögtön. Vagy amikor rosszul jött ki a tehénből a pokla, ahogy Krsiak bácsi mondja. Egy szóval vért, azt paraszgazda láthat épp eleget. Ellenben embervérzését csak egy ízben láttam eddig, és ez apácskám vére volt. Nagy betegünk szegény igen bőven s erősen rögösett hörgött és öklendett föl patyolat hálóink mellére, utóbb óránként már-már. Hát, azt feledni nem lehet. S a fiúi tehetetlenséget sem. Irigyelvén szinte közben a sürgő asszonyi tisztogató, öltöny s ágyruha váltó buzgalmat, ezen újabb és újabb kesejű mohó lecsapást a tennivalóra. Női vérrel pedig egyáltalán nem volt mindez ideig dolgom. Az ilyesmit dugdosság, szégyellik. Hinni sem akartam, mikor cimboráimtól először hallottam, hogy a nőknek minden hónapban vér ömlik a lábuk közül. Tetejében nem is tarthatják vissza úgy, mint a szükséget. Hogy az én sofka nővérem már pedig soha nem véres, mert én azt látnám. Ki is kacagta. Na, majd alá lesünk, aztán majd láthatod. Arról pedig, hogy miként repett első ízben a szűzlány,
Gregor árult el ezt-azt félszókkal, legyintve, kacsintva csak, hogy majd meglátod. Hát nem láttam meg, és nem is hiányzott eddig. Jobban mondva, ha buzgolkodhatnékom, kiütközött is jókorán, az nem hiányzott, hogy a tűzkeresztségen bárki fehér népet is én vigyek majd által. Hogy egy leány ölnek a trokárja legyek. E gondolat egészen Jadvigáig visszalohasztott mindig. S akadt is aztán oly szerencsém egyben, hogy férfi testemnek nőivel tehettem kedvére, de nem ám szűz tiprás fejében. Apácskámmal és Winkler Francival utaztunk el 12-ben az érettségi egzámen után Felgázba, Ludwig Winklerékhez, de apám egy hét után ott hagyott náluk. Franci már jártas volt akkor a környéken. A nyarakat többször az Ostzé parton töltötte addig is. Na, hogy kerekedjünk föl, megnézni a tengert. Egy szigetre hajóztunk át,

mert Franci nem kívánta volna a Stralsundiak családi felügyelete alá helyezni magunkat. Meg is láttam hamarosan miért. Amúgy ő perfekt volt németül, nem úgy, mint én. Aki megszólalni sem mertem, hiába kínzattam vele magamat 8 évig. A povkám biztatása mellett, hogy hiszen neki sincs egy makulátlan mondata, s csak fül után tanult, mégis öngátolás nélkül folyékonyan mondja. Hát így rögtön az első ebéd után szóba elegyedett Franci a szomszéd asztaloknál söröző kompániával. 7 voltak, s közülük nő 3. Egyik kis csucsoriszájú, cukorhableány, a másik egy alabástrombőrű fekete, a harmadik nevetős, bűvös, bogjas hajú vörös, koruk szerint úgy köztem és Franci közt. Azon mód a politikáról indult el a diskurálás, már hogy a férfiakkal. Érteni csak felibe harmadába értettem, mifajta ideák hirdetői, de oly hevesen ám, hogy Franci nevette is őket. Valamilyen isták voltak, nem tudom, liberálisták, szociál vagy anarchisták-e, avagy egyéb istentagadók, pedig Franci utóbb mondott valamit róluk. Amikor meg már az egyiket kérdezhettem volna erről, nem effélére forgott a nyelvem. Hát az pedig a 3-ból az egyik nő személy volt persze, a borzas vöröshajú. S habár csak másnap este elegyedtünk szóba és egybe másba, én nekem ő a szemembe nézett már az első éjszakán is. Napnyugtakor tüzet gyújtottak a parton, ahová invitálták Francit is, bár nem is igen lehetett nem hívni, hisz ott sündörgött és ragadt rájuk, mint a bogáncs. De hogy én akkor se fogok oda tolakodni, morogtam, pedig csak a nyelvtudatlanság szégyene gátolt. Franci nem sokáig unszolt, hanem visszatérvén a tűznél vigadókhoz mondhatott rám valamit, mert kacagást támadt. Kivált persze női. Na, ezt már távolabbról se lehetett tűrni, így fölhajtván a söntésnél egy pohárik erőset, elindultam egyet járni. Huny szemmel látom most is, ahogy lábamnál a sötétedő tenger hol kivetette hullámainak bársonya broszát a föveny asztalra, hol lehúzta róla, s mint 1000-nyi tótul lapatyoló, kuncogó cselédlányka, csobugye, csobugye, mi lesz, terítsünk, vagy ne terítsünk, akárha így csobogott volna. Jó messzire fölsétáltam, s már a sötétben vissza. A tűz akkor parázslott már csak, de ezek nem mellette ültek, hanem a közelébb húzott strandkorbokba bújtak, és onnan folyt a nevetés, italkínálás, átkiabálás egyik kosárkaibából a másikba. Most sem mentem oda, arrébb álltam meg. Ezeknek a vesszőből font, hajlott hátú öltöző kosaraknak a mélyén, a kerevet padon még fekve is össze lehetett kucorodni. S ha bár egyiket másikat, összehajtván deszkáit, a gazdája éjszakára lelakatolta, most én is találtam olyat, ami nyitva volt. Hát beleültem. A fölém boruló ellenző árnyékban tartott a holdvilág elől. Amott kisvártatva mozgolódást támadt, egy-két fiatal ember fölugrált, biztatták valamire egymást, még egyszer körbeadták az üveget, aztán nekiiramodtak a víz felé. Először 2, 2 férfi, kik futás közben hányták le ruháikat magukról, de ahogy a holdfényben látszódott, egészen pucérra, és úgy gázoltak a hullámok közé. Kúrjongva csapták a vizet, majd visszaszaladtak, hogy hívják befelé a többieket. Akkor már a másik 2 férfi is fölkelt, meg a Franci, és húzták a nőket kifelé a korbokból, már is vetköztetve őket. A vér is elhűlt bennem, ilyet még képzelni se tudtam volna. Anya szültre mesztelenítették magukat mind, s akár a visító malacok

pocsolyába, be a tengerhullámokba. A lányok is minden szégyen nélkül. Sőt, egyik-másik, ahelyett, hogy rögtön a sötét habok közé rejtette volna, megtorpanva kérettes mutogatta magát, beledugdosva lábacskáját a vízbe, s jújgatva, hogy hideg. A fürdőzés nem tartott hosszan, s kivált azok, akik a lányokat fröcskölték és kacérolták, hamar kifutottak törülköző lepedőkért. Lám, gondoltam, ezek készültek is erre. Négyen két párba burkolóztak, s tapadtak rá vacogva egymásra, visszabújván gyorsan a strand kosarakba. A harmadikkal, a csucsori szájú szőkével meg franci incselkedett. Erre a kis nimfa lepedőjével a vállán futásnak eredt, hanem hát éppen leshelyem felé. Az én kosaram előtt vagy 10 lépésre érte franci utol, azon mód föl is döntötte, és a szemem láttára hemperegtek egymáson, mint két nedves homok tapadta bőrű csupasz hüllő, és mintha sose akarnák ott. De ez olyannyira ám, hogy én lábamat is fölhúzván a padra, az árnyékba, sokáig moccanni sem merve, nem tűrtőztethettem már akkor magam, hanem septibe kigombolózva kezemet a nadrág hasítékba eresztettem. Utóbb összeszedelőztek, és a többiekkel együtt a kúrhaus felé indultak. Egy pár maradt még, hallottam szóváltásukat a strandkosárból, hanem a lány egyszer csak fölpattant, kiabálva hagyta ott a férfit, és alig összegombolt, zilált ruháiban, dacos léptekkel közeledett. Az a bizonyos borzas vörös volt. Karnyújtásra tőlem állt meg, visszaszóljon. Ne is lássalak! Megfordult, és akkor meglátott. Kicsit fölsikoltott, majd elmosolyodott, fejét csóválta, és eltűnt. Másnál is el, délután pedig kalap emelésemre nevetve kérdezte, vigéc, de társnőjébe fogódva tovább lengett tengerzöld ruhájában, virágos paraplé alatt, habár egyszer visszakukkantott még, és intett. Később, hogy láttam, a partra készülődnek, megelőzvén őket lefutottam, és kifeküdtem a helyükre. Ám együtt jött az egész népség, és az én mostan veres csipkés, fürdőkosztümös kisasszonyom észre se vett. Egy másik gavallérjával szaladt be a vízbe, kinek aztán napozásnál is viháncolva tűrte fogdosásait. El is kotrottam onnan hamar. S noha este a kúrhaus teraszán odahúztam végül magamnak egy széket az asztalukhoz, ám ahogy összefogózva, himbálva énekelni kezdtek, bogjas vörösömnek a legduhajabbik férfi hóna alól küldött csúfondáros pillantása kedvemet szegte, és megint ott hagytam őket. Akkor már biztos voltam a viselkedésükből, hogy a nyalka uracsok édes kis ringyókat hoztak az Ausflugra magukkal. Ülve hallgattam a tengert. Egyszer csak odaült mellé. Nem is hallottam, hogy jön. Csak lehuppant, s a térdére fektetve arcát nézett engem. Én kérdezni kezdtem volna, hogy elunta-e a kompánia burit, de ő kapta, s befogta kis rózsaszirom tenyerével a számat, mondván ne fáradjak, fölment a társalgási kötelesség alól. Színezni nem akarom itt, hogy utána mi történt, mert ha fizetett szerető lehetett is amúgy ez a Lotti, utóbbi így mondta a nevét, egyszerűen és szép tisztán esett meg köztünk minden. Hallgattunk egy sort, majd kézen fogva levezetett a vízhez. Láttam, buta fiú, hogy tegnap nem merte. Levetkőztetett, aztán maga is kibontogatta magát, behúzott a hullámok közé, és ott kulcsolta össze végre karjait a nyakamon, leereszkedvén meg lábait a derekam körül. Bízza csak rám magát. Ezt mondta többször is aznap éjjel.
mert utána fönt a szobámban maradt velem reggelig. Szégyen és kapkodó igyekvés nélkül adhattam át magam valóban az ő avató vezetéseinek. Langzám, nur langzám, hogy van idő, csak lassan. Ki ráhibázott ugyan, hogy először vagyok nővel, mégis megdicsér. Lábjegyzet, hát nem mondom, elég jó dolga volt az idősebb nemzedéknek, és nekem borzasztó érdekes ez a fenti nyári kis eset, hogy az idézőjelben két jó barát milyen kalandozásban volt karöltve. Egészen még elértek majd 8 év múlva én hozzám is. Különben én nem voltam külföldön se. Csak 69-ben Szlovákia. Lábjegyzet vége. 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadwiga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem a kis erdőn keresztül, mint irányt a leereszkedő napkorongot véve célba. Egy éppen nyugatra futó melindai dűlőmre kiérve megböktem hátasó véknyát, és az értette, mint rég, hogy akkor most vágta. Nyakára hajoltam, mint Jadwigának a nász éjszakán, és ez nem húzódozott, és hogy repülni akarnék, abban sem fékezett. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolt. Az addig vágtatna velem, ha akarnám, amíg meg nem szakad. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A régi ösvényen járunk, ismertem rá fölpillantva, ahogy magamat, szédülvén is az italtól, a szellőre fekve vitettem. Mert arra felé mozdult a lába, amerre 2 éve sokszor, a 3. táblasor után átvágva a réten ereszkedett le az érpartra velem, s a gyüledező halászkaiba felé tartott. Lábjegyzet, azóta már a tagosítási és TS összeszántások miatt teljesen össze-vissza vannak a táblák. Meg nem csak a táblák, mert a legtöbb dolog nincsen, ami volt. Jó lenne mondjuk lovagolni. De amikor lehetett volna, én marha a bátyámnak a cündap motorját favorizáltam, még azt is el nem zabrálták. Meg a hajtányozást, lábjegyzet vége. Nem, lovacskám, ne errefelé. Hú, húztam meg az ablát. Curik, léptettem átra, és aval megfordítottam. Szellő a marha legelőn át, visszaállt a hazavívő útra, de a csorda kútnál leugrottam róla. Legalább ne igyekezzünk, annyira mondom neki, és vizet húztam, hadd igyék. Lefektetve a vájú mellé dőltem a hasára, hiszen a puszta föld hűvös volt még erre, és az eget bámulva pergettem magam előtt utóbbi heteink történéseit. Nem vagyok ártatlan. Na de én ezért folyton megkövetem, és ő pedig miért nem kéri az én bocsánatomat, legalább az utóbbi megsértésekért. Ehelyett hideg szemvillanásaival sújt engesztelhetetlenül. Nem szólva az ő hajdani, Isten tudja mekkora bűneiről. Állok föl, sóhaj. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga háromszorosára dagadt. Megérinti a földet, s most öl nyílik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt a világ legsímább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán
választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszerűen sóvárogni kezdtek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról, nézem a verandára szóló ablakot, hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. Sebesen vetkezek, mosdok, benyitok, s halkan köszönök. Nem válaszol. Tetteti az alvás. Lefekszem. Várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem. Jadviga! Súg. Nem felel. Érinteni nem merem. Aztán így mondom. Jadviga! Milá! Oda se hederít. Föltolul, aztán mind jobban fölhergel valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább, vadkertész Ljuhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott, molyos fekete bundában aládán. Mitagadás, eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, s ki a tanyára. Gregor már nincs otthon. Lábjegyzetbe, hogy ezért a tanya csak Gregor tanyának lett hívva. Gregorszki szállás. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú és sárga-fehér bajuszú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt. Ezért Starinak is nevezték. Tanya mellett itt még nem volt répaszállító lórésín, csak később. Akkor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az Elenákkal. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás ovált kenyeret. Veszem az ingalól a jegyzetkönyvemet, különben abban a ládában tartom, amelyiken az éjszakát kihúztam. És nekiállok írni azt, hogy Jadviga bezárkózott, és utána miként átkozott a sértéseivel, aztán meg a vérről. Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, és éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk, ahogy 2-3 éve. A mamovkám hámjából támad kirúgni kedvem, amikor úgy mondtam mindig, hogy kint alszok a Gregornál, mert hajnalban kezdünk, aztán csak Gregor indult pirkadatkor, mert én rendre olyankor tájt tértem meg görbe útjaimra. A kamarási kocsmába jártam, vagy a szőlősibe, és noha utóbb már itt is, ott is tudták, hogy ki vagyok, mégse voltam úgy szem előtt, mintha otthon, a főtéri szálában húzatom a cigánnyal, minek hírét mamovka hamarébb vette volna, mint ahogy magam hazaérek. S emitt a kamarási kertek meg a szőlők alatt titokban maradhatott az is, amin a kocsmárosok elébb csak nevettek, de aztán vállat vontak rá, hogy hát a környék legtehetősebb kújtorgó legényének a zsebében egy fillér sincse, mert azt az anyjától hiába kérne, hanem ezért magtárból cseng gabonát esténként a zsákba, azt veti lovanyakába, hamulatni szökik, s a borért búzával fizet. Meg az ölelésért. Ezt tán senki se tudja. Mert ahogy megtapasztaltam a Lottiéban a női testet, hát aztán én tettem róla, hogy itthon se kelljen rá hiába sóvárognom, mégpedig az Erzsi által, kivel a találkák gyakorta ott estek meg, az érparti halászkunyóban, amit még a pofkám emelt, s ahová a szellő vitt el épp előző este. Lábjegyzet már rég nincs meg. Kikérdeztem, tudnélik, annak idején a szöllősi söntésnél egy ismerőst, hogy tudna-e a faluban arra kapható szemre való nőszemét. De se olyan ne legyen,
akihez már más is jár, se pedig len olyan, ki a férfi tekintetre elrösteli magát, ha érti. Hát, vakarja üstökét az illető, de aztán földerül. Tudod, mit mondok én neked? Próbáljad ezt és ezt az Erzsit. Bitangul áhítni való egy menyecske. Már özvegy, és elég rátarti, de igen, hegykén válaszolgat, és csiklandósan néz. Jó, hát meg is üzentem én ezzel az emberrel a menyecskének, hogy másnap sötétedéskor a szőlősi kápolna kert sarkán leszek, ugyan sétáljon el már arra. Erre azt válaszolta vissza, neki ugyan ne üzengessen senki, jöjjön illendően maga, hogyha valamit akar. Ez már mindjárt tetszett. Oda mentem, és egy órácska múltán már valóban igen csillogtatta rám az asztal túlfeléről a szemét. Ám ahogy a kezéért nyúltam, elvonta. És utána olyat mondott, hogy az állam is leesett. Hogy érti szándékomat, de ő benne, hajlam én irántam különösebb nincsen, hogy is lenne csak így ripsz-rapszra. De ha volna is, hiába, mert én nekem csak szórakozásnak kéne. Márpedig ő így könnyen nem adja prédának magát. Ízelegbe próbáltam csábítani tovább, mire ő fölkelt az asztaltól, hogy látja, én nem értem, ajándékul ő oda nem veti olcsó szerelemnek magát. Elkerekítettem a szemem. Hogy? Rábólintott úgy. Egyszer még leánykoromban egy intéző, fesember volt különben, azt mondta, hogy amim nekem van, az soha ne adjam olcsón. Az uram is megadta az árát. Hagyott maga után. Pedig nem sokáig kapott. De jól nézek én ki. Mikor pénzért való lányba botlottam, az ingyér adta magát, most meg, hogy szeretőt keresek, ez itt fizetséget szabna. Hitetlenül, nevetve csóváltam a fejem, zavar feszélyezett, és kívánság fűtött, mert akkor elbódultam már, és éreztem, hogy kigyúl az ábrázatom, mint egy süldőlánynak. Hogy hát akkor, hogy mennyire tartaná? Ide hallgasson, teszi már csípőre a kezét, mint egy disznó piaci kupecné. Én nekem nem kenyérre kell, nem vagyok én ezért bárkinek a bözsije. Hogy magamra kiterisztek, azt én igen megválogatom. Maga nem szegény ember, és nekem maga, ha akarom, bármennyit megadna. De nem akarom becsapni, próbálás után maga is mit mond, meg én is, megalkuszunk. Az izgalom hév hullámai úgy ömlettek akkor már lefelé az ingem alól, hogy azon mód kóstolni akartam volna, de akkor ő teketória nélkül elküld. Hogy csituljak már, fejtette le magáról fogdosásomat, eridjek és jöjjek holnap, de sötétben, mert a hírére vigyáznia kell. Hát ehhez az Erzsihez jártam én, már ahogy fizetni bírtam, mert pénzem az alig volt. Hát így ő hozzá is hol búzát vittem, hol kukoricát, hol egy pár csirkét vagy kacsát, egyszer még bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Először malacot akartam, de az nagyon visított. Ám bár minfúrni felé kerültem, és ott hagytam egyet. De mind rettegni kellett, hogy a cselédek észreveszik tolvajkodásomat, és beárulnak anyámnak. Erzsi pedig nem tágított. Jól van, hagyta rám, nógatásomra, hogy ugye ő neki is telik öröme én bennem. Jó, hát ő is, na, hogy örül nekem, de hogy egymásnak ne hányhassunk semmit a szemére, elszámolunk pontosan mindent. Szóval fölírta, mit adnak három pár kolbászért a piacon mostan. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat. És még ki se nagyon tudódott. A kamarási csárdában így jártattam az eszemet most az Erzsin, és megint a Jadvigán. Éjfélig ittam, enni is adtak, de nem csitult az odabenti lélekháborúság. Magamba gunnyasztottam. Tűnődvén, hogy benézzek Erzsihez, vagy ne.
amíg megvan. És ha be is enged, és hogy mit évő legyek máskülönben is. Aztán berúgtam csak csöndbe. Lábjegyzet. Egyszer, csak úgy viccből, megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból Erzsik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai, hocinesze dolgokat el se lehetett képzelni. Legalábbis tetszhető nővel. Lábjegyzet vége. Öntudatlan mámorban kapaszkodtam már a szellőre, ha ő akkor nincsen, hát az árokban alszok. Máskülönben majd, hogy nem hazavitt. Úgy rántottam el jobbra az abláját, hogy most nem haza, hanem a Gregorhoz megyünk. Levackoltam a konyhán, az öreg gatyában ágyból kelve nézett ki, és kérdezés nélkül hozott rám egy dunyát. Délfele ébredtem, Gregor éppen hazanézett akkor, ennem adott, utána lediktálta nekem, hogyan állapodott meg Medovárszkival az istálló csináltatásról. Majd aláíratom a mesterrel a papírt, ha látom. Délután is ott maradtam, és éhes disznó makkal álmodik, leírtam, hogy volt a Lottéval. Én, Osztatni András, 1915. április 3-án mesterrel megegyeztem egy istálló csináltatásában Vinicai tanyámon kőméves és famunkákra. Hossza 10 öl, szélessége 4 öl az építménynek. A vállalkozó mester neve Medovárszky Mihály, ki a munkát 110 koronáért vállalta. Az aljától 4 hüvelykre, a földben másfélre égetett téglából. A tégla alatt 2 hüvelyket kiásni alapnak és visszadöngölni. A falazás fölött a vert falnak 9 hüvelyk magasnak kell lenni. Úgy, hogy a nagy gerenda 10 hüvelykre essen a földtől. A keresztgerendák között vályokból és sárcsömpölyekből padlást csinálni, betapasztani fél col vastagon. Az ajtót a legmegfelelőbben, ahogy szükségesnek látszik, kell csinálni 2 szárnyasra. A jászolt egyiket keresztbe, másik 2 a végére. Alájuk pedig az alsó ágyazott fákat az oszlopokhoz szegezve és a falba eresztve. 2 ablakot, továbbá oszlopocskát és fogast készre készíteni. A padlásra 2 ajtót, homlokzatára meg lyukakat vágni galamboknak. Galambházat lécekkel vagy náddal elkeríteni, betapasztani. Az istálló közepét élére állított égetett téglákkal kirakni. A rudakat, hol az állások lesznek, beágyazni. A jászórudakat, még ha akácból lesznek is, egyenesre lefaragni és rendesen beépíteni a falba. És mindent egy szóval, ami a kőmíves és ágymunkához tartozik. A fizetség a munka alapján porciónként jár. Foglalónak kap 15 koronát. Medovárszky Mihály, SK. Máma a Václavszky gróf megérkezése a szála elé. Ettől a már javakorabeli úrtól az a virtus, mely bár taszít, mégis bámulom, hogy ő maga ül a bakra, Sprád és kocsisát küldi az atyafi tagadóra hátra, hol egy hely van csak, a grófnak és senki másnak, most mégis a kocsis veszít benne, hogy a gróf hergeli vágtára az ezüst szeges hámba befogott 5 korom fekete telivér kancát, melyekkel mondják számtalan hajtóparádét is nyert már. Ahogy futó örvényként verve föl a port, beviharzik a főúton, s végül már föláll, hogy bal kézre fogva a 10 ágra futó hajtószárat, jobbjába kapja hosszú, bojcdíszes ustorát, és úgy ütlegelje vele paripáit, hogy maga is íbe hajoljék előre-hátra, mint lesújtáskor az a félkarikába görbülő ustornyél. S
s ahogy a templomnál végezetül jobbra rántja a gyeplőt, hogy a fogat a főtérről a nagy utcára forduljon, de ő maga ezen közben menetből s úgy ugrik le pont a szála elé a bakról, hogy ugyanazon lendületből hajítja a kocsisnak a hajtószárat hátra, meg hogy földet érvén meg se nyekken, épp csak megigazítja kivarrott kabátját, s belép a fogadói kávéház középső nagy ajtaján, és utána se néz a pompás fogatnak, amely aztán rendre fél napokat rostukol a téren, hogy megvárja mulatókedvű urát. Hogy ez azért akárhogy, de mégiscsak valami. Mesélik, mikor egy folyamodványát hosszasan fektették a mamelukok, és neki ezt már komoly pénzei bánták. Egy ízben, ahelyett, hogy kivárta volna a megyeházán, míg visszatérnek a tintanyalók az ebédről, a nemzeti megterített teraszára hajtott be közéjük ebből a fogatával. Talán nem árt, ha olykor megemlegetik az embert. Lábjegyzetbe sok mendemonda terjengett Vaclavszky grófról később a kocsmában uradalmi népektől. Főleg mikor már nem élt, és mivel magszakadás miatt örökösen nem volt, majorja csak romlott szét, mert a városi villaházában nem szeretett, hanem épített egy Karolina majort, és főleg csak azt élvezte. Habár 20-30 házas kis telep, de létesült ott neki nagy udvarház, melynek feltörő ártízi hévize bebírta fűteni is, és csináltak udvari gyógymedencét, melyet második világháborútól kezdve aztán gyomöl a mai napig. Barátja által a feltörő forrás hajtó heve belet kötve lapátkerék áttétellel a régi szélmalomba, mely szél által is újból forgott, és generátori beiktatással kis erőműszerűen adott az egész telepnek áramot. Cselét házikokba és kunyhókba villanykörték lettek ingyért lógatva. Dacára, hogy supuknál, a nyomorgás eléggé megmaradt. Ilyen mániái voltak. Gazdálkodási hanyagolások rovására persze. Megállítólag, hogy szeretett orgiázni odakint. Hogy volt neki intéző fölhajtója és leányszállítója, fürdős ivászati helyehújákra mesztelen nőkkel. Fene se tudja, mert pusmoráztak az emberek mindenféléket irdatlan nagy természetéről. Még hogy a hátára fölkötött farkú, díjazott kancáját is, a magas hokedliről. De hát ez nyilván, hogy az alja nép mocskos túlzó fantáziája. Jadviga beleír Ondris naplójába. Először. Most már ide a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigó szín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszoret, még olvasni, zacsínan tudtok nyizsecsku, én Osztatni András 1915. februárról 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Magát simogatom, és követem ujjammal a halovány lila vonalkák között. Jó darab ideig a szememmel siklottam be csupán sorai közé, de most már úgy érzem, engedi, hogy kézzel tapintsam, sőt, tollal karistoljam testét, naplókönyvét. Ha a bőrén nem hagytam meg hajdan, a most is eleven percek körömjeleit megteszem így. S ha becsukom a könyvet, ráhajtom a fejem, akár a keblére valamikor. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához. Ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát,
vagy az elapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjú alakját, azt se bánom, amikor más nők karjában, ölében, s magunkat, kettőnket, ahogy akkor maga látott minket. Mennyire bánom, hogy nem hamarébb adta kezembe ezt a könyvet, hogy csak akkor bízta rám titkát, amikor meghallotta a szólítást, amit én mindig egy hajókürt riadó jelének képzelek. Miért csak azután vehettem elő naplóját a nagy dikó aljából, hogy maga már elment? Hisz annyiszor segíthetett volna rá minket az egymás felé visszavezető útra az, ha felfoghattunk és befogadhattunk volna egymásból még több olyat is, ami a teljességgel soha meg nem ismerhető másik ember mélyén búvik, amit erővel rángatni ki lehetetlen, s ami, ha lopva akarnánk kilesni, torz képet mutatna, amellett becstelenség volna. El is rösteltem magam, amikor elég régen már, keresvén valamit abban a ládában, ráleltem erre a könyvecskére, s a szemembe ötlött, hogy végre máma oltár elé vezethetem Jadvigát, és nem csuktam össze rögtön, hanem végigfutottam az első lapaljáikra. Amint, hogy maga pedig hányszor kérte, röstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén, amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül rám támadott, kivele, mikor, hogyan, kivel, nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakad bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most ide írva lennék képes ezekről is szólni. És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem. Ám az pedig az én szégyenem marad már örökre, hogy maga hiába vezekelt, soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára, mi egyéb iránt, ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. Talán segített volna nekünk, ha olyan tájakra merészkedünk, melyekre maga ifján kezdett járni, amikor elapokra írt, és én nem csak most vetődnék titkai mezejére. Mert így találkoznunk és együtt laknunk e belső tájainkon nem sikerült soha. Jegyzet eredetileg nem ez következett, csak ide lett téve. Misu ma már délelőtt kimozdult. Végre nem gubbaszt fájdalmában egész nap itthon. Átment a vasutasokhoz. Talán Marciékhoz is kinéz a tanyára. Közbevetett lábjegyzet, zárójel. Hát elég ritkán volt ilyen. Ez kb. 1937 május lehetett, zárójelbe zárva. S én magamra maradtam nyugodtan magával. Hol vágjak hát bele? Drága moly Mili, azt a réges-régi titkomat bízom először magára, és nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit, gyámomat, a maga édesapját, Osztatni Györgyöt. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném örök időktől fogva, s lelkem szívem minden ízében. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, erre maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához, én is így hívtam őt. Szeretet és hála,
mint egy érzelmeket szomjazó bakfis magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelem. Eleinte biztosan így is volt, de talán sohasem csak így. Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk. És nem tudtam, tényleg nem tudtam, drágám, hogy maga mit tud róluk. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát, édesanyámat. Vagyis, hogy választhatták volna egymást. Hanem éppen az volna rejtélyesebben, hogy került-e akadály e választások szabadságának útjába, vagy sem. Mert látom, hogy amiként előttem, úgy maga előtt is titok maradt, hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia. Hisz egyfelől György apácska hirtelen eljegyzése és lakodalma Racskó Mamovkával nagyon is dacbólinak látszik a maga soraiból, ugyanúgy, mint abból a pár elharapott szóból, amit gyámapám nekem erről mondott. Hogy a másik oldalon, apám és anyám közt mi történt, erről pedig semmit nem tudhatok. Nem számolhatok így sem egymáshoz törekvéssel, se kénytelen belenyugvással, semmi tudomásom nincs arról, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp csak hogy kicsirázhattam, és már végük is volt. Minek örült, és miben csalódott vajon e négy ember, a maga szülei és az enyéim? Mit érezhettek, amikor ugyanaz napon fogadtak párjuknak hűséget, és nem esküdötte meg abban a percben valami másra is, a maga édesapja és az én édesanyám? Egymástól távol, mégis egymásnak. Hisz amikor elárultam, hogy lett volna különben György apácska, hívebb apám én nekem, mint saját édeslányának? És hogy foglalhatta el szívének legkedvesebb zugát, hisz ezt előttem nem is titkozza, de az én anyám tudna maga felelni erre? Megnevezni nem tudom, csak az erejét sejtem annak az érzésnek, mely egyszerre áldás és átok, amely egymástól elválasztott szüleinkben vert gyökeret, majd apácskának a velem és a bennem megtestesülő anyámmal való újból csak tiltotta, ő pedig végzetesen körbenőtt bennünket is, magát és engem, soha el nem eresztve, de örökre szét is választva minket. Apácskát, tudja, iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapám. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám Judit mama tiszteletes név ugyanis, egészen kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. És hogy tudjam azt is, hogyan kaptam tőlük a nevemet. Mert Jadvigának anyácskám akart hívni. Apám állítólag mégis az ő nevét, a Máriát jegyeztette be nekem elsőnek. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni, és utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, s ahogy maga tudja, őrzök is három fotográfiát. Lábjegyzet már csak kettő van meg. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak. És nem csak én tartottam annak. Rám maradt egy-két kendője, terítője, megkaptam az ágyneműjét, és gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített, fehér slingelt hincvissel. És meséltek nekem néhány buta kis történetet a lánykorából, mert pótanyáim szerencsére ismerték őt.
Mamicska Anka, mielőtt édesanyám megbetegedésekor a dajkámmá lett volna, cselédeskedett is náluk néhány évig a tanítói házban, Judit mama pedig karvezetője volt az evangélikus leánykórusban, ahol édesanyám mandolinozott is. Elalváskor anyám dúdolását véltem hallani, álmomban ajkával simogatott. Máskor főzni láttam, egyszer pedig szoknyát próbált rám. Az asztalon álltam, és onnan zuhantam a karjába. De legtöbbször azt álmodtam róla, hogy a paplakbeli ágyam szélén ülök, szólítom, ő pisszentve teszi szájamra mutatóját, nyakába akasztja, majd hátára veti kék-fehér sodor dzsinóron a mandolint, és lábujjhegyen a nyitott ablakhoz óvakodik, fölül a párkányra, s azon mód hálóinkben mezítláb kilép, s a gyepes udvaron átsétálva, mit én már az ablakhoz szaladva nézek, leereszkedik lassan a patakvölgybe, s én kiáltozok utána, de hang nem hagyja el a torkom. Később sem értettem, hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá. Pedig láttam, egy évesen is láttam és hallottam. Egy ízben, a Szentpölteni kápolnában, egy éjszakai meditációs gyakorlaton, ájulásos révületbe esve, sikoltozást hallottam. Talán egy ajtón túlról, és tudtam, hogy ez az anyám. Aztán a jelenésben valaki fölemelt, melléhez szorított, és sokáig rohant velem. A vakáción elmentem mamicska Ankához, és elmondtam ezt neki. És ő azt felelte, hogy így történhetett. Amikor édesanyám meghalt, előtte ő valamiért hazament éppen, engem pedig a téronyra bízott felkához szaladt én velem. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon nem önkezével vetette véget életének, mamicska Anka határozottan tagadta. Holott a fülembe jutott, hogy ezt repesgeti. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni. Bakfis koromban volt idő, amikor újra és újra megkérdeztem tőle, hogyan haltak meg a szüleim. Apád vérmérgezésben, édesanyád valami gyermekágyi lázban, de ne beszéljünk többet már erről. És hiába vetettem ellene, úgy hiszen akkor már egy éves voltam, és addig nem tarthat el a szülési láz. Édesanyámról a legtöbbet mégis apácskától hallottam. Kislánykoromban is beszélt róla, el nem mulasztotta volna, hogy szóba hozza, ahányszor meglátogatott, akárha csak így is, anyát hogy örülne, ha most látna, vagy hogy szép a hajad, mint édesanyádé. De legjobban az rendített meg, hogy amikor Szentpöltenben lematuráltam, elvitt vacsorázni, és elbeszélt valami lelket emelően és szorongatóan szépen. Egy parkra néző teraszon ültünk, ő pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről édesanyámmal. Történetük, mintha hályogot rántott volna le szememből, és megindultan éreztem, hogy vágyaim, melyek addig is lelkem zavaros mélyén lappangtak, most föltámadnak bennem. Egyfelől a sóvárgó kívánsággá, hogy nélkülözött anyácskámra úgy találjak rá, hogy szinte már én lehessek ő is, és egyszerre élhessem mindkettőnk életét. És ebből is következve a másik vágy, most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Mert azt már akkor is tudtam, hogy mamóvka kezdettől fogva sértetten, szeretetlenül bánt apácskával. Egyre tisztábban kirajzolódó érzésemről semmit sem árulhattam ennek. Rajonghattam érte ugyanúgy, mint szeles, cserfes növendékkoromban,
Megpillantásakor nyakát karolva, s arcom mellére fektetve összecsókolhattam orcáját, valami szépet vagy kacagtatót mondott, s kitárhattam neki a lelkem ezután is, csak most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött. Abba kellett hagynom, mert Marcikám jött a Markájával együtt. Lábjegyzet Osztat Niemárton, született 1916. október 9. Házasodott Rocskár Máriával 1936. április 23-án. Habár csak benéztek hozzám kifelé menet a tanyára, mégis rossz kedvem lett, és nem írtam tovább. Lábjegyzet nem nagyon meglepő, hogy Markának nem örült. De most ott folytatom már is, ahol elhagytam tegnap. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvigyen Sankt-Pöltenből, és Stralsundba utazzunk, ahol Alfons Winkleréknél kívánt elhelyezni. Lábjegyzet. Ez pedig még 1906 nyarán volt. Hogy össze lehessen a dolgokat rakni, mert nem ír évszámokat. Jadviga született 1887. március 1. Apukája, Palkovics Endre, ugyanazon évben halt meg. Az anyukája, Ponyicki Mária pedig a következőben, 1888-ban. Körülbelül 1889-től volt ő Mamicska Ankával Spevács tisztelendőjéknél, Judit mamánál. Körülbelül 1898 Pest angol kisasszonyok, és körülbelül 1902-től 6-ig Sankt-Pölteni zárda. Tehát 1906-ban került a Stralsundi Winkler családhoz, ahol egészen 1915 februári férjhez menéséig volt, mikor már szokás felfogás szerint úgy mondva, hogy vénylány volt, majdnem 28 éves, míg férje, Ondris, ekkor 22 múlt, született 1892. november 21, mert 5 év, 8 hónap és 20 nappal fiatalabb a feleségénél. Apácska Winkleréknél kívánt elhelyezni, mert tudtam, gondot okoz neki, hogy mihez kezdjen most már velem. És én legszívesebben hazautaztam volna ővele, hogy mind többet lehessek a közelében, de nem mertem mondani. Egyébként is otthon hová tehetett volna? Hozzájuk nem vihet, a paplakban én már csak látogató lehetek, és még nehezebben találkozhattunk volna. Hát belenyugodtam, hogy még messzebbre viszel, úgy reméltem átmenetileg. Reméltem-e valójában is, hogy az átmenet után összefonódhat végül a sorsunk, erre meg nem esküdhetek. Talán csak reméltem, hogy remélhetek majd. Vártam rá akkor, ahogy majd annyiszor aztán, és ez egészen más várakozás volt, mint bakfiskoromban, amikor még nem ez a szívdobogás vert oda bentről. És készültem, mert 2 hetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk. Talán ő is megérezte, hogy most már az egymás közti hang, a szó, a tekintet és mozdulatbeszéd más lesz, mint eddig. S valóban, én miattam ő rajta is zavar lett, gyakorta úrrá, nem szólva az én kedélyem heves változásairól, szokatlan elnémulásaimról, a szinte egyszerre nevetni és zokogni, vagy megbántódni és kiengesztelődni vágyó, szeszélyes kedvemről véges végi utunk során. Hogy olyan történik velünk, amit nem ismertünk addig, és amiről nem beszélünk, ezt tudtam, hogy ő is érzi. De abban nem voltam biztos, hogy ugyanazt kerülgetjük-e. Avagy ő csupán azért neveti el magát zavarodottan, azért felejti rajtam a szemét,
Azért néz rám kezét széttárva, hogy most mi is legyen. És a sétán azért nem kapaszkodhatok támaszul belé, hiszen hol elvonja karját, hol a kézfejével vagy tenyerével érinti a hátam, hol akárha véletlenül akadna össze az ujjunk, holott kislánykoromban ilyenkor szorosan belé karoltam. S ő mindig oly biztonságosan volt határozott, és összes félelmeimet egyetlen szavával eloszlatóan szilárd, vagyis hogy talán csak azért jön zavarba, mert egyszeriben felnőtt leánya lett, akivel ő most már hogy is viselkedjen. Habár utazásunk emlékezetesen szép volt, én bennem mégis bolondul, vagyis olykor gyönyörűn, olykor meg kínzón kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem, hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle, hol megértette vergődő lelkemet, hol pedig még inkább összezavart benne mindent. Sose tudtam a következő percben, mi fog történni velünk. Pedig apácska úti tervet készített, és azt rendre früstöknél tárta elében. De hát a jövő pillanat titka számomra nem az úti programban rejlett. És várakozóan, izgatottan szálltam ővele vonatra, indultam városi sétára, parkok, kastélykertek felé, bérkocsizásra, s tértem meg vele vendégfogadókba, de mert kivált kép ő ráfigyeltem, nem bizonyultam eléggé igyekvő városlátogatónak, s esténként tréfás vizsgáztatásai során egymás kezéből kapkodva ki az úti könyvet, elégtelenül felelgettem arra, hogy mit is láttunk Dresdában, Lipcsében, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztán pedig végképpen összekevertem mindent. Itt ismétlődött meg, a fogadóban ugyanaz, ami már Weimarban is egyszer, nem kaptunk külön szobát. Akkor weimári szállásunkon apácska, miután a vacsorától előre küldött lefeküdni, hajnal felé tért csak meg, és a kereveten aludt. Most pedig Berlinben, halva, hogy csak egy páros ágyú szobát kínálnak, indult volna már is mást keresni. Akkor félrevontam őt, édes apácska, ne bolondozzam már, hát miért mennénk tovább? El leszünk abban a szobában ketten, legalább spórolhat. Végül hajlott erre. Éjjel ugyancsak későn jött fel, és nadrágban ingben feküdt le. Színlelvén, mintha fölriadnék, meg is korholtam. Ugyan, hát, hogy lehet így aludni? Magára izzad minden. Rálegyintett, hogy megteszi így is. Akkor fölültem, s a takaró alatt magam alá húzott lábbal, nyújtózkodva mondtam, hogy kiszállt az álom a szememből. Ő az italtól is bódultan hosszasan bámult, és én, ha másképpen nem, hát akkor úgy, mint a hajdani kislány borultam nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Ő pedig oly drágán morgott, hogy jól van, na, jól van, te vadóc, és csitítva lapogatta hosszan a hátam. Utána anyámról beszéltettem, hogy hol szoktak találkozni. Eljárt-e hozzájuk, vagy másút is? Hát kettesben adódott-e lennék? Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki, de itt már kinézett az ablakon. Jaj, miket beszél apácska, szóltam rá, hát hogy nem keltek egybe, van a közös paplan. Szájaltam tréfának szánt korholással, ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbe véve arcomat simogatta meg a hajam, majd jó éjszakát kívánva ledőlt. Lábjegyzetbe, hogy Jadviga beleír részből ide ennyi került. Mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad a mese cérnája. Második fejezet. Húsvéti engesztelés. Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül
sok került most víz alá. Tavaszi talajvíz ár ez, a téli nagy havak s a bőven zúgó esők után. Pápjegyzet. Na, erre a belvízre ment rá utána, sok millió meliorációba elpisálva hiába. Az ér pedig kiszáradt ráadásul majdnem. Amiként mocsár vagy sivatag, minden sérelmes szív is. Lábjegyzet vége. Vert falak süppednek, nátkalaposan omolnak térd,

a neki áradó leveleimben példának okáért, amiknek hangját se tudom már fölidézni, csak annak a végtelen éjszakába beleíró bódulatnak az illata, íze rémlik föl nekem. Most is éjjel, de keservesen. Keserűn e naplókönyv felett. Tiszta, s magától értődő volt abban az időben valahány történés, tűnődés, elhatározás, és a papíron mind az érzelem szó. A Mecklenburgerhof teraszán elköltött ebéd, és az utána való séta óta csak is az ő orcájával sütött be a nap, gomolygó, ködös gondolataim közé, mert ott egy pillanat alatt értettem meg mindent. Attól fogva csak arra állt rá a szám és a tollam, ami abból a megvilágosodásból éreztem, láttam, hogy következik mi ránk. Oly boldogító elszállással kéne készülni láthatására most is, mint 13. augusztusában. Aznap, mikor apókám Stralsundból hazautazott. Túl a két viziten velem, Alfonz Winkleréknél, és önnáluk Jadvigánál. Közben jegyzett, hogy a Winkler retyarutyák ezen ágára később, NDK oldal dacára vagy miatt nem fonódott külkapcsolat. Jegyzett vége. Meghagyván nékem, hogy magam pedig felgázba vonatozzak vissza, gazda tanonckodni. De én nem engedelmeskedtem neki. Visszaszöktem az állomásról. Kopertába zártam a képes kártyára írt rögtöni találkakérő sorokat, és egy szolgáló leánnyal, épp a Finklerház előtt szólítottam meg, fölküldtem a levelet. Azzal, hogy csak is Fräulein Jadwigának a saját kezeibe adja. Jadwiga ilyetten sietett le, s riadozott láttomat. Hogy miért jöttem vissza, ezen csóvált a fejét. Mert maradnék még ebben a városban. De hogy őt láthassam, csak azért. Nem lehet, felelte rá rögtön. S Herr Alfonzéknál sem szállásolhat, s nem is vizitelhet, édesatyával elköszöntek már. Nem is a Winklerékkel volna nekem dolgom. Erre nem szólt, csak sóhajtott. A szemét kerestem tekintetemmel, de nem állta. Jöhetne én velem kicsit sétálni, kezdtem kérlelni. Megvárom, míg elkészül. Nem lehet, felelte. Semmiképp se lehet. És hogy asszonyával ruhaneműt válogatnak alakítatásra, és varratni is fognak. Ide van rendelve már a varrónő, toldotta hozzá bizonykodásul. Utána vendégek jönnek. Hát ha amúgy is vizitáló idő lesz, nevettem rá, de persze csak tréfából mondtam, akkor tiszteletemet teszem. Csak nem dobnak ki. Eszébe ne jusson, Andrisko, tette hirtelen ajkamra mutató ujját Jadwiga. Érintésétől megremegtem, fölvillámlott bennem a ráismerés a régi szeleburdi Jadwiga csitre, melyel nem csak engem hallgattatott el sokszor, de még apácskámat is. Lábjegyzetbe, de hisz én ugyanerre ismerek rá, a csittes régi élményre, hogy egyszer bekaptam az ujját. Nem eresztve, szopva, tövig, fulladozva. Jó nagy taslingyang levesbe került, jegyzett vége. És ráismerek, hogy úgy szólít, mint gyerekkoromban, csak most persze már magáz, és oly szemrehányon, kicsit duzzogva korhol is, mint rég. Nem makacskodjék, utazzon szépen vissza felgázba, fogadjon nekem szót. Én ugyan nem, amíg nem beszélhetünk, vágtam a szavába. Magamat is meglepve, hogy így vakmerően. És most már mosoly nélkül néztem az arcába. Konok elszállással. Láthatja és értheti, ha akarja. Ez nem gyermeki szeszély. Elkapta tekintetét. Menjen most, könyörgök, meglátják. Ez már a férfinak szólt, és bár még mindig küldött,
hangjában

már a kedves elrejtésének óvása és cinkossága is elegyedett. S hogy csak most menjek, és akkor láthatom majd. Ezt értettem ki még. És mikor várhatom? 5 óra után, ott len a tóparton, suttogta gyorsan, és az utca vége felé mutatott, amin túl az ide látszó fűszvák mögött azt a tavat sejteni lehetett. Akkor majd átszaladok a cégirodára, de előre mondom, emelte föl az ujját, nem lesz sok időm. Már is oda megyek, mosolyodtam el, és csókra emeltem föl a kezét, de számmal alig érintettem, már is elkapta. Jöhessen hamarabb is, ahogyan tud. Ő intett és elsietett. Annak az utcának a végén terecske nyílt, és ahogy kiléptem rá, kisütött a nap. A teret innen felől háza kövezték. Az enyémen kívül még 2 utcatorkolattal. Túlnáról pedig a most élénk zöldre kigyúlt tópart határolta, s a tekeregve szegélyező sétány. A füzes lombja közt épp velem szemben villant fel a víztükör, s mint mágnes húzott engem magához, a macska kövezett utca öblön át, az imént mutatott találkahely. Leérve padot néztem ki magunknak, lefoglaltam tekintetemmel, majd visszamentem a túloldalra, ahonnan Jadviga érkezendő lesz. Csak nem 2,5 óra múlva, sóhajtottam. Előhúzott zsebórámmal a tenyeremen. Balra egy pékség volt, festett céktáblával, jobbra 2 emeletes fogadó, szűk homlokzatát faltól falig kitöltő fekete betűs írással, Mecklenburger Hof. Fönt zöld ablakkeretes szobák, odalent a kocsma, kitárt szárnyú tölgyfa ajtó, a teraszon néhány söröző vendég. A sétányra levezető lépcső mellett fehér kötényes suhanc, füstölgő, bádog alkalmatossággal bajlódik a gesztenyefa árnyékában. Közelebb jövve látom, hogy kolbászkákat sütne rostélyon, faszénparás felett, ha jól fölizzana neki, amiért most oly igyekezettel fúj kidagadt pofával rács alá, hogy már az arca is kormos. A péküzlet kirakatában előre billentett tepsiken porcukrozott töltött sütemények pompáznak, és vagy 8 féle gyümölccsel hintve lepényes tálcák. Ezek becsábítanak. Benyitok, és amelyik pitét nem ismerem, arra bökök rá rögtön, aminek mintha tök indákat aprítottak volna sülni a tetejére. Wie heißt das bitte? Kérdezem a péknét. Azt feleli, rebarbara lepény. Jól van, rábólintok. No, tak kostuj me toto rebarbarovnyíka. Harapok bele, kilépve. Lábjegyzetbe, no, akkor kóstoljuk, de nem tudom, mi az a rebarbara. De úgy írja, mint a tvarozsnyíkát, ami túrós lepény, vagy a mákos makovnyíkát, meg a jablkovnyíkát, ami almás. De még ezeken kívül is széles körű a nyíkafélék családja. Jegyzet vége. Ilyet se ettem még, de sem ez nem baj, sem az, hogy most mégis. Kellemesen savanykás ugyan, de a jó otthoni jablkovnyíkának a nyomába se ér. Most érzem csak, hogy milyen éhes vagyok. A kevéske reggelin kívül máma nem is ettem. Ebédre nem akarok betérni a fogadóba, mert még elhúzódna, és spórolni se ártana. Lássuk akkor, megpirult-e az a pomerán debreceni. Piros-barnára sült portékáját a legényke már szurkálja pálcákra, s én tőle is megkérdem, was ist das? Bratwurst, azt mondja, egyszerűen csak sült kolbász. Semmi Bajor Csabai, Alsó Szász Gyulai, vagy más innen vagy onnan féle. Na ide vele, intek neki, lássuk.
hiszen csak próbálgasson, kóstolgasson az ember, ha már messzi földön jár. Hát lehet népehető, friss, jól roppan a fogalat, s borsos, fűszeres levet ereszt az ember csuklójára, de amúgy sápatag kolbászka, mert paprikátlan persze, akár csak minden más étel is itten. Hiszen egy nyemec, lábjegyzetbe, német, szlovákul, de kár, hogy nem tudok németül. Egy nyemec, ha paprikába csak beleér a nyelve, már szentsége. Felgázban is láthattuk, amikor Apovka kiporciózta nekik a vörös fényű korongokba szelt vastag kolbászunkat. A fogadói terasz asztalához ülve sört hozattam, és ahogy tette az óber, meg akad-e kiadó szobája, és mennyiért? Vannak őrlik, mondta az árát, nem is oly sokat. És hogy hány éjszakára kéne? Az majd még elválik, mondtam, és hogy vigye föl akkor az úti táskámat, és majd én jövök. Ja, volt, bite, és már meg is voltunk. Holott nem kellett sietni, elüldögéltem még ott egy órát, egy másikat pedig végig toporogtam a parton. Azon elmélkedve, hogy Jadvigának mit mondjak, és mit ne. Nem ronthatok rá mindjárt avval, hogy jöjjön velem, legyen a párom, hisz eddig az ő szemében a kisöccse voltam csak. El kell, hogy tudja képzelni még velem azt az egészen mást, és utána magát ezen ideához szoktatnia kéne. Értettem én, és hogy ez mind csak úgy volna lehetséges, ha az én érzéseim ő benne is feltámadnának. És lehet-e így csodát remélni, avagy rólam ő rá is átragadnának. Először nem kell hát ezekről beszélni, csak derűsnek, szellemdúsnak lenni, hisz azt akarni nem lehet, hogy elragadónak és vonzónak látszódjunk. Sietős találkánkon tervemhez tartottam is magam. Virággal vártam, de szánszándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, és ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lett-e belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondriskó nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem lágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszki Mihály és Koleszár István.
A tönk fölött egy öl hosszan, egy szól vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi szól hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőris, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a

0: You kill me.
1: Ах, любовь, любовь.
2: Без комментариев.

And a big goat, and a hen goat, cluck, cluck, and a rooster.

Tilos Rádió FM 90.3, benne pedig ez már a telébe viszonyzott vágyakozás, Skifi napi külön száma, várjuk ide a stúdióba DJ Bodót, és hogyha minden jól megy, Igor Lazint is, és Skifi képregényekről, meg mindenféle ilyesmiről lesz szó, de addig zene DJ Lingammal, 215-3773 az a telefonszámunk, Tilos Rádió.

One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear.

0: mert hogy ő volt az, aki a ma esti adásban értett volna a science fiction képregényekhez. Úgyhogy azt hiszem, kénytelenek vagyunk az előttünk álló másfél órában valami más témát találni, mert hát egyikünk sem egy science fiction képregény rajongó. Te igen?
1: Kicsit, de nem tudnék róla beszélni. Szeretem a science fiction képregényeket, és szerintem itt el is veszne a fonalat.
2: Innen jött nyilván az apropó, hogy ez a műsor a science fiction képregényekről szóljon.
0: Igen.
2: Eszünkbe jutott, hogy mi ezt szeretjük.
0: Szeretjük.
3: Csak nem tudunk róla beszélni.
0: Ezzel szemben vannak olyan dolgok, amiket nem szeretünk, de tudunk róla beszélni. Úgyhogy a ma esti adásunk témájául inkább azt választottuk, hogy némileg elrugaszkodva a science fiction témájától, megnézzük azt, hogy az, amiben itt és most élünk, vajon mennyire tekinthető science fictionnek.
1: Úr Jézus, eddig már nem volt szó.
0: De, hiszen...
1: Jó, akkor mondok egy példát. Tegnap volt az internet napja.
0: Igen.
1: Szerintem a science fiction.
0: Hát egyáltalán, amikor ugye azt az internettel foglalkozók nyilván tudják, hogy a Vannevar Bushnak az As We May Think című 49-es tanulmány, amelyikben ugye lefektette az internet...
1: Feltalálta
0: az internetet, igen. Anélkül, hogy ennek bármiféle technológiai realitása lett volna akkor és ott. Gyakorlatilag hát nehezen meghatározható műfajú írásmű. Akkor sokan science fiction kategóriába sorolták azt, amit végül is így effektíve ma átélünk a hétköznapokban, és ez ugye 49 és 89 vagy 99, mondjuk egy ilyen 40-50 év az, ami vé összecsúszott a science fiction és a valóság közötti távolság, és szerintem az elmúlt 40-50 évben ez a 40-50 év, ez még tovább rövidült. És hogy ma a science fiction sokkal kevésbé elrugaszkodott a valóságtól, mint amennyire volt Verne Gyula valósága egy valóságtól elrugaszkodott valami. És mondok egy példát is. A William Gibson, vagy Gibson. Szerintem Gibsonnek a legutolsó műve, a Pattern Recognition, amit talán még itthon nem is fordítottak be a magyarra, de az egész egyszerűen arról szól már, hogy még annyi science fiction elem sincsen benne, mint a korábbi műveiben, hanem egy teljesen jelenvaló marketingesnek az életét írja le, aki semmi másban nem jó, mint ilyen emergens kulturális mintázatok felismerésében. Divat, vagy mém, vagy nevezd bárhogy pletyka képes ezeket a képes kulturális jelenségeket beazonosítani, még mielőtt azok ugye szélesen elterjedtek lennének, hogy alkalmas-e válnak-e, vagy válhatnak-e egyáltalán széles körű terjedésre. És e köré bonyolít egy egyébként nagyon szép technológiával fűszerezett történetet.
1: De hát a korábbi Gibsonok se, tehát a Mona Lisa Overdrive, vagy a bármelyik többi sem volt. Tehát én azokat sose úgy hívtam, hogy, mert ugye a többi szifit, ez mindig úgy, apámnak nagy szifi gyűjteménye volt, és akkor azt én szépen lassan elolvasgattam. Tessék csak.
0: Köszönöm.
1: És akkor azokat mindig úgy éreztem, hogy tényleg, hogy így előrefelé kivetünk egy horgot, és aztán úgy magunkat hozzáhúzzuk annak fényében, hogy a szerző elég okos, és lát szociológiai, meg technikai, meg társadalmi, mindenféle tendenciákat. És ehhez képest a izével kapcsolatban, amit ugye nem is sci-fi-nek nevez az irodalmár, talán cyberpunknak mer nevezni az irodalmár, vagy van olyan irodalmár, aki kimondja ezt a szót, na mindegy. Tehát, hogy abban mindig csak azt éreztem, hogy így mellé van csak csúsztatva. Tehát, hogy így van a mi világunk, és egy kicsit párhuzamosan, egy kicsit előbbre van csúsztatva. Tehát, hogy ez már, és azok azért a 80-as évek vége, azok a regények, tehát azok sem voltak annyira elrugaszkodottak szerintem.
0: Igen, de mondjuk lehet, hogy annak köszönhető, hogy úgy írunk science fiction-t, hogy gyakorlatilag hátat fordítunk a jövőnek, tekintetünket a múltra vetjük, és így, mint egy rák, így hátrafelé lépdelve óvatosan keressük a jövőbe vezető lépéseket. Tehát nagyon kevés olyan szerzőt tudnék mondani, fogok meg, aki képes lenne ezt az általad említett horgont olyan messzire eldobni, hogy az már így ne legyen levezethető a jelen tengyeiből az a világ, amit ő
1: egy politikai ízének is jó lett volna. A politikára betített párhuzamnak ez a rákos menés a múltra vetett szemekkel. De

0: így közbe-közbe.
1: Lehet, hogy onnan emelte már tiketket.
0: Fúj.
1: Szóval, hogy az a szerző viszont, aki szintén science fiction szerzőként kanonizálódott az irodalomban, aki ezt csinálja.
0: Jaj.
1: Az egy Philip Dick nevű ember. Mindjárt felveszük a telefon. Jöjjön, hogy a telefon.
0: Nem, sajnos az enyém.
1: Jaj. Szóval az, aki science fiction szerzőként kanonizálódott, az egy Philip Dick nevű ember, aki úgy írt science fiction-t, hogy gyakorlatilag a trippen maradt rajta, tehát ő egy ilyen flower power hippie kaliforniai emberke, aki rajta maradt az LSD-n elég csúnyán, és hát ettől aztán egy folyamatos olyan világban volt, aminek nagyon sok ponton ugyan van még kapcsolata a jelenvalóval, de hát ezek a kapcsolatok, ezek nagyon szürreálisak, és hát sokkal lazábbak, és sokkal kevésbé következik az az alternatív párhuzamos világ, az, amit ő fölvázol, vagy leír a műveiben, mint mondjuk egy normál science fictionben, mert hogy a science fiction megpróbálja legitimálni magát talán azzal, hogy hihetővé teszi magát, egy tripes látomás meg nem kell legitimálni.
0: Van, aki Sith ír inkább, mint Fit, az biztos, tehát a C. Clarke az mindig science-t ír valami iroda, vagyis ilyen lírával, uh-huh. Tehát ilyen poézis az egész, és hát a Lemnek az utolsó pár regénye most jelent meg, vagyis nem regénye, hanem két írás jelent meg, ami volt ugye régen az a technológia, hát igen, ha erre készültünk volna, de mindesetre most megjelent két Lem, ami már csak szív, vagy szinte szív az egész. Tehát, hogy csak előrevetített tudomány is, kevés irodalom van benne. Tehát vannak azért más szerzők is. Ezért meg mindig megbolondul kicsit. De hát mondjuk a történelembe visszatekintésre ugye a szép példa, ez az ember a fellegvárban. Ahogy felvetetted még, mielőtt bekapcsolódtunk volna az éterbe ezt a topikot, hogy mi volt? Akarat és... hogy volt?
1: A science fiction, mint akarat és képzet.
0: Című rövid eszé, így van. Szóval, hogy ott azért az akarat és képzet szerintem nagyon szépen összekapcsolódik, bár tudomány ilyen kevés van benne. Tehát, hogy ott egyszerűen csak ugye az a felvetés abban a regényben, hogy mi lett volna, ha a nácik megnyerik a második világháborút. Majd egy szép fordulattal van benne egy szerző, aki ugye, de vagy el akarják olvasni, elmondjam nekik, hogy mi a csavar benne, mi a szépség, elmondja.
2: Hát légy szíves már.
0: Hát az a csavar, hogy van benne egy író, aki azt a regényt írja, hogy mi lenne, hogyha nem a nácik nyerték volna meg a második világháborút, és őt keressük egyébként, ő az ember a fellegvárban, tehát a quest az a szereplőink, mindenki hozzáigyekszik, oda visznek a fonalak.
1: De Goebbels, mint New York város kormányzója szerepel benne, tehát egy ilyen Amerikát is elfoglalták a németek és a japánok közösen, és akkor a keleti parton meg a nyugati parton osztozkodnak a németek és a japánok. Egy szép történet. Mondjuk egyébként innentől viszont már egyáltalán nem tudom, hogy mit jelent az, hogy science fiction, tehát ebben még nem igazán gondoltam bele. Azt hittem, hogy amiben lézer van meg robotok, akkor a science fiction. De most ugye a science, mint life sciences, vagy társadalomtudomány, vagy természettudomány, vagy technológia, tehát mit a science fiction, egy fiction. És hogyha egy társadalomtudományi utópia fikciós megfogalmazása.
0: Akkor jó, hogyha a társadalomtudomány, vagyis én mindig azt szerettem lévén, hogy a normális, amit a BM-en tanítanak, ahhoz mindig keveset értettem, illetve az rögtön elmúlt az általános iskola után, mert akkor még valami ment, de utána így az elmúlt. Én mindig azt tekintettem jónak, ami egy társadalomtudományi halucináció a jövőbe vetítve.
1: Hát ezt meg irodalomnak hívják, nem? Vagy ez a jövőorientáltság az, ami science fiction, ez egy science fiction.
0: Hát nem feltétlenül jövő, de szinte a jövőnek annak, persze pont nincs benne a nevében.
1: Igen.
0: Hát nem tudom, hogy kell a jövő hozzá, de mondjuk példát, hogy ami nem jövőorientáz, és akkor meg is lennénk, de nem tudok.
1: Hát Verne Gyula utazása föld belsejébe.
0: Ja, igen, az igaz. De hát Gyula.
1: Tehát, hogy igazából nagy bajban vagyok, hogy ha most a könyves polcomot el kellene kezdeni osztályozni, és nem nagyság és szín szerint, és létrehoznék egy ilyen science fiction polcot, mint ahogy van, akkor oda valójában mi mindent raknék bele.
0: Na?
1: Hát például benne van a sertéstenyésztő kézikönyve, mert az is tehát számomra pontosan ugyanabban
0: makramékönyv.
1: De ez nekem egy ilyen régi projektem, hogy a könyves polcba tematikus blokkokba elrejtek egy hibát. És végül is kiderül, hogy hát az, amit én hibának gondoltam, az egy másik rendszerben, viszont egy teljesen egységes rendszer, tehát a sertéstenyésztő kézikönyvben. illetve szerelem Kispolszkit otthon együtt.
0: Az autó úgy fekvésre kifogástalan.
1: Igen, azok mind beértek, összeértek Philip Dickkel és Asimovval és Lemmel és nem tudom. Nem tudom, hát azt azért így már ugye volt szó az Orion űrhajós kalandokról. Ha bemegy bárki a Jaffa című szórakozó erre, hanem kocsmába, étterembe, akkor ott lehet kapni régi ilyen élet is, tehát filmszínház, muzsika, újságok hevernek ott szerteszét, és akkor az egyikben szerepel Kucka Péternek egy olyan cikke, amely, aki hát konstatálja azt, hogy a Magyar Televízió a műsorára tűzte az Alfa, nem, az Orion űrhajót, bocsánat, a dadogásért, és hát leírja, hogy hát még egy ilyen ernyasorozatot, hogy hát bazd meg, pont tényleg ezt kellett kiválasztani, hát ez a legszürreálisabb hülyeség, amit itt ki lehetett választani az egész kínálatból, és hát tényleg hát szedjük már össze magunkat, hogy ezzel etetjük a magyar népet. Az ember tényleg arra tette fel az életét, hogy ezt a tudományos fantasztikus irodalmat, a minőségét azt így behozza az országba, és akkor ehhez képest itt tényleg ez
0: a vasaló és a porszívó csöpör összehegesztett díszletek. Mondjuk szerintem is rémálom. Tehát, hogy így megnéztem, sajnos ezt kell mondjam, megnéztem ezt a magát a játékfilmet, amit összehegesztettek a sorozatból, és úgy mondjuk vicces volt egy 10 percig, de tényleg, tehát hogy így tényleg jókat lehetett nevetni abból, hogy miből csinálták a díszletet. Tehát, hogyha, mint hogyha adtak volna 5000 forintot, hogy most akkor szífi díszletet kell csinálnom, és akkor így még megnéztem, mi van még anyámnak a súfniában. De utána ez, tehát azért egy erős rémálom ez a film. Tehát teljesen jogos szerintem. Én egyetértek ezzel a úriemberrel, aki föltette erre életét.
1: Hát igen, mert ugye az, ami a, tehát hogyha a science fiction az a díszletekben fejeződik ki, és egyébként meg tényleg egy ilyen német 60-as évek bűró szex vonalat visznek egyébként mondani valóban, akkor onnantól ez érdektelenné válik. És ilyen szempontból most pont a Kubricknak a 2001 űrodüsszeljá az, ami nagyon szép párhuzam, hogy annak a belső terei, meg bútor dizájnja, meg tér dizájnja, meg öltözködés, ez egy mennyire szépen összerakott valami, de hát ugyanaz a 60-as évek retro dizájn. Tehát, hogy nem...
0: De mondjuk ott azért elképesztő költségvetéssel dolgozhatott az ember. Jó, mondjuk az nem csak azon múlik, mert ha Tarkovszkit nézel, ott nincsen semmi, aztán, de pont azért, mert hogyha mondjuk nem volt büdzsé, akkor nem kell próbálkozni valami nagyon rossz idézőjelbe tett dolgot csinálni. De mondjuk én annak láttam a díszlet, a Kubricknak, a 2001-nek a díszletterveit, ott az fel volt építve egy kis makett, egy ilyen konzervdoboz, képzeljünk el, ami inkább ilyen löncshús konzerv, tehát inkább ilyen lapos és széles, csak ez a konzervdoboz föl van állítva, és ez a konzervdoboz maga a díszlete, a belseje az űrhajónak, az mondjuk egy olyan 20 méter magas konzervdoboz volt, ami mint a Vidám Parkban mechanika forgatott. És bent a térben meg egy olyan kamerát használtak, hogy ezt ki tudják használni, ezt a hengerességet. A kamera pedig be volt téve egy olyanban, mint ami szokott lenni ez a szigeten is, az a belekapaszkodsz egy több karikába, tehát hogy bekötnek ilyen több karikába, és te így forogsz ezekkel a karikákon össze-vissza, és maga a kamera is egy ilyen több karikás rendszerbe bekötve, hogy minden tengelyen teljesen surlódásmentesen, dinamikusan tudjon forogni. Elég csodaszép volt, ja. Hát meg úgy hagyták dolgozni az embert. Jó, hát tudok, egy science fiction képregény, nagyon jó. Láttam a Kubrick Múzeumban, volt egy képregény, ugye a film
1: van,
0: akkor
1: a
0: született. Berlinben van egy egész Kubrick, az összes filmjének, az összes minden, ami megmaradt. Igen.
1: És miért van Berlinben?
0: Szerintem lehet, hogy kicsit a izé miatt, ami hogy a Potsdameren megépített, nem tudom konkrétan, csak tippelgetni tudok, hogy egyrészt ugye megépült ez a nagy mozicentrum a Potsdameren, plusz a Sir Kennedem, aki a Doctor Strange Love-nak is a díszlet tervezője volt, meg még szerintem a 2001-nek nem tudom, hogy ő volt, de ő nagyon sokáig a Kubricknak volt a házastársa ilyen értelemben. Ő Sir Ken Adam, egy rendes német polgár volt, mielőtt Sir lett, csak 17 éves korában már jött visszabombázni a németeket, és ezért lett Sir később. Tehát, hogy apukáik elmentek időben, és akkor jött visszabombázni, és akkor mondták Sir. Tehát, hogy szerintem ez ilyen összefüggése is van, hogy így ez a visszahívás, vagy ilyen értelme így kerültet vissza. Mert domináns nagyon a díszlet a múzeumban.
1: És ez ott van a Potsdamer placon?
0: Hát a Potsdamer mellett.
2: Bauhaus. Ez a filmmúzeum része, nem?
0: Tehát a filmmúzeum az egy külön dolog. Aha, a filmmúzeum a Potsdameren van.
2: Igen, igen.
0: Ott benne az a Sony üveg.
2: Igen, a Sony tudva.
0: Csodába. Nem, ez egy ilyen klasszikus, kicsit lejjebb visszafelé van egy ilyen valami... Nem tudom, majd így megkeresed az internetes világon. És mit akartam mesélni még erről? 2001-ről.
3: Képregény.
0: Ja, igen, képregény. Hogy ugye maga a 2001 Russza az a szép, hogy az abban az évben születik, amikor ember a holdra teszi lábát. Tehát, hogy egy kicsit így kapcsolódunk is a valósághoz, tehát már mint hogy Kubrick aktuális nagyon. Miután ugye megszületik ez a film, aminek több megnézés után is szokták kérdezni, hogy mégiscsak mi ez a fekete monolit, és hogy egyáltalán mi a vége. Tehát így többen kiszoktak ezen akadni, és erről van egy képregény, kortárs képregény. Szépen az utolsó kockáim fel vannak plánozva benne a képregény kockákba, lerajzolva, majd a legvégén ott a monolit, meg minden, és a legvégén pedig van egy kis borító, egy magának a forgatókönyvnek a borítója, hogyan keressünk nagyon sok pénzt egy teljesen érthetetlen szífivel. Ez a kortárs képregényben így kritizálja az alkotó. Meg abban a múzeumban még kint vannak egyébként az AI-nak a díszlet tervei is, mert azt valahogy még együtt, mert azt még a Kubrick kezdte el, vagy a Minority Reportot kezdte el a Kubrick.
1: Nem, az
0: AI-t. És akkor ott az, annak vannak ilyen még a sketchei. Uh-huh. De hát ugye az ott máshogy fejeződött be.
1: Hát el kell menni akkor sajnos Berlinbe, és akkor meg kell ezt nézni. Én nem tudtam, hogy ez...
0: Nem Belgium, Berlin.
1: Berlin.
0: Berlinbe, abszolút végig.
1: Iszki.
0: A minden. Majmos rész is mutatják, hogy vették fel a majmos részt. Majmos részhez van építve egy viszonylag kis díszlet, ugye az elején a születéses történet, és ott egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult technikát használnak, mert ugye 69-ben még nem cégézünk, meg nem tudunk lukasztani, meg tehát a Blue Box is így, és ott egy nagyon bonyolult háttérvetítési technikával, ezt mondjuk a VJ-nek szívesen ajánlanám, mert egy elég bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg több vetítőn keresztül. Egy épített díszlet, és maga ez a naplementés história, ami mögöttem, azt egy ilyen borzasztó bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg.
1: Azt hittem, hogy ezt helyszínen vették fel.
0: Nem, az épített volt az egész. És lehet nézegetni magadat a múzeumban, a díszletben. Én például, engem kirögtek, mert a hajamat csináltam meg benne.
1: Science fiction. Van magyar jó science fiction? Ez, ami nem...
0: Film?
1: Aha. De ami mondjuk nem a Mézga Gézáéknak a kalandjai.
0: Feature? Tehát nagy film?
1: Feature, aha.
2: És nem a Pirsz kapitány kalandjai.
1: De az sem magyar.
0: Nem magyar a Pirsz, szerintem. Hogy ilyen?
2: De a Pirks az magyar, de hogy nem, a Lukács Sándor játsza.
0: Jézus szüle.
2: Abban van ott konkrétan a kávédaráló.
1: Meteó? Ide sorolható?
0: Hát a meteó drogos hallucinációhoz sorolható, az kétségtelen, de hogy science fiction lenne, azt nem jutott eszembe róla sose.
1: Sose.
0: Esetleg a fürdőkádat, mint időgép, vagy mire gondolsz?
1: Nem,
0: ez nekem sose jutott eszembe.
1: Ez a mindenből kiemelt
0: érés
1: idő. Tehát egy...
0: A magyar filmekre jellemző ez a végtelen absztrakt, tehát úgy, ez egy gyakori magyar művészszínbetegség, hogy végtelen abstrakcióban menekülünk, ahelyett, hogy foglalkoznánk a körülöttünk lévő valósággal. Vagy ez magyar művészszínes betegség, de nem
1: a science fiction. Ez nem a dolog, hogy egy...
0: Nem, a science fiction nem menekül. Nem, az nem menekülés.
1: Hát miért, dehogy nem, hát ez az nem, egész hagyomány, ez Fischer elkezdődött, aki elkezdte a társadalom kritikáját.
0: Igen, egyrészt társadalom kritika, az nem menekülés például. Kritika az semmiképpen nem jelent menekülést.
1: Hát, de kérdés az, hogy honnan kiabálsz. Tehát, hogy érted, lehet, hogy el kell menni a Lilliputba, hogy onnan fogalmazhass meg egy érvényes társadalom kritikát. Vagy el kell menned egy épülőbős nagymarosi erőmű beton falai közé, hogy aztán onnan tudjál kibeszélni, nem?
0: És?
1: Így értem a menekülést, hogy...
0: Ja, értem, de hát és szerintem inkább érzékletessé tevő eszköz az, hogy kiemeled a kontextusból, nem menekülés. Én azt gondolom erről, tehát bős nagymarosról akár, vagy a lovakról, vagy a nem tudom, törpékről.
1: Kijelenthetjük, hogy science fiction már pedig nincs. Nem, és így szeretnék haladni a műsorban, és 9 óra 5 perc van, és így járjuk körbe ezt a témát, és hát már itt már reggel is hallgattam az adást, és ott is tényleg Orion Alpha Hold bázis volt, minden tényleg űrkutatás, és az egész tényleg pattogtunk faltól falig, hogy mi ez a science fiction, és hát így most estére igazából így ez érett meg bennem, hogy...
0: Mint science fiction, pedig nincs. Nincsen.
1: Igen, az már pedig az irodalmároknak egy ilyen konspiratív...
2: Igen, és leáldozott az időszaka valamikor. Tehát, hogy már nincs.
1: Igen, van most CG van, számítógépes grafika van. Az se science fiction.
0: Nem, a CG az egy alkalmazott eszköz, amit szerintem sokkal szebb ráadásul úgy alkalmazni, hogy így csak összecsúszik nagyon finoman a valósággal. Tehát, hogy csak így éppen, hogy csak átalakít az dolgokat. Egy kicsi csalásokat eszközöz, nem ilyen nagy robbanásokat, meg ilyen, nem tudom.
1: De hát az onnantól képregény. Tehát a CG az innentől tényleg rajzolt dolog. Tehát én igazából nem látok különbséget Enki Bilal munkássága és Star Wars utolsó 3 része között, ugyanúgy egy számítógéppel vagy kézzel rajzolt furcsa világ.
0: Milyen értelemben nem látsz különbséget a Star Wars és az Enki Bilal között, kérdezném hangon. Hogy értem tényleg? Először mondd el, hogy milyen értelemben aztán?
1: Hát olyan értelemben, hogy mind a kettő ugyanabban a hagyományban, a képregény hagyományban gyökerezik, és nem a science fictionnek van nem létező, most kimondottan nem létező hagyományában. Tehát, hogy van egy történetünk, amelyikben lehet, hogy ezzel kardoznak,
0: hát
1: lehet,
0: különbség...
1: hogy furcsa autók mennek benne New Yorkban a 27. emelet magasságában, és akkor szépen megrajzoltatjuk távol-keleti cégi artistákkal.
0: Hát ha a lényegről beszélünk, a Star Wars az nem egy sci-fi, az egy fantasy, ami sci-fi köntösbe van öltöztetve.
1: Na tessék, még egy ezért ismeretlen fogalmat.
0: Úristen, és telik az idő. Szóval, hogy igen, és az más szerintem a fantasy sci-fi köntösben, mint...
1: Miért? És akkor mi a fantasy? Most már én megrögzött pozitivista leszek, és mindenre definíciót fogok kérni.
0: Jézus szíve. De könnyebb lett volna felkészülök, de...
1: Fantasy az ilyen szerepjátékos ruhákban kardozó furcsa emberek, akik sárgányokkal küzdenek.
0: Igen, végül is akarjuk, igen.
2: Mint a csillagok háborújában.
0: Igen, csak ott van egy ilyen cifoid köntös rajtuk még. Tehát, hogy ez a, mondjuk a Darth Vader sapia, az mondjuk nem egy klasszikus. Tehát a klasszikus fantasy, az tényleg inkább ez a, ugye ez a Tolkieni világ. Mármint az a köntös, vagy az a körítés, vagy az a szett. De hogy ez inkább, tehát ez egy szaga, ez egy családregény, ugye, ez egy, mert a fantasyben szerintem az is fontos, hogy az alapvetően szaga és nem társadalomkritika. Ahogy a sci-fi jelentésében inkább egy ilyen társadalomkritika, meg nagyobb mozgások, históriák. Itt meg mindig valami apu, anyu, egy család, így elfekült, sokkal inkább a szagából jön.
1: Mert ugye azt azért sok helyen is nagyon sokszor leírták, hogy például a Star Trek, amelyik egy ilyen nagy alapszcifi műnek számít, ugye az semmi más nem csinál, mint fogja a régi klasszikusok, klasszikus filozófiai, etikai, erkölcsi, morális problémákat, amiket már megírt Platón, és akkor az belehelyezi egy idegen bolygó környezetébe, és közben vannak emberek, akik néha a mellükre csapva távoli emberekkel kommunikálnak.
0: Neki van hegyezve a fülük.
1: Neki van hegyezve a fülük, de igazából ennyi a science fiction része. És hogy ugyanazokat a dilemmákat járják körbe, mint egyébként amiket körbe jár most kicsit sarkítva, de a Vészhelyzet című sorozat, csak ők egy másik fikciós vagy non-fiction környezetben teszik ugyanezt. És hát igazából tematikájában tényleg csak a díszlet változik.
0: Na jó, és a Ghost in the Shell-ről mit gondolsz, hogyha azt gondolod, hogy a Star Wars meg a Bilal azok ilyen kis japánok szorgos kezeinek munkája, eredménye? Bár szerintem lehangoló, hogy ezt gondolod, azért főleg a Biláról csak, de mindegy, tehát, hogy mit gondolsz a Ghost in the Shell? Ilyen értelemben, mint sci-fi lét, az-e? Vagy az cyberpunk? Ott a lényeg?
1: Na hát az is, tehát, hogy nekem ott is az a Ghost in the Shell-el is az volt az élményem, hogy az a lépés, amit megtesz a jelenhez képest, az a lépés, tehát, hogy ő már lerakta a lábát, miközben nekünk még a levegőben van a lábunk, tehát pont ennyi a kettő között a különbség, amikor ő elkezd azon molyolni, hogy mi van, ha összeér a gépesedő ember, meg az emberesedő gép, és akkor ezek ketten tudnak párosodni és boldogan élni a cibertérben, amíg meg nem halnak. Ezeket a lépéseket már Magyarországon informatikus mérnök hallgatók megteszik akkor, amikor legkifejlesztik azt a chatbotot, Igloo kapitányt, aki chatbotként csetelő iskolás lányok telefonszámait képes kiszedni a lányokban. Tehát ez a lépés már megvan, még a párosodásig nem jutottak el, de hát ez már nem
2: dolgoznak.
0: Azt hiszem, a Vuk Csosziknak volt még a 90-es években egy ilyen genitális hardware-e, azt hiszem, talán még mindig fenn van a hálón, Fuck You, Fuck Me, az volt a címe. És ott lehetett ugye a különböző részeibe behatolni az eszköznek, de hát az mondjuk egy rendes komputerdoboz volt, tehát semmi izgalmas igazándiból.
1: Tehát, hogy ezeket nem, tehát, hogy nem látom őket nagyobb távolságra a Ghost in the Shell-t, mint mondjuk látom nagyobb távolságra az iskola határont. Tehát most itt körbenézek, és akkor az iskola határon ez pontosan ugyanilyen távolságra van tőlem, mint a Ghost in the Shell.
0: Hát az iskola határon ez visszafelé van.
1: Igen.
0: Na és?
1: Hát egy epsilon sugarú körben.
0: Jó, ezt oké. Epsilon rendben van, de hogy így az miért probléma, hogy valakik annyival előtted járnak, hogy ők már letették a lábukat egy valamiféle ingományos tanulra, és azon egy elég szilárd egységes történetet, mint Lélek a kaszniban megcsináltak, és ezt nevezhetjük science fictionnek.
1: Hát itt én csupán csak az elnevezés önkényességét vitatom, de
0: jó,
1: ezzel nem
0: jobbat.
1: Veszünk össze. Rajzfilm.
0: De buta vagy. Úristen! A műfaj és a műnem és a mód, azok nem ugyanazok a
1: dolgok. Közgazdász, hogy nekem nem mondja ilyeneket, de vagy magyarázd el legalábbis, hogy mi az.
0: Balázs, valami sci-fi zene.
1: De most komolyan, magyarázd el szépen.
0: A rajzfilm, érted? Igen. A rajzfilm az abban különbözik, hogy vannak olyan filmek, amikben élő emberek vannak, a rajzfilmek pedig rajzol van. Tehát ez egy ilyen...
1: Igen. Ez de ez nem már egy, a Star Wars esetében sem ilyen nagyon egyszerűen meghatározható
0: jó,
1: valami.
0: Jó, van egy, igen,
1: ugye?
0: Egy
1: tehát
0: mix-up.
1: Tehát vége van.
0: Igen, de attól még az nem a, tehát nem a műfai kategóriája, hogy dráma, thriller, nem tudom.
1: Én egyre inkább úgy látom, hogy a filmgyártás, most lehet, hogy megint nagyon leegyszerűsített szerve megyek rá, hogy van a dokumentumfilm, azt még értem, hogy micsoda, mert ezt ilyen low budget VHS kamerával furcsa emberek felveszik, és van a rajzfilm.
0: Ez a kettő van. Van az, amikor Jani kimegy a izével a VHS-re az utcára, meg van a rajzfilm. Ez a kettő létezik?
2: Meg a minden máskor.
0: A borderline esetben.
2: De az Istennek se férnek bele ebbe a kategóriába, az a többi.
1: Belátom, hogy egyszerűen némileg leegyszerűsítő tipológia, de hát mondjuk tehát azt azért fönntartom azt az állítást, és megkövettem a magyar filmgyártókat azért, mert egyikbe se férnek bele, mert a rajzfilmre nincs elég pénzük, és a dokumentumfilmet fog valamire annyira nem szeretik. De hogy azért...
0: Nem ismer a dokumentumfilmeket, ez inkább arról teszel tanúbizonyságot megint. Na, gyerünk, go on. De mondjuk tényleg a Tarkovszkijnál nincs szifoid köntöst, és nem rajzfilm, de...
1: De most a mostani filmgyártásra
2: beszélek a Tarkovszkijra. De mondjuk a Solaris az egy sci-fi, nem?
0: Igen. De én a izéről beszélek a másikról.
1: De az mi a sci-fi? Most azt mondd már el nekem, hogy ez mi a science fiction, mert egy idegen bolygón játszódik.
2: Igen, tehát nyilván a maga módján, de szerintem teljesen komolyan sci-fi, és ráadásul nyilván a mostról szól, mint ahogy a sci-fi. Ami nem a fantasy. Mint...
0: Igen.
2: Jó, de tehát ilyen szempontból az, és ráadásul tudományosan megalapozott egy csomó minden benne.
1: Azt értem, csak az iránt berzenkedem, de nem fogok többet elragaszkodni.
0: Gyere, berzenked.
1: Kicsit berzenkedek, csak azért, mert egy réges-régen egy távoli galaxisban ez az invokációja.
2: De nem, de onnan indulunk ki, hogy a sci-fi az irodalom, nem? Tehát, hogy azért az irodalom része, tehát, hogy nem a ponyvához tartozik, nem a kalandregényekhez, és ilyen értelemben a Solaris.
0: Van olyan része a sci-finek, ami az irodalomhoz tartozik, a szép irodalom.
2: Igen, tehát ami elfogadott a szép irodalom számára is.
1: De ezek sincsenek már, ezek a kategóriák sincsenek, ki kell, hogy benneteket
0: nem lehet, hát már ennyire nincsenek. Posztmodern, de a mindennel összefügg, hullámvas útján.
2: Figyelj, az biztos, hogy a sci-fi retro, tehát, hogy most
1: Nem, most megnézitek, ezért szedtem elő a nagykönyv top 100-as listájában mik vannak, akkor az 1984 az mi a lófasz?
0: Az egy utópia.
1: Az egy utópia. És mi a különbség az utópia és a science fiction között? Tehát van értelme, hogy a könyvtárosoknak muszáj belerakni egy etójelzés alá ezeket a dolgokat, és a szénak...
0: Le a szifinappal!
1: És hogy nem ugyanott van a fantasy, a science fiction, meg a szép irodalom, mint ahol a költészet, meg a nem tudom micsoda, de hát nem, mi nem könyvtárosok vagyunk, hogy a másik polcra kell felraknunk csak azért, mert hogy ott van egy külön doboz a...
2: De te oda rakod, ahova akarod, tehát oda rakod a sertéstenyésztés mellé, tehát érted? De valahogy muszáj szerencsétlen könyvtárosnak
3: szerintem
2: mondjuk például
3: ebben. Szerintem szifi az, amiben idegen bolyók vannak, és lehet fénysebességgel utazni. És Edith lefordult az
0: rossz.
1: Miért? Ez a fénysebességre utazás, ez jó, ezt én megveszem. Tehát a fizikai képtelenség. Tehát a nyilvánvaló
0: képtelenség.
1: A nyilvánvaló fizikai képtelenség.
0: Melyik szerintem azok a legjobb szifik, amiben olyanok vannak, amik lehetnek, vagy lehetnének. Vagy csak egy kicsit, tehát nem evidens, hogy nem lehetnek. Tehát a Dick az azért nagyszerű. Nem? A C. Clarke azért nagyszerű. Mert meg a Lem is, mert olyanok vannak benne, amik így már csak kicsike, tehát hogy lehet, hogy még nem hordta alájuk a technológia azt, ami hogy megvalósuljon, de már mindjárt biztos fel fogják találni típusú dolgok, hogy mindjárt össze fog jönni a technológia. Én jobban szeretem azt, ami tehát mit is.
1: Jó, csak szóval ezzel kezdtem el mondani ezt a nagykönyves dolgot, mert az ember beleveri a gépbe, hogy anagykönyv.hu, és nem azt veri be a gépbe, hogy www.nagykönyv.hu, mert ez egy nagyon rejtélyes szájtra vezet el. Tehát, hogyha anagykönyv.hu megnézi a top 100-at, akkor ott egymás mellett van az 1984, a Da Vinci kód, ami ugye megint mi a lófasz, a Galaxis úti kalóz stopposoknak, amelyik az egyetlen echte science fiction ebben a kategóriában.
0: De az kategóriában. Science fiction paródia ráadásul?
1: Ráadásul. Meg a Gyűrűk ura,
0: ami fantasy,
1: meg a Két Lotti.
3: Ez egy kategória?
0: Nem, ez egy nagy zsák.
3: Ez egy nagy zsák.
0: Ez az összeség.
1: És a Rózsa neve. Vagy de ezt nem is nagyon is néztem, hogy a Foucault inga benne van, ha nincs, akkor mondjuk.
0: Vagy a Pendragon legenda.
2: Igen, tessék.
0: Azt nem olvastam a Két Lottit.
1: Szóval, hogy nehéz lenne ezt így szétszortírozni, úgyhogy egyet tudjunk benne érteni, hogy melyik mű miért került pont abba a dobozba, ahol belekerült. És akkor innentől én tényleg az
0: eldobnád a dobozokat. Hogy eldobnád a dobozokat.
1: Igen, mert egyébként abban a valóságban, ahol én már letettem a lábamat, ugye, és amelyik mondjuk de a könyvtárosok még nem tenném hozzá, az már arról szól, hogy nincs ez az osztályozási rendszer, ahol disznyunk csoportokat tudunk lerakni egymás mellé, és azt tudjuk mondani, na az a polc az a science fiction, és ez a polc meg a költészet.
0: Ez tehát
1: pont az interneten, ahol a hiperlinkek ott vannak egymás mellett, ez a fajta hülyeség, ez nincsen.
0: Jó, nincs ilyen hierarchikus kategorizálás, de fel lehet úgy őket teggelni, ahogy én azt mondtam, hogy szifoid költösbe öltözött fantasy, tehát vannak azért teggek, amiket így hoz ragasztasz egy tárgyhoz, hogy megbírja találni valaki az interneten.
1: Robot van benne.
0: Robotos.
1: Üres.
0: Üres.
1: Üres. Hát akkor a háború és békét.
3: Szerintem Balázs rakd ABC sorrendbe a könyveidet. És...
1: hát egyébként van egy ilyen történet. Nem a sajátom, tehát nem az én könyvteremmel történt meg, de hogy a takarítónél egyszer csak rendet rakott a könyvtárban, és méret szerint rendett el.
0: Úr Jézus!
1: És egyébként, hogyha tényleg nagyon posztmodern akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy neki is igaza van, hogy a bölcs rabbi, hogy neked is igazad van.
3: Színek szerint is.
1: Igen, tehát, hogy nem rosszabb az a rendezési áv sem.
0: Book. A science fiction akkor, nem? Ha a rajzfilm.
1: A beszélő rókák. Kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió terében viszonzott vágyakozás című science fiction külön kiadás, amivel hát hallhatóan bajban vagyunk, hogy hogyan is tudnánk végül is a sajátos szkepticizmusunkat science fiction mezbe öltöztetni. 9 óra 16 perc van, kicsit zenélünk, a telefonszámunk 215-37-73, maradjatok velünk, vagy menjetek moziba, mi itt leszünk, az biztos. Este 10-től űrzenék lesznek, ugye, ha jól tudom, a Marezden és Csomódban.
2: Igen, és már hamarabb lesz Pantelet Lajos, igen, hősöm tere.
1: Hoppá.
2: Beom.
1: Akkor nem sok időnk van.
2: Nem sok, negyed óránk van, úgyhogy ha nagyon akarsz valamit most mondani, mondd el.
1: Hát még egy végső atakra összeszedem az erőmet.
2: Jó, egy rövid szám.
1: Oké. Okay.

0: nem mit mond a szifira?
1: Nem is néztem meg, hogy mit mond a szifira. Ha addig bekapcsolódsz, akkor kiderül, hogy a Wikipedia mit mond a szifira. Én azt tudom mondani, hogy végül is az, amit itt a zene alatt legúztam a fejemben a science fictionről, az az, hogy hát az a szomorú helyzet, hogy a science fictiont azt, hogy így mondjam, föléltük. Tehát bekajáltuk, kommercializáltuk, megfestettük.
2: Igen, és így minden napjainká.
1: De ez ugye a mesékre is általában igaz, azt gondolom. Tehát, hogy hogy a mesékkel is így jártunk. Egész egyszerűen. Tehát, hogy az a fajta távolság, ami, hogy van az egyik világ, ami itt van, de van egy másik, amelyik viszont ez, ott van valahol az operencián túl, az a dolog az így.
0: Azt nem érzem igaznak. Nem? Nem, ahhoz szerintem nem elég szép ez, hogy mi élünk.
1: Nem gondolod azt, hogy mondjuk nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen utolsó menedék lehetett volna mondjuk a Tolkiennek a Gyűrűk ura, de az, hogy tényleg Orlando Bloom szembe jön velem, és megkapom arany 10 doborozos csomagolásban, Zsákos Frodo megnyitja a, nem tudom, Xbox bemutatóját, ez innentől meg lett éve. Hát, és akkor ez lehet, hogy milyen a médiaváltással is valamilyen rejtett összefüggésben van, hogy amíg olvasol, addig az a tied. Amikor már együtt nézitek másik 20 millió emberrel a bemutatón, akkor azonnantól valaki másé. Na, és akkor, hogy a mesékkel mennyire jól együtt lehet élni, itt ugye 9:30-tól a Parti Nagy Lajos és a Hősöm tere egy részlete lesz, amelyik szintén egy, ha akarom science fiction, ha akarom társadalomkritika, ha akarom egy gyanúsan reálisnak tűnő dokumentumjáték.
0: VHS-re,
1: így van. Aminek a teljes verziója?
2: Nem, hát az egész könyv sokkal hosszabb. A teljes verziója majd talán később lesz valamikor a Tilos Rádióban, különböző részletekben. De 25-én egy 2 órás kis eszenciát ad belőle elő.
1: Ja, 6 órakor a Közgáz Központi Könyvtárban, a Közraktár úton.
2: Igen, de azt hiszem, hogy a Zsíl utca felől van a bejárat. Ravasz dolog ez.
1: Igen?
2: Igen. Nagy rovasság. De szerintem mind a két oldalról be lehet menni a könyvtárba. Tehát ez benne lesz a könyvtár területén.
1: Amíg arra jártam, addig a Közraktár útra volt. Na, majd megtaláljátok, szóval, hogy jövő szerdán 6 órától Parti Nagy Lajos, és a Balázs és Iris Lemonade vetít. Azt mindenképpen jól szokott sikerülni. Sanyi és Atesz csinálja a hangot alá, és hát Parti Nagy Lajos élőben
0: MC-zik,
1: így van.
2: MC-zik, szlemmel.
1: És hát aki viszont a science fiction másik megvalósulását szeretné látni, ez ballogjon el szépen a BBC honlapjára, ahol a brit állami vagy közszolgálati csatorna hoztolja a Hitchhiker's Guide to the Galaxy kollaboratív tudástárat, amelyik hát ezerrel dübörög, és az, ami ott mint science fiction paródia le volt írva, az bizony egy létező valóság. Lásd, internet kellett hozzá, hogy azért ez megvalósulhasson. És azt hiszem, hogy amikor ez így először megszületett, mármint hogy a mű, akkor még az internet ez sehol nem volt ilyen szempontból, tehát Van Ebar Bush és Douglas Adams az internet két kitalálója, ha úgy tetszik.
0: Nem, ott van még a Nam June Paik, aki megmondta, hogy meg kell csinálni a Superhighway-t, és ugyanezt a mondatot kimondja hogy hívták a szökembert, aki az Amerikai Egyesült Államokat vezette nem régiben?
2: Clinton,
0: így van. És akkor a Clinton Stole My Idea című projektet később megcsinálta, tehát hogy ő is részt vett abban, hogy ő kitalálta, de hát vannak még egy páran, akik ezt szerintem szignálják maguknak az internetet. Én is. És ha nem hiszitek, akkor letöltem az egészet, és nem maradt fönn semmi.
1: Hát igen. Úgyhogy a legközelebb valamilyen nihilista napot tartsunk, én azt javaslom.
0: Szerintem lesznek támogatói a rádióban.
1: Ugye?
0: Megszervezett?
1: Meg, abszolút. Ahol egy
2: akkor
1: ilyen
2: borzalmas posztmodern. Nem lesz adás, nem? Tehát az annyira posztmodern lesz, hogy...
1: Dekonstruáljuk.
2: Igen.
1: Azt fogjuk mondani, hogy kedves hallgatóink, az aj is jel. Az adott most lekapcsoljuk halmas.
2: De ha jól emlékszem, volt már nekünk ilyen.
0: Szóval kérdő nem ezt a nihilista adást. Megutóbb.
1: Jól van. 2 hét múlva szerintem el fogunk tudni kezdeni egy jelentősebb projektet. amelyik egy, visszatérve már a nem science fiction, ez egy nagy remix verseny lesz, de egyelőre csak ennyit árulnék el.
0: Már itt járunk.
1: Valahogy így megpróbáljuk a nemzeti identitást újra kreálni a jövőben. Ez is egy science fiction, nem a magyar nemzeti identitás az internet korában.
0: Jövőben.
1: A jövőben. Így van, egy lehetséges értelmezés most jön 9:30-tól a Hősöm tere formájában. Maradjatok velünk, éjfélig tart a science fiction nap. 10-től a Barázs Dánis Csomót űrzenek külön kiadása lesz a Kultiplexben. 6-tól a Donnie Darko ment, este 8-tól az Orion a visszatérés, úgyhogy mind a kettőről már lemaradtatok. Szerintem vegyetek elő egy olyan könyvet, amit még nem filmesítettek meg, és szórakozzatok jól.
0: Sziasztok!
1: Szevasztok!

0: jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának a felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54 2-43. Jótékonysági felhívást hallottatok, kedves testvéreim.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

ügyetlensége, szörnyetek, humor, idomtalan erő, mely szinte báj. S a harmadik, a legszebb, kupola, alakja csúcsba fejlő idegen, oly teljes összhang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt déva nyomta föl végső kínjában ezt a szörnyű szép hármas jelet a tengerár fölé, amint az rátört és fölfalta őt. Őrt áll a tőnk, a teknőc, a tető, mögöttük fokban záruló a part, és összeér a tenger és az ég. Zöld ég, kék tenger, űr és villogás, játékos és forró álsebbiség. Színes kristályok árnyát álmodó, játékos, forró szemfedő alatt nehéz mélységben ismeretlenül alusztak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen Gondvána embere, vízből jött hártyás ujjú óriás, ki szauruszokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észrelélés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályok tégla, utcakő. Meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett homokpartok hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusztak az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék a szigetcsoport őróluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, az nem hívja.

sereg indul, közös álomban át kell a folyón. Még be se végezted a mozdulatot, tiéd az egész világ, a ragyogó tajtékszás, mely a széles vizen s a belégázoló testeken vonul, a telt edény öröme és adakozása, a megszólaló száj elvágott vesző kötege. A kipattanó burkok sarjai felröppennek a levegőbe, lebuknak az örvények alá, és átszegik a rideg földet, és remegésükbe merítik a csillagokat, és hozzád, ki nem emlékszel rájuk, visszatérnek minden időben. A föld meggyalázása, egy vékarák.

A vakba baklova, vaktat patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan baktat a vakba baklova. A vakba baklova, baktat patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan baktat a vakba baklova. Esténként lopni jár az Isten is talán. Kopott kabátja végtelen zsebét tömi. Az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál. Ő is ember, nem szeret veszíteni. Otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Reggelre sírva fél az ördög, megborul. Emberhangra táncol, nyelve könnyeit. Az átélt borzalomtól reszket, elpirul, sarokba áll, magától bánja bűneit. Üdülni vágyik, piszkos arca felvirul, idegbeteg terápiát kínál a hit. Integetve fut, ne lőj a háború föladva, Istenhez pártol, az embert megtagadja.

felhőkakukk vár 3000 éve telik díszekkel és lomokkal. Nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közülük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fáklya. Páran rámutatnak. Ni, a bolond szurokba mártja magát, és elhamvad ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél

Átunk! És még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhőkakukvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, míg a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben. Hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás. S még a gyűlölet angyala is. Mert mindenki annak a bokájába harap, akiébe bír. De hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt. A tétlen, közönyös lélek. Az undor angyala. Mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnánk, nem hinnénk, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, ha íj sodra van? S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy. Ha kérdezik őt, felel. Ne fontoskodj! Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj! Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj! S elhallgat. Az eleven fákja körbeszalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előnyértékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínás, olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működ. Nyugalma működ. Nyugalma működés, működése nyugalom, működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskadt. Száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.

Vámpír kövéren a sarki közértben üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett, nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, pár embert félretetett. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégiscsak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska, véredénylény, semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdalna engem lelkiismeret, mikor leszóltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Ha Szent Pétert ismerném, az Úrhoz menj be, mondanám, ha tehetném, s a tetemem fölvétetetném a mennybe előre. S a bérház tetőre, hol partot ér a végtelen, búcsú levéltelen állnék. Állnék, csak állnék. Árnyékom és a fényforrás között nem pont félúton, hippi a lélek, röpülni kíván szabadon. És nem könnyebb annyival a levegőnél, hogy a testet elvegye a zuhanástól.

álmod, elorozom és elmotorozom. Elmetoron nem osztozom, mentorom mentőn fuvarozom és közben szivarozom, álmozdonyom, amíg álmodozom, húzatos a zuhatak, ha átutazom a húzaton, mantráim átmotoztatom és közben azt húzatom, hogy jé, juhé, zuhé, ez a juhé.

Elvesztettem a szüzességem. Azóta vár rám a halál. Alig várta már, hogy várni kezdhessen, de most már türelmes. Nem érdekli az sem, ha sürgetem. Majd én is türelemre szoktatom magam. Van ideje, hadd várjon. Úgysem leszek már szűz soha. Kedvesem, ne sírj. Krisztus szeret téged. Rám tört kicsit a nyűszíthetnék, mert visszanyertem a sikoltozást. Egy társas házban élek, és gyilkos vagyok. Nem tanult szakmám, gyilkosnak születtem. Én valahogy gyilkos lettem. Romantika. Csak lassan gyilkolok. De gyilkoltam már mindent. Anyát, apát, testvéreket, barátokat, most épp egy nőt gyilkolok. Dráma. Fél évtizedes munkám célba ért. Lettem, ami lettem, úgy látom kész vagyok. Útnak indulok, bár egy kis handicappel. Gyilkos vagyok.

Félek, ez a lány nem kíván. Nem, hogy engem látni se. Torkareket bombiván, kihűlött a lábvize. Fel, Torreador, győzd meg a bikát, ki lerévet. Mentsd meg még menthető éked, ehető herédet.

0: Már oda át vagy.
1: A kollégák ide lent oda vágynak.
0: Nem sírok, dicsérlek. Ne legyél kísérted, elengedlek.
1: Csak az ajtóit kísérlek.
0: A bálna napozóban nyers a báli hangulat, itt a létatét életre, halálra játszanak, zsákba macskát, hát ha van talán halál után lét, körbe értem, bálna voltam, most tudni szeretném.

A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. Míg egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomjára. Egy kegyes, begyes és egy kényes, sekélyes, kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomára. A borzalmasan bealmaborozott torzomborz borz borzalma, ha hazakorzózva, bébi borz alma helyén torz bébi alma.

orszőr száll a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr száll a zöld az őszi szélben. Száz ősz orszőr száll a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr száll a száraz őszi szélben. Száll a zöld az őszi szélben. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri repterep.

mondtam neki, és nem sírt sokat, csak gyártott a sorban a fasírtokat. A szerelem fáj vagy a hagyma csíp, ha nem kívánlak is, csak te adj vacsit, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Melletted alszom el, de nélküled. A gondolat külön, csak a párna egy. Konzervdobozokban nincs feltámadás. Hibát követtél el, hiába vársz csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Kicsit fordulj be. Csit-csit. Egy picikét fordulj be, légy szíves. A kis szobában fekszem hervat ágyneműn, közted és a fal között szorult a helyzetem. Mámorunkba dermesztő józanész vegyül, a díszlet otthonos, csak én idegenkedem. Személyes jellegű divatfotó az ágyamon, te a lelked adtad, én meg elfecsérlem. Mint eltörött üveggolyót úgy fájlalom, a távolság elfér egy ágybetéten. Mikor leléptél, árva ajtó nyitva hagytad, véletlenül talán, talán direkt kívánva. Maradna, menne, szándékát meg se szabtad. Tétovázó illatod.

biztos ismeritek. Mindig szerettem volna elmondani. Tétova Óda, Radnóti. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök. Figyelj, ennek neki futok még egyszer. Fik. Figyeljen, kedves em. Ön bár kedvesen invitált, általam nem várt, s kivált, nem kívánt vitát vált ki. Nem ártalmatlan. Ártatlan értelmünkre írtóra ártó. A tilalom malma, a szalma halma közt a szelet szlalomoztatja. Umtatta. Nem bánnám, ha vitánk már untatna. Kedves M. Umtatta. Alkatra lehet csak egy brutál benga, de bennem mégis, mintha feltámadna a gyönge nő. Ő az ok, hogy magam a trendin hordom, hát ha rám kacsint a rendi orton, más oka nincs. Anyunak persze fölment a vércukra, egy hete tehette ki a Facebookra, tetszem neki. Azt mondta, szeret, vigyázni akar rám, szerintem lehet a falat kapárnám, ha nem lenne ő. Az ember végül hiába menekül, mint flancos drága francia manikűr, úgy hat a köröm alatt a tapéta, a hercegemnek lehet tetszene. Pankrátor, romantika a végzetem, randevunkat jelmezbába képzelm, és mind a ketten önmagunknak öltözünk, hát ha elkerülhető a feltűnés. Fáradhatatlanul szeretsz, duradsz el, félképzel, megóvsz, félkézzel ringatsz el. Szóval neked lehet, hogy csak egy brutál benga, de bennem ő, aki életben tartja a gyöngenőt.

Ez egy keserű lakótelep. Oda gyűjtik az angyalok, kinek a szárnya levétetett, s műtéti heget hagyott. Rossz nekik egyedül, mindenki fél, hogy megszégyenül a szomszéd előtt. Ez egy keserű lakótelep, addiktív angyalok. Az éj leereszkedett, villámlanak ablakok, a televízió bíztat, hogy hízni jó, megszugerál. Ez egy szomorú lakótelep, ahonnét félni kell. Ki az égbe feledkezett, annak már fél siker, de hiába mondja mind, hogy szárnya volt, csak legyint a járókelő. Ez egy keserű lakótelep, magányos angyalok, bolyongó szellemek, akiket valaki elhagyott, de irigy és fancsalog, mert a halott ex-angyalok szabadok. Ez egy keserű lakótelep, ahonnét félni kell. Az éj leereszkedett, s műtéti heget hagyott a televízió, halott ex-angyalok. Járókelő.

szegfűvirág lehelet zuha tagos öröm illatú délövi szélben, fülemüle szavukusz a mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méher a josszíromárban emelkedik a bakulatárt legyezője, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála. A szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kínsuk a szála. Harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme arany jogarával a kés arapibe ma betegszik. Méraja nyírra hasonlatos íval a kulengeli járra lefekszik. S harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben.

vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Az pedig álmat a gonlesi deli madu szúdan a taviszírom arcát, végragyogó szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Mostam a lenge csipőjűre ásimul, az ajak a susog a fülébe. Happuha csókot ad és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csukló. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasikló. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárral űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell. S újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porladhatnék jában, anyaggá termed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Pat. Pat. Pat. Jó napot. Veszem a kalapat. Tegyél alám egy alapat. Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép. Mikor Lesszi végre hazatért. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szanaszét, haló-való világ itt a tények. Itt tényleg a lét a tét? Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavard ki a kezéből, és cseréld ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér, tessék, itt egy pálesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gázsik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. És ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el. Tanuljunk halászatot. Sokszor, tudod, belém csak halni jár a lélek. De most, hirtelen, akkora formajavulást érzek, az örök létbe tartok, eddig tök jól haladok, hogy meg tudnám sok-sokszorozni a halatok. Hallgatom statisztikai adatok jós szavát, nekem kb. Még egyszer ennyi, és aztán kalap-kabát. Senki se tudja majd, hogy ma, hogy szerettétek két régebbi ember egyszeri kisfiát. Nem vár kint kisfiát. Gyalog vagyok, más néven paraszt. Szóval úgy néz ki, ha akarok, akkor sem megyek már sehová, végképp itthon hadarok, a játszma vége izgat, itt maraszt. Hogy itt tenni mit lehet meg, hogy mennyi éri meg, véleményem szerint a halál sem éri meg, és lehet, hogy úgy érzed, tök adhok a kottám, akkor Obi-Wan Kenobi, én csak bohóckodtam.
Egy hazám van annak a szép szó a veleje, megélni kép, remény és nincs telen, de bájosan készül rá, hogy magát fölakassza, ha a búbánattal lelkét már eleget baszatta. Egy hazám van annak a szép szó a veleje. Reménye képregény, megélni képtelen, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg. Ha van fölötte bíróság, Isten ellen is lehet, hogy pert nyerek.

Bálna napozóban. Nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam. Most moszat szeretnék lenni újra, még nem volt elég, még két menet se túl sok, egy újabb ember életért én még egy kört leúszok, és ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, hát körbeértem, s átölel a fényes arcú Buddha. A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van, talán halál utáni lét, körbeértem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Most mitől költözött titok a haldoklók arcába?

utána napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát hát ha van talán halál utáni lét. Körbe értem bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. És mitől költözött titok a haldokló arcába? Mitől költözött titok a haldokló arcába? A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam, most moszat szeretnék lenni. Újra még nem volt elég, még két menet se túl sok. Egy újabb ember életért én még egy kört leúszok. S ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, max körbeértem s átölel a fény sarcú buthó.

vámpír kövéren, a sarki közérben, üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett. Nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, félretettet. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégis csak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredény lény, semmi több. Sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdaljon engem lelki ismeret, mikor leszoltak már réges rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

0: Lapszinger.
1: Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia gulverar kicsere, aini musta semu, aini mankitu anta semu, aden imbaruva bato jaman. Ole giuro nannihe, ole cillambo ababihe, ole buglo ininghihe, alinlendaihe jaman. Va puccio como i chede va imla gulmo buglavi el va leli gulmo ni dede va odda giarumo he iamat. És a képzelt fordítás. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl, szár. Fönlent ág, éjjő, kék ár. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűt hang. A galagonya.

0: verseimet ajánlom a falaknak. Úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
1: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla, rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet.

szól a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet, szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

0: Ausztrál néger esőhívó varázslat.
1: Csigariga tud ki szarvádat, szarvádat, mert ha nem túlod ki,
2: vaskapuha váglak!
0: Kemenes aljai mondóka.
3: Lalita lavanga latá parisila nakumala malaya samire madukarani karakarambita kókila kudzsita kunja kutire haririha viharati sarasava sante nrityati juvati dzsanéna samamsaki virahi dzsanasya durante.
0: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délőri szélben, fülemüle szavukusza nézizegésű lugas susogó sűrűjében. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövőbe, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű Atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadomba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészhüveg illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
3: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
4: kudora, panyigai, panyigai, kudorai, panyigai, kudora, kudora, panyigai,
3: kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü,
4: ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.
2: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
5: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
3: Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutya ugatásokon át dobott, sofolt.

Tilos Rádió. Ez volt a Kelt a Karó. Vendégünk volt Horváth Kristóf, akinek köszönjük a közreműködést. További jó hallgatást!

0: SS után.
1: Kert akarul.
2: Jó.
1: Kert akarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

verset akarunk mondani, emberi hangon, jó magyarsággal. Közben sokféle technikai és ejtésbeli hibát követünk el. Mi ellen tiltakozunk? Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, a hangos lélegzés ellen zavaró fújtatóként kíséri versmondásunkat. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Most ugyan jól lélegeztünk, de a soronként vett levegővel széttagoltuk az értelmileg egybetartozó részeket. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Ez a helyes lélegzés. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, most rossz szokásként vesszőnél felvittük a hangot. Beszédünk éneklő lett, hanglejtésünk magyartalan. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Ez is rossz, mert hangunkat még kérdőmondatnál sem visszük fel. Lehetőleg egész mondattal kérdezünk. Így. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Sokszor egybe mossuk a névelőt a főnévvel. Midőn az est, e lágyon takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Helyesen. Midőn az est, e lágyon takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Olykor agyon hangsúlyozzuk a verset. Ott essem el én a harc mezején. Jól. Ott essem el én a harc mezején. A nagy hang nem jelent egyben nagy érzést is. Különösen kirívó ez lírai versnél. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Fokozás és erősítés. A középhang fokozatos emelése és erősítése fölfelé. Nem áradott meg a folyó, megúszza bármi kis hajó, de túl makrin és detreszász, gond nélkül vigad éjszakáz. Itt a kehely! Igyál, kocincs, huntól ne félj, hajója nincs, cseng a pohár, és 100 halom, egy messze döngő vigalom. Fokozás lefelé, az elért magasságról való fokozatos visszatérés. Itt a pohár, igyál, kocincs, a hún elült, hajója nincs, makrin kiáltja, töltsd belé, míg detre járja két felé. Ne bizakodj el, detre szász, te római jobban vigyázz, tánc és ital megárt ha sok, kerted alatt a
farkasok. Visszafogott, lelassított tempó olykor ritmizálva. Lenn a csendes alvilágban, szellőtlen bús alvilágban, aszfodélosok között, hol aszfodélosz meg se moccan, gyászva nem bókol gajjával, mákvirág szirmát nem ejti. Gyors tempó! És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvaráros, az asszonyokra és a palotáros, a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. Hangsúlyozott verszene. Ültem bent a két fiammal tűzvilágos pamlagon, jött az este barna koldus, könnyesen jött és vakon, őszi zápor dobverése peregett az ablakon. Külön hangsúly nélküli hegzameter adta verszene. Csak én ülök ébren, félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én.

pásztortűzni őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő rendiségben. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton, nem terem ma párja hetet hét országon, ha most feltámadna, s eljönne közétek. Minden dolgát szemfényvesztésnek hívnátok. Hárman sem bírnátok súlyos buzogát, barítja köveit, öklelő kopjáját, elhűlnétek, látva a rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt, sarkantyúját. Első ének. Ég a nap melegtől a kopár szív sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors köztkelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga, hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga. Hely pedig üresen vagy félig rakottan, nagy szénás szekerek áldogálnak. Ösztövér kutágas, hóri horgas gémmel mélyen néz a kútba, s benne vizet kérdez. Óriás szúnyognak képzelné valaki, mely az öregföldnek vérít most szíja ki. Válunál az ökrök szomjasan delelnek, bőgölyök hadával háborúra kelnek. Befelült lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemellát puszta földön égen. Szörnyi vendégoldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem behelyzik vállán. Széles országútra messze, messze bámul, mintha más mezőkre vágyna a határló. Azt hinné az ember élő tilalomfa ütve általútnál egy csekély halomba. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Ládd a többi horkol bogja hűvösében. Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, a világért sincs most egerészni kedve. Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, és az útat nyalja sebesen haladva, mintha füstokádó nagy kémény szaladna? Nem is azt a forgó szelet nézi, mely a hamvas útat véges végig méri. Túl a tornyon, melyet porból rakott a szél, büszke fegyvercsillag, büszke hadseregkél, és amint seregkél szürke porködéből, úgy kell a sohajtás a fiú szívéből. Aztán csak nézz, előre hajolva, mintha szíve lelke a szemében volna. Szép magyar leventék, aranyos vitézek, jaj, bekeservesen, jaj, bebúsan nézlek. Merre, meddig mentek? Harcra, háborúba, hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba, menteké tatárra, menteké törökre, nekik jó éjszakát mondani örökre. Hely, ha én is köztetek mehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Ilyen forma Toldi Miklós gondolatja, mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja. S amint fő magában, amint gondolkodik, szíve búbánatban összefacsarodik, mert vitéz volt apja, György is, Árnok bátyja. A Királyfi mellett nőtt fel, mint barátja, s míg ő béresekkel gyűjt, kaszál egy sorban, gőgösen henyél az a királyudvarban.
Itt van immár a had Lacfi Nádor hada, itt kevé hadával Lacfi Endre maga. Délcegen megűli sárga paripáját, sok nehéz aranyhím terheli ruháját, és utána nyalka kolcsagos legények, tombolván alattok cifra nyergümének. Nézi, Miklós, nézi, de hogy viszi kézbe, hogy a szeme is fájjon erősnek. Hé, paraszt! Melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lacfi hegykén csak amúgy félvállra. De Toldinak a szó szívébe nyilallik, és olyan döbben rá, hogy kívül is hallik. Paraszt, én. Em így füstölöm magában. Hát ki volna úr más széles határban? Toldi György talán a róka lelkű bátya, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Én paraszt? Én? Amit még e szóhoz gondolt, Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát végénél ragadja, hosszan, egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el. S mintha vassá volna karja maga válva, még csak meg se rezzen a kinyújtott szám. Nádor ispán látja Toldit a nagyfával, és elámul rajta mindegész hadával. Emberez magáért, Lacfi mond, akárki. Nos, fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki. Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat, amelyel mutatja e suhant az útat? Szégyen és gyalázat, zúg morog mindenki. Egy parasztfiúval mégsem áll ki senki. De ki vín a bajt az égi háborúval, szélvészes, zimankós, viharos borúval, és ki vín a Isten tüzes haragjával, hosszú kacskaringó sistergő nyilával, mert csak az kösön ki Toldival, ha drágas, nem megunt előtte Isten szép világa. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszadíjt. Elvonul a hadnép hosszú tömött sorban. Toldiról beszélnek az egész állat. Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, mindenik derít rá egy mosolygó. Egyik így szól, bajtárs, miért nem jössz csatára? Ílegénynek, mint te, ott van ám nagyára. Másik számva mondja, szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, s te is ott maradtál. Elvonul a tábor, csillapul morajja. Ezt a szél elhordta, az a portokat. Toldi meg nagy búson hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messze rengat. Mint komor pikáé olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása, mint a sértett vatkan, fú, veszett dühében, csak nem összeroppan a rúd vaskezén.

0: Bence, fegyveremnek régi hordozója. Figyelmes szavamra, emberséges volt. Együtt ettünk meg mi sok kenyeret, sok sót. Jó öreg cimborám, hallgass meg ezek szót. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső anyagát. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hála. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szóltam. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valami. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valék, s tudja Isten, meddig lehettem volni. Nincsen az élethez tovább, amikössön. Aki volt, az régen itt pihent hívott. Kardomon sötétlik három évi rosda. Róla ellenségvér soha elmenni. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának énre játszik. Nem kell a kalász, a hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt elvett. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indulunk melegen. Néki már a földön minden olyan fagyott, néki én leroska hideg hallom. Sírom, kevés nap vár üresen engem. Te, öreg barátom, te temess el kell. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jele, csak amivel ástam ezt az ástam. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Van körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem, és azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök? Nem ért a szórunk? Hol az a talján? Most jöjjön erejét kifogtatni. Madlám! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, figyelve, hogy ahhoz jut, hogy könnyű szerve. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész juhoklap el nem nyeli nyáját. Nem elég, hogy szabad címert agyarátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogass ki szépen őket szegények. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzsöljétek egymást, patrulion rajan. Fénylenünk kell, öreg, fénylenünk még egyszer. Miért ne lenne fényes, bár kopott a fegyver? Ne búsulj, ne őszülj, kenyeres cimbora, hátra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is, nem érzém, hogy élek. 3 évig halni járt belém a lélek. Most élni akarok, Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát éli. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondom. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet vár.
1: Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élen. Nem lehet kimúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellened. Ha zsémbes, ha durva voltam, lattal nem ér. Engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkem sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt. Elveszett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, tehát minek? Nem igen van miről, volna sincs kinek. Nem hagyok örököst, csak egy hű cserébe. Azt kötöm szívemre, meg a magyar népet. Szeresd a magyar. De ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla. Mert mi haszna sémád, ha jól megfaragd? Nehezebb

Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, már mint varjú, egy jegenye fára ült, akinek azt mondja kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg, bánja már, váltik hajtja. Kár volt, kár, esmadár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár. Szép asszonynak mondja, kár, esmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Ken meg köztünk ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár, esmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt, s egyebet. Meszejányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, esmadár. Háborúság házi patorattól kezdve van elég, de nem halljuk a szomszédba. Pörge Dani tűri még, a bölcső is ott van már. Künn egy varjú mondja, kár, esmadár, asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket, ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked, varjú azt se mondja, kár, el sem is rebbenti már, esmadár. Híre terjed a helységben. Tudjátok, mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem volt kár, de mint varjú visszajár. Esmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen, útnak indul, bujdosásnak keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár, varjú elkiáltja. Kár! Esmadár! Keskeny a palló kettőnek, nem térhet ki a Dani, egy billentés. Lent a vízben nagyon csobban valami. Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja, kár, esmadár. Bujdosónak kín az élte, reszkett a levélzörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja, megállj, görög, varjú mind kíséri, kár, fennakadsz, te szép becsár, esmadár! Most ebédre hollók várjak sereges tilaki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam! Fekete volt, mind bogár, asszonyot sír, még Vörös Rébék által ment a keskeny pallón. Most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke vég nekül, s kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri.

Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, és elrepül. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ül, akinek azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kent meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt. Nem vagyok én csapodár, Rebi néni mondja, kár, hesmadár. Más szó is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Nesze jányod, e nézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön át a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, Pörget Dani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, ördög, vidd apámnak haza ezt a gyermeket. Ne, a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú, azt sem mondja, kár, el sem is rebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen. Útnak indul, bujdosásnak. Keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja, kár, hesmadár. Keskeny a palló kettőnek. Nem térhet ki a Dani. Egy billentés, lent a vízben nagyobb csobban valami. Sok eső volt, mély az ár. Varjú látja, mondja, kár, hesmadár. Bújdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja ég, megállj görög. Varjú mind kíséri, kár, fennakadsz te szép betyár, hesmadár. Most ebédre hollók varjak, seregestül aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, hesmadár. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, most repül, egy varjúból a másikba száll a lelke, vég nekül, s kinek ő azt mondja kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár.

bár ha Piroskáról se halla, se kérde, mióta Budán van, szíves hajog érte. Hiszen azt se tudja, éle, hal-e valljon. Bizonyost mégsem kérd, nehogy mástól halljon, hanem ajtót húzván a szerelmes párra, kiosont estenden a Duna partjára, s karját evezőnek négyszer-ötször vetve, átrúgja magát az Apáca szigetbe. Ott a kolostornál kémleli, hogy lásson fel is az ablakra, be is a szűk rácson, ha elébe a sors ne Piroskát hozná, csak egy olyan szűzet kihasonló hozzá, mint hiába. Hátra kerül a kert megé, fala nem volt, csak mély öles árokzegé. Oda benn a fák közt, Toldi megpillantott, valami keresztet, s domborodó hantot. Átlépi az árkot, csak kicsi ugrással, látja kereszt kettő, az egyik írással, a másikon semmi, csak Jézus betűje. Térdre borult mindjárt az előtt a fű. Mikor olvasóját rendre leolvasta, ABC betűkkel Amazon olvasta, hogy ez a gyászos sír, a rozgonyi pálé, ide fájt a szíve, jó leánya mellé. Piroska zuhant most körül a keresztre, kebléhez szorítva, záporba föröztve, csókolta, ölelte azt a hideg szirtet, még vele a nagyján valamit enyhített. De tovább is egyre zokogott bánatja, mint mikor a sírást el a gyermek hagyja, majd szemeit törlé, s a csillagos égre fölnézve sokáig, így szólal a végre. Tiszta vagy, ott is vagy, hiszem erős hittel, oda vársz, meggyógyítsz boldog szeretettel. Addig soha e szív asszonyt ne ösmérjen, fogadom, s megállom, Isten úgy segéljen. Most kele, négy gödröt vájt neki jó kardja, két keze markával földjét kikaparta, felrántta tövestül négy fiatal füzet, ezek árnyékolják az Apáca szüzet. Hogy látta-e mindezt a kolostor népe, ki tudja, hisz ennek 530 éve. Lehet az, hogy látták, vagy meg is ösmerték, de megháborítni a nagy hőst nem merték. Amely úton jött volt, azon is ment vissza, Piroska torát már szomorúan issza. Piroska torában szerelme utóját, együtt az Anikó vidám kézfogóját. Nagy faluba másnap és lesz halontára, készülni Anikó nagy lakodalmára. Új boron azt mindjárt tudom meg is ülik, meghív a reája mind akiket illik. Toldi felajánlá tág palota házát, nyomtatni lehetne abban úgymond búzát, mellette a szalmát felrakni kazalba, három vármegye is eltáncolhat abba. Csak ugyan egy napra gyűlt is a vendég és három vármegye lett. Bihar, Arad, Békés. Ennyi csak a hívott, hát még a hívatlan, ki ha szépen múlat, teheti bántatlan. Amelyik ellenben részeg vagy garázda, no abból a násznagy a lelket kirázza. Toldi az a násznagy, de ha békén hagyják, szótlan az asztal főn öntözi bánatját. Hitre az új párt kis templomba vezették, melynek Toldi adá aranyos keresztét. Azután kezdődött lakozás, mulatság, hogy a menyasszonyt is rendre megugrassák. Majd a párnatáncnak következvén sorja, legény is, leány is, a térdvánkost hordja, keres egyet, csókért leteszi elébe, megforgatva kissé, az marad helyébe. Anikó fehérben, mint egy virágos fa. Ott forog, a vánkost feltartja magosra, lesi csalfa szemmel, kit hívja.